0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: És nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. 1 évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is. 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
0: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében ott hagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
0: Trend Nights.
1: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base

i den. Nem hiszem el, hogy ezt meg...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Egy, két, há!
2: Ha!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A pankos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco in My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: A Művészetek Völgye az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, ahol zene, színház, képzőművészet és irodalom találkozik. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján-Dörögd és Vigánd-Peten településein 10 napon át várják a látogatókat. A 35. fesztiválon koncertek, előadások, kiállítások és családi programok biztosítják a változatos élményt. Jelenleg több mint 4100 programot kínálnak. Az oldalukon időpont, helyszín és műfaj szerint is rá lehet keresni az egyes eseményekre. A Völgy idén is külön figyelmet fordít a családokra. A program kínálatban a legkisebbektől a kamaszokon át a szülőkig mindenki talál saját világot. A Művészetek Völgye nem csak a program kavalkád és a folyamatos pörgés világa, hanem egy olyan fesztivál is, ahol meg lehet találni a csendet, a lelassulást és a feltöltődést. A Művész Völgy Kúria, a kortárs képzőművészet és kiállítások otthona, ahol a befogadás és az elmélyülés kerül előtérbe, nem a zaj, hanem a figyelemtere. A petendi pajta a völgy egyik legkülönlegesebb belső tere, nappal művészetterápia és kézműves programok, éjszaka pedig önismereti diszkó várja azokat, akik nem csak kifelé, hanem befelé is figyelnének. A Hagyományok Háza 25. születésnapját ünnepli a Völgyben, szervezésében működik a folk udvar és a népi játéktér, lesz itt tánctanítás, kézműves foglalkozás, hallgathatók majd népmesék és sok-sok népzene is felcsendül. Idén először Vigánd Petend és Kapolcs között a sétányt kivilágították, így alig negyed óra alatt az eddigieknél még kényelmesebben, biztonságosabban lehet átsétálni egyik településről a másikra.
0: Kiállítás.
1: Több napos válogatást követően döntött a zsűri Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő kortárs kiállítása a 72. vásárhelyi őszi tárlat anyagáról. A képzőművészeti seregszemlén 185 alkotás szerepel majd. A Tornyai János Múzeum közleménye szerint idén is kiemelt érdeklődés övezte az alkotók részéről az immár 72. vásárhelyi őszi tárlatot. A seregszemlére több mint 500 alkotó 1237 művét nevezte. A tárlatra ismételten jellemzőek a nagyméretű alkotások, így a rendezés szempontjai, a művek autonómiájának megőrzése véget is szükséges a tavainál valamivel kevesebb műalkotás. Az online zsűrizés háromnapos munkájának eredményeképpen 149 művész, 185 alkotása reprezentálja Hódmezővásárhelyen a jelen képzőművészetét az október 4-én nyíló kiállításon. Műfaji megoszlás szerint 92 festmény, 32 grafika, 46 plasztika, valamint 15 installáció, multimédia, vagy a klasszikus kategóriákba bennem sorolható mű szerepel majd a tárlaton.
0: Esemény.
1: Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, IASZ programok, a magyar hun avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok, kézműves foglalkozások és vásár, gyermekprogramok, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket augusztus 14-e és 16-a között Bugacon, a Kurultáj magyar törzsi gyűlésen. Az idei kurultájon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, amelyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből. Kiemelt esemény lesz a kurultáj nyílzápor, a lovasnomád harci viadal, a csikós és lovas solymász bemutatók, valamint a kazak, kirgiz, ujgur, türkmén és azerbajdzsáni zenei és táncos előadások. A rendezvény kiállításai közül kiemelkedik az Attila sátra, amelyben Ordosztól az őrségig a Hunok, Türkök, Magyarok kincsei címmel régészeti antropológiai tárlat nyílik. A helyszínen emellett hagyományos jurta tábor is épül. A kurultáj valamennyi programja ingyenesen látogatható.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Adult only kikapcsolódás nem csak szülőknek. Kell, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor a pihenés valóban pihenés. Csendes reggelik, digitális zajtól mentes, nyugodt wellness, valamint megélt beszélgetős vacsorák. A felnőtt barát, azaz adult only turizmus éppen erre épít. Kikapcsolódás zavaró tényezők nélkül. A cél? Visszatalálni a párunkhoz, vagy épp önmagunkhoz, anélkül, hogy megoszlana a figyelmünk. Bár az adult only koncepciója Nyugat-Európában és a mediterrán országokban már régóta ismert, Magyarországon csupán az elmúlt évtizedben kezdett igazán teret nyerni. Az igény viszont kétségtelenül növekszik, egyre nagyobb a kereslet azon helyszínek és programok iránt, amelyek kizárólag felnőtteknek szólnak. Ma már nem csak elvonulásra, hanem gasztronómiai élményekre, tematikus programokra és zavartalan kikapcsolódásra is számíthatunk. Ez a szemlélet mára több hazai szálloda és vendéglátóhely filozófiájának középpontjába került. Az adult only nem csupán egy címke, hanem élmény ígéret, egy elegáns, minőségi utazás, amelynek eszenciáját nem pusztán a gyermekmentesség adja, hanem az, hogy a fókusz a felnőttek igényein van. 18 karikás programok. Ma már nem skandallum, ha kifejezetten felnőtteknek szóló programok között keresgélünk. Rossz az, aki rosszra gondol. A 18 pluszos események rendkívül változatosak lehetnek. A gyerekmentes környezetben megálmodott programok a nyugodt, minőségi kikapcsolódást helyezik előtérbe. Borozással egybekötött koncertek, esti fürdőzések, érzékszervi gasztroestek, gyertyafényes vezetett túrák vagy páros masszázsok. Csak néhány példa a felnőttekre szabott kínálatból. A pezsgő és borkóstoló túrák akár pincelabirintusban, akár panorámateraszon kiváló alkalmat nyújtanak egy gasztronómiai élményre hangolt estére. A wellness központokban is egyre több helyen találunk kizárólag felnőtteknek szóló időszakokat, melynek során többek között szaunafelöntést, relaxációs aromaterápiát és halkzenével kísért fürdőzést ajánlanak a látogatóknak.
0: Fesztivál.
1: A Sziget Fesztivál idén nem csak a zenei programokkal szeretne maradandó élményt nyújtani, hanem egy fontos társadalmi ügyre is ráirányítja a figyelmet. Elindult a Society mozgalom és a Super Society díj, amely azoknak a szakembereknek, civil szervezeteknek és közösségeknek szól, akik a fiatalok mentális egészségéért és lelki jólétéért dolgoznak. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai fiatalok egyre nagyobb nyomás alatt élnek. Ezért különösen fontosak azok a közösségek és segítők, akik valódi támaszt nyújtanak számukra. A pályázatra olyan civil szervezetek, iskolák és közösségi kezdeményezések jelentkezhetnek, amelyek legalább egy éve aktívan támogatják a 12 és 30 év közötti fiatalokat. A nyerteseket a Sziget Fesztivál idején a nagy színpadon jelentik be, ezzel is reflektorfénybe állítva a sokszor háttérben dolgozó segítőket. A szervezők hosszú távú célja, hogy a mozgalom egész évben összekapcsolja a civil szervezeteket azokkal a vállalatokkal és kulturális szereplőkkel, amelyek különböző felajánlásokkal segíthetik munkájukat. A Super Society díjra július 19-ig lehet pályázni, így a kezdeményezéshez még most is lehet csatlakozni. A Sziget ezzel is azt üzeni, a közösség ereje nem csak a fesztiválokon, hanem a mindennapokban is font.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A jemeni huszi felkelők bejelentették, hogy rakéta és dróntámadást hajtottak végre két szaúdi olajszállító tanker ellen a Vörös-tengeren. A huszi közlése szerint az Enselia és a Layla nevű tartályhajókat ballisztikus rakétákkal, manőverező robotrepülőgépekkel és drónokkal támadták meg. A csoport azt állította, hogy a hajók megsértették a Szaúd-Arábia kikötőibe tartó járművek ellen elrendelt tengeri blokkádot. A szaúdi állami hírügynökség megerősítette, hogy az egyik hajón tűz ütött ki, a személyzet azonban sértetlen maradt. A brit kereskedelmi hajózási szervezet korábban arról számolt be, hogy egy tanker kapitánya ismeretlen eredetű becsapódásról és fedélzeti tűzről tett jelentést a Vörös-tengeren. A brit Vanguard tengeri kockázatelemző vállalat szerint a szaúdi zászló alatt közlekedő Enseliát találták el. A támadás tovább növelte a Vörös-tenger hajózási útvonalának biztonsági kockázatát, több tartályhajó már útvonalat módosított, miután a figyelmeztetést megkapták a husziktól. Két kínai rendkívül nagy nyersolajszállító tanker ugyanakkor folytatja útját a Bab el-Mandeb szoros felé, fedélzetén 4 millió hordó szaúdi nyersolajjal. Elemzők szerint a Vörös-tenger térségében kialakuló újabb feszültség tovább növelheti a globális energiapiaci bizonytalanságot, már csak azért is, mert közben az Egyesült Államok újabb légi csapásokat indított iráni célpontok ellen. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a Hormuzi szoros térségében. Nézzük, hogy mi újság a kőolajjal. Jelen pillanatban 2%-os pluszban, sőt, hát olyannyira, hogy igazából ez az évfélhez képesti áremelkedés. A Brent $96.26, az amerikai könnyolaj pedig $88.51 jár. Az arany árfolyama $4128.10.
0: Tőzsde hírek.
1: Az ázsiai tőzsdei kereskedésben nagyon-nagyon vegyes kép bontakozik ki, például a hongkongi Hang Seng 1,4%-kal erősödik japán 0,5%-os pluszban, ugyanakkor Shanghai 0,2-del, India 0,5-del csökken, a dél-koreai Kospi 3,2%-os pluszban jár, Szingapur 0,6%-os mínuszban. A Wall Street-en gyengültek a mutatók, igaz nem jelentős mértékben, a Dow Jones 5 ponttal, 0,1%-kal került lejjebb, az S&P 500-as 0,1%-ot veszített az értékéből, a Nasdaq 0,6%-os mínuszban fejezte be. Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb indexek, a londoni FTSE 1,3%-ot, a párizsi, a madridi és a milánói tőzsde 1%-ot emelkedett, Frankfurt 0,7%-os pluszban zárt. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,6%-os emelkedéssel 144.765 ponton újra történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 18,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-ot emelkedett 4.400 forintra. Az OTP 0,7%-os pluszban 46.400 forinton zárt. Gyengült a Richter 0,3%-kal 11.740 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-os csökkenéssel fejezte be 2.652 forinton. Nézzük, mi újság a forinttal, 364 forint 10 filléren az euró árfolyama, a dollár 319 forinton jár. Jönnek a gyors jelentések egyébként az amerikai cégekről, növekvő árbevétel mellett alacsonyabb nyereségről számolt be a Tesla a második negyedévéről. A vállalat jelentősen növelte beruházásait a humanoid robotok, a robottaxi rendszer és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések területén. Ugyanakkor elmaradt az elemzői várakozásoktól a részvénye, és a vállalatvezetés ismét nem zárta ki a SpaceX-el való jövőbeni egyesülés lehetőségét. A számok alapján egyébként az árbevétel 26%-kal emelkedett 28 milliárd 240 millió dollárra, a nyeressége ugyanakkor 5%-kal csökkent 1 milliárd 110 millió dollárra. Jelentette a Google anyavállalata az Alphabet is, a várakozásokat meghaladó bevételről számolt be, a felhőszolgáltatási üzletek kiemelkedő növekedést ért el. A vállalat ugyanakkor tovább emeli a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásait, ami kedvezőtlen piaci fogadtatásra talált. Minden esetre éves összevetésben 24%-kal emelkedett a bevétele 119 milliárd 80 millióra, míg a nyeressége, a működési nyeressége 40,8 milliárd dollárra nőtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napsütéses idő, a reggeli óráktól elszórtan alakulhat ki zápor, napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. 6 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolókkal fél héttől a reggeli monitorban várom önöket. A hírszerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai Reggeli Monitorban beszámolunk majd a Baross Gáborról, egy 15 éves vasútfejlesztési koncepcióról, amelyet tegnap ismertetett a kormányzat. Aztán szó lesz a lakáskassa jelenlegi helyzetéről, vajon a piaci szereplők reménykednek-e abban, hogy esetlegesen lesz majd újra állami támogatása az ilyen típusú megtakarításokra, ezt is megkérdezzük majd. Szó lesz az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről, aztán megnézzük, hogy mi a helyzet a Közel-Keleten, mert hogy újra támadták az amerikaiak az irániakat, sőt a szaúdiak a Vörös-tengeren dróntámadást kaptak a nyakukba a jemeni husziktól. 9:40-kor tőzsde nyitás, meg hát vajon Argentína a döntőben, miután kikapott Spanyolországtól, vajon hogy gondolta, hogy úgy viselkedett, ahogy viselkedhetnek a játékosai, és hát nagyon úgy tűnik, hogy a komoly pénzbüntetésre számíthatnak a sportszerűtlenség miatt, de hát valószínűleg azért a kitiltása a válogatottnak a tornáról túlzás lenne, de erre gyűjtenek egyébként aláírást nagyon sokan. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A jemeni huszi felkelők bejelentették, hogy rakéta és drón támadást hajtottak végre két szaúdi olajszállító tanker ellen a Vörös-tengeren. Közlésük szerint az Encelia és a Layla nevű tartályhajókat támadták. A hajók megsértették állítások szerint a Szaúd-Arábia kikötőibe tartó járművek ellen elrendelt tengeri blokkádot. A szaúdi állami hírügynökség megerősítette, hogy az egyik hajón tűz ütött ki, a személyzet azonban sértetlen maradt. A brit Vanguard tengeri kockázat elemző vállalat szerint a szaúdi zászló alatt közlekedő Encelia-t találta el ismeretlen lövedék. A támadás tovább növelte a Vörös-tenger hajózási útvonalának biztonsági kockázatait, több tartályhajó már módosította útvonalát. A kínaiak ugyanakkor nagy nyersolajszállító tankereiket egyelőre nem indították másfelé, a Bab-el-Mandeb szoros felé tartanak fedélzetükön 4 millió hordó szaúdi nyersolajjal. Elemzők szerint a Vörös-tenger térségében kialakuló újabb feszültség tovább növelheti a globális energiapiac bizonytalanságát, miközben a Hormuzi szorossal kapcsolatos bizonytalanság sem zárult le, olyannyira, hogy az amerikai légierő megint támadta az iráni célpontokat, egyelőre nem világos, hogy mely területen csapódtak be amerikai bombák, vagy éppen manőverező robotrepülőgépek, mint hogy az irániak esetleges ellencsapásairól sincs hír. Az viszont látszik, hogy a kőolaj megy felfelé, több mint 2%-kal, de egyébként az évfélhez képest, mert már előtte is drágult. A Brent most $96.06, az amerikai könnyőolaj $88.27 jár. Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Eszerint az Egyesült Államok segíteni fogja a Szaúd-Arábiát az atomenergiatermelés elindításában. Az amerikai energiaügyi tárca közleménye szerint az atomenergia békés célú felhasználásáról van szó, több évtizedre szóló sok milliárd dolláros partnerségről, ugyanakkor a szöveget nem hozták nyilvánosságra. Sajtóhírek szerint ugyanakkor ez lehetővé teszi Szaúd-Arábiának, hogy a jövőben uránt dúsítson. Az nem egészen világos, hogy ezt milyen mértékben teheti meg, és hogy az erőművi felhasználás mellett a szaúdi királyság hozzájuthat-e atombombához. Kormányciklusokon átívelő 15 éves vasúti fejlesztési program elindítását jelentette be a kormány. A Baross Gábor vasút fejlesztési terv keretösszege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásból valósul meg. A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Rákospalota Újpest vasútállomáson. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az állomások korszerűsítése. Vitézi Dávidot hallják.
4: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránkénti intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre, cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyejogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
3: A G7 gazdasági portál információi szerint nagyon szoros határidővel zajlik Balázsi Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása, ami ha kedvező képet fest a vállalatokról, akkor az állam mégis átveheti őket. Az nem egyértelmű, hogy a kormányzat miért gondolhatta meg magát, de vélhetően azért, mert felismerték, hogy a cégekben tényleg elég jelentős vagyon van. Időközben arról is gondoskodtak a G7 szerint, hogy a csoport legalább addig ne váljon fizetésképtelenni, amíg el nem dől a sorsa. A bankszámlák zárulását teljesen nem oldották fel, viszont lehetővé tették, hogy az érintett cégek a számláikat ki tudják fizetni. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított nyomozást. A Fidesz székház előtt tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva a Fidesz elnöke azt mondta, az előző kormánynak a konkrét támogatások odaítélésében nem volt szerepe, csak a döntésekkel kapcsolatos elvárásait jelölte ki. Orbán Viktort hallják.
5: Kultúrára kell fordítani, hogy nem magas kultúrára, hanem mondjuk, hogy populáris kultúrára kell fordítani, és hogy az országban lehetőleg arányosan terüljön szét, és nem mindig a nagyvárosokhoz és a kiemelt intézményekhez jusson ez az összeg. Ezeket az irányokat szabta meg a kormány. Az NK ügyet egyébként én egy koncepciós eljárásnak tartom, mert az teljesen nyilván, hogy az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésre bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. Semmi rosszat nem tettek. Hogy ők miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvaló egy koncepciós eljárás ad magyarázatot. Az történt, hogy ez az ürügy arra, hogy elvigyék a Fidesznek a szerveit.
3: Ukrajna idén 700 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza. Ezt közölte Alekszandr Szirszkij, legköszönő ukrán főparancsnok, egyben megerősítette, hogy távozik a hadsereg éléről. Leváltása lényegében egy kikényszerített döntés volt Zelenszkij részéről, amit az ukrán kormány váltása indított el. Fedorov védelmi miniszter távozása a kormánnyal együtt hatalmas utcai tüntetéseket váltott ki. A leváltások azután történtek meg, hogy Fedorov és Szirszkij között korán sem volt egyetértés a haderő reformját illetően. Bendaszewski Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
6: Ukrajnában az elmúlt években nem voltak tüntetések a gazdasági helyzet miatt, a korrupciós ügyek miatt, de Fedorovnak a leváltása viszont eredményezett ilyen tüntetéseket. A tüntetések nem fejeződtek be, hanem gyakorlatilag egy hete Ukrajna legtöbb nagyvárosában folytatódtak. Az emberek Fedorov visszahozatalát követelték, és Szirszkij leváltását. És itt kerül a képbe a Szirszkij, tehát a jelek szerint azért váltotta az Zelenszkij Fedorovot, mert Fedorov védelmi tárca vezetője, és Alekszandr Szirszkij, mint katonai főparancsnok között jelentős nézeteltérések voltak. Fedorov máshogy képzelte el, más szemlélettel képzelte el a katonai erőknek a reformját.
0: Tőzsde hírek.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones Indexe mindössze 5 ponttal, 1%-kal került lejjebb. Az S&P 500-as 1%-ot veszített az értékéből, a Nasdaq 6%-os mínuszban fejezte be. Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb indexek, a londoni FTSE 1,3%-kal, a párizsi, a madridi és a milánói tőzsde 1%-kal, Frankfurt 7%-os pluszban zárt. A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-os emelkedéssel 144.765 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-ot emelkedett 4.400 forintra, az OTP 7%-os pluszban zárt 46.400 forinton, gyengült a Richter 3/10-del 11.740 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-ot csökkent 2.652 forintra. Pillantás még a forint árfolyamára, az eurót most 363 forint 80 filléren jegyzik.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses idő, a reggeli óráktól elszórtan alakulhat ki zápor, napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a Balaton és a Fertő tó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották, maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 6 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok! Meghosszabbítják a 3-as metrót, új vonatok és hévek, valamint gyorsabb menetidők jöhetnek. A többi között ezekről szól a kormány által bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési program, amely mintegy 3500 milliárd forintból valósul meg jelentős uniós támogatással. A hosszú távú, mintegy 15 évre szóló program célja egy olyan vasúti hálózat kialakítása, amely utazási időben is képes felvenni a versenyt az autós közlekedéssel. Kovács Gergő összeállítása.
2: A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési miniszter számolt be a Rákospalota Újpest vasútállomáson. A miniszterelnököt hallják.
3: Ez egy kormányciklusokon átívelő 15 éves vasútfejlesztési terv, tehát az uniós 7 éves költségvetési ciklusok, a következő ciklusokban is persze számítunk forrásokra, és ide fogunk rendelni, ide fogunk allokálni forrásokat, hogy mindezek a fejlesztések megvalósulhassanak. Nem egy-egy beruházás megvalósítása a cél, hanem egy tényleg korszerű, megbízható és utasközpontú vasúti rendszer kialakítása, ami egy olyan hálózati, amely valóban versenyképes alternatívát kínál az autózás mellett, nem szemben, hanem mellett, és hozzájárul hazánk gazdasági fejlődéséhez.
2: A program jelentős része uniós forrásból valósul meg. A következő 7 év fejlesztési vonatkozásában 950 milliárd forintra kapott engedélyt Magyarország kötelezettségvállalásra. Vitézi Dávidot hallják.
4: Először is a Baross Gábor vasútfejlesztési terv épít a kohéziós alap forrásaira, az úgynevezett IKOP-ra. A másik hazahozott uniós forrás a helyreállítási alap, az RRF forrása, amiből ugye a miniszterelnök úr által is említett Intercity és hévjármű beszerzést finanszírozunk, ez körülbelül 700 milliárd forint. Van egy EIB hitelünk vasútfejlesztésre, amit el tudunk kezdeni felhasználni vasúti pályafejlesztésekre. Ez is blokkolva volt korábban, de most ezt a forrást be tudjuk vonni. Szeretnénk koncesziós logikán, ugye ez a repülőtéri vasutat érinti, vasútfejlesztést elvégezni, ez a repülőtéri fővonalat a Budapest-Liszt-Ferenc repülőteret érinti. Elkezdjük a tervezést a következő 7 éves uniós programokra is. Tehát most 950 milliárd forint vonatkozásában kapott a minisztériumunk kötelezettségvállalásra engedélyt a következő 7 év fejlesztési forrásaiból. De pont a vasútfejlesztés egy olyan téma, ami körül gyakorlatilag nincs vita az Európai Unióban. Minden tagállam és maga az Európai Bizottság is egy prioritásnak tekinti a vasútfejlesztését, tehát erre biztosan lesz ennél több uniós pénz is.
2: Mindezek érzékeltetésére a miniszter kifejtette, hogy az összesen beharangozott mintegy 3500 milliárdos költségvetés beruházási szint léptékben Ausztria szintje, ami a tempót illeti.
4: Ez a beruházási szint, ez az ambíció szint, ez gyakorlatilag egy osztrák tempó. Tehát ha megnézzük, körülbelül Ausztria ennyit költ egy ilyen időszak alatt vasútfejlesztésre, és körülbelül a cseheknél is ez a beruházási szint. Tehát mi nem megelőzzük most Ausztriát, attól nagyon messze vagyunk. Még csak utol sem érjük, azt a beruházási szintet érjük utol, ami az övék, de ők is közben ennyit beruháznak. Tehát az osztrák tempót fölvesszük a vasútfejlesztésben ezzel a beruházási szinttel. Mondom, 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Tehát nem álmodozunk, nem szeretnénk, ha lenne rá forrás, ha majd megengedi a költségvetés lehetősége, és így tovább. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni, és azért erre a 8-9 évre tekintünk előre, mert addig ez a forrás biztos, és utána lesz még, hogyha uniós forrásokhoz hozzá fogunk férni, már pedig hozzá fogunk, akkor még ezt a programot tudjuk folytatni.
2: A program kiemelt célja a vonalgyorsítás és a 100 km/órás átlagsebesség elérése.
4: 10 éven belül megfelezzük ezt a mai vasúti járműpark átlag életkort, hogy a vasúti fővonalakon elérjük a legalább 100 kilométeres átlagsebességet állomástól állomásig. Tehát amikor tényleg a pont-pont belvárosi állomás közti átlagsebességet nézzük, akkor a 100 kilométer az azt jelenti, hogy a nyílt vonalon, az épített környezeten kívül mindenhol 160-nal vagy 200-zal megyünk. De úgy lehet ezt igazán lefordítani az autópályával versenyképes karakterre, hogy ezt a 100 km/órás átlagsebességet nézzük, ezt ma nem tudjuk a vasúti fővonalainkon, ehhez mindenhol pályafejlesztésre van szükség. És szeretnénk az zéró emissziós szolgáltatásokat 50%-ra emelni. Ez nyilván nem csak villamosítást jelent, hanem akkumulátoros hibrid motorvonatokat is. Számos vonalon ez is része ennek a programnak. A cél az, hogy Budapesten ugye ma tipikusan fél óránként járnak az elővárosi vonatok. Itt a budapesti agglomerációs vasúti stratégia célja, hogy a legfontosabb főirányokon negyed óránkénti közlekedés legyen. Ehhez nyilván rengeteg fejlesztés kell, tehát egy távlati cél, de ennek érdekében dolgozunk minden egyes infrastruktúra fejlesztés esetén. A vidéki nagyvárosoknál pedig a fél órás követést szeretnénk elérni, mert gyakorlatilag sehol nincs ma meg, vagy csak nagyon-nagyon elvétve egy-egy irányban.
2: A tervben van többek közt az Intercity flottájának lecserélése. 35 új 400-500 fős motorvonat beszerzését indítják el. Új hévszerelvények beszerzése is, összesen 42 darab 120 méteres klimatizált alacsony padlós szerelvényt kívánnak beszerezni.
4: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránkénti intercity közlekedést vezessünk be. Ez vannak irányok, ahol ma is megvan, de mondjuk Pécsre nincs meg, tehát például ott a vasútfejlesztésnek ez egy fontos céliránya tud lenni. Nagyon fontos célunk az, hogy ahogy elmondtam, 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre. Cseréljük le végre az intercity flottát, ez egy óriási feladat, 40-50 éves klíma nélküli kocsikkal vannak tele az intercity vonataink, ez tarthatatlan ez a helyzet, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyei jogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. Salgótarján, Szekszárd, Baja példája biztosan ilyen, ahol ennek az intézkedésnek a segítségével tudjuk reaktiválni a budapesti közvetlen vasúti kapcsolatot.
2: A repülőtéri vonal tekintetében koncessziós programban gondolkodnak, a kamionforgalmat pedig átterelnék a vasútra.
4: Valóban fontos célunk a kamionforgalom átterelése a vasútra, de valójában 1000 milliárd forintot, anélkül, hogy bárki megkérdezte volna a magyarokat arról, hogy tényleg azt akarjuk, hogy a tranzit kamionforgalom átrobogjon az országon, anélkül erre a célra allokáltak, úgyhogy közben a vasútra gyakorlatilag semmi nem jutott. Mi ezen a prioritáson változtatni szeretnénk, és mind a vasúti áruforgalmazás támogatását visszaállítani, mind ilyen típusú logisztikai fejlesztéseket megvalósítani. Ugye a nemzetközi vérkeringés, a Liszt-Ferenc repülőtér bekötése a vasúti hálózatba, ez nagyon fontos, illetve ugye itt látszik a Varsóban, a varsói főpályaudvaron, az alagútban egy nagysebességű személyvonat, ami egy tipikus intercity vonat a lengyel vasúti pályáknak. Hát nyilván ez az ambíciónk nekünk is, hogy egy ilyen típusú összekötetést létrehozzunk Budapest és a környező nagyvárosok, fővárosok között nagysebességű pályákon.
2: A miniszterelnök azt ígérte, hogy az első kézzel fogható eredményekre nem kell 3-4 évet várni. Magyar Pétert hallják.
3: A járműbeszerzések terén láthatók majd az első komoly eredmények 3-4 év múlva, de a vasúti lassújelek fogyatkozó számában, a gördülő állomány, a vasúti kocsik tisztában tartásában, működő illemhelyekben, a fű rendszeres lenyírásában, állomásépületek felújításában már jóval korábban.
4: Ez így van.
2: Emellett beszéltek arról is, hogy meghosszabbítanák a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig, ezt 2030-ig tervezik. Két megállós hosszabbításról van szó Újpest központállomástól. Azt nem zárták ki, hogy egyszer Káposztásmegyerig is kiviszik a metrót. Továbbá ezzel együtt ingatlan fejlesztést is kilátásba helyeztek.
4: Ugye ennek vannak előzmény tervei, úgy gondoljuk, hogy ezt reális 2030-ig megépíteni az uniós pénzekből, és ugye ennek országos jelentősége is van, hiszen gyakorlatilag egy új vasút metró csomópont jön létre, olyan, mint ami Kőbánya-Kispesten van, olyan, mint ami Kelenföldön van, ahol a bejövő vasútvonalak még a városnak relatíve a külső kerületeiben találkoznak a metróval. Ma ezek a vasúti fővonalak, amik a Váci vonalat, a Veresegyházi vonalat jelentik, nem találkoznak metróval, amik be nem érnek a Nyugatiba. Ez egy hiányosság a hálózatban, és ezt a két megállós hosszabbítást, ezt nyilván jó lenne Káposztásmegyerig ezt majd folytatni egyszer, ezt nem, erről nem mondtunk le, de most első körben ezt a két megállós hosszabbítást Újpest központtól a Rózsa utcai lakótelep érintésével ide Rákospalota Újpestig látjuk megvalósíthatónak. Főpolgármester úrral erről beszéltem, kértem, hogy pörögjenek fel, és a BKV álljon erre készen, hogy ezt a beruházást elkezdje. Egyeztettem sokat a fővárosi kollégákkal erről. Reálisnak látjuk azt, hogy ez 4 év alatt a rendelkezésre álló építési engedélyekből ez megvalósítható, és bízunk mindenki partnerségébe. Hagyj tegyem hozzá, hogy, és tudom, hogy ebből lesznek lokális viták, de ennek úgy van értelme, hogyha építünk lakásokat is itt a térségben. Tehát akkor van értelme, és ezt a világon mindenhol így csinálják, akkor van értelme nagy volumenű közösségi közlekedés fejlesztésnek, hogyha az állomások környékén minél több ember él gyalogtávon belül, és minél több ember tud olyan életet élni, amihez nincs feltétlenül szükség autóra, ahol jó minőségű tömegközlekedést megtalálunk. Ez a folyamat magától is beindul, ha megnézzük a 4-es metró állomásai körül, mindenhol épülnek lakások, mindenhol felértékelődtek az ingatlanok. Egész biztosan itt is ez a hatás magától is bekövetkezne, de azt gondolom, hogy le kell ülnünk a térség önkormányzataival és a fővárossal. Ezt az állomást körbeveszi rengeteg elhagyatott rozsdövezeti terület. A MOL tulajdonában is van egy ilyen avas stadiont terveztek, de ugye az, még, az nem is, az csak a területnek a negyedét foglalja el. Egy óriási felhagyott volt Tungsram terület. Van egy óriási terület itt, ami a MÁV kezelésében van mindkét oldalon. Itt érdemes lenne városrészt fejlesztenünk, hogy minél több ember ne csak egy átszálló csomópont legyen, az is nagyon fontos, hogy a metró és a vasút között itt átszállás lehessen, elérhető meg a villamos között, hiszen az is itt van, hanem azt is el kéne érnünk, hogy minél inkább egy városrészközpont fejlesztést is végig tudjunk vinni itt a térségben.
1: Vitéz Dávid közlekedés és beruházási minisztert hallották, illetve Magyar Péter miniszterelnököt a Baross Gábor vasútfejlesztési programról. Ma délben egyébként, illetve egészen pontosan majd 12:30 kezdettel kormány szóvivői tájékoztató lesz, és hát a posztok alapján, már mint a közösségi posztok alapján lehet arra számítani, hogy például áfa csökkentés bejelentése várható. Zenével megyünk tovább, aztán egy kulturális érdekességgel folytatjuk. 7 órakor a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már Ungvári Krisztián, a Fundamenta Lakáskassa üzleti innovációs igazgatója lesz majd itt nálunk. Felvételi időszak, vajon az öngondoskodás első mérföldköve hogyan indulhat el, ugye például a lakástakarékossággal kapcsolatban, de megkérdezem majd azt is, hogy számítanak-e esetlegesen újra arra, hogy lesz állami támogatás erre a megtakarítási metódusra.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Egy bírósági döntés ideiglenesen felfüggesztette a Paramount és a Warner milliárd dolláros egyesülését. Bár a Warner Bros. Azt remélte, hogy július 22-én lezárhatják az ügyletet, most egy oaklandi szövetségi bíró elrendelte, hogy a vállalatok 14 napig függesszék fel az egyesülést. A Warner Bros. Részvényesei még június végén bonyítottak rá a Paramount 111 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatára, ami minden idők egyik legnagyobb felvásárlása. A Paramount ezzel megszerezné a CNN-t, az HBO-t, a Warner Bros. Film Studio-t és a Warner Bros. Discovery egyéb eszközeit is. Az egyesülés sokaknak nem tetszik. Kalifornia és további 11 állam július 13-án pert indított az óriási hollywoodi fúzió megakadályozása érdekében. Az államok azzal érvelnek, hogy az ügylet, amely az 5 legnagyobb stúdió közül kettőt akar egyesíteni, káros hatással lenne a filmek és a kábeltelevíziós műsorok forgalmazása terén a versenyre. Korábban már a brit kormány is fontolgatta, hogy megtámadja az egyesülést.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak meg. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baros utca között, mert csatornát javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom az elmúlt órák fejleményeit, kiemelten a tengeri hajózás elleni támadásokkal. Például egyébként most már a Vörös-tengeren is ez a helyzet.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A jemeni huszik rakéta és drón támadást hajtottak végre két szaudi olajszállító tanker ellen a Vörös-tengeren. Az Enseria és a Layla nevű tartályhajókat támadták. A csoport azt állította, hogy a hajók megsértették a Szaúd-Arábia kikötőibe tartó járművekkel elrendelt tengeri blokkádjukat. A szaudi állami hírügynökség megerősítette, hogy az egyik hajón tűz ütött ki, a személyzet azonban sértetlen maradt. A brit Vanguard tengeri kockázat elemzővállalat szerint a szaudi zászló alatt közlekedő Enseriát talált el ismeretlen lövedék. A támadás tovább nevelte a Vörös-tenger hajózási útvonalának biztonsági kockázatát, több tartályhajó már útvonalat módosított, két kínai rendkívül nagy nyersolajszállító tanker viszont folytatta útját a Bab-el-Mandeb szoros felé, fedélzetén összesen mintegy 4 millió hordó szaudi nyersolajjal. Elemzők szerint a Vörös-tenger térségében kialakuló újabb feszültség tovább növelheti a globális energiapiac bizonytalanságát, miközben a hormozi szoros körüli konfliktus már eddig is jelentős fennakadásokat okozott az olajszállításban. Az Egyesült Államok éjszaka újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen, az nem egészen világos egyébként, hogy most éppen mit támadtak, viszont emelkedik a kőolaj, méghozzá 96 dollár már a Brent, az amerikai könnyűolaj pedig 88 dollár 12 centen jár. Ukrajna az ENSZ biztonsági tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután Oroszország az elmúlt napokban több polgári teherhajót is támadta a Fekete-tengeren. Andriy Sibiha ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Moszkva, idézem, túlszul ejtette a globális élelmezés biztonságot, mindenről a Kiev Independent számolt be. Feltételesen jóvá hagyta a Paramount Warner felvásárlását az Európai Bizottság. A tranzakció ugyanakkor továbbra sem tekinthető biztosnak, mert az Egyesült Államokban több állam és bíróságon próbálja megakadályozni az összeolvadást. A Paramount februárban nyerte meg a Warner Bros. Discovery-ért folytatott licit háborút, amelyben a Netflix is versenyben volt. A 110 milliárd dolláros ügylet a két médiavállalat egyesítésével a világ egyik legnagyobb szórakoztatóipari szereplőit hozná létre. Az Európai Bizottság döntése szerint a versenyjogi aggályok megszűntek, miután a Paramount vállalta, hogy megszünteti a Warner filmjeinek európai forgalmazásáról szóló, régóta fennálló megállapodását a Universal Pictures-szel. A vállalatnak az ügyillet lezárását követően 13 hónapja lesz arra, hogy kilépjen ebből a szerződésből. Az uniós versenyhatóság szerint ezzel biztosítható, hogy az egyesülő cég filmjeit ne a Universal vagy a Disney produkcióival közösen terjesszék Európában.
4: Kormányciklusokon átívelő 15 éves vasúti fejlesztési program elindítását jelentette be a kormány. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretösszege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásból valósul meg. A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Rákospalota Újpest vasútállomáson. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az állomások korszerűsítése. Vitézi Dávidot hallják.
5: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránként intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre. Cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyejogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
3: A MOL nem működteti tovább a MOL Új Európa Alapítványt más formában. A döntés miatt az olajtársaság által 2021-ben az alapítvány rendelkezésére bocsátott majdnem 43 millió MOL részvény, és az alapítvány egyéb MOL-ra jutó eszköze is a cég birtokába kerül. A MOL szerint ezzel jelentősen nőni fog a saját részvényeik állománya. A kialakult jogszabályi környezetre, valamint a befektetői érdekekre tekintettel a MOL a 2026. évi osztalékfizetést a magyar állammal történt vagyonmegállapodást követően valósítja majd meg.
4: A ma esti felsőoktatási felvételi ponthatár kihirdetésével megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Ennek egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős kereslet elvonó hatása a bérleti piacról. A májusi kereslet 11, a júniusi 5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az egyetemi városok között Debrecenben kínálják a legdrágábban a garzonokat, de Budapesten sem könnyű az egyetemisták dolga. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
6: Budapesten nagyon összezárult az áruló. A legolcsóbb kerületekben is 200 ezer forintnál indulnak a bérleti díjak átlagos értékei. A legdrágább kerületeknél pedig 350 ezer forintnál nem tudnak feljebb kúszni. A legdrágább kerületek közé tartozik az ötödik, a második és az első kerület, miközben a legolcsóbb kerületek azok Budapest perifériáján találhatók. A 21., 19., 23. kerület az, ahol nagyságrendileg 200 ezer forintos bérleti díszint mellett találhatunk átlagosan kiadó lakást.
3: Megszűnik a Keszthelyi Kutyás strand, emellett a város felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben. A polgármester indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb tagdíjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva. Ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain. Szerinte nem volt demokratikus jelölési folyamat, ahogy a jelenlegi elnököt megválasztották a több mint 120 éve működő, mint egy 100 település tömörítő szerveződés élére. Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél. Mintegy 7 milliárd forintot spórolt meg a közmédia új vezetése két hét alatt. Az MTVA közleménye szerint az elmúlt időszakban megkezdték a nagyértékű gyártási és informatikai szerződések ellenőrzését. Több esetben felmerült szerintük a gyanú, hogy egyes megállapodások nem a tényleges gazdasági tartalmoknak megfelelően jöttek létre. Ha ezt a részletes vizsgálatok is igazolják, jogi lépéseket ígérnek. A közmédia azt közölte, hogy az év hátralévő részére vonatkozó műsorgyártási szerződések közül eddig csaknem 3 milliárd forint értékben szüntettek meg olyan produkciókat, amelyeket pazarlónak vagy szakmailag nem indokolhatónak tartottak. A vezetés közben új műsor struktúrán is dolgozik, napi csaknem 30 óra magyar film és archív tartalom került vissza a képernyőkre és a rádióba. A tervek szerint az ősszel csaknem 100 műsor tér vissza a képernyőre, köztük lesznek vallási, kulturális, kisebbségi és ismeretterjesztő programok, valamint visszatér a Magyarország szeretlek, a családbarát és a családi kör is. Hivatali visszaélés miatt nyomoz a rendőrség a Neptun, Kréta és a Poseidon ügyében is. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a július 16-ai kormány szóvivői tájékoztató jelentette be, hogy a rendszerek ügyében 40 oldalas feljelentést tettek, amelyben bemutatták ezek történetét. A választás előtti utolsó hónapokban 20 milliárdnyi szerződést kötött ezeken a területeken az előző kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint Faust Zoltánhoz, Palkovics László barátjához kötődnek azok a cégek, amikről a technológiai miniszter beszélt. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál. Kutatási céllal jelentek meg kedden a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói a cég székhelyén, ahol lefoglalták a társaság elektronikus dokumentumait. Az eljárás a társaság 2018 és 2020 közötti gazdálkodásával összefüggő költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt folyik. A Szociális és Családi Minisztérium szerint a központ korábbi működésében a 2020-as ügyvezetőváltást követően tártak fel olyan problémákat, amelyek szabálytalanságok gyanúját vetették fel. Egyes támogatásokkal nem vagy nem megfelelően számoltak el. A dokumentáció több esetben hiányos vagy egymásnak ellentmondó volt, és számos feltűnő adminisztrációs hibát is találtak.
0: Tőzsdehírek.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 5 ponttal csökkent 0,1%-kal, az S&P 500 0,1%-ot veszített az értékéből, a Nasdaq 0,6%-os mínuszban fejezte be. Európában erősödtek a tőzsdék, a londoni FTSE 1,3%, a párizsi, a madridi és a milánói tőzsde 1%-ot, Frankfurt 0,7%-os pluszban zárt. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,6%-os emelkedéssel 144.765 ponton fejezte be, a részvénypiac forgalma 18,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-ot emelkedett 4.400 forintra. Az OTP 0,7%-os pluszban zárt 46.400 forinton, gyengült a Richter 0,3%-kal 11.740 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-ot csökkent 2652 forintra.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses idő, a reggeli óráktól elszórtan alakulhat ki zápor, napközben a szél megélénkül, zivatarok körében fokozatossá válik, viharossá a szél, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A labdarúgó konferencia ligában a Lett Riga 3-2-re nyerte a Vardar Skopje vendégeként a második forduló párharcának tegnap lejátszott mérkőzésén. A másik találkozón a szlovák Spartak Trnava 0-0-ás döntetlent játszott a CSKA 1948 nevű bolgár csapattal. A tavaly döntős 2024-ben pedig győztes Bondár Anna három játszmában győzte le a német Nobunaga Akugójét a hamburgi 246 ezer euró összdíjazású salakpályás női tenisztorna 8-at döntőjében. A végeredmény Bondár Anna Nobunaga Akugója 6-1, 3-6, 7-5. A zöldfoki köztársaság kapusa Vozinja és a norvég csatár Erling Haaland is helyet kapott a vasárnap zárult labdarúgó világbajnokság álomcsapatában, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze. Vozinja a voksok közel 40%-ával végzett a kapus rangsor élén, annak ellenére került be a csapatba, hogy a Nemzetközi Szövetség szakmai bizottsága az aranyérmes spanyol Unai Simonnak ítélte az aranykesztyű díjat. A 40 éves zöldfoki hálóőr, aki a VB előtt távozott a portugál másodosztályú Chaves csapatától, így klub nélküli volt a torna ideje alatt, 7 veszélyes lövést védett a későbbi aranyérmes spanyolok elleni döntetlennel zárult csoportmérkőzésen, majd abban is főszerepet játszott, hogy a legjobb 32 között hosszabbításra kényszerítették a címvédő, ezúttal finalista döntős Argentínát. Haaland a csatárokra leadott szavazatok 27,5%-át szerezte meg, miután Norvégiát fennállása első világbajnoki negyed döntőjébe vezette. A Manchester City támadója 5 mérkőzésen 7 gólt szerzett. Bekerült még az államcsapatba egyébként a védők közül Pedro Porro Spanyolországból, aztán az argentin Lisandro Martinez, a franciáktól Dayot Upamecano, a spanyoloktól Marc Cucurella. A középpályásoknál a spanyol Rodri, a francia Michael Olise, az angol Jude Bellingham mellett a szurkolói szavazatok alapján a legjobb, a csatároknál az argentin Lionel Messi, ahogy említettem a norvég Erling Haaland, illetve a francia Kylian Mbappé bizonyult a legtöbb szavazatot kapó játékosnak.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: A stúdióban pedig az MBH csoporthoz tartozó Fundamenta Lakáskassa Zrt. Üzleti innovációs igazgatója Ungvári Krisztián. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Este felvételi ponthatárokat hirdetnek, ami nyilván lakáskassa megtakarítás szempontjából akkor érdekes, hogyha időben elkezdett valaki, vagy legalább a szülei megtakarítással foglalkozni, erre gondolni, de hát azért az albérletpiac is elindul majd. Mennyire mozgatja meg ilyenkor a július vége ezt az ingatlan piacot, és mennyire pesdő fel ilyenkor akár a lakáskassa piac abban az értelemben, hogy mondjuk elkezdik tényleg ingatlanra költeni a korábbi befektetéseiket az emberek?
3: Igen, este 8 órakor kihirdetik a felvételi ponthatárokat, ezzel kezdetét veszi a nagy lakáskeresési hajrá. Elsőlegesen, ahogy mondtad, ez az albérleteket érinti, ugyanakkor megjelenik egy lakásvásárlási kereslet is, és egyben felhívja a figyelmet arra, hogy milyen jó lett volna, ha hamarabb gondolunk arra, hogy a gyermekünk felnő, egyetemre megy, és hamarabb elkezdünk egy kicsit gondolni az előtakarékosságra, és erre ugye egy megfelelő megtakarítási vagy forma, egy megoldás a lakástakarék pénztár, ahol ugye egy meghatározott megtakarítási időszakot követően van lehetőség lakáscélú felhasználásra, és ami nagyon fontos, egy kedvező kamatozású lakáscélú hitel felvételére.
2: 2018 óta nincs állami támogatás, és azt gondolná az ember, hogy emiatt ez a megtakarítási forma egy picit visszaesett. Valóban így van, vagy pedig olyan konstrukciókat dolgoztak ki a cégek, amelyek azért ott tartják az ügyfeleket, vagy jól felfogott érdekük, hogy mondjuk néha ezt a konstrukciót is válasszák?
3: Igen, az állami támogatás megszűnésével átalakultak a lakástakarékpénztárak, de nem szűnt meg a szektor, hanem a lakástakarékpénztárak különféle bónuszok formájában támogatják a hosszú távú megtakarítást, így jelenleg is elérhetők nagyon vonzó konstrukciók. Ami nagyon fontos, hogy ezek egy rendszeres hosszú távú megtakarítást jelentenek, várnak el, és ebben az esetben, amennyiben a megtakarító végigfizeti ezt a meghatározott havi megtakarítási összeget, ekkor jár ez a betéti összeg. Ami ez a bónusz, ami egyébként egy roppant kedvező konstrukció, hisz akár egy ilyen 30% körüli, tehát az állami támogatással megegyező bónusz is elérhető.
2: De ez 10 évig kell
3: tartani. Ez mondjuk egy 10 éves konstrukciónál, nyilván rövidebb konstrukciónál, ami egyébként akár 2 év is lehet, ez nyilván kevesebb. Nyilván egy rövidebb konstrukció az inkább kiegészítő jelleggel szoktuk ajánlani, ha valamilyen célhoz kötött, tehát mondjuk egy kazánt, egy konyhabútort kell lecserélni, arra jó. Azért komolyabb lakás célokra azt gondoljuk, hogy egy átlagos mondjuk 50 ezer forintos megtakarításnál már szükség van azért a 10 évre, hisz az itt összegyűlt megtakarítás, illetve a bónusz felvehető hitelösszeg nyújt elegendő fedezetet mondjuk arra, hogy már egy lakás önerőnek rendelkezésre álljon.
2: Ez a maradjunk ennél a havi 50 ezer forintnál 10 év alatt, ez mekkora teljes összeget hozhat így ki, hát ez 30%-kal kiegészítve?
3: Hát 30%-kal kiegészítve gyors számolás, azt mondom, ez 8,4 millió forint, és ehhez jön még ugye a hitelösszeg, tehát körülbelül ez egy 18 millió forint, ami kiegészülve akár piaci kamatozású, akár támogatott hitelekkel, mert ezeket lehet vegyíteni, úgy már egy nagyon kedvező forma.
2: Az otthon start hitelprogram egyébként kedvező hatással volt a lakáskassa piacra is, tehát többen kezdtek el így megtakarításokat, megtakarítási számlákat nyitni?
3: Igen, mi azt mondjuk, egyébként pont az elmúlt évben jelentősen nőtt a lakástakarék pénztári értékesítés, és azt mondtuk, hogy mindig úgy az ügyfeleknek azt javasoltuk, hogy amíg megtakarítást érnek el az alacsonyabb kamaton, azt fektessék be lakáscélú megtakarításba, lakástakarék pénztárba, így ebben az esetben bármikor dönthetnek majd egy előtörlesztésről, végtörlesztésről, illetve ez bármikor felhasználható, ugye lakáskorszerűsítésre, felújításra. Nagyon sokan, amikor megvásárolják a lakást, pont annyi pénzük van, hogy végre megvettük, esetleg a szükséges illetékek kifizetésre kerültek, és maximum egy tisztasági festés, de általánosságban elmondható, egy lakásra azért 5-10 évente valamilyen kisebb, nagyobb felújítás ráfér, illetve egyébként ilyen 20-25 évente saját tapasztalatom az, hogy egy nagyobb is. Erre pedig nagyon jó, már időben elkezdjük gyűjteni a pénzt, különösen, ha még ez egy ilyen kedvező konstrukcióban történik, vagy akár ugye, ahogy említettem, még akár lakáscélú kölcsön is lehívható a futamidő végén.
2: Említett a bútorvásárlás, bútorra is költhető egyébként egy ilyen megtakarítás?
3: Igen, beépített bútorra, tehát például beépített szekrény, konyha bútor, tehát minden olyan, ami fixen, vagy akár beépített
2: a lakás része,
3: arra igen, egy kanapét nem lehet megvásárolni belőle.
2: Mennyire kell egyébként abban az értelemben figyelni a piacot, a fundamentának, hogy nyilván van más piaci szereplő is. Egyébként így versengés van a cégek között, vagy ez annyira egyedi és annyira szabályozott szektor, hogy igazából nincs erre szükség?
3: Természetesen azt mondom, minden szektorban van verseny, itt is, ugye három szereplő van a piacon, és itt is azért jelentős verseny van, tehát változnak a

0: hosszútávú gondolkodás. Hogyan lehet jó szándékon meggyőzni az embereket, hogy ezért mégis válasszák ezt, mert hát akár havi 50 ezer forintról való lemondás sem biztos, hogy mindenkinek működik. Egy hosszú távú perspektíva felmutatásakor vagy megmutatásakor azért értik, érzik az emberek, hogy ez nagyon fontos?
1: Igen, tehát egyébként most a Fundamenta készített egy kutatást a Z-generációs pénzügyi szokásokról, megtakarításokról, és ott kijött egyébként számadat, hogy 56% nem hiszi el a fiataloknak, hogy hozzá tudnak jutni saját lakáshoz, ugyanakkor a 77%-uk továbbra is elkötelezett, hogy szeretne lakást.
0: Ez nagy ellentmondás.
1: Igen, nagy ellentmondás, tehát a vágy megvan, sokan bizonytalanok, és pont ez a szándék mutatja, hogy igenis van szerepe egy ilyen lakás előtakarékossági megoldásnak. Ugyanakkor azt is megmutatta ez a kutatás, hogy a fiatalok 47%-a, és igazából itt az Z-generációnak már az idősebb tagja, amikor már elkezdenek dolgozni, elkezdi a megtakarítást, de jellemzően azért valamilyen rugalmas formát keres. Tehát gyűjti otthon, készpénz, bankszámla. Ugyanis fontos számukra, hogy ez bármikor hozzáférhető legyen, és a lakástakarékpénztárnak igazából egy hátrányának róják fel, hogy ez egy fix konstrukció, hosszú távú. Én pont az ellentetjét gondolom, pont ebben az életkorban kell elkezdeni. Akár kisebb összegekkel ezt utána majd lehet növelni, szerződést módosítani, de el kell kezdeni, és az zárt konstrukció abban segít, hogy megóvjon minket saját magunktól, mert hát tegye a szívére a kezét az, aki minden hónapban képes 20-30-50 ezer forintot úgy félretenni 10 éven keresztül, 5 éven keresztül, hogy ahhoz bizisten egyszer se nyúl hozzá. Nem tudom, én nem vagyok erre képes, tehát például nekem kell mindig egy olyan konstrukció, ami zárt, ami fix, amire befizetem azt a havi megtakarítást. Saját példánál maradva, ugye 1997-ben indult el a lakástakarék pénztári szektortermék. Én ettől az időponttól kezdve van lakástakarék pénztári szerződésem, és mindig fel tudtam használni. Tehát mindig nagyon jól jött, amikor lejárt, és mindig megfelelő lakáscélra el lehetett költeni.
0: Egy picit még saját példánál maradva, hogyha már itt a saját példát említetted, nyugdíjpénztári megtakarítása az embernek van, és ott azért már 20-30 ezreket kell félretenni, évtizedekre előre gondolkodva, de hát nyilván sajnos még nem ez a jellemző egyébként a magyar pénzügyekre. Folytatjuk majd a 7:30-as híreket követően a beszélgetést a lakáskasszával kapcsolatban, a lakáspiaccal kapcsolatban Ungvári Krisztiánnal, a Fundamenta Lakáskassa üzleti innovációs igazgatójával.
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. Week a Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
5: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandok

0: Anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban tart a helyszínelés a pesti alsó rakparton az Erzsébet híd közelében. Mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, déli irányban torlódik a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban, illetve Zuglóban a Magyarországi úton befelé a Nagy Lajos király útja után. Tart a Rákóczi hídnál a vasúthíd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak meg. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. Mától a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon lezárják a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondom az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit.
4: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A jemeni huszi felkelők bejelentették, hogy rakéta és drón támadást hajtottak végre két szaudi olajszállító tanker ellen a Vörös-tengeren. Az Enszéliát biztos, hogy találat érte, mert ott van tűz is, illetve volt tűz a hajón, személyzeti sérülés ugyanakkor nem. A támadás tovább növelte a Vörös-tenger hajózási útvonalának biztonsági kockázatait olyannyira, hogy több társaság már elkerüli ezt a részét, és hát két kínai nagy nyersolajszállító tanker ugyanakkor a kockázatok ellenére úgy döntött, hogy folytatja a Bab-el-Mandeb szoros felé az útját, fedélzetükön 4 millió hordó szaudi nyersolajjal. A kőolaj ára egyébként megugrott a szaudi olajszállítók elleni támadás hírére, már 96 dollár 3 centre a Brent ára, az amerikai könnyolaj 88 dollár 22 centen jár. Folytatódtak az amerikai légicsapások iráni célpontok ellen is, egyelőre nem világos, hogy milyen eredménnyel, illetve egyáltalán miket támadtak. Ukrajna az ENSZ biztonsági tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután Oroszország az elmúlt napokban több polgári teherhajót is támadt a Fekete-tengeren. Andriy Sybiha, ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Moszkva túlszul ejtette a globális élelmezés biztonságot. Ukrajna idén 700 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza. Ezt közölte Alekszandr Szirszky, legköszönő ukrán főparancsnok, egyben megerősítette, hogy távozik a hadsereg éléről. Leváltása lényegében egy kikényszerített döntés volt Zelenszky részéről, amit az ukrán kormány váltása indított el. Fedorov védelmi miniszter távozása a kormánnyal együtt hatalmas utcai tüntetéseket váltott ki. A leváltások azután történtek meg, hogy Fedorov és Szirszky között korán sem volt egyetértés a haderő reformját illetően. Bendaszevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
5: Ukrajnában az elmúlt években nem voltak tüntetések a gazdasági helyzet miatt, a korrupciós ügyek miatt, de Fedorovnak a leváltása viszont eredményezett ilyen tüntetéseket. A tüntetések nem fejeződtek be, hanem gyakorlatilag egy hete Ukrajna legtöbb nagyvárosában folytatódtak. Az emberek Fedorov visszahozatalát követelték, és Szirszky leváltását. És itt kerül a képbe a Szirszky, tehát a jelek szerint azért váltotta le Zelenszky Fedorovot, mert Fedorov védelmi tárca vezetője és Alekszandr Szirszky, mint katonai főparancsnok között jelentős nézeteltérések voltak. Fedorov máshogy képzelte, más szemlélettel képzelte a katonai erőknek a reformját.
3: A közelmúltban egy ukrán F-16-os vadászgép lelőtt egy orosz vadászrepülőgépet, ami az első légi győzelem, amelyet ez a típus ukrán szolgálatban aratott. Arról nincs hír, hogy milyen típusú orosz vadászrepülőgépet lőtt le az F-16-os. Erről egyébként John Kane tábornok, az amerikai Egyesített Vezérkar főnöke számolt be az amerikai szenátus költségvetési bizottsága előtti meghallgatáson. Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Az amerikaiak segíteni fogják Szaúd-Arábiát az atomenergia termelés elindításában, békés célú felhasználást emlegetnek, több évtizedre szóló sok milliárd dolláros partnerségi programot, viszont a megállapodás szövegét nem hozták nyilvánosságra, és sajtóhírek szerint az urándúsítás lehetővé tenni akár Szaúd-Arábia számára, hogy ne csak az erőművekbe használja fel a dúsított uránt, hanem akár atombombához is, de erről hivatalosan nyilatkozat nincsen.
1: Tőzsde hírek.
3: A Wall Street-en gyengültek valamelyest az indexek, igaz nem nagy mértékben, a Dow Jones mindössze 5 ponttal, 1%-kal került lejjebb, az S&P 500-as 1%-ot veszített az értékéből, a Nasdaq kompozit mutatója 6%-os mínuszban fejezte be. Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb indexek, a londoni FTSE 1,3%-ot, a párizsi, a madridi és a milánói tőzsde 1%-ot emelkedett, Frankfurt 7%-os pluszban zárt. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedéssel 144.765 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 18,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-ot emelkedett 4.400 forintra, az OTP 7%-os pluszban fejezte be 46.400 forinton, gyengült a Richter 3%-kal 11.740 forintig, míg a Magyar Telekom 0,5%-ot csökkent 2.652 forintra. Némileg gyengül a forint, most 363 forint 80 filléren az euró árfolyama. Több mint 23 millióan írták alá azt a petíciót, amely Argentína kizárását követeli a világbajnokságokról, emellett a FIFA is vizsgálat alá vonta a csapatot. A döntőben ugyanis az argentinok több játékosa a lefújás után agresszívan viselkedett a győztes spanyolokkal, de ez sem volt elég. Amikor a trófeát vették át a spanyolok, az argentin játékosok hátat fordítottak a ceremóniának. Szabados Gábor sportközgazdás szerint emiatt nem valószínű, hogy kizárják az országot a sporteseményről, ugyanakkor komoly pénzbüntetésre számíthatnak.
6: Nem ez fogja eldönteni azt, hogy milyen döntést hoz a FIFA. Én azt gondolom, hogy lesznek következmények, mert hát a televíziós felvételek alapján egyértelmű, hogy itt olyan dolgok történtek, amelyeknek kell, hogy következménye legyen. Itt ugye két dologra gondolok. Az egyik az a, hát nevezük így álmok futás, amit Paredes bemutatott, ami ugye hát fizikai tetlegesség. A legvalószínűbb én azt gondolom, hogy az ő esetében egy több mérkőzéses eltiltás, válogatott mérkőzésekről. Viszont ugye az, hogy az argentin válogatott tagjai hátat fordítottak a díjátadásnak. Ez azért egy nagyfokú tiszteletlenség, én azt gondolom. Itt elképzelhető, hogy a FIFA valamilyen fair play-hez kapcsolódó büntetést kiszab.
1: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses idő, a reggeli óráktól elszórtan alakulhat ki zápor, napközben a szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Folytatjuk az MBH csoporthoz tartozó Fundamenta lakáskasszának az innovációs üzleti igazgatójával, Ungvári Krisztiánnal beszélgetésünket. Beszéltünk már arról, hogy hát hogy alakult át ez a piac az elmúlt 7 évben, sőt most már 8 évben, amióta nincs állami támogatási lehetőség, mire érdemes hosszú távon figyelni megtakarítási szempontból, hogyha lakáskasszában gondolkodik az ember, miért jó, ha ebben gondolkodik. Arról még nem beszéltünk, hogy persze megfogalmazódik az emberben az ingatlanvásárlás, akár annyira felvilágosult, hogy jó pár évre előre gondolkodik, de azért az emberek szeretnek mindent egy helyben intézni, vagy nagy könnyebbség, hogy helyben tudják intézni. Ez mennyire érződik, amikor leülnek egy-egy ügyféllel?
3: Alapvetően az ügyfelek már nem termékeket keresnek, hanem megoldásokat. Így ez az otthonteremtésben is szeretnek mindent egyszerre elintézni, és bár egyszerűsödött a folyamat, egyszerűsödött, gyorsult a lakáshoz jutási folyamat, ettől függetlenül ez egy stressz helyzet mindenki számára, és ez egy nagyon előnyös, ha ebben egy megfelelő segítséget kapnak. Azért általában egy átlag állampolgár egyszer-kétszer vásárol ingatlant, ezért ez nagyon fontos, hogy itt megfelelő személyes tanácsadást kapjon, egészen az előtakarékosságtól, az ingatlan kiválasztásán keresztül a megfelelő hitelkonstrukció, az ahhoz kapcsolódó esetleg hitelfedezeti biztosításon át, egészen ugye a lakásbiztosításig. Tehát fontos, hogy olyan szolgáltatóhoz válaszunk, aki ezeket tudja nyújtani, és ez egy nagyon jelentős ügyfél előnyt jelent.
2: Gondolom azért a legnehezebb itt a hitelről beszélgetni, mert mondjuk ha 5, pláne 10 év múlva akarok hitelt felvenni még a meglévő megtakarításom mellé, hát ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy akkor milyen hitelkamatok, lakáshitelkamatok lesznek, és hát egyáltalán nem biztos, hogy nagyon hosszú ideig az állam tud kamattámogatott lakáshitelhez hozzájárulni. Ez a legnehezebb része a beszélgetéseknek, hogy gondolkodjon mindenki egy túligban, tehát hogy ne vegye fixnek, hogy akkor most épp 5-6%-kal hozzá lehet jutni hitelhez, hanem készítsen számításokat arra is, mi van, hogyha az inkább 8-10.
3: Hát egy lakástakarék pénztár tanácsadásnál ellent kell mondanom, ez a legkönnyebb része.
2: Igen.
3: Mert amiről még nem beszéltünk, hogy amikor ma leszerződünk mondjuk egy 10 éves megtakarítási időszakra, akkor aláírjuk a hirdetménnyel együtt azt a pontos hitel kamatot is, arra is leszerződünk, hogy majd 10 év múlva, ha szeretnénk hitelt felvenni, az pontosan hány százalékon és milyen futamidőre, milyen törlesztővel kaphatjuk meg. Ez egy másik nagyon nagy előnye a lakástakarékpénztárnak, hogy ez egy zárt konstrukció, piactól kvázi független, ezért teljesen fix, kezdve a ma elkezdjük a megtakarítást, addig a pontig, amikor mondjuk 20 év múlva befejezzük a hitel törlesztést. Tehát és ezek jellemzően azért egy kedvező kamatok, tehát akár ez egy 3% körül, 3-4%-os hitelkamatokról beszélünk, ami természetesen most egy otthonstart, az kedvezőbb és azonnali megoldás, de ahogy említetted, nem tudjuk, hogy mi lesz 10 év múlva, sőt, őszintén azt sem tudjuk, hogy mi lesz fél év múlva, mondjuk ezzel a konstrukcióval, de egy biztos, hogyha mondjuk a 14 éves gyermekünknek elkezdjük fizetni, akkor mire az egyetemet elvégzi, ő neki azt tudjuk, hogy pontosan mondjuk 3,4%-on fel tud venni ilyen hitelt. Amennyiben hamarabb van szükség, akkor is a konstrukcióban lehetőség van áthidaló hitelt felvenni. Ez egy piaci kamatozású hitel, egészen addig, amíg az eredeti megtakarítási időszak le nem jár, és akkor automatikusan átfordul egy kedvező kamatozású lakáskölcsönbe.
2: Ha nincs áthidaló hitel, akkor nem fut egy jelentős piaci kockázatot, így a lakáskassa azzal, hogy nem tudja, hogy milyen lesz a úgy egyébként az aktuális kamatkörnyezet, mert ugye volt arra példa az elmúlt időszakban, hogy nagyon magas volt az infláció, és hát brutális volt még az alapkamat, nem hogy egy hitelkamat.
3: Azért nem, mert ez egy kicsit a bankszektortól eltérően jellemzően nem külső finanszírozásból biztosítja a forrásokat, hanem a saját ügyfelei megtakarításából. Ezért ez egy zárt konstrukció, és ezért tudja azt kínálni, hogy a mostani befizetőkből tudja finanszírozni azt az alacsonyabb kamatot.
2: Vannak akár egyébként a lakáskasszának olyan projektjei, amelyek ingatlan fejlesztéshez kapcsolódnak, tehát van arra lehetőség, hogy látva az ügyféligényeket, azt, hogy azért egyre többen akarnak saját lakást valószínűleg, vagy vélhetően egyre többen, hogy mondjuk finanszírozni ilyen fejlesztéseket, vagy ez csak banki úton lehetséges?
3: A lakástakari pénztár egy szakosított hitelintézet meghatározott tevékenységi körrel, az ingatlan fejlesztés nem tartozik ehhez, tehát nem is végezhetünk. Pont azért van nagyon szigorúan elhatárolva az, hogy milyen tevékenységet végzünk, hogy ne kockáztassuk ezt a zártságát a rendszernek, ne kockáztassuk a betéteseknek ugyan megtakarítását, és legyen lehetőség arra, hogy a futamidő végén ezt a kedvező kamatozású lakáskölcsönt tudjuk nyújtani.
2: Európában rengeteg típusú lehetőség van, különböző ingatlan alapok, különböző konstrukciók arra, hogy az ember lakásthoz jusson, több éves előtakarékossággal, befizetéssel. Van-e olyan esetleg olyan része a lakástakarék piacnak idehaza, ami akár lehetne is fejleszteni, akár átvenni európai mintákat, vagy pont a jelenlegi szabályozás az megfelelő arra, hogy lefedje a piacot?
3: Tőlünk nyugatabbra azért ez jóval nagyobb a penetráció, mint Magyarországon. Magyarország olyan 12-13% a lakosságnak rendelkezik lakástakarékpénztári szerződéssel, ebbe beleértve akár a csecsemőt is. Ugye korábban is állami támogatásos időszakban, aki adószámmal rendelkezett, annak lehetett igényelni, lehetett kötni szerződést. Azért Ausztriában, Németországban jóval magasabb, 40-50% a lakosságnak rendelkezik. Ott kapcsolódik ugye állami támogatás is, és ott egy természetes az, hogy amikor a gyermek megszületik, akkor kötnek neki egy lakástakarékpénztári szerződést, hisz előbb-utóbb majd szüksége lesz lakhatásra, lakásvásárlásra.
2: De nincs olyan, ami kiegészíthetné a hazai szabályozást, vagy igazából, ha nem veszük ide az állami támogatást, akkor nagyjából mindent tud most ez a szektor?
3: Igazából, ami talán még így felmerül, és akkor ez a mai naphoz egy kicsit így a beszélgetés elejéhez köthető, ez az albérlet támogatás, az albérletekre való díjának a felkészülése. Ez még talán egy olyan lakáscél, ami jelenleg még nem tartalmaz a szektor, viszont nagyon előnyös lehet, hisz az albérlet költségek nagyon megugrottak, azért ma már egy egyszerűbb lakás, és ez körülbelül olyan 200 000 forinttól indul, ha csak szobát nézünk, az is már ilyen 150 000 forint Budapesten, tehát ehhez is már szükség egyfajta előtakarékosság.
2: De jelenleg akkor ezt lakástakaré pénztárban nem tudom finanszírozni.
3: Jelenleg ez ami hiányzik, és ezt még nem lehet.
2: Igen. Máshol Európában lehet egyébként?
3: Én tudom, hogy van erre példa már Európában, igen.
2: Hát igen, egyébként ezzel nem is csodálkozik az ember, mert hogy például Németországból lehet olyan híreket hallani, hogy nagyon sok ember már nem tud egyszerűen annyi pénzt összegyűjteni, és akkor egy bérleti szerződésekben gondolkodnak nagyon sokan. Összességében egyébként jelenleg hol tart ez a szektor? Itt említetted a 14%-ot. Van rá esély, vagy van a lakossági megtakarításokban annyi erő, hogy ez fel tud menni egy 20-30%-ra?
3: Én azt gondolom, hogy van erre lehetőség, illetve szükség is. Tehát én abból az oldalból, hogyha megnézünk ma egy ingatlan árat, ami alapvetően Budapesten már azért a 1,5 millió forintos otthonstart limit fölött van, akkor egy fiatal számára megfelelő előtakarékosság nélkül szinte lehetetlen, nyilván csak családi segítséggel megvásárolni a lakást, és ahogy említettem a kutatásból, hogy a fiatalok 77%-a szeretne, tehát erre nagyon nagy szükség van, hogy minél hamarabb, és tényleg a javaslat az, hogy minél hamarabb, még ha kis összeggel is, de el kell kezdeni előre, hosszú távon előre gondolkodni, és megtakarítani a lakás céljainkra.
2: Ungvári Krisztiánnal beszélgettünk, a Fundamenta Lakáskassa Zrt. Üzleti innovációs igazgatójával. Köszönjük, hogy bent voltál, és jó munkát a mai napra.
3: Köszönöm szépen.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Monitor.
4: Mediterrán barátfókát láttak egy adriai szigetnél. A szakemberek egyelőre nem tudták megerősíteni, hogy valóban a világ egyik legritkább fókafajáról van-e szó, ezért arra kérték a térségben hajózókat és fürdőzőket, hogy minden újabb észlelést jelezzenek. Horvátországban nincs bizonyítottan állandó és szaporodó állománya. Az elmúlt két évtizedben ugyanakkor több alkalommal is láttak magányosan kóborló példányokat. Az első fényképpel igazolt horvátországi észlelést 2005-ben jegyezték fel Silba szigeténél. A következő években egy nőstény rendszeresen feltűnt Isztria és a környező szigetek térségében. Gyakori felbukkanása azt a benyomást keltette, hogy több állat is él az Adria északi részén, később azonban kiderült, hogy ugyanazt a példányt figyelték meg. A mediterrán barátfóka a világ egyik legveszélyeztetettebb tengeri emlőse. A kifejlett állatok hossza elérheti a 2,7 métert, tömegük rendszerint 240-300 kg. A horvát népnyelvben tengeri embernek, tengeri medvének és tengeri barátnak is nevezett állat, főként halakkal, polipokkal és rákfélékkel táplálkozik.
0: Ez a Reggeli Monitor!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban tart a helyszínelés és a műszaki mentés a pesti alsó rakparton az Erzsébet híd és a Vigadó tér közötti szakaszon. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban. A Salgó-Tarjáni utcától lelassult a haladás. Zuglóban a Magyaródi úton befelé a Nagy Lajos király útja után baleset miatt sávlezárásra kell számítani. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Rákóczi hídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondom az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, egyebek mellett azt, hogy mi újság a nemzetközi hajózással, meg persze az olajpiaccal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újabb légi csapás sorozatot hajtott végre iráni célpontok ellen az Egyesült Államok. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzse azt közölte, továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a Hormuzi szoros térségében. A jemeni huszi felkelők közben rakétákkal és drónokkal támadtak két szaudi olajszállító tankert a Vörös-tengeren, az biztos, hogy az egyiket eltalálták, tűzütött ki rajta, személyisérülés nem volt. Több tartályhajó már útvonalat módosított, a huszik ugyanis figyelmeztették a hajózási társaságokat, hogy kerüljék a szaudi kikötőket. Két kínai rendkívül nagy nyersolajszállító tanker ugyanakkor folytatja útját a Bab-el-Mandeb szoros felé a Vörös-tengeren, fedélzetén összesen 4 millió hordó szaudi nyersolajjal. Elemzők szerint a Vörös térségében kialakuló újabb feszültség tovább növelheti a globális energiapiac bizonytalanságát, miközben a Hormuzi szoros körüli konfliktus már eddig is jelentős fennakadásokat okozott az olajszállításban. Emelkedik továbbra is a kőolaj 2%-a, $96.20 a Brent ára, az amerikai könnyűolajé $88.22 jár. Ukrajna idén 700 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza. Ezt közölte Alekszandr Szirszki, legköszönő ukrán főparancsnok, egyben megerősítette, hogy távozik a hadsereg éléről. Leváltása lényegében egy kikényszerített döntés volt Zelenszkij részéről, amit az ukrán kormány váltása indított el. Fedorov védelmi miniszter távozása a kormánnyal együtt hatalmas utcai tüntetéseket váltott ki. A leváltások azután történtek meg, hogy Fedorov és Szirszki között korán sem volt egyetértés a haderő reformját illetően. Bendaszewski Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
4: Ukrajnában az elmúlt években nem voltak tüntetések a gazdasági helyzet miatt, a korrupciós ügyek miatt, de Fedorovnak a leváltása viszont eredményezett ilyen tüntetéseket. A tüntetések nem fejeződtek be, hanem gyakorlatilag egy hete Ukrajna legtöbb nagyvárosában folytatódtak. Az emberek Fedorov visszahozatalát követelték, és Szirszkij leváltását. És itt kerül a képbe a Szirszkij, tehát a jelek szerint azért váltotta el Zelenszkij Fedorovot, mert Fedorov védelmi tárca vezetője, és Alekszandr Szirszkij, mint katonai főparancsnok között jelentős nézeteltérések voltak. Fedorov máshogy képzelte, más szemlélettel képzelte a katonai erőknek a reformját.
3: Találkozott egymással Szergej Lavrov és Marco Rubio. Az amerikai és az orosz külügyminiszter nagyjából fél órát beszélt egymással Manilában, a Fülöp-szigeteken. Orosz beszámolók szerint a téma az ukrajnai helyzet rendezése volt, de hogy miben maradtak, arról egyelőre nincs információ. A G7 gazdasági portál információi szerint nagyon szoros határidővel zajlik Balázsi Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása, ami ha kedvező képet fest a vállalatokról, akkor az állam mégis átveheti őket. Az nem egyértelmű, hogy a kormányzat miért gondolta meg magát, de vélhetően azért, mert felismerték, hogy a cégekben tényleg elég jelentős a vagyon. Időközben arról is gondoskodtak, hogy legalább addig ne váljon a csoport fizetésképtelenni, amíg el nem dől a sorsa. Ha teljesen nem is oldották fel a bankszámlák zárulását, de lehetővé tették, hogy az érintett cégek a számláikat ki tudják fizetni.
5: Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított nyomozást. A Fidesz székház előtt tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva a Fidesz elnöke azt mondta, az előző kormánynak a konkrét támogatások odaítélésében nem volt szerepe, csak a döntésekkel kapcsolatos elvárásait jelölte ki. Orbán Viktort hallják.
6: Kultúrára kell fordítani, hogy nem magas kultúrára, hanem mondjuk úgy, hogy populáris kultúrára kell fordítani, és hogy az országban lehetőleg arányosan terüljön szét, és nem mindig a nagyvárosokhoz és a kiemelt intézményekhez jusson ez az összeg. Ezeket az irányokat szabta meg a kormány. Az NK ügyet egyébként én egy koncepciós eljárásnak tartom, mert az teljesen nyilván, hogy az NK döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésre bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. Semmi rosszat nem tettek. Hogy ők miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvaló egy koncepciós eljárás ad magyarázatot. Az történt, hogy ez az ürügy arra, hogy elvigyék a Fidesznek a szerveit.
5: A ma esti felsőoktatási felvételi ponthatár kihirdetésével megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Ennek egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős kereslet elvonó hatása a bérleti piacról. A májusi kereslet 11, a júniusi 5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az egyetemi városok között Debrecenben kínálják a legdrágábban a garzonokat, de Budapesten sem könnyű az egyetemisták dolga. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
7: Budapesten nagyon összezárult az áruló. A legolcsóbb kerületekben is 200 ezer forintnál indulnak a bérleti díjak átlagos értékei. A legdrágább kerületeknél pedig 350 ezer forintnál nem tudnak feljebb kúszni. A legdrágább kerületek közé tartozik az 5., a 2. és az 1. kerület, miközben a legolcsóbb kerületek azok Budapest perifériáján találhatók. A 21., 19., 23. kerület az, ahol nagyságrendileg 200 ezer forintos bérleti díszint mellett találhatunk átlagosan kiadó lakást.
3: Egy véletlen folytán kitilthatják a Mercedest az amerikai piacról. Az amerikai szenátus kereskedelmi bizottsága tegnap jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely kitiltaná a kínai autógyártókat Amerikából. A bizottság elnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a szabályozás akaratlanul is megakadályozhatná a Mercedes amerikai értékesítését. A törvény vitáján a szenátor elmondta, hogy a javaslatban szereplő 15%-os kínai tulajdonosi küszöb a Mercedesre is vonatkozna, mivel két kínai befektető együttesen közel 20%-os részesedéssel rendelkezik a vállalatban. Ugyanakkor kiemelte, hogy a Mercedes kitiltását soha nem fontolgatnák, hozzátette, hogy a szöveget még a törvényre emelkedés előtt módosítani kell. Növekvő árbevétel mellett alacsonyabb nyereségről számolt be a Tesla a második negyedévben. A vállalat jelentősen növelte beruházásait a humanoid robotok, a robottaxi rendszer és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések területén. A Tesla árbevétele éves összevetésben 26%-kal emelkedett 28 milliárd 240 millió dollárra, nettó nyeresége ugyanakkor 5%-kal csökkent 1 milliárd 110 millióra. A társaság kiigazított részvényenkénti eredménye jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól, részvény ezért a tőzsdezárás utáni kereskedésben esett. A vállalatvezetés ugyanakkor ismét nem zárta ki a SpaceX-el való jövőbeni egyesülés lehetőségét. Az Alphabet, a Google anyavállalata a várakozásokat meghaladó bevételről számolt be a második negyed évben, miközben a felhőszolgáltatási üzletág kiemelkedő növekedést ért el. A cég ugyanakkor tovább emeli a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásait, ami kedvezőtlen piaci fogadtatásra talált. Az Alphabet árbevétele éves összevetésben 24%-kal 119,8 milliárd dollárra emelkedett, a működési nyeresége 31,3 milliárdról 40,8 milliárdra nőtt, 32%-ról 34%-ra javult a működési nyereség hányada. Az Alphabet pénzügyi igazgatója Anat Ashkenazi bejelentette, hogy a vállalat idei tőke kiadásai 195-205 milliárd dollárra tervezi, szemben a korábban jelzett 180-190 milliárd dolláros sávval. Indoklása szerint a mesterséges intelligenciához szükséges számítási kapacitások iránti kereslet továbbra is meghaladja a rendelkezésre álló kínálatot. Az Alphabet részvényei a zárás utáni kereskedésben 3%-ot veszítettek értékükből a beruházási tervek ismertetését követően.
0: Tőzsde hírek.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde mutatói, a Dow Jones mindössze 5 pontot csökkent, 0,01%-ot, az S&P 500 0,1%-ot veszített az erejéből, a Nasdaq 0,6%-ot. Európában jó volt a hangulat, London 1,3%-ot erősödött, 0,1%-ot emelkedett a párizsi, a madridi és a milánói tőzsde, Frankfurt 0,7%-os plusszal zárt. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a VUX 6,1%-os emelkedéssel 144.765 ponton fejezte be, a forgalom 18,6 milliárd forint volt, a MOL 1,7%-ot emelkedett 4.400 forintra, az OTP 0,7%-os plusszal zárt 46.400 forinton, a Richter 0,3%-kal gyengült 11.740 forintig, míg a Magyar Telekom 0,5%-ot csökkent 2.652 forintra. Némileg gyengül a forint, most 363 forint 80 fillére az euró árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses idő, a reggeli óráktól elszórtan alakulhat ki zápor, napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
5: A labdarúgó konferencia ligában a Lett Riga 3-2-re nyerte a Vardar Skopje vendégeként a második forduló párharcának tegnap lejátszott mérkőzésén. A másik találkozón a szlovák Spartak Trnava 0-0-ás döntetlent játszott a CSKA 1948 nevű bolgár csapattal. A tavaly döntős, 2024-ben pedig győztes Bondár Anna három játszmában győzte le a német Nobunaga Akugójét a hamburgi 246 ezer euró összdíjazású salakpályás női tenisztorna 8-a döntőjében. A végeredmény Bondár Anna Nobunaga Akugója 6-1, 3-6, 7-5. A zöldfoki köztársaság kapusa Vozinja és a norvég csatár Erling Haaland is helyet kapott a vasárnap zárult labdarúgó világbajnokság álomcsapatában, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze. Vozinja a voksok közel 40%-ával végzett a kapusrangsor élén. Annak ellenére került be a csapatba, hogy a Nemzetközi Szövetség szakmai bizottsága az aranyérmes spanyol Unai Simonnak ítélte az aranykesztyű díjat. A 40 éves zöldfoki hálóőr, aki a VB előtt távozott a portugál másodosztályú Chaves csapatától, így klub nélküli volt a torna ideje alatt, 7 veszélyes lövést védett a későbbi aranyérmes spanyolok elleni döntetlennel zárult csoportmérkőzésen, majd abban is főszerepet játszott, hogy a legjobb 32 között hosszabbításra kényszerítették a címvédő, ezúttal finalista döntős Argentínát. Haaland a csatárokra leadott szavazatok 27,5%-át szerezte meg, miután Norvégiát fennállása első világbajnoki negyed döntőjébe vezette. A Manchester City támadója 5 mérkőzésen 7 gólt szerzett. Bekerült még az államcsapatba egyébként a védők között Pedro Porro Spanyolországból, aztán az argentin Lisandro Martinez, a franciáktól Dayot Upamecano, a spanyoloktól Marc Cucurella, a középpályásoknál a spanyol Rodri, a francia Michael Olise, az angol Jude Bellingham mellett a szurkolói szavazatok alapján a legjobb, a csatároknál az argentin Lionel Messi, ahogy említettem a norvég Erling Haaland, illetve a francia Kylian Mbappé bizonyult a legtöbb szavazatot kapó játékosnak.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Orosz-ukrán háború. Hol tart az ukrán ellentámadás? A mikrofonnál Nagy Károly.
3: Nem tudjuk, hogy van-e ukrán ellentámadás. Minden esetre az új vezérkari főnök megígérte, hogy lesznek ilyenek, mint ahogy további mélységi csapásokat is. Ukrán dróncsap Pásért egyébként az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye Novospaszkojai járásában a létesítményben tűzütött ki, az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták, mint hogy a Krímet is tovább támadták az ukránok, és hát úgy tűnik, hogy legkevesebb 28 katonai rakományt vagy üzemanyagot szállító hajót ért orosz csapás ukrán kikötőkben vagy a tengeren. Szóval a Fekete-tengeren is egyre durvább, komolyabb a helyzet, ami a drón csapásokat illeti. Kikényszerített döntése volt Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek az, hogy leváltotta Alekszandr Szirszkijt, az ukrán hadsereg korábbi vezérkari főnökét. Az ukrán kormány távozása indította el a lavinát, egészen pontosan a csere, mivel ezzel együtt távozott Mihail Fedorov védelmi miniszter is, ami hatalmas utcai tüntetéseket váltott ki. A leváltások azután történtek meg, hogy a két vezető között, Szirszkij és Fedorov között feszültség alakult ki a haderő reformját illetően. Bentarsevszky Antonnal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával Kecső Richard beszélgetett.
8: Leváltotta Alekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszky elnök, helyére Mihajlo Drapatit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki. Mi volt itt az előzmény? Kicsit arról is beszéljünk, hogy egy kicsit így képbe helyezzük az előzményeket, és milyen döntésnek tekinthető ez?
4: Hát Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egy zsákutcába kormányozta magát az elmúlt másfél hét folyamán, és elfogyott a levegő körülötte, ez egy kikényszerített döntés volt, nem akarta leváltani Szirszkijt. Azt lehet tudni, hogy az előző parancsnokot, Alekszandr Szirszkijt, azt lehet tudni, hogy ők ketten jóba voltak, Szirszkij gond nélkül végrehajtott az Zelenszky minden döntését, minden politikai akaratát, egy végrehajtó parancsnok volt. Sokkal kevésbé volt népszerű a katonák és a tisztek körében, de a politikai elitekkel, és főleg Zelenszkijvel jó kapcsolatokat ápolt. Ugye az egész probléma, az egész helyzet onnan indult ki, hogy Zelenszkij leváltotta a múlt hét folyamán az ukrán kormányt, a kormányfőt, Julia Szirigyenkót, és vele együtt az összes miniszter is távozott. Köztük Mihajlo Fedorov védelmi miniszter, aki bár mindössze fél éve volt a miniszteri, védelmi miniszteri tárca élén, egyébként előtt is miniszter volt, a digitális transformációért felelős miniszter volt, de a védelmi tárca élén mindössze fél éve volt, viszont az összes ukrán siker, ami az elmúlt hónapokban történt, és amit az elemzők és a sajtó is egyfajta katonai fordulatként értelmezi, tehát ezek a sikerek mind Fedorov nevéhez kapcsolódtak. A mélységi dróncsapások sikerei, az úgynevezett Közép-Hátország elleni, ez a fronttól 150 kilométeres körzetben lévő sikeres dróntámadások, dróncsapások, a legfejlettebb technológiáknak az implementálása az ukrán védelmi katonai technológiákba, a drónok mennyiségi gyártásának a növelése, ezek mind Fedorov újításai voltak, vagy a Starlink rendszer lekapcsolása, vagy annak az elérése, hogy lekapcsolják az oroszok számára, és ők nem tudták használni ezt a technológiát Ukrajna területén. Ezek mind Fedorov reformjai, vagy újításai voltak, és hát teljesen váratlanul, miután Zelenszkij leváltotta, tömegtüntetések törtek ki Ukrajnában. Tehát fontos látni, Ukrajnában az elmúlt években nem voltak tüntetések a gazdasági helyzet miatt, a korrupciós ügyek miatt, de Fedorovnak a leváltása viszont eredményezett ilyen tüntetéseket. A tüntetések nem fejeződtek be, hanem gyakorlatilag egy hete Ukrajna legtöbb nagyvárosában folytatódtak. Az emberek Fedorov visszahozatalát követelték, és Szirszkij leváltását. És itt kerül a képbe a Szirszkij, tehát a jelek szerint azért váltott el Zelenszky Fedorovot, mert Fedorov védelmi tárca vezetője és Alekszandr Szirszky, mint katonai főparancsnok között jelentős nézeteltérések voltak. Fedorov máshogy képzelte el, más szemlélettel képzelte el a katonai erőknek a reformját, Szirszky ezt ellenezte, és a jelek szerint, nem tudjuk persze a teljes képet, de minden jel abban az irányba mutat, hogy Szirszky volt az, aki folyamatosan fúrta Fedorovot, és követelte, vagy kérte Zelenszkyt, hogy váltsa le. És végül ez vezetett a Fedorov leváltásához, amiben végül aztán Szirszky is belebukott a tömegtüntetések hatására.
8: Nem látszik, hogy nyugodna bármi a kedélyeket illetően a fronton. Pusztító ukrán dróncsapás volt az éjszaka. Egyébként az oroszok is mozgósítanak. Arról írt több portál is, hogy Oroszország háborús üzemmódra vált, és hadiállapotra készítik fel a Nemzeti Gárdát, míg egy vészforgatókönyvet is életbe léptetnek. Eldurvult most a helyzet így az elmúlt évekhez, az elmúlt időszakhoz nézve még jobban?
4: Hát ugye ez az eldurvulás, vagy ez az eszkaláció az elsődlegesen annak köszönhető, hogy nem úgy zajlanak a fronton az események, ahogy azt Moszkvában elképzelték, nincsenek orosz sikerek, nem halad olyan ütemben a hegységes szinte sem helyezett, nagyon lassan halad a Donbasszi régiónak az elfogalása, mert orosz szempontból, és közben pedig az orosz lakosság egyre inkább megérzi a háborúnak a veszteségeit, a problémáit. Ugye üzemanyag hiány van, gazdasági nehézségek vannak, dróntámadások vannak napról napra, többek között Moszkvával szemben, vagy Szentpétervárral szemben. Ez is egyfajta kényszerhelyzet, mondhatjuk azt, az orosz vezetés már a saját arcvesztés elkerülése miatt is, ugye a szeptemberi parlamenti választások miatt is, szeptemberben parlamenti választásokat tartanak majd Oroszországban. Most erre vélhetően a kormánypárt és Vlagyimir Putyin nem úgy akar nekifutni, hogy hónapok óta nincs határozott válasz az ukrán sikerekre, és a lakosság folyamatosan orosz kudarcokat lát a fronton és a hátországban, és ezért ez arra kényszerítette az oroszokat is, hogy valamit lépjenek, és valamit tegyenek. Sok minden látszott intézkedés egyébként, nem tudom, hogy a Rossz Guardiának a mozgósítása az mennyire oldhatja meg a problémákat, de kommunikációnak nagyon jó. Annak a látszatot kelti, hogy az orosz vezetés mindent megtesz a helyzet javítása érdekében, pont tegnap innen folyamán a parlamentnek a házelnöke szólalt fel, és elmondta, hogy hát minden, ami az üzemanyag hiányhoz kapcsolódik, az úgynevezett 5. hadoszlopnak az ármánya, és hát nem erről kellene beszélni a parlamentben és a médiában, hogy gondok vannak az üzemanyag ellátással. Tehát ugye ez is egy ilyen látszat, hogy a problémát úgy oldja meg, hogy nincs probléma, hogy eltitkoljuk a problémát, vagy nem beszélünk a problémáról, de viszont arról árulkodik, hogy súlyos gondok vannak Oroszországban.
8: Hetek óta a tengereken is van probléma, mert hogy már kereskedelmi hajókat is ér támadás, és ha jól tudom, akkor azért nagyjából a második világháború óta nem volt példa, hogy kereskedelmi hajókat támadnának. Itt azért veszélyben lehet akár gazdasági szempontból is, például a búza, a gabona, és még sorolhatnánk ezeket. Ezen a fronton itt mi várható, mit történik, mert hogy azért ez is egy szempontból érdekes, hogy most egy kvázi új szintre emelkedne itt az eszkaláció, hogy már a tengeren is már nem csak háborús cselekmények történnek, hanem azért úgymond idézőjelesen vétlen emberek is bajba kerülnek, mert azért mondjuk a Hormuzi szoroson Irán esetében látjuk, hogy ott is azért a kereskedelmi hajók, már hogyha a blokkádra is gondolunk, azért ott is egy viszonylag hasonló helyzet van.
4: Hát ugye fontos hangsúlyozni, hogy a mostani támadások hátterében, már az ukrán támadások hátterében nem orosz zászló alatt hajózó hajók elleni támadások vannak, mert egyébként a háború kezdete óta egyáltalán nem ritkák a kereskedelmi hajók elleni támadások. Tehát Oroszország a háború első, a teljes értékű háborúnak az első évében mindent megtett, hogy megsemmisítse az ukrán kikötőket és az ukrán hajókat, kereskedelmi hajókat is, teljes blokkád alá vették egy fekete tengeri kikötőket, aztán Ukrajnának sikerült elsősorban a tengeri drónok segítségével felszabadítani a közvetlen fekete tengeri partvidéket, és hajózhatóvá tenni a partvidéket, és onnantól kezdve viszont az orosz hajók kerültek veszélybe, és ez 2022 óta folyamatosan történt, tehát orosz támadások ukrán hajókkal szemben, ukrán támadások orosz hajókkal szemben. Ami most egy szintlépést jelenti, azok a támadások, amelyek olyan hajók ellen történnek, amelyek elvileg, jogilag, formailag nem Oroszországhoz tartoznak, más zászló alatt hajóznak, Libéria, Eritrea zászlója alatt hajóznak, vagy valamilyen szigetcsoport,

0: régiókat vette célba. Elsősorban a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren, de láttunk eseteket ilyen támadásokra a Földközi-tengeren is, mert ezek még ritkák. Ez az, ami újfajta eszkalációt jelenti, mert egyrésztről Ukrajna jogosan mondhatja azt, és benne van az ENSZ alapokmányában is, hogy ők ugye jogosan védekeznek, és hogyha bizonyítható, hogy az a rakomány, ami a hajón van, katonai célokra kerül felhasználásra, tehát teszem azt, az a üzemanyag, amit szállít a hajó, majd orosz harckocsikba kerül, akkor ez egy jogos célpont. Na de másrésztről viszont ott van a nemzetközi jog, amely viszont nyíltan kimondja, hogy ugye nem háborúban álló országok megtámadása, az arra nagyon nyomós bizonyíték kellene. Tehát előtte be kell bizonyítani, hogy az a hajó, ami Libéria zászlaja alatt hajózik, az valóban Oroszországhoz tartozik, és csak kihasználja a kiskaput, és egyébként is orosz rakomány szállít. De hát ugye ilyen bizonyítékok nincsenek, előbb megtámadják, mozgásképtelenné teszik a hajót, meg is semmisítik a hajót, és hát utána már teljesen mindegy, hogy sikerül bizonyítani, vagy nem. Másik probléma ugye a környezetvédelmi akályok, hogyha egy ilyen hajó, mondjuk tankerhajó nagy mennyiségű kőolajat szállít, akkor a támadás után, a mennyi megsemmisítés után egy környezetvédelmi katasztrófát is okozhat egy ilyen támadás. Szerintem a nemzetközi közösség vagy nyugat részéről ezek a legnagyobb aggályok az ukrán támadásokkal szemben, de tény, hogy igen hatásosak az elmúlt időszakban.
1: Bendazsevszky Antont, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Az orosz TASZ hírügynökség kiadott a Védelmi Minisztérium adataira hivatkozva egy összesítést, miszerint az orosz hadsereg július 10-e óta 20 csoportos csapást mért az Odessa megyei Odessa, Csordomorszk, Izmail és Juzsnyék kikötőben katonai szállítmányok, valamint az üzem és kenőanyagok kirakodására és tárolására használt infrastruktúrára, és az oroszok állítása szerint legkevesebb 28 katonai rakományt vagy üzemanyagot szállító hajót ért csapás kikötőben vagy éppen a tengeren. 8 óra 26 perc van, 4 perc múlva a 8:30-kor mondom el a legfrissebb híreket.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a közvágóhíd végállomást. Az

0: Érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágó hídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak meg. A villamospálya karbantartása miatt péntekig a 3-as villamos a Mexikói út és az Ösvezértere, illetve a Gubacsi út határút és a Sörgyár között közlekedik, a Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos az Ösvezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Ösvezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A 37 a villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sörök között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom az elmúlt órák fejleményeit, különösen a tengeri hajózással kapcsolatosakat, például, hogy mi újság a Vöröstengeren.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A jemeni huszi felkelők bejelentették, hogy rakéta és drón támadást hajtottak végre két szaúdi olajszállító tanker ellen a Vöröstengeren. Az biztos, hogy az egyik hajón tűz ütött ki, a személyzet azonban sértetlen. A brit Vanguard tengeri kockázatelemző vállalat szerint tovább növelte mindez a Vöröstenger hajózási útvonalának biztonsági kockázatát, és több tartályhajó már útvonalat módosított, miután a huszik figyelmeztették a hajózási társaságokat, hogy kerüljék a szaúdi kikötőket. Két kínai rendkívül nagy nyersolajszállító tanker ugyanakkor folytatja útját a Bab-el-Mandeb szoros felé, fedélzetükön 4 millió hordó szaúdi nyersolajjal. Közben az Egyesült Államok újabb légicsapás sorozatot indított iráni célpontok ellen a Hormuzi szorossal kapcsolatosan. Egyelőre nem világos, hogy mit találtak el, mint ahogy nincs arról információ, hogy Irán ellencsapásokat hajtott volna végre a szomszédos arab országokkal szemben. Ukrajna az ENSZ biztonsági tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután Oroszország az elmúlt napokban több polgári teherhajót is megtámadta a Fekete-tengeren. Andrei Sipiha ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Moszkva túlszul ejtette a globális élelmezés biztonságot. Az ukrajnai konfliktus lezárására irányuló tárgyalások holtpontra jutottak, a figyelem most egyértelműen a Közel-Keletre összpontosul, Oroszország továbbra is ragaszkodik az általa kitűzött célok megvalósulásához, és azt követeli egyebek mellett, hogy Kijev adjon át neki területeket. Egyéb iránt volt egyeztetés az orosz és az amerikai külügyminiszter között Manilában a Fülöp-szigeteken, de hát a félórás megbeszélésen igazából nem sok minden, nem sok újdonság történt. Ukrajna idén 700 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza. Ezt közölte Alekszandr Szirszki, a legköszönő ukrán főparancsnok, egyben megerősítette, hogy távozik a hadsereg éléről. Leváltása lényegében egy kikényszerített döntés volt Zelenszki részéről, amit az ukrán kormány váltása indított el. Fedorov védelmi miniszter távozása a kormánnyal együtt hatalmas utcai tüntetéseket váltott ki. A leváltások azután történtek meg, hogy Fedorov és Szirszki között korán sem volt egyetértés a haderő reformját illetően. Bendaszevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
3: Ukrajnában az elmúlt években nem voltak tüntetések a gazdasági helyzet miatt, a korrupciós ügyek miatt. A Fedorovnak a leváltása viszont eredményezett ilyen tüntetéseket. A tüntetések nem fejeződtek be, hanem gyakorlatilag egy hete Ukrajna legtöbb nagyvárosában folytatódtak. Az emberek Fedorov visszahozatalát követelték, és Szirszki leváltását. És itt kerül képbe a Szirszki, tehát a jelek szerint azért váltotta le Zelenszki Fedorovot, mert Fedorov védelmi tárca vezetője, és Alekszandr Szirszki, mint katonai főparancsnok között jelentős nézeteltérések voltak. Fedorov máshogy képzelte el, más szemlélettel képzelte el a katonai erőknek a reformját.
2: Kormányciklusokon átívelő 15 éves vasúti fejlesztési program elindítását jelentette be a kormány. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretösszege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásból valósul meg.

0: A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Rákospalota Újpest vasútállomáson. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az állomások korszerűsítése. Vitézy Dávidot hallják.
1: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránkénti intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre. Cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyei jogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
2: Tőzsde hírek.
0: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones mindössze 5 ponttal csökkent, 0,1%-kal, az S&P 500-as 0,1%-ot veszített az értékéből, a Nasdaq 0,6%-os mínuszban fejezte be. Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb indexek, a londoni FTSE 1,3%-ot, a párizsi, a madridi és a milánói tőzsde 1%-ot emelkedett, Frankfurt 0,7%-os pluszban zárt. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,6%-os emelkedéssel 144.765 ponton történelmi csúcson fejezte be. A részvénypiac forgalma 18,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-ot emelkedett 4.400 forintra, az OTP 0,7%-os pluszban fejezte be 46.400 forinton, gyengült a Richter 0,3%-kal 11.740 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-ot csökkent 2.652 forintra. Az euró érte jelen pillanatban 364 forint 20 fillért kell adni.
2: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütéses időjárás, a reggeli óráktól elszórtan alakulhat ki zápor, napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Iránytű a gazdasági és kulturális útvesztőben. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Megpróbálunk a közel-keleti útvesztőben is egy kicsit irányt mutatni. Tegnap a körügyminiszteri találkozón, ami a Fülöp-szigeteken Manilában zajlott, azt mondta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, hogy érvényét vesztette az Egyesült Államok és Irán közötti szándéknyilatkozat, a megállapodás nem létezik többé, mert hogy elmondása szerint arról állapodtak meg, hogy megnyitják a Hormuzi szorost díjmentes és szabad navigáció mellett. Erről kellett volna, hogy legyen egy bejelentés másfél hete, ehelyett inkább elkezdték lőni a hajókat, mármint az irániak. Az amerikaiak egyébként az éjszakai órákban újabb légicsapás sorozatot indítottak iráni célpontok ellen, de vajon hova vezet mindez? Ez már nyílt háború újra, vagy még nem tartunk ott? Kérdezem Tarik Messzár közel-kelet szakértőt, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Marco Rubio valóban Donald Trump korábbi szavait erősítette meg, tehát az Egyesült Államok tulajdonképpen úgy tekint a megállapodásra, mint amik nem létezik. Tehát azt lehet mondani, hogy nem teljesen nyílt a háború, de azért már egyre súlyosabbak a csapások. Ugye az Egyesült Államok 12. egymás követő éjszaka bombázza Iránt. Ez most éjszaka két ember halálát okozta egyébként, és 11 embernek a sebesülését. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem csak az Egyesült Államok, hanem Irán is azért elég komoly csapásokat mér amerikai bázisokra ott a közel-keleten. És az iráni forradalmi gárda egyébként megerősítette az éjszaka folyamán, hogy egy tankert is eltaláltak a Hormuzi szorosban. Valamint itt még, ami külön kiemelendő, az, hogy a jemeni húszik is beszálltak a háborúba, és rakéta és drón támadásokat követtek el két szaudi olajszállító tartályhajó ellen, de ez a Vörös-tengeren történt, tehát hogy az a front is megnyílóban van. Úgyhogy a Hormuzi szoros és a Vörös-tenger egyszerre van akadályoztatva. Ez a világgazdaság számára egyébként egy rendkívül negatív és rossz fejlemény. Úgyhogy ez a továbbra is fennáll, azért még inkább meg fogják érezni az emberek ezt, nem csak ott a környéken, hanem Európában és az egész világon is.
1: Egyelőre egyébként a kőolaj árának emelkedéseben érződik mindez. Mennyire kell szelektálniuk, furán hangzik ez, de mennyire kell szelektálniuk akár a jemeni husziknak a csapásokat illetően, mert a hírek szerint a Bab el-Mandeb szoros felé tart két kínai óriás olajtanker. Ha ezeket eltalálnák, velük valami történne, hát annak nyilván nem örülne, finoman fogalmazva, sem Kína. Erre azért vajon figyelnek akár az irániak, akár a jemeni huszik?
2: Persze, abszolút, tehát hogy ők célzottan mérik ezeket a csapásokat. Idáig is voltak olyan kereskedelmi hajók, olajszállító hajók, amelyek átjutottak, úgyhogy nem mindegyik hajót támadják meg egyébként. Most a jemeniek külön itt a szaudi hajókat vették célba, megveszik célba valószínűleg továbbiakban is. Ebből is egyébként egy elég komoly konfliktus kialakulhat, mert a szaudiak sem fogják ezt hosszú távon engedni, hogy ez így folytatódjon. De a kínai hajókat nem érték különösebb csapások, tehát valószínűleg azok át fognak jutni. De tény, hogy a húszi korábban ugye úgy kezdték az egészet a háború kirobbanásakor, hogy az izraeli hajókat fenyegették meg, aztán később már minden olyan hajót, amelyik ugye együttműködik az Egyesült Államokkal, vagy esetleg Izraellel. Úgyhogy ezeket a hajókat támadják, tehát abszolút szelektíven zajlanak ezek a csapások.
1: Mindeközben volt egy, talán nem is annyira mellékzenge, hogy az amerikaiak megállapodtak a szaudiakkal energetikai, méghozzá atomenergetikai kérdésben, és ennek a megállapodásnak a szövegét nem hozták nyilvánosságra. Nem tudjuk, hogy ha épülnének például atomerőművek, hogy azok hogyan, milyen konstrukcióban, de főleg nem, hogy milyen urándúsítás mellett. És akkor itt jön a kérdés, hogy ha a Szaúd-Arábiának lehet majd uránt dúsítania, és akár a fizika szabályai szerint felhasználhatná azt atombomba készítésére, akkor nem ugyanaz az elbánás, vagy a módszer velük szemben, mint Iránnal szemben?
2: Hát a felvetés az abszolút jogos. Annyi a különbség, hogy a hivatalos narratíva szerint polgári célokat szolgál az a megállapodás, és ugye az Egyesült Államok jóváhagyásával vagy együttműködéssel zajlik ez. Ebben mindenképpen különbözik Irán helyzetétől. Elvileg Szaúd-Arábia nem fog atombombát gyártani, De egyébként felröppentek olyan hírek, meg lehet olvasni az izraeli sajtóban is, hogy Izrael például rendkívül módon nehezményezi ezt az amerikai-szaudi megállapodást. Tehát, hogy abszolút nem mellékzönget, tehát összefüggnek az események, de mondom, a hivatalos tájékoztatások szerint ez polgári célokat szolgál, de rendkívül homályos ez a megállapodás, tehát konkrétan semmi nem szivágott ki ezzel kapcsolatban, de sokakat aggaszt egyébként, és kettős mércéről beszélnek, de egyébként nem véletlenül.
1: Visszatérve az alapkonfliktushoz, vagy konfliktusokhoz, lehet-e itt bármi fordulópont a következő napokban, vagy még hetekig, nagy Isten, hónapokig ezt látjuk majd, hogy néha éjszaka vagy hajnalban oda csap az Egyesült Államok, aztán vagy csinál Irán valamit, illetve jemeni huszik, vagy nem, de ez a fajta szurkálódás vagy szurkálódó jellegű háborúzás zajlik majd, vagy azért van olyan fájdalom, küszöbb fájdalom pont, amikor akár az amerikaiaknak, akár az irániaknak vissza kell térniük a tárgyalóasztalhoz.
2: Hát itt van ilyen határküszöb egyébként, ugye Donald Trump folyamatosan azzal fenyegetőzik, hogy tényleg most már csak napok kérdése, és nehéz bombázókat fog bevetni, tehát sokkal súlyosabbak lesznek a támadások, és ezek iráni hidakat, meg erőműveket is érintenek majd, de mondom, ez a elkövetkező napokban megvalósulhat, és Trump szerint ezáltal Iránt rá tudja venni arra, hogy belemenjen valamilyen megállapodásba, tehát hogy beszüntessék a harcokat és megnyissák a hormuzi szorost. Ezzel szemben, ha megnézzük az irániakat, akkor ők meg azt mondják, hogy folytatni fogják a küzdelmet. Tehát ugye nagyon hasonló a retorika az elmúlt hónapokhoz összehasonlítva. Úgyhogy itt tényleg változás hozhat az, hogyha USA nagyobb erővel száll be. Valami ne felejtsük el, hogy ősszel Amerikában fontos választások lesznek, félidős választások. Szintén ott már az USA-ban, tehát a Trumpnak ilyen belpolitikai problémái is lehetnek, ha ezt a háborút nem tudja vagy lezárni, vagy valahogy kilépni belőle, de már így is én úgy gondolom, hogy az ő presztízse rendkívül módon sérült itt az elmúlt időszakban, úgyhogy ő nehezen fog ebből kijönni, nehezen fog úgy kijönni ebből, hogy ebből esetleg még profitálna, ezt nehezen tudom elképzelni.
1: Lehet olyan szituáció, amikor félidei választások ide, félidei választások oda, végül szárazföldi támadást is elrendel az amerikai elnök?
2: Ez akkor, ha rá lesz kényszerülve, tehát ha nem tud semmilyen eredményt felmutatni, meg a kilépés is nehezen kivitelezhető, mert egyszerűen azt csak kudarcként látják majd az emberek, akkor elképzelhető, hogy olyan körül nagyobb offenzív vagy szárazföldi erővel bevonul, de ezt be kell látni, hogy ezt folyamatosan megpróbálták elkerülni, meg óckodnak ettől egyelőre. Én most ezt nem gondolnám, hogy a következő egy-két hétben ez megtörténne, de ezt biztosan nem lehet kizárni. Ebben a konfliktusban egyébként semmit sem lehet kizárni. Tehát az arab országokat megnézzük, most persze foggal körömmel küzdenek, az ragaszkodnak ahhoz, hogy beszüntessék a harcokat. Itt kimondottan Egyiptom és Katar tesz rendkívül sokat ezért egyébként. Próbálnak közvetíteni, meg ugye Pakisztán is, amíg nem arab ország, de ő is nagyon, nagyon sokat segít. Viszont itt semmi sem kizárható, tényleg még a Pakisztánt is emlegették egyébként, hogy a szaudi jemeni konfliktusban valahogy részt venne, ami szintén rendkívül érdekes fejlemény.
1: Pakisztán? Hogy kerül ide Pakisztán?
2: Hát mert ők kötöttek korábban Szaúd-Arábiával egy ilyen védelmi egyezményt, hogy kiállnak egymás mellett, ha valami konfliktus éri, vagy támadás éri az országokat, úgyhogy emiatt epedzegették, hogy miért nem segít most Szaúd-Arábiának, úgyhogy voltak ilyen érdekes nyilatkozatok. Úgyhogy itt elég sok szereplő van, és nehéz látni ennek a végét. Itt tényleg sok múlik azon, az Egyesült Államok hogyan áll hozzá a kérdéshez, hogy fokozza a támadásokat, vagy esetleg még inkább erőlteti a megállapodást.
1: Egy dolog, és persze nem elhanyagolható dolog, a gazdasági fenyegetettség, az energetikai probléma, de a környékbeli, az Irán környékbeli arab államokat már érte olyan támadás is iráni részről, ami sótalanító vízfeldolgozó üzemeket, tehát konkrétan az ivóvízhez szükséges üzemeket ért. Ha ezek a támadások megszaporodnak, akkor az nagyon komoly reakciót válthat ki, akár Katartól, akár Bahreintől, vagy bármelyik szomszédos arab államtól?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát hogy a sótalanító létesítményekkel kapcsolatban bebizonyosodott, hogy ezek nagyon komoly stratégiai pontok, és ugye Irán tudja azt, hogy ha ezeket támadja, akkor tényleg térdre tudja kényszeríteni ezeket az arab államokat, és úgy gondolja, hogy ezáltal az Egyesült Államokat is. Úgyhogy ezek a sótahajtó üzemekben nagyobb károk keletkeznek, azért az alapállamok is valószínűsítetően valahogy aktívabban részt vennének ebben a konfliktusban. Ez még ideig nem jött el ez a pont, tehát egyszerűen túlságosan sebezhetők ezek az országok, tehát nem túl nagyok, nagyon rövid idő alatt komoly károkat tudnának elszenvedni. Persze az Egyesült Államok mindig ígéri a védelmet, meg azért segít is persze, itt a rakéták semleges hitérősőről van szó, de eddig még nem szánták el magukat. Egyébként egy olyan ország van, amelyiknek azért komoly hadereje van, amelyik be tudna szállni harcba, az ugye Szaúd-Arábia. Tehát nekik van az egyik legerősebb hadsereg a Közel-Keleten, úgyhogy ők be tudnának szállni nagyobb erővel, de ők is persze próbálják ezt elkerülni. Nekik most komoly a fenyegetettség egyébként a jemeni húsziknak a támadásai, mert azok azért a szaudi gazdaságot is meg tudják folytani.
1: Vajon beszállnak-e újra az izraeliek az Irán elleni csapásokba? Ha igen, akkor ez mitől függ?
2: Az izraeliek azért nem szállnak be, mert az Egyesült Államok folyamatosan ez ellen van, és hát ugye konzultálnak a felek, és ugye az Egyesült Államok folyamatosan kéri az izraeliektől, hogy ne szálljanak be. Ez az oka, egyébként már beszálltak volna régen újra. De az izraelek készültségben vannak, és ők például nem zárják ki azt, hogy a közeljövőben újra beszállnak. Tehát, hogy ez folyamatosan napirenden van, és ha az USA-nak szüksége lesz segítségre, akkor be fognak szállni, úgy gondolom, újra. De itt mindig a felek azon vannak, hogy valamilyen úton, módon, valami egyesség szülessen, és legyen ebből nagyobb háború, tehát ezt mindig elmondják. De amit a legutóbbi nyilatkozatokat nézzük, azért inkább az érződik, hogy itt az agresszió az, ami dominálhat az a következő napokban.
1: Hogy legyen teljes a közel-keleti körkép, Libanon esetében legalább valamelyest a harcok csillapodtak, tehát most ott viszonylagos nyugalom van, vagy egész egyszerűen csak nincs arról hír, információ, de ugyanúgy megy a küzdelem az izraeli hadsereg, illetve a libanoni Hezbollah között?
2: Az jellemző, hogy egy-két napos szünetek után mindig van valami fellángolás a harcoknak, viszont ott pozitív fejlemény, hogy a libanoni hadsereg is újra területeket tud uralni Libanonban, úgyhogy ugye ez a jövője ennek egyébként, hogy béke legyen, az, hogy a normális, reguláris haderő tudja átvenni az ország irányítását, legalábbis a védelmét, és kiszorítani Hezbollahot. Egyébként ez zajlik most, tehát azért talán nem szólnak a hírek most Libanonról, mert a háttérben a libanoni hadsereg ugye próbálja átvenni az irányítást, meg ugye lefegyverezni a Hezbollahot, úgyhogy ott talán ez megoldás jelenthet így hosszabb távon, de az még kérdéses, hogy a hadsereg képes lesz erre, hogy ezt megtegye ezt.
1: A Hamasznak pár napja új vezetője van, jelent ez bármit is a gázai vezetet illetően?
2: A Hamasz legújabb vezetőjének voltak most nagyon pozitív nyilatkozatai, bíznak abban, hogy jobb belátásra tudják téríteni a Hamaszt, és ugye befejezik az Izraellel való harcot. Ott ugye Gázában az elsődleges probléma egyébként tovább is azt mondom, hogy a humanitárius helyzet, tehát az olyan szinten katasztrofális, hogy ott sürgős megoldásra van szükség, meg ugye a friss hírek szerint is rengeteg bírálat ér Izraelt, hogy elég nagy területet, ugye több mint 60%-ot ural Gázából, ami ugye nem ez van előirányozva számára, csak ettől meg ugye a biztonsági szempontokat helyezi előtérbe. Tehát úgy gondolom, hogy még mindig fennáll a patthelyzet, meg az embereknek a rossz körülményei azért az érdemes beszélni, mert tényleg 21. században ezek nem éppen normális dolgok, hogy így zajlanak. Úgyhogy de az új vezető mindenképpen hozhat úgy gondolom változást, tehát a szemléletben, és az esetleg pozitív kimenetel lehet a végén.
1: Komoly éhínség van egyébként a gázai övezetben? Erre céloz?
2: Abszolút éhínség is van, rossz az egészségügyi helyzet, az emberek mentális állapota is nagyon rossz, a vízhiány van, ezek továbbra is fennállnak ezek a problémák, úgyhogy nem mindig jutnak be egyébként a segélyszállítmányok sem, szintén biztonsági aggályok miatt, úgyhogy ott azért van mit javítani, meg ugye az épületeknek a nagyon nagy része ugye, hát földdel egyenlővé vált, az emberek sátrakban laknak, tehát tényleg ezek olyan állapotok, amelyek nem nevezhetők normálisnak, legalábbis emberi élet szempontjából.
1: Tarik Messzár közel-kelet szakértőt hallották, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és további jó napot, jó munkát ennek, viszonthallásra!
2: Viszonthallásra!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban, a Salgó-Tarjáni utcától akadozik az előrejutás. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért mai féltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Csatorna építés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. Németh Lucca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. július 23-a reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb információit a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Érvényét vesztette az Egyesült Államok és Irán közötti szándéknyilatkozat, a megállapodás nem létezik többé, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter tegnap.
3: Arról állapodtunk meg, hogy megnyitják a szorost díjmentes és szabad navigáció mellett. Erről kellett volna, hogy legyen egy bejelentés másfél hete. Ehelyett inkább elkezdték lőni a hajókat, mondta. Rubio hangsúlyozta, az Egyesült Államok továbbra is szeretne tárgyalásos úton megállapodni, de meg fogja védeni a fontos hajózási útvonalakat.
2: Az Egyesült Államok újabb légi csapásokat indított iráni célpontok ellen.
3: Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a Hormuzi szoros térségében.
2: A jemeni huszi felkelők bejelentették, hogy rakéta és dróntámadást hajtottak végre két szaudi olajszállító tanker ellen a Vörös-tengeren. A huszi közlése szerint az Enseliab és a Layla nevű tartályhajókat ballisztikus rakétákkal, manőverező robotrepülőgépekkel, drónokkal támadták meg.
3: A csoport azt állította, hogy a hajók megsértették a Szaúd-Arábia kikötőibe tartó járművek ellen elrendelt tengeri blokkádot. A szaudi állami hírügynökség megerősítette, hogy az egyik hajón tűz ütött ki, a személyzet azonban sértetlen maradt. A brit Vanguard tengeri kockázat elemző vállalat szerint a szaudi zászló alatt közlekedő Enseliab találta el ismeretlen lövedék. A támadás tovább növelte a Vörös-tenger hajózási útvonalának biztonsági kockázatait. Több tartályhajó már útvonalat módosított, miután a huszik figyelmeztették a hajózási társaságokat, hogy kerüljék a szaudi kikötőket. Két kínai rendkívül nagy nyersolajszállító tanker ugyanakkor folytatta útját a Bab el-Mandeb szoros felé, fedélzetén összesen mintegy 4 millió hordó szaudi nyersolajjal. Elemzők szerint a Vörös-tenger térségében kialakuló újabb feszültség tovább növelheti a globális energiapiac bizonytalanságát, miközben a hormuzi szoros körüli konfliktus már eddig is jelentős fennakadásokat okozott az olajszállításban.
2: 2-3% közötti jelentős emelkedésben a két fontosabb kőolajtípus, a Brentet $96.71 jegyzik, míg az amerikai könnyolaj $88.62 jár. Ukrajna idén 700 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza, jelentette ki Alekszandr Szirszkij legköszönő ukrán vezérkari főnök, egyben megerősítette, hogy távozik a hadsereg élére.
3: leváltása lényegében egy kikényszerített döntés volt Zelenszkij részéről, amit az ukrán kormány leváltása indított el. Fedorov védelmi miniszter támozása a kormánnyal együtt hatalmas utcai tüntetéseket váltott ki. A leváltások azután történtek meg, hogy Fedorov és Zelenszkij között korán sem volt egyetértés a haderő reformját illetően. Anton Bendazsevszkijt, az Okonomus gazdaságkutató alapítvány igazgatóját hallják.
4: Ukrajnában az elmúlt években nem voltak tüntetések a gazdasági helyzet miatt, a korrupciós ügyek miatt, de Fedorovnak a leváltása viszont eredményezett ilyen tüntetéseket. A tüntetések nem fejeződtek be, hanem gyakorlatilag egy hete Ukrajna legtöbb nagyvárosában folytatódtak. Az emberek Fedorov visszahozatalát követelték, és Zelenszkij leváltását. És itt kerül a képbe a Zelenszkij, tehát a jelek szerint azért váltott el Zelenszkij Fedorovot, mert Fedorov védelmi tárca vezetője, Alekszandr Zelenszkij, mint katonai főparancsnok között jelentős nézeteltérések voltak. Fedorov máshogy képzelte el, más szemlélettel képzelte el a katonai erőknek a reformját.
2: Már a virradó éjszaka az orosz csapatok folyamatosan támadták Odesszát, ezt a város katonai közigazgatási vezetője közölte. A légicsapások miatt megrongálódtak az infrastruktúra egyes létesítményei, egy irodaépületben több gépjárműben keletkeztek károk, de senki sem sebesült meg. Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, itt egy sebesült van. Összesen 174 célpontot támadtak az oroszok, 6 rakétát, illetve 168 csapásmérő és álcadrónt vetettek be, ezek közül 2 rakétát, 154 drónt sikerült lelőni. 9 helyszínen egy Iskander M-típusú ballisztikus rakéta és 3 irányított légirakéta, valamint 7 drón talált célba, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. Néhány drón egyébként még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott, amikor mindenről beszámoltak az ukránok. A légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.
0: Indul a kereskedés! Tőzsdenyitás Budapesten!
2: Az első 5 percnyi kereskedés után a hazai tőzsde 3,1%-kal gyengül, 144.245 ponttal a BUX, a forgalom 215 millió. A MOL 1,1%-os pluszban járt, 4.406 forinton, az OTP 6,1%-kal gyengül, 46.100, a Richter 6,1%-os emelkedésben 11.810 forint, a Magyar Telekom 4,1%-os mínuszban 2642 forinton. Némileg gyengül a forint, most 364 forint 40 filléren az euró árfolyama. Európában a főbb tőzsde mutatók a mai kereskedést egyelőre enyhe csökkenéssel kezdik. Az ázsiai régióban Hongkong 1,2%-ot emelkedett, a japán tőzsde 0,5%-os plusszal zárt, Shanghai 2,1%-kal emelkedik, India 2,1%-kal gyengül, egy komolyabb 4,4%-os erősödés produkált a dél-koreai tőzsde, a szingapúri viszont 6,1%-os mínuszban. Kormányciklusokon átívelő 15 éves vasútfejlesztési program elindítását jelentette be a kormány idehaza.
3: A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretösszege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásból valósul meg. A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési miniszter számolt be a Rákospalota Újpest vasútállomáson. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az állomások korszerűsítése. Vitézi Dávidot hallják.
5: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránkénti intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre, cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyei jogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
2: A ma esti felsőoktatási felvételi ponthatár kihirdetésével megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul.
3: Ennek egyik legfőbb oka az otthonstart program jelentős keresletelvonó hatása a bérleti piacról. A májusi kereslet 11, a júniusi pedig 5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az egyetem városok közül Debrecenben kínálják a legdrágábban a garzonokat, de Budapesten sem könnyű az egyetemisták dolga. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
6: Budapesten nagyon összezárult az áruló. A legolcsóbb kerületekben is 200 000 forintnál indulnak a bérleti díjak átlagos értékei. A legdrágább kerületeknél pedig 350 000 forintnál nem tudnak feljebb kúszni. A legdrágább kerületek közé tartozik az 5., a 2. és az 1. kerület, miközben a legolcsóbb kerületek azok Budapest perifériáján találhatók. A 21., 19., 23. kerület az, ahol nagyságrendileg 200 000 forintos bérleti díszint mellett találhatunk átlagosan kiadó lakást.
2: Növekvő árbevétel mellett alacsonyabb nyereségről számolt be a Tesla a második negyedévben, miközben a vállalat jelentősen növelte beruházásait a humanoid robotok, a robotaxi rendszer és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések területén.
3: A Tesla árbevétele éves összevetésben 26%-kal 28 milliárd 240 millió dollárra emelkedett. A nettó nyereség ugyanakkor 5%-kal 1 milliárd 110 millió dollárra csökkent. A társaság kiigazított részvényenkénti eredménye jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól, részvénye pedig a tőzsdezárás utáni kereskedésben esett. A vállalatvezetés ugyanakkor ismét nem zárta ki a SpaceX-el való jövőbeni egyesülés lehetőségét.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses idő, a reggeli óráktól elszórtan alakulhat ki zápor, napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A labdarúgó konferencia ligában a Lett Riga 3-2-re nyerte a Vardar Skopje vendégeként a második forduló párharcának tegnap lejátszott mérkőzésén. A másik találkozón a szlovák Spartak Trnava 0-0-ás döntetlent játszott a CSKA 1948 nevű bolgár csapattal. A tavaly döntős 2024-ben pedig győztes Bondár Anna 3 játszmában győzte le a német Nobunaga Akugójét a hamburgi 246 000 euró összdíjazású salakpályás női tenisztorna 8-at döntőjében. A végeredmény Bondár Anna Nobunaga Akugója 6-1, 3-6, 7-5. A zöldfoki köztársaság kapusa Vozinja és a norvég csatár Erling Haaland is helyet kapott a vasárnap zárult labdarúgó világbajnokság álomcsapatában, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze. Vozinja a voksok közel 40%-ával végzett a kapus rangsor élén, annak ellenére került be a csapatba, hogy a Nemzetközi Szövetség szakmai bizottsága az aranyérmes spanyol Unai Simonnak ítélte az aranykesztyű díjat. A 40 éves zöldfoki hálóőr, aki a VB előtt távozott a portugál másodosztályú Chaves csapatától, így klub nélküli volt a torna ideje alatt, 7 veszélyes lövést védett a későbbi aranyérmes spanyolok elleni döntetlennel zárult csoportmérkőzésen, majd abban is főszerepet játszott, hogy a legjobb 32 között hosszabbításra kényszerítették a címvédő, ezúttal finalista döntős Argentínát. Haaland a csatárokra leadott szavazatok 27,5%-át szerezte meg, miután Norvégiát fennállása első világbajnoki negyed döntőjébe vezette. A Manchester City támadója 5 mérkőzésen 7 gólt szerzett. Bekerült még az államcsapatba egyébként a védők között Pedro Porro Spanyolországból, aztán az argentin Lisandro Martinez, a franciáktól Dayot Upamecano, a spanyoloktól Marc Cucurella. A középpályásoknál a spanyol Rodri, a francia Michael Olise, az angol Jude Bellingham mellett a szurkolói szavazatok alapján a legjobb, a csatároknál az argentin Lionel Messi, ahogy említettem a norvég Erling Haaland, illetve a francia Kylian Mbappé bizonyult a legtöbb szavazatot kapó játékosnak.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Negyed óránya zajlik a tőzsdei kereskedés. Hogy nyitottunk ide haza és Európában? Kérdezem Rigó Gábort, a Gránit alapkezelő portfólió menedzserét. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat. Egyelőre ilyen felemás a kereskedés, inkább negatív a hangulat. Magyarországon a BUX jelenleg 0,11%-os mínuszba 144.606 ponton kereskedik, és ezzel párhuzamosan a vezető részvények között is megosztik a kép. Az OTP az közel 1%-os mínuszba 46.140 forinton van, a MOL az egy minimális pluszban 4.404 forint környékén van kereskedve, a Richter is egy pici pluszba kezdte a kereskedést, 0,2%-os pluszba 11.760 forint környékén, és a Telekom is ilyen 1%-os körülbelül mínuszban van, a 2638 forint környékén. Amit még így a magyar piaccal kapcsolatban kiemelnék, itt ugyebár a további olajemelkedés és a háború eszkalációja, ugyebár most éjszaka van, nekünk éjszaka megtámadtak egy szaudi olajszállító hajót, ezáltal az olajár tovább emelkedett, és ezt a forint is leköveti. Most itt a nyitóárhoz képest, most ami 363.50 környékén volt, jelenleg 364.60 forint környékén, mert közel egy forintot emelkedett itt a nyitás óta az elmúlt 16 percben a forint is, ezzel lekövetve az elmúlt időszakot, ahol ugyanez a olajára emelkedik, akkor a forint is gyengül volt a szemmel látható. És Európában is most igazából lehet valószínűleg nagyon nagy valószínűségét a újra lévő olajára emelkedés és az ebből fakadó várható infláció miatt a német tőzsde közel 1%-os mínuszban van. Az 50 legnagyobb európai részvényt összefoglaló Eurostox is közel 1%-os mínuszban van, illetve a francia, az olasz és az angol tőzsde is ilyen mínusz 1 és mínusz 1,5% között van jelenleg.
1: Tegnap nem voltak nagy gyengülések a Wall Street-en, de azért valamennyi igen. És jöttek itt gyors jelentések is. A Tesla, illetve a Google anyavállalata az Alphabet jelentett. Mennyire jók továbbra is a gyors jelentések, és hogyha jók, akkor ez miért nem okozott pozitív hozadékot New Yorkban?
2: Igen, hát alapvetően a Tesla-nak nem sikerült olyan jól a jelentése, a vártnál bár jobb árbevételt ért el, a profit soron ezt nem tudta megismételni, és egyébként bár a szabad cash flow a várt mínusz 3,64 milliárd, csak 1,09 milliárd lett, de a margin szűkülés miatt itt a piaci szereplők inkább negatívan értékelték a gyors jelentést, és azért fontos azt látni, hogy a SpaceX-nek az IPO-jával a Elon Musk teljes cégkör, az most már nem a kikerült mind az AI, mind az űrtechnológia SpaceX-be, úgyhogy a Tesla-nak igazából a robotika és az autógyártás maradt, ilyen szempontból azért átalakult a cégnek a befektetők környéki hangulata, vagy a befektetők hozzáállása is már nem teljesen mindenre a Tesla-t értékeli, amit a cégen belül, ami a Musk univerzumon belül működik. Az Alphabet, ami ugyebár a Google-nek az anyacége, ott pedig a vártnak lényegében megfelelő számok érkeztek, azonban a beruházások volumene az kicsit növekedett, tehát további adatközpontok építését jelentették be. Itt egy év per év alapon megdugázta éves szinten 205 milliárd dollárra árazta be a beruházások mértékét, és bár az idei évben ez egy fontos része volt az amerikai részvénypiacnak, hogy ezek a hatalmas ilyen beruházások valójában mennyire fognak megtérülni. Egyik ezt a piac is úgy értékelt, hogy ez egy kicsit túl magas, és azért a Google-nek ilyen mínusz 2,5%-os volt itt a kereskedés utáni órákban a teljesítmény.
1: Lesz ma Európai Központi Banki Kamat döntő ülés. Mik a várakozások ezzel kapcsolatban?
2: Igen, ugye már a piaci szereplők várakozása abban, hogy ezt a 2,25%-os jelenlegi kamatszintet fent fogja tartani, ez nagyjából megegyezik, és nem most fog kamatot emelni. Viszont ami talán a legfontosabb része, az az, hogy a sajtótájékoztató, ami 3-4-3-tól kezdődik, a kamatpályával kapcsolatban milyen kijelentéseket fog tenni az LKB vezetése, hiszen újra elindult ez a energiaár drive volt a inflációtól való félelem, és ugye már azt láttuk, hogy egyszer már kamatot emeltem az LKB, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy megfelelő lépés, hiszen az olajár és az olajellátással kapcsolatos problémákat nem oldja, abból fakadó inflációs problémákat nem oldja meg egy magasabb kamatszint, viszont ebbe próbálnak nagyon transzparensek lenni, amikor 2022-ben ezt nem sikerült annyira. Itt egyébként nem is a mostani, hanem a következő szeptemberi, augusztusban nem lesz ülése az LKB-nak. A szeptemberi ülése ilyen 90%-os valószínűségre mondják a következő kamatemelést, és igazából erre való felkészülés és az erre való kommunikáció lesz most itt a fő hangsúly, vagy ezen lesz a fő hangsúly a délutáni kamatdöntés utáni sajtótájékoztatón.
1: Rigó Gábort, a Granit alapkezelő portfólió menedzserét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm, viszont hallásra!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Granit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: Reggeli Monitor.
1: Hivatalosan is rendőrőrsként funkcionál Adolf Hitler ausztriai szülőháza a felső ausztriai Branau am Inn városában. Az osztrák kormány célja, hogy az épület elveszítse jelkép jelentőségét a szélső jobboldali csoportok számára, és ne szolgálhasson többé zarándokhelyként. Az 1889. április 20-án született Adolf Hitler családja mindössze néhány hétig élt az épületben, amely ennek ellenére évtizedeken át vonzotta a náci eszméket követő látogatókat a világ különböző részeiről. Az osztrák állam ezért hosszú viták után 2017-ben kisajátította az ingatlant, majd szakértői javaslat alapján úgy döntött, hogy nem múzeumot alakít ki benne, hanem közigazgatási, illetve rendészeti célra hasznosítja. A szakértők szerint egy múzeum is vonzhatná a szélsőségeseket, az épület lebontása pedig a történelem eltörlésének látszatát keltené. A mintegy 20 millió eurós beruházással teljesen átépített épületben egy rendőrös és a járási rendőrkapitányság működik, összesen mintegy 50 rendőrrel. Az átépítés során tudatosan megváltoztatták az épület külső megjelenését, hogy az minél kevésbé emlékeztessen Hitler születésének helyszínére.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-én.

0: 1-től 26-áig.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
2: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit kiemelten egy kormányzati bejelentéssel, amelynek részleteit egyébként majd a kormány szóvivői tájékoztatón hallhatjuk, de előzetesen már beszámolunk a hírről. A hírszerkesztő Kovács Gergő.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán.
4: A részletekről a mai kormány szóvivői tájékoztatón számolnak be.
3: Érvényét vesztette az Egyesült Államok és Irán közötti szándéknyilatkozat, a megállapodás nem létezik többé, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter még tegnap Manilában.
4: Arról állapodtunk meg, hogy megnyitják a szorost, de díjmentes és szabad navigáció mellett. Erről kellett volna, hogy legyen egy bejelentés másfél hete. Ehelyett inkább elkezdték lőni a hajókat, mondta. Rubio hangsúlyozta, az Egyesült Államok továbbra is szeretné tárgyalásos úton megállapodni, de meg fogja védeni a fontos hajózási útvonalakat.
3: Az Egyesült Államok újabb légi csapásokat indított iráni célpontok ellen.
4: Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a Hormuzi szorosban.
3: Halálos áldozatai is vannak egyébként az amerikai légi csapásoknak. Az irániak közölték, hogy már a viradorok ketten haltak meg, egy ember megsebesült, és összességében az elmúlt 12 nap rakéta csapásainak 8 halálos áldozata és több tucatnyi sebesültje van. Ugyancsak ma az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy támadást intéztek az amerikai erők egyik Jordániában lévő bázisa ellen. A gárda az iráni állami televízióhoz eljutatott közleményében hozzátette, hogy a csapásban megsemmisült állítások szerint a többi között egy TAD rakéta elhárító rendszer, illetve tűz keletkezett egy helikopterek javítására szolgáló hangárban is. Az amerikai hadsereg és az iráni válaszcsapások az elmúlt 12 napban élesedtek újra. Emelkedik a kőolaj, $97.72 a Brent ára, az amerikai könnyűolaj $89.55. Nem csak ez emeli a kőolaj árát, hanem az is, hogy a jemeni huszi felkelők bejelentették, hogy rakéta és drón támadást hajtottak végre két szaudi olajszállító tanker ellen a Vörös-tengeren. A huszi közlése szerint az Enselia és a Layla nevű tartályhajókat ballisztikus rakétákkal, manőverező robotrepülőgépekkel és drónokkal támadták meg.
4: A csoport azt állította, hogy a hajók megsértették a Szaúd-Arábia kikötőibe tartó járművek ellen elrendelt tengeri blokádot. Az egyik hajón tűz ütött ki, a személyzet azonban sértetlen maradt. A támadás tovább növelte a Vörös-tenger hajózási útvonalának biztonsági kockázatait. Több tartályhajó már útvonalat módosított, miután a huszik figyelmeztették a hajózási társaságokat, hogy kerüljék a szaúdi kikötőket. Elemzők szerint a Vörös-tenger térségében kialakuló újabb feszültség tovább növelheti a globális energiapiac bizonytalanságát, miközben a Hormuzi szoros körüli konfliktus már eddig is jelentős fennakadásokat okozott az olajszállításban.
3: Ukrajna az ENSZ biztonsági tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután Oroszország az elmúlt napokban több polgári teherhajót is támadta a Fekete-tengeren.
4: Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Moszkva túlszulejtette a globális élelmezés biztonságot. A konfliktus lezárására irányuló tárgyalások holtpontra jutottak. A figyelem most a Közel-Keletre összpontosul, miközben Moszkva továbbra is ragaszkodik az általa kitűzött célokhoz, és azt követeli többi között, hogy Kijev adjon át neki területeket.
3: Már a viradóra az orosz csapatok folyamatosan támadták Odesszát.
4: A légicsapások következtében megrongálódtak az infrastruktúra egyes létesítményei, egy irodaépületben és több gépjárműben károk keletkeztek, számos családi ház ablakai betörtek, de senki sem sebesült meg. Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült. A légvédelem összesen 174 célpontot, 6 rakétát, valamint 168 csapásmérő és álcadront azonosított, ezek közül 2 rakétát és 154 drónt sikerült elfogni.
2: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde nagyjából fél órányi kereskedés után mindössze 5%-kal gyengül, 144.714 pontra buksza, a forgalom 817 millió forint. A MOL részvényei 9%-kal erősödnek, 4.404 forinton jegyzik őket, az OTP 2%-os mínuszban 46.310, stagnálnak a Richter részvények 11.740 forinton, a Magyar Telekom 1%-os gyengülésben 2.648 forinton jár. Érdemi a forgalma a 4iG-nek, amely 3%-os mínuszban 1.755 forinton, 2,2%-kal drágul az Opus, 369 forint, 9%-kal erősödik az Ány biztonsági nyomda, 6.940 forinton, gyengül viszont az Autovallis, 7%-kal 142 forinton jár. A devizapiacon az euróért 364 forint 60 fillért kell adni. Európában a főbb tőzsdemutatók nyitás óta inkább lefelé mennek, 0,3-del csökken a londoni tőzsde, 0,9-del a német DAX, 24.935 ponton jelenleg, a francia tőzsde 1,1, az olasz másfél, a spanyol 0,4%-kal megy lefelé, 1,1427 az euró dollárral szembeni árfolyama. Végül pedig arról, hogy több mint 23 millióan írták alá azt a petíciót, amely Argentina kizárását követeli a világbajnokságokról, emellett a FIFA is vizsgálat alá vonta a csapatot.
4: Ugyanis a döntőben az argentinok több játékosa a lefújás után agresszívan viselkedett a győztes spanyolokkal, de ez sem volt elég. Amikor a trófeát vették át a spanyolok, az argentin játékosok hátat fordítottak a ceremóniának. Szabados Gábor sportközgazdás szerint emiatt nem valószínű, hogy kizárják az országot a sporteseményekről, ugyanakkor komoly pénzbüntetésre számíthatnak.
0: Nem ez fogja eldönteni azt, hogy milyen döntést hoz a FIFA. Én azt gondolom, hogy lesznek következmények, mert hát a televíziós felvétel alapján egyértelmű, hogy itt olyan dolgok történtek, amelyeknek kell, hogy következménye legyen. Itt ugye két dologra gondolok. Az egyik az a, hát nevezük így álmokfutás, amit Paredes bemutatott, ami ugye hát fizikai tetlegesség. A legvalószínűbb én azt gondolom, hogy az ő esetében egy több mérkőzéses eltiltás, válogatott mérkőzésekről. Viszont ugye az, hogy az argentin válogatott tagjai hátat fordítottak a díjátadásnak, ez azért egy nagyfokú tiszteletlenség, én azt gondolom. Itt elképzelhető, hogy a FIFA valamilyen fair playhez kapcsolódó büntetést kiszab.
2: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a napsütéses idő, a reggeli óráktól elszórtan alakulhat ki zápor. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tiszató 26 fokos.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Több mint 20 millióan írták alá azt a petíciót, ami a FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vizsgálatát követeli az argentin válogatott VB döntőt követő magatartása miatt. A sportszakértő szerint arra azért nincs esély, hogy kizárják Argentinát bármilyen labdarúgó eseményről. Szabados Gábor szerint valószínűleg pénzbüntetéssel ússzák meg az argentinok, például azt, hogy hátat fordítottak a díjátadó ünnepségnek, amikor a spanyol válogatott átvette a trófeát. Azonban a lefújás után verekendő Leandro Paredes komoly eltiltásra számíthat. Kovács Gergő interjúja.
2: Nem csak a világbajnoki döntő végén szabadultak el az indulatok, hanem azóta is, mármint főként Argentinát érintve, ugyanis a FIFA vizsgálat alá vonja őket, sőt, a kizárásukat egy petíció sürgeti, amelyet több mint 23 millióan írtak alá világszerte. Ez egyébként majdnem Guinness rekord. Te tapasztaltál már ilyet korábban, mennyire kell ezt komolyan venni?
3: Hát a petíciónak nyilván nincsen jelentősége ebben a kérdésben, nem ez fogja eldönteni azt, hogy milyen döntést hoz a FIFA. Én azt gondolom, hogy lesznek következmények, mert hát a televíziós felvételek alapján egyértelmű, hogy itt olyan dolgok történtek, amelyeknek kell, hogy következménye legyen. Itt ugye két dologra gondolok. Az egyik az a, hát nevezük így álmokfutás, amit Paredes bemutatott, ami ugye hát fizikai tetlegesség. A legvalószínűbb én azt gondolom, hogy az ő esetében egy több mérkőzéses eltiltás, válogatott mérkőzésekről. Nyilván ezt gyakorlatilag vagy a következő Copa Amerikán, vagy a következő világbajnoki selejtezőn kell, hogy letöltse majd. Viszont ugye az, hogy az argentin válogatott tagjai hátat fordítottak a díjátadásnak, tehát amikor a spanyolok megkapták a trófeát, ők háttal álltak, ez azért egy nagyfokú tiszteletlenség, én azt gondolom. Itt elképzelhető, hogy a FIFA valamilyen fair playhez kapcsolódó büntetést kiszab, de ez maximum valamilyen pénzbüntetés lehet, tehát ennél komolyabb egészen biztosan nem, de lehet, hogy egyébként ez nem is jár ma semmilyen szankcióval, mert nem találnak rá olyan paragrafust, amire rá lehet húzni ezt a viselkedést. Megmondom őszintén, én ezt még súlyosabbnak tartom egyébként, mint Paredesnek a fizikai tetlegességét. Abból a szempontból, hogy az utóbbinál ugye egy játékosnak hát mondjuk így elborult az agya. Ilyet azért láttunk, de az, hogy egy csapat kollektíve így ne tisztelje meg a győztes ellenfelet, az azért nagyon rossz mintát mutat a fair play és a sportszerűség szempontjából.
2: Nyilván az egy nagyon elrugaszkodott dolog, hogy kizárják Argentinát, és bár elég sokan aláírták ezt a petíciót, szerintem ezt a FIFA sem akarja, vagy ezt így nem gondolja ezt komolyan. Viszont egyet hátrébb lépve, az mennyire reális, hogy mondjuk idézőjelben csak játékosokat zárnak ki, vagy tiltanak el? Teszem azt, ugye Paredest is említetted, tehát ami nyilván enyhébb ahhoz képest, ha egy egész országot tiltanának el, mert ahhoz azért egy komolyabb precedens kell, ugye itt például Oroszországra, hogyha gondolunk, de hogy mennyire reális az, hogy egyes játékosok kapnak durvább szankciókat?
3: Egészen biztosan nem lesznek kirívóan durva szankciók, mert egész egyszerűen nem történt olyan, ami a fegyelmi szabályzat alapján ilyen elbírálás alá esne. Ahogy mondtam, Paredes esete az azért egy több mérkőzéses eltiltást valószínűleg kivált. Az, hogy Argentinát kizárják bármilyen eseményről, ez teljességgel elképzelhetetlen, tehát semmilyen cselekedet ezt nem indokolja. Most csak egy példát mondok, Formula 1-ben volt olyan, hogy Michael Schumachert kizárták, utólag egy teljes világbajnoki szezonból törölték az eredményeit, második helyen végzett egyébként a világbajnokságon, mert az utolsó fordulóban, utolsó versenyen egy szándékos ütközést idézett elő, de hát ott gyakorlatilag emberéletet sodort veszélybe. Tehát egészen más szint az, mint amiről itt most beszélünk. Egy dolgot még érdemes megemlíteni, és ez nem közvetlenül a világbajnoki döntőhöz kapcsolódik. Ugye az angolok elleni győzelem után több argentin játékos egy olyan molinót mutatott fel, ami ugye az állt, hogy a Malvin-szigetek Argentinához tartozik, ez ugye a Falkland-szigeteknek az argentin neve, Ez egy politikai jellegű üzenet, amit a FIFA szintén jelzett, hogy vizsgál, aztán utána az Egyesült Államokból, a Fehérházból érkezett üzenet, hogy hát ők ezt nem tartják jogosnak ezt a vizsgálatot, mert hát szólásszabadság van, viszont a FIFA szabályaiban ütközik ez a fajta politikai állásfoglalás, és erre itt van precedens, egy egészen konkrét precedens, olimpiai játékokon 2012-ben Londonban fordult elő, Dél-Korea és Japán vívta a bronzmérkőzést, és Dél-Korea és Japán között szintén van egy határvita, egy óceáni sziget birtoklásáról, és egy nagyon hasonló tartalmú üzenetet mutatott fel az egyik koreai játékos a győzelem után, és ezt a NOB és a FIFA közösen úgy oldotta meg, hogy attól a játékosról utólag elvették a bronzérmet, amit azon a mérkőzésen szerzett, tehát gyakorlatilag kizárták utólag az eredményekből. Azt nem gondolom, hogy ebben az esetben a FIFA ilyen szankciót alkalmazna, tehát például mondjuk az ezüstérmet elvennék azoktól a játékosoktól, akik ezt a molinót felmutatták. Már csak azért sem, mert kifejezetten sokan voltak, tehát nem néz neki jól a dolog. Itt megint csak azt gondolom, hogy egy pénzbüntetés az, ami reális ebben az esetben, de ezeknél a szankcióknál, amiket említettem, tehát hogy az argentin válogatott, tehát így tulajdonképpen az argentin szövetség részére valamilyen pénzbüntetés itt a megnevezett esetek kapcsán, Paredes esetében pedig egy többmérkőzéses eltiltás, de itt a többmérkőzés alatt sem gondolom egyébként, hogy egy 5-6 meccsnél, vagy legfeljebb 10 meccsnél többről lenne szó. Tehát egy ennél komolyabb szankciócsomagra semmiképpen nem kell számítani.
2: Játékvezetői döntéseket mennyire vizsgálhat ilyenkor? Hát ide itt kijelöltek igazából egy ilyen fegyelmi és etikai ügyészt, akinek igazából nem nagyon tudom, hogy mire az, ami a hatásköre, vagy mennyire kap ő ebbe így szabad kezet, vagy ő csak vizsgálódik, de igazából a FIFA fog dönteni, szóval ezt így zárójelben most itt hagynám. De hogy a játékvezetésre azért rengeteg kritika jött, és itt Argentínára is főleg, hogy hát mennyire voltak részlehajróak a játékvezetők Argentina felé, hogy lejtett nekik a pálya, tehát erről sok összeesküvés elmélet is így kering, ennek nagyon nagy vízhangja volt, meg még ahogy látjuk van is. Tehát mennyire lehet az egy érdekes szempont, ha itt mondjuk ezt is elkezdi vizsgálni, és ezzel hát eléggé mondjuk magára húzza ezt az ügyet?
3: A játékvezetők folyamatos vizsgálat és felülvizsgálat alatt vannak, akkor is, hogyha ez egyébként nyilvánosan nincsen kommunikálva. Tehát abból, hogy ki milyen mérkőzést kap, ki meddig marad, és így tovább, abból azért elég jól lehet következtetni arra, hogy a FIFA kivel elégedett, kivel nem. Tehát ha egy játékvezető hibázott a mérkőzés során, annak mindig vannak következményei, legfeljebb nem olyan, amit nyilvánosságra hoznak. Ahogy mondtam, erre mindig abból lehet következtetni, hogy utána milyen mérkőzéseket kap a játékvezető, nagyon sok esetben előfordult, hogy nem voltak elégedettek egy játékvezetővel, és akkor az nagyon sokáig nem kapott mérkőzést későbbi eseményeken, vagy akár már azon a tornán haza kellett, hogy menjen. Tehát a játékvezetőknek ez a szokásos szankcionálása. Arra semmilyen okot nem látok, hogy bármi ennél komolyabb történjen. Természetesen én is láttam ezeket az összeesküvés elméleteket, hogy Argentinát hogyan támogatnák a játékvezetők. Én azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy nem voltak játékvezetői hibák, de az, hogy ezek valamilyen ilyen egységes háttérszándék irányítása miatt történtek volna, azt teljesen abszurd elképzelésnek tartom. Tehát azok a döntések, amelyeket a játékvezetők a pályán akár a VAR segítségével, akár anélkül hoztak, azok mindenféleképpen többségében megállják a helyüket, vagy ha nem, akkor bőven beleférnek abba a hiba százalékba, amivel egyébként egy labdarúgó játékvezető a pályán a játék jellegéből fakadóan szükségszerűen működik.
2: Na most azért is érdekesség az, hogy mennyire rúgja össze a port a FIFA és Argentína, mert hogyha jól tudom, akkor ugye 2030-ban lesz a centenáriumi VB, amit papíron egyébként Spanyolország, Portugália és Marokkó rendez, de hogy játszanak meccseket Argentínában, illetve Uruguayban is, úgyhogy itt számít, gondolom én, az is, hogy itt mennyire romlik meg a viszony Argentína és a Nemzetközi Futball Szövetség között, hogy itt 4 év múlva igazából össze kéne majd dolgozniuk.
3: Ez így van, valóban ugye a következő világbajnokságnak Argentina lesz az egyik rendezője, bár ugye csak egy-két mérkőzést fognak a torna legelején ott játszani. Én azt gondolom, hogy a mostani esetnek erre nem lesz semmilyen kihatása, hiszen eltelik 4 év, amilyen büntetést most esetleg Argentina vagy argentin játékosok kapnak, ez most lesz, nyilván ez a mindenki túl fog lépni, tehát semmi nem indokolja azt, hogy most emiatt a FIFA óvatosabb vagy megfontolta hatékonyabb legyen, azt kell megnézni, mi van a fegyelmi szabályzatban, azok a cselekmények, amelyek történtek, mennyire felelnek meg az ott leírtaknak, és utána döntést kell hozni. Az természetesen előfordulhat, hogyha mondjuk most nem tudja megfelelően szankcionálni a FIFA akár Argentinát, akár valamelyik játékost, akkor például a szabályokon finomítanak, és konkrétabb szankciók kerülnek bele. Ugye, hogy mondjak egy példát, az év elején volt az, hogy Szenegál levonult a pályáról az Afrika Kupa döntőjében, erre hoztak ugye most egy olyan szabályt, hogyha egy csapat levonul, akkor a játékvezetőnek mit kell tennie. Eddig erre nem volt konkrét protokoll, vagy ugyanúgy ez a szájeltakarásos kiállítás, amiből ugye akadt a világbajnokságon is, ez is egy konkrét eset miatt történt, mert ugye a Real Madrid és a Benfica Bajnokok Ligája mérkőzésen tavasszal volt egy ilyen eset, és akkor nem igazán voltak tiszták a szabályok ezzel kapcsolatban. Tehát ha most nem tudja a FIFA megfelelően szankcionálni Argentinát, például azért, mert hátat fordítottak az eredményhirdetésnek, akkor lehet, hogy ez alapján valamilyen konkrétumot beleírnak majd a szabályzatba. Még egyszer mondom, ezek az esetek most el fognak dőlni, 2027-et már mindenki tiszta lappal kezdi, tehát az, hogy a 2030-as világbajnokság lebonyolítása hogyan fog zajlani, azt ez az eset egészen biztosan nem fogja már befolyásolni.
1: Szabados Gábor sportközgazdást hallották. 9 óra 52 perc van, 8 perc múlva, 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már arról lesz szó, hogy indult el az albérletpiac, most, hogy este már nyilvánosak lesznek az egyetemi ponthatárok.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balatonfelvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban az M2-es metró helyett az Eörsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótló busz közlekedik járműhiba miatt. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak meg. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. Mától a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon lezárják a jobbra kanyarodó sávot, de a terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávval lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit, kiemelten kezdve az egyik kormányzati bejelentéssel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán.
4: A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A részletekről a mai kormány szóvivői tájékoztatón számolnak be.
3: Hőség és kisebb termőterület nehezíti a nyugat-európai sárgarépa termelést.
4: Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban és Németországban a termelők a tavalyi alacsony felvásárlási árak és a növekvő termelési költségek miatt visszafogták a gyökérzöldségek, köztük a sárgarépa vetés területét. A helyzetet tovább súlyosbítja a 35-40 fokos hőség és az aszály, amely a növények fejlődésének kulcsfontosságú időszakában érkezett. Spanyolországban az aszály miatt egyes térségekben 10-15%-os termés csökkenéssel számolnak. A kisebb termőterület és a kedvezőtlen időjárás együttesen szűkítheti a sárgarépa kínálatát Európában, ami a következő hetekben az importárak emelkedését és erősebb piaci versenyt is eredményezhet.
3: Érvényét vesztette az Egyesült Államok és Irán közötti szándéknyilatkozat, a megállapodás nem létezik többé, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter még tegnap.
4: Arról állapodtunk meg, hogy megnyitják a szorost díjmentes és szabad navigáció mellett. Erről kellett volna, hogy legyen egy bejelentés másfél hete, ehelyett inkább elkezdték lőni a hajókat, közölte Marco Rubio. Majd hangsúlyozta, az Egyesült Államok továbbra is szeretne tárgyalásos úton megállapodni, de meg fogja védeni a fontos hajózási útvonalakat.
3: Halálos áldozatai is vannak Iránban az újabb amerikai légi csapásoknak.
4: Az amerikai erők rakétatámadást intéztek a délnyugat iráni Huzisztán tartomány ellen ma virradóra. Ketten meghaltak, egy ember megsebesült. Iránt az utóbbi 10 napban mintegy 100 amerikai csapás érte, amelyben összesen 80 haltak meg és több tucatnyian megsebesültek. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy támadást intéztek az amerikai erők egyik Jordániában lévő bázisa ellen.
3: Ukrajna az ENSZ biztonsági tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután Oroszország az elmúlt napokban több polgári teherhajót is megtámadta a Fekete-tengeren.
4: Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Moszkva túlszulejtette a globális élelmezés biztonságot. A konfliktus lezárására irányuló tárgyalások pedig holtpontra jutottak. A figyelem most a Közel-Keletre összpontosul, miközben Moszkva továbbra is ragaszkodik az általa kitűzött célokhoz, és azt követeli többi között, hogy Kijev adjon át neki területeket.
3: Már a virradóra az orosz csapatok folyamatosan támadták Odesszát.
4: A légi csapások következtében megrongálódtak az infrastruktúra egyes létesítményei, egy irodaépületben és több gépjárműben károk keletkeztek, számos családi ház ablakai betörtek, de senki sem sebesült meg. Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült. A légvédelem összesen 174 célpontot azonosított, ezek közül 2 rakétát és 154 drónt sikerült elfogni.
3: Hírek itthonról: kormányciklusokon átívelő 15 éves vasútfejlesztési program elindítását jelentette be a kormány.
4: A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretösszege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásból valósul meg. A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési miniszter számolt be a Rákospalota Újpest vasútállomáson. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az állomások korszerűsítése. Vitézi Dávidot hallják.
5: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egész napos óránkénti intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre. Cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyei jogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
3: Nagyon szoros határidővel zajlik Balázsi Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása, ami ha kedvező képet fest a vállalatokról, akkor az állam mégis átveheti őket, írja a G7.
4: Az nem egyértelmű, hogy a kormányzat miért gondolta meg magát, de vélhetően a Telex szerint azért, mert felismerték, hogy a cégekben tényleg elég jelentős vagyon van. Időközben arról is gondoskodtak, hogy a csoport legalább addig ne váljon fizetésképtelenné, amíg el nem dől a sorsa. Ha teljesen nem oldották is fel a bankszámlák zárolását, de lehetővé tették, hogy az érintett cégek a számláikat ki tudják fizetni.
3: Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást.
4: A Fidesz székház előtt tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva a pártelnök elmondta, az előző kormánynak a konkrét támogatások odaítélésében nem volt szerepe, csak a döntésekkel kapcsolatos elvárásait jelölte ki. Orbán Viktort hallják.
6: Kultúrára kell fordítani, hogy nem magas kultúrára, hanem mondjuk úgy, hogy populáris kultúrára kell fordítani, és hogy az országban lehetőleg arányosan terüljön szét, és nem mindig a nagyvárosokhoz és a kiemelt intézményekhez jusson ez az összeg. Ezeket az irányokat szabta meg a kormány. Az NK ügyet egyébként én egy koncepciós eljárásnak tartom, mert az teljesen nyilván, hogy az NK döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésre bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. Semmi rosszat nem tettek. Hogy ők miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvalóan egy koncepciós eljárás ad magyarázatot. Az történt, hogy ez az ürügy arról, hogy elvigyék a Fidesznek a szerveit.
0: Tőzsde hírek.
3: Mindössze 0,7%-kal, de gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 144.652 ponttal a BUX, a forgalom 1.245.000.000 forint. 2,1%-kal emelkednek a MOL részvények, 4.408 forinttal jegyzik őket, az OTP 3,1%-os mínuszban 46.280, a Richter stagnál 11.740 forinton, a Magyar Telekom 2,1%-os mínuszban 2.646 forinttal jár, gyengül a forint, 364 forint 40 fillér az euró árfolyama. Európában a főbb tőzsdék csökkennek, a londoni tőzsde 0,3-del, a német DAX 9%-os mínuszban, a francia tőzsde 1,1, az olasz 1,6, a spanyol 4%-os mínuszban jár, 1,1427 az euró-dollárra szembeni árfolyama. A ma esti felsőoktatási felvételi ponthatár kihirdetésével megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul.
4: Ennek egyik legfőbb oka az Otthonstart program jelentős keresletelvonó hatása a bérleti piacról. A májusi kereslet 11, a júniusi pedig 5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az egyetemvárosok közül Debrecenben kínálják a legdrágábban a garzonokat, de Budapesten sem könnyű az egyetemisták dolga. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
7: Budapesten nagyon összezárult az áruló. A legolcsóbb kerületekben is 200 ezer forintnál indulnak a bérleti díjak átlagos értékei. A legdrágább kerületeknél pedig 350 ezer forintnál nem tudnak feljebb kúszni. A legdrágább kerületek közé tartozik az ötödik, a második és az első kerület, miközben a legolcsóbb kerületek azok Budapest perifériáján találhatók. A 21., 19., 23. kerület az, ahol nagyságrendileg 200 ezer forintos bérleti díszint mellett találhatunk átlagosan kiadó lakást.
3: Növekvő árbevétel mellett alacsonyabb nyereségről számolt be a Tesla a második negyedévben, miközben a vállalat jelentősen növette beruházásait a humanoid robotok, a robottaxi rendszer és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések területén.
4: A Tesla árbevétele éves összevetésben 26%-kal 28 milliárd 240 millió dollárra emelkedett. A nettó nyereség ugyanakkor 5%-kal 1 milliárd 110 millió dollárra csökkent. A társaság kiigazított részvényenkénti eredménye jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól, részvénye pedig a tőzsdezárás utáni kereskedésben esett. A vállalatvezetés ugyanakkor ismét nem zárta ki a SpaceX-en való jövőbeni egyesülés lehetőségét.
3: Több mint 23 millióan írták alá azt a petíciót, amely Argentína kizárását követeli a világbajnokságokról, emellett a FIFA is vizsgálat alá vonta a csapatot.
4: Ugyanis a döntőben az argentinok több játékosa a lefújás után agresszívan viselkedett a győztes spanyolokkal, de ez sem volt elég. Amikor a trófeát vették át a spanyolok, az argentin játékosok hátat fordítottak a ceremóniának. Szabados Gábor sportközgazdás szerint emiatt nem valószínű, hogy kizárják az országot a sporteseményekről, ugyanakkor komoly pénzbüntetésre számíthatnak.
8: Nem ez fogja eldönteni azt, hogy milyen döntést hoz a FIFA. Én azt gondolom, hogy lesznek következmények, mert hát a televíziós felvételek alapján egyértelmű, hogy itt olyan dolgok történtek, amelyeknek kell, hogy következménye legyen. Itt ugye két dologra gondolok. Az egyik az a, hát nevezük így álmok futás, amit Paredes bemutatott, ami ugye hát fizikai tetlegesség. A legvalószínűbb én azt gondolom, hogy az ő esetében egy több mérkőzéses eltiltás, válogatott mérkőzésekről. Viszont ugye az, hogy az argentin válogatott tagjai hátat fordítottak a díjátadásnak. Ez azért egy nagyfokú tiszteletlenség, én azt gondolom. Itt elképzelhető, hogy a FIFA valamilyen fair play-hez kapcsolódó büntetést kiszab.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a napsütéses idő, a reggeli óráktól elszórtan alakulhat ki zápor, a napközben szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a Balaton és a Fertő-tó 23, a Velencei-tó 20, a Tisza-tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4.11. Visszafogottabb kereslettel indul idén is az albérletpiaci főszezon, amely hagyományosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével kezdődik. Este 8 órától indulhat az egyetemisták rohama a szállásokért. Budapesten a szobák, hangsúlyozottan a szobák 110 ezer, a legfeljebb 40 négyzetméteres lakások 200 ezer forintos mediánbérleti díja nem változott egy év alatt. Az egyetemvárosok között Debrecent kínálják a legdrágábban, ott a garzonok 170 ezerbe kerülnek átlagban. Balogh László szerint a számokban az is látszik, hogy több diák számára a közösen bérelt nagyobb lakás anyagilag is jobb megoldás egy különálló garzonnál. Kovács Gergő interjúja.
2: Elstartol az albérlet szezon az egyetemi felvételi ponthatárok kihirdetésével. Hogyan várja a ponthirdetést az albérletpiac? Látszik-e már itt a nyár közepén, nyár elején az árakban, a keresletben egy nagyobb mozgás?
3: Hagyományosan már a ponthatárhirdetés előtt megmozdul az albérletpiac keresleti és kínálati oldala is. A keresleti oldalon általában azok tűnnek föl a ponthatárhirdetés előtt, akik megpróbálják megúszni azt a keresleti boomot, amit az egyetemisták és főiskolások generálnak, és inkább előtte próbálnak lecsapni azokra a lakásokra, amik felkerülnek a kínálatba. A kínálati oldalon pedig szintén élénkülés szokott már hozni a ponthatárhirdetést megelőző időszak, hiszen a tulajdonosok is tudják, hogy ezek azok a napok, ezek azok a hetek, amikor érdemes meghirdetni a kiadó lakásokat, mert ilyenkor nagyon könnyen és gyorsan tudnak bérlőt találni. Ilyenkor jóval többen szoktak keresni kiadó lakásokat, mint az év többi részében. Ráadásul itt nem csak az egyetemre és főiskolára frissen bekerült hallgatók jelennek meg a piacon, hanem azok is, akik már a korábbi időszakban nyertek felvételt, de mivel a bérleti szerződéseiket egy éves határozott időszakra kötötték, ezért ők is ebben az augusztus-szeptemberi ciklusban választják ki a következő lakhelyüket. Ez az általános kép, és ezek a hagyományos tendenciák. Az idei év viszont 2026-ban egy kicsit másként fest, mint amit eddig megszokhattunk, és ez már tavaly is így volt, hiszen 2025 júliusában hirdették meg az Otthonstart programot, ami jelentős keresleti erőt szívott ki az albérletpiacról. Sok nagyvárosban, köztük Budapesten is, bizonyos esetekben a bérleti díj az magasabb, mint ugyanannak az ingatlannak a hiteltörlesztője. Ezért nagyon sok szülő elgondolkodik azon, hogy inkább béreljen, vagy vásároljon a lakást a gyermekének. Ez persze nem minden család számára ugyanolyan lehetőség, hiszen a vásárláshoz muszáj előteremteni az ingatlan 10 vagy 20%-át önerő formájában, de ha ez megvan, akkor sok esetben a havi kiadások alacsonyabbak lehetnek, ha valaki ezt hiteltörlesztő formájában teljesíti, mint ha bérleti díj formájában.
2: Azért Budapest egy külön kategória, meg egy központi hely, hogyha itt egy egyetemvárosról és egyetemi felvételről, ponthatárokról beszélgetünk. Hol érdemes keresgélni itt a friss egyetemistáknak, hogy viszonylag olcsó lakáshoz jussanak?
3: Budapesten nagyon összezárult az áróló. A legolcsóbb kerületekben is 200 ezer forintnál indulnak a bérleti díjak átlagos értékei. A legdrágább kerületeknél pedig 350 ezer forintnál nem tudnak feljebb kúszni. A legdrágább kerületek közé tartozik az ötödik, a második és az első kerület, miközben a legolcsóbb kerületek azok Budapest perifériáján találhatók. A 21., 19., 23. kerület az, ahol nagyságrendileg 200 ezer forintos bérleti díszint mellett találhatunk átlagosan kiadó lakást.
2: Budapesten és a vidéki nagyvárosok között milyen eltérés látszik a mostani időszakban? Van, ahol kevésbé érvényesül ez az Otthonstart program elszívó hatása?
3: Tekintettel arra, hogy az egyetemvárosokban is óriási különbségek mutatkoznak az albérletárak tekintetében, ezért a különböző árszintekkel rendelkező egyetemvárosokban különböző stratégiákat alakíthatnak ki a szülők, vagy éppen az egyetemre vagy főiskolára felvételt nyert gyermekeik. Ott, ahol igen magasak a bérleti díjak, ezek közé tartozik Debrecen, ahol 220 ezer forintos az átlagos bérleti díjszint, de szintén a 200 ezeres nagyvárosok közé tartozik Győr, Veszprém, vagy éppen Székesfehérvár, ott jobban megfontolják a szülők a vásárlást, főleg akkor, hogyha az adott gyermek legalább 5 évet eltölt az adott városban. Ez sokszor azt is jelenti, hogy nem csak az egyetemi vagy főiskolai tanulmányok idejére költöznek oda, hanem adott esetben munkát is vállalnak. Ez általában kéz a kézben jár, hiszen sok esetben a cégek az egyetemvárosokba telepednek le, és ott kínálnak munkalehetőségeket, hiszen itt a kellemest tudják összekötni a hasznossal, hiszen az egyetemek vagy a főiskolák folyamatosan biztosítják a munkaerő utánpótlást, és azokban a nagyvárosokban viszont, ahol a bérleti díjak ennél jóval alacsonyabb szintet ütnek meg, tehát például Miskolcon, Egerben, Nyíregyházán vagy Kaposváron, ahol 130, 140, 150 ezer forintot tesz ki az átlagos bérleti díjszint, ott inkább a bérlés az, ami a könnyebb, hiszen azért egy vásárlásnak nagyon nagy a tranzakciós költsége, és hogyha tényleg valaki csak 5 évre tervez az adott városban, akkor nem biztos, hogy megéri végigmenni ezen a hercehurcán.
2: Az is látszik egyébként, hogy egyre többen vannak azok, akik inkább ilyen közös lakásbérlésben gondolkodnak, vagy egy-egy szobabérlésben, mint sem mondjuk egyedül nekivágni akár egy teljes lakásnak, vagy egy albérletbérlésnek.
3: Igen, ez a bérlői csoport sokszínűségén belül főleg azokat a hallgatókat és a gólyákat érinti, akik frissen bekerülnek egyetemre vagy főiskolára, és még nem azzal indítják az életüket, hogy egyetem vagy főiskola mellett munkát vállaljanak, tehát nem rendelkeznek saját jövedelemmel, ezért ők szükségszerűen a legolcsóbb megoldásokat tudják megengedni maguknak, hogyha például nem nyertek felvételt kollégiumba. Ebből az eshetőségből is több verzió áll rendelkezésükre. Az egyik az az, hogyha valaki nem egy egész ingatlan, hanem például csak egy szobát bérel, ez jelentősen alacsonyabb költségszinttel megúszható. Budapesten 110 ezer forint az átlagos szoba ár havi szinten. A legolcsóbb kerületek közé tartozik a negyedik kerület, itt 80 ezer forintból lehet megúszni a szobabérlést, de Debrecenben is 70 ezer, Győrben, Székesfehérváron és Veszprémben pedig 90 és 99 ezer forint mozognak a szobabérleti díjak. A legolcsóbb egyetemvárosok közé Nyíregyháza és Kaposvár, illetve Eger tartozik, ahol 55-50 és illetve 40 ezer forintos havi szobabérleti díjjal meg tudják úszni a diákok az évkezdetet. Ennek viszont az a hátulütője, hogy ilyenkor az önállóságukat adják föl a diákok, hiszen akár ismeretlenekkel együtt lakniuk, és van egy hibrid megoldás, ami szintén népszerű a fiatalok körében, ez főleg egyébként az augusztus közepi időszakban szokott megjelenni a keresleti oldalon, amikor már túl vannak a gólyatáborokon, már kialakulnak azok a baráti társaságok, akik együtt vágnak neki a főiskolai egyetemi kalandoknak, és ott, hogyha több diák összefog, és közösen bérelnek egy több szobás lakást, akkor megnyerik azt a pénzügyi előnyt, hogy ezeknek a nagyobb alapterületű és több szobás ingatlanoknak a bérleti díja nem kerül annyival többe, mint amennyivel nagyobb az alapterületük vagy a szobaszámuk. Így az egyfőre jutó lakhatási költséget jelentősen lehet csökkenteni, adott esetben még annál is kedvezőbbre jön ki a havi kiadás szintje, mint hogyha önállóan bérelne valaki egy icipici garzonlakást.
2: Most beszéltünk már róla, hogy itt a ponthúzás ez egy vízválasztó, és hát igazából ez a július-augusztus időszak szokott inkább egy élénkebb dolog lenni, de hogy most itt egy ilyen visszafogottságot várnak. Az őszi időszakkal együtt véve ez az évnek ez a második fele, vagy ez a fele, itt mire számítanak összességében az ingatlanpiacon? Várható-e bármilyen nagy kiugrás, változás, akár bérleti díjakban, akár bármi másban?
3: Érdekes ez az augusztus-szeptemberi időszak, mert az albérlet szezon az nem egyszerre csap le a piacra, hanem több, általában két keresleti hullám formájában. Általában a ponthatárhirdetés az, ami eldörrenti a startpisztolyt, és itt a biztosra menő hallgatók, illetve a szüleik már akár másnap telefont ragadnak, és elkezdik nézegetni a lakásokat. A második nagy hullám az augusztus közepén éri az albérletpiacot, amikor az egyetemek vagy a főiskolák kihirdetik, hogy kinek jutott kollégiumi férőhely, és kinek kell a piacról megoldani a lakhatását. Ez okoz még egy nagy utolsó keresleti rohamot augusztus közepe és szeptember eleje között, és utána pedig az albérletpiaci kereslet szépen fokozatosan visszaáll arra a szintre, amit az átmeneti hónapok a márciustól júniusig tartó időszakban figyelhetünk meg, és utána a decembert követő január-februári időszak is erős szokott lenni. Részben annak köszönhetően, hogy a karácsony az egy vízválasztó a nagy fogadalmak tekintetében. Sok esetben sok bérlő vagy pár dönt úgy, hogy új helyre költözik, összeköltöznek adott esetben, vagy éppen különválnak, illetve a hallgatók és egyetemre főiskolai hallgatók esetében pedig a keresztfél éves képzések indulása az, ami jelentősen élénkíti a keresletet, de nem olyan mértékben, mint amit július-augusztusban szoktunk látni.
1: Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. 10 óra 25 perc van, 5 perc múlva fél 11-kor mondjuk el a legfrissebb híreket a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a Reggeli Monitor végén. A híreket Kovács Gergő állította össze.

0: és akkor a részletek. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A részletekről a mai kormány szóvivői tájékoztatón számolnak be. Egy 2061-ig érvényes, tehát 35 évre szóló koncessziót kapott a Garancsi Istvánhoz köthető cég a Soproni kaszinó üzemeltetésére, írja az m4.hu. A koncessziót nyilvános pályázat nélkül sima ajánlattételi eljárás keretében kapták meg. A Soproni kaszinóra korábban 10 éves koncessziót adtak ki, ami idén január 15-én járt volna le. Az engedélyt akkor fél évvel hosszabbították meg, majd most 35 évre adták ki újra. Hőség és kisebb termőterület nehezíti a nyugat-európai sárgarépa termelést. Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban és Németországban a termelők a tavalyi alacsony felvásárlási árak és a növekvő termelési költségek miatt visszafogták a gyökérzöldségek, köztük a sárgarépa vetés területét. A helyzetet tovább súlyosbítja a 35-40 fokos hőség és az asszály, amely a növények fejlődésére kulcsfontosságú időszakában érkezett. Spanyolországban a szárazság miatt egyes térségekben 10-15%-os terméscsökkenéssel számolnak. A kisebb termőterület és a kedvezőtlen időjárás együttesen szűkítheti a sárgarépa kínálatot Európában, ami a következő hetekben az importárak emelkedését és erősebb piaci versenyt is eredményezhet. Érvényét vesztette az Egyesült Államok és Irán közötti szándéknyilatkozat, a megállapodás nem létezik többé, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Arról állapodtunk meg, hogy megnyitják a hormozi szorost díjmentes és szabad navigáció mellett, erről kellett volna, hogy legyen bejelentés másfél hete, ehelyett inkább elkezdték lőni a hajókat, utalta az irániakra az amerikai külügyi vezető, aki hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is szeretne tárgyalásos úton megállapodni, de meg fogja védeni a fontos hajózási útvonalakat. Halálos áldozatai is vannak Iránban az újabb amerikai légicsapásoknak. Az amerikai erők rakétatámadást intéztek a délnyugat-iráni Huzisztán tartomány ellen már a viradóra, ketten meghaltak, egy ember megsebesült. Irán az utóbbi 10 napban 100 amerikai csapás érte, amelyben összesen 80 haltak meg, több tucatnyian pedig megsebesültek. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy támadást intéztek az amerikai erők egyik Jordániában lévő bázisa ellen. Nézzük, hogy mi újság a kőolajjal, mert hogy a jemeni huszik is támadták egyébként a szaúdi olajszállító hajókat. 3%-kal erősödik a kőolaj, a Brent $97.63, az amerikai könnyolaj $89.35 jár, az arany árfolyama $4093. Már a viradóra az orosz csapatok folyamatosan támadták Odesszát, a légicsapások miatt megrongálódtak az infrastruktúra egyes létesítményei, egy irodaépületben és több gépjárműben keletkeztek károk, számos családi ház ablakai betörtek, de senki sem sebesült meg. Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, ott egy ember könnyebben megsebesült. A légvédelem 174 célpontot azonosított, ezek közül 2 rakétát és 154 drónt sikerült elfogni.
1: Tőzsde hírek.
0: A hazai értéktőzsde jelenleg 0,2%-kal csökken, 144.525 ponton a BUX, a forgalom 1.870.000.000 forint. A MOL részvényei 0,4%-kal drágulnak, 4.418 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,4%-kal gyengült, 46.210, a Richter 0,2%-os mínuszban, 11.720 forinton, a Magyar Telekom 0,4%-kal gyengül, 2.640 forinttal jár. Az euró 364 forint 30 fillér. Európában a főbb indexek lefelé mennek 3,1 illetve 1,6% közötti mértékben, 1,1415 az euró dollárral szembeni árfolyama.
1: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős lesz az ég, de emellett több órás napsütés is lehet ma, elszórtan alakulhat ki zápor, napközben a szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Ez volt a reggeli monitor. Az adást Péli Nagy Kata szerkesztette. A hírek összeállításában Kovács Gergő volt a segítségemre. A zenei kínálatot Bukovszky József állította össze. A technikusunk pedig Kovács Ádám volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást.
1: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Baby.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra múlt 2 perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy hónap alatt 8 ponttal nőtt az ipari bizalmi index, a GKI gazdaságkutató ZRT júliusban mért mutatója 4 éves csúcsra emelkedett. Az üzleti várakozások valamennyi ágazatban javultak, csak az építőiparban tapasztalható még visszafogott reménykedés. Igaz, ez a szegmens is már túl van a mélyponton. Egyelőre kevés cég tervezi a foglalkoztatotti létszám bővítését, és az árnyomás sem jelentős, vagyis nem terveznek jelentős áremelést. Petz Rajmundot, a GKI vezető kutatóját hallják.
2: Az ipari szektoron belül alapvetően a nagyvállalatok azok, akik az átlagosnál optimistább véleményeket fogalmaztak meg, illetve a gumi- és műanyagipar, fémfeldolgozás, illetve az elektronikai ipar és a gépgyártás járműipar nélküli része. Az építőiparban egy 2 pontos csökkenés következett be. Igazából ez az ágazat egyrészt vár a Európai Uniós források megérkezésére, másrészt pedig a befektetői klíma javulására, ami vállalati beruházásokat ösztönözhetné, és ugye a lakásépítés elindította az otthon start, de ennek a jelei még nem látszanak.
1: Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A részletekről a mai kormány szóvivői tájékoztatón számolnak be. Egy 2061-ig érvényes, tehát 35 évre szóló koncesziót kapott a Garancsi Istvánhoz köthető cég a Soproni kaszinó üzemeltetésére, írja az m4.hu. A koncesziót nyilvános pályázat nélkül sima ajánlattételi eljárás keretében kapták meg. A Soproni kaszinóra korábban 10 éves koncesziót adtak ki, ami idén január 15-én járt volna le. Az engedélyt akkor fél évvel meghosszabbították, majd most 35 évre újra kiadták. Rekordszámú ember került kórházba a Tokió prefektúrában a hőség miatt. Egyetlen nap leforgása alatt 453 ember került tegnap kórházba a nagy hőség miatt. Ez a szám a mérések kezdete, azaz 2010 óta most volt a legmagasabb. A mintegy 14 milliós prefektúrában emellett a szerdai nap folyamán a tűzoltósághoz mintegy 3600 a hőséggel kapcsolatos riasztás érkezett, ami 63 éves rekordot döntött meg.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os mínuszban 144.320 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 3 milliárd forinthoz. A vezető papírok többségében rosszul teljesítenek, egyedül a MOL van a pozitív tartományban enyhe 0,5%-kal 4422 forinton, az OTP 6,1%-os mínuszban 46.090 forinton, a Richter papírok árfolyama 0,3-del megy lefelé 11.700 forintra, a Magyar Telekom 6,1%-kal megy lefelé 2636 forintra. Nyugat-Európában is rosszul teljesítenek a főbb tőzsdei mutatók, a londoni FTSE 0,3%-kal, a frankfurti DAX 0,9%-kal megy lefelé, a francia tőzsde 1,1%, a milánói börzen 1,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 0,5%-ot csökken. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot kérnek, 1 amerikai dollárért 318 forint 90 fillért, 1 svájci frankért 391 forint 60 fillért kérnek. Az olajárakra rápillantva most egy 3,8%-os drágulás látszik a Brent esetében, 97 dollár 70 centen a jegyzés, és 3%-ot drágul a VTI, az észak-amerikai könnyű olaj 89 dollár 40 centen. Egyébként friss hírek itthonról is, hogy a mai naptól újabb nagy kereskedelmi áremelés érkezik az üzemanyagárakban. A 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolé pedig 9 forinttal emelkedik. A tegnapi áremelés hatása a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre nem jelent meg a legtöbb benzinkútnál, így a 95-ös benzin jelenleg 598 forint per liter, és a gázolaj pedig 618 forint per liter.
0: Időjárás jelentés.
1: Változóan felhős lesz az ég, de emellett délután több órás napsütésre is lehet számítani. Elszórtan alakulhat ki zápor. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tiszató 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Szép napot mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. július 23-án 11 óra 6 perckor. A mai adásban először a nyári fényvédelemről beszélgetünk. Valóban elegendő csak a strandon elővenni a naptejet? Mit jelent pontosan az SPF szám, illetve milyen jelekre érdemes figyelnünk az anyajegyeink ellenőrzésekor, és mennyire bízhatunk a mesterséges intelligenciával működő mobil alkalmazásokban? Dr. Kuroli Enikő bőrpatológus főorvossal arról is beszélgetünk, hogyan óvhatjuk meg hosszú távon a saját és a gyermekeink bőrének egészségét. Az adás második részében pedig egy kevésbé ismert, mégis rohamosan fejlődő szakterületet mutatunk be. Lehet-e úgy gyógyítani, hogy nincs szükség nagy műtétre, hosszú kórházi tartózkodásra, sőt, sok esetben még altatásra sem? Hogyan használhatók a képalkotó eljárások nem csak a diagnózis felállítására, hanem célzott orvosi beavatkozásokra is? Az intervenciós radiológia lehetőségeiről és a betegek számára kíméletesebb kezelésekről dr. Deák Pál Ákos, radiológus főorvost, egyetemi docenst kérdezem. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
0: Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
3: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Az idei nyarat rendkívüli hőséges, gyakran extrém UV-sugárzás jellemzi, ilyenkor pedig különösen fontos, hogy ne csak a folyadékpótlásra, hanem a bőrünk védelmére is odafigyeljünk, de vajon tudjuk-e, hogy valóban hogyan védekezhetünk hatékonyan a napsugárzás káros hatásaival szemben? Milyen bőrbetegségek kialakulásában játszhat szerepet a túlzott UV-sugárzás, UV-terhelés, és mit tehetünk azért, hogy hosszú távon is megőrizzük a bőrünk egészségét? Erről beszélgetünk ma szakértő vendégemmel, dr. Kuroli Enikővel, a Semmelweis Egyetem klinikai főorvosával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
4: Köszönöm a lehetőséget.
3: Kezdjük talán az alapoknál. Sokat halljuk, hogy egyre erősebb az UV-sugárzás, ezt azért sok éve már tudjuk, de a hosszú távú hatásokkal mennyire vagyunk tisztában?
4: Én azt gondolom, hogy egyre erősebb az emberek egészségtudatos hozzáállása, ez jó. A probléma ott van, hogy ugye ezt a nagymamáink, nagypapáink tudnák megerősíteni, hogy máshogy süt a nap. Tehát én is 50 elmúltam, és a gyerek koromat nagyon sokszor vidéki, falusi környezetben töltöttem, és nem volt gondom a nappal, bár ugye világos bőrön van, de erről még nyilván fogunk beszélni, hogy nem egyformán érint minket a nap, de mindenféle következmény nélkül sokkal többet tudtunk a nap alatt, a szabad ég alatt tartózkodni, mint most a mi gyerekeink. A probléma ott van, hogy a stratoszférában van egy ózon réteg nevű képződmény, ami arra lenne hivatott, hogy a világűrből érkező káros UV-sugarakat elnyelje. Sajnos az ember környezet szennyező tevékenysége hatására ez az utóbbi évtizedekben elvékonyodott, és emiatt ezt a funkcióját kevésbé tudta betölteni. Ezért több káros UVA és B sugarat engedett a földünk felszínére, és így a bőrünk felszínére, és mi ezt a hétköznapokban úgy észleljük, hogy nagyon erősen süt, éget a nap, hamarabb le lehet látható pírral rendelkező leégéssel számolni, illetve rendelkezni, tehát magyarul ez a ma élő embernek nagyobb probléma, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Ezzel nyilván meg kell birkóznunk, mert a cél a túlélés, nyilván ez ellen nekünk védekeznünk kell. Egyébként ez nagyon érdekes, ahogy már részben említettem, hogy nem egyformán érint minket a nap, hogy a bőrünknek is van egyfajta ózon rétege, ez pedig a melanin tartalom. Ugye Thomas Fitzpatricknak hívják azt a bőrgyógyászt, aki leírta a hatféle bőrtípust, ahol római 1-től római 6-ig jelezte, ennél egyébként sokkal több árnyalat van, ahol római 1 mondjuk egy Harry herceg, meg egy Ed Sheeran, tehát nagyon világos bőrű, vörös vagy szőkehajú, kékzöld szemű, ugye nyáron nyáron csupa szeplő, ez lehet látni, hogy nem karácsonykor vagyunk szeplősek, hanem a nyári hónapokban, amikor ugye ez is zseniális, ugye az a bőr, bocsánat, hogy így csapongok, a bőr zseniális, a legzseniálisabb szerv.
3: Mert káros, ugye alkalmazkodik.
4: Nagyon, így van, és a káros UV-sugarakkal szemben a szeplők oda küldésével védekezik. Egyébként Lázár Ervinnek van egy tüneményes írása, a Szökevény szeplők című tüneményes írása. Szóval a lényeg, hogy a szeplőket küldi oda, hogy a többi beérkező UV-sugarakkal szemben megvédje a bőrt. Szóval a lényeg, hogy ahogy sötétedik ugye a hatféle bőrtípus, a kettes, mondjuk enyém, a kettes világos bőr szőke, most már inkább őszőke, de kék szem. A hármas, ugye mondjuk egy, szoktam mondani a diákoknak, egy Sandra Bullocknak a bőre, a négyes egy Eva Longoria bőre, az ötös egy indiai ember, egy indus ember, a hatos pedig mondjuk egy afroamerikai, tehát egy tényleg sötét tónusú bőr. Na, ők nagyon szerencsések. Annyi melanin van a bőrükben, hogy gyakorlatilag teljesen megvédi őket.
3: Mi történik a bőrünkkel, amikor ugye a napfény éri, a mélyebb rétegek mennyire engedik be ezt a bizonyos sugárzást, amikor akár lehet, hogy le sem égünk?
4: Igen, alapvetően a kétféle UV-sugárzás érinti a bőrünk egészségét. Az A, ugye az angolosok előnyben A, mint aging, a bőr korai öregedésért tartjuk felelősnek, ez egy kicsit mélyebben nyelődik el az írha rétegében, ugye a bőrnek három rétege van, a felszíni hám, alatta az írha és legalul a bőralja, ezek a sugarak az írhában nyelődnek el. Az A, mint aging, a bőr korai öregedésért tartjuk felelősnek, tehát ez úgymond nem a leégés, ugye, mert a másik, a B, a burn, a leégéssel kapcsolatos sugarak. Azt mondjuk, hogy az A sugarak a korai öregedésére, ez önmagában esztétikai, tehát hamarabb ráncosodunk, pigmentfoltok alakulnak, nyilván a napfénynek leginkább kitett ruhával nem védett területeken, felszíneken. A B, a burn, a leégéssel kapcsolatos sugarak, azok pedig valóban kezdetben bőrpír, ugye megvan a nap égésnek a stádiumai, erről is beszélhetünk, az egyes, a kettes stádium, aminek hatására egy komolyabb elváltozás alakul ki a bőrben, és tulajdonképpen a B-sugarakkal hozzuk összefüggésbe a később a bőr rossz indulatú daganatainak kialakulását is.
3: Ugye beszéltünk arról, hogy azért most már az emberek többségének ott van a fejében, hogyha elmegyek a strandra, akkor be kell kennem magam, vagy be kell fújnom magam valamilyen védelemmel. De ugye ez nem csak ekkor fontos, hanem a hétköznapokban, amikor megyünk a munkába, autóban ülünk, vagy egy rövidebb séta során. Ez mennyire van ott a fejekben? Mit tapasztal?
4: Én azt gondolom, hogy ez is egyre jobban bent van a fejekben. Én mindig azt szoktam mondani, hogy tervezzük meg a napunkat. Tehát nyilván, hogyha egész nap mondjuk a tekepályán vagyunk, vagy tologatjuk az aktákat az alaksorba, akkor nincsen szükségünk fényvédelemre. Mi nem is azt mondjuk, hogy 24 órás fényvédelem kell, de amikor az ember tudja, hogy kimegyek a Margit-szigetre, mert ott van egy találkozom, és hétágra süt a nap, akkor nyilván gondoskodom a fényvédelemről.
3: De... Ez csak ilyenkor nyáron, vagy már kora tavasszal késő ősszel is meg kell tenni.
4: Érdekes ez, a cégek, amelyek a fényvédő készítményeket gyártják, egyre többen raknak bele például sima nappali arckrémbe bizonyos fényvédő
3: összetevőket.
4: Így van. Alapvetően ugye kétféle öregedés van. Ugye az UV-sugárzás hatására a bőrünk öregedik. Ez nyilvánvaló, mindenki előbb-utóbb, aki nem hal meg, az megöregszik. De nem egyformán öregszünk. Tehát a bőrünk sem, van egy külső öregedés, ami a leginkább az első helyen az UV-sugárzást említjük, de öregít a dohányzás, és így tovább, főleg ugye a száj körüli ráncok mélyülésért például a dohányzást tartják felelősnek, de ott van a másik, a belső öregedés, a genetika, amiről nem tehetünk, hozzuk magunkkal. Nem egyformán öregszünk, de minden esetre, aki tudja magáról, hogy egyrészt hajlama van, egyrészt világos a bőre, az tényleg megtervezve, akár fényvédő készítményt tartalmazó nappali krémmel, nyári hónapokban meg természetesen komolyabb fényvédő készítményekkel. Na most ez is érdekes, hogy amikor a fényvédelemről beszélünk, mindenkinek azonnal a spré, a krém.
3: Ezért is igen mondtam én.
4: Na de ugye én ezt szoktam mondani, hogy ahogy én most idejöttem a metró megállónál, hétágra süt a nap, a másik oldal árnyékban. Tehát szoktam mondani, aki egy hosszabb úton sétálva tesz meg, vagy biciklivel, vagy bármilyen más módon, de kalap, napszemüveg, bőrünket fedő, könnyed nyári ruházat, vagy árnyékos oldal.
3: Tehetünk magunkért.
4: Így van, tehát a józan paraszt ésszel. Igen, igen, igen, hogy odafigyelve az, hogy hol süt a nap, akkor ezt most én azt elkerülöm, másik oldalon árnyék van, átmegyek az árnyékba. Szóval tudatosan kell ezt az egészet. Persze amikor az embernek nincsen baja, addig nem gondolkozik abban, hogy nekem ebből bármilyen bajom is lehet. Az is probléma szokott lenni, hogy nem vagyunk tisztában a saját bőrünk tulajdonságaival. Tehát én tudom magamról, hogyha megfeszülök, se tudok csoki barna lenni, mert nem olyan a bőröm, de nem is akarok. A lényeg, hogy legyen tisztában mindenki azon, hogy mit tud a bőre, a leégést kell elkerülni. Ugye maga a barnulási folyamat az egy természetes jelenség. Az is a bőrnek egyfajta védekező rendszere, mert ahogy érkezik az UV-sugárzás a bőrünkre, ugye a bőrünk színét adó melanint termelő, ettől vagyunk barnák, valaki vagy nem, melanin termelő sejteket nagyobb melanin termelésre ösztönzi, és ez a barnulás. Tehát tulajdonképpen egy idő után, ugye ezt is szoktam mondani, hogy nem szabad a szabadság első napján elhatározni, hogy én ma csoki barna leszek, ez nem fog sikerülni, hanem tessék már akár februárban, márciusban már süt a nap, tehát simán nekem UV-ra sötétedő dioptriás szemüvegem van, és februárban volt olyan, hogy az egyik bevásárlóközpont parkolójában koromfekete volt a szemüvegem. Tehát van UV-sugárzás, hogy megtervezni. Tehát az, hogy úgymond trenírozni a bőrünket, egy kicsit felkészíteni az igazán nyári hónapokra, hogy egy kicsit egyfajta érett színünk legyen. Tehát ez szerintem nagyon lényeges, hogy nem szabad azonnal, és mindenféle tényleg a sötétből kimegyek a fényre, és majd én barna leszek, mekkor úgy járunk, mint a tutajos a Tüskevárban.
3: Igen, és említette mind egyrészt azokat a kozmetikai szereket, amivel az arcunkat kenhetjük, és azokat a fényvédő eszközöket, amivel védekezhetünk, de milyen jelzés kell ahhoz rajta lenni, hogy biztonsággal alkalmazzuk, vagy válasszuk.
4: Igen, ugye leginkább a A és a B sugarak elleni, most már nagyon sok kombinált készítmény van, mind a kettő ellen véd. Ugye a dobozon én azt szoktam mondani, hogy patikában, tehát megbízható helyről, ne a Temuról, Ázsiából,
3: nem
4: akármilyen.
3: Nem mondjuk drogéria patika.
4: Igen, igen, megbízható, ezek. Jó márkájú, ismert márkát válasszunk. Egyébként mindenki utána tud nézni az interneten, hogyha hall valamilyen készítményről, nézzen utána, olvasson utána, mit tud a készítmény, ki alkalmazhatja, kinek javasolják. Ugye a gyerekeknek külön kids felirattal, ugye 6 hónapos korig ki se vigyük, a babákat nem szabad, nagyon vékony a bőrük, nagyon gyenge az immunrendszerük. Ahogy telik múlik az idő, ugye gyerekkorban a kids feliratot, nekik leginkább a fizikai fényvédőket szoktuk javasolni. Ugye kétféle csoport van, a fizikai és a kémiai. A fizikai azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyfajta réteget képez a bőrön. Így van, visszaveri a sugarakat, tehát a fizika törvényszerűségeit tartja be. A kémiai fényvédő az pedig azt jelenti, hogy ugye a többnyire a nagy direkt napsugárzásnak kitettség előtt fél órával felvisszük a fényvédőt, hogy a hatásmechanizmus kialakuljon. Alapvetően ugye az SPF faktort, vagy betűjelzést találjuk a dobozon, ez a Sun Protection faktor, hogy mennyire képes az minket megvédeni. Na most 30-as, 50-es, talán azt hiszem 100-as nincs Magyarországon. 30-as és az 50-es között nagyon nagy különbség nincs. Az 50 egy kicsit erősebb, de olyan értelemben erősebb, hogy egy kicsit tovább tart a hatás. Ugye ezt hogy titrálták ki? Ezt úgy titrálták ki, hogy mondjuk egy ember kiküldtek a nap alá, és megnézték, hogy hány perc alatt lesz rajta látható pír. Ugye ez az első foka a leégésnek, a napégésnek. Majd bekenték egy bizonyos fényvédővel, és megnézték, hogy utána hány perc után lesz rajta pír, és az igazából azt úgy lehet ezt meghatározni, hogy mondjuk én a kettes bőrtípusommal mondjuk 10-12 perc alatt, mondjuk július 15-én fél egykor a flaszteren állva, én mondjuk 10-12 perc alatt látható pírral leég a bőröm, de bekenem magam 50-essel, be kell szorozni 50-szer 10-12, elvileg engem annyi percig véd az a fényvédő. Na de lehet, hogy izzadok, mint a ló, vagy éppen tengerparton vagyunk, bemegyünk, egy része leoldódik a bőrömről, azért ezt érdemes egy 2-2,5 óránként pótolni, de mondom, kiegészíteni kalappal, napszemüveggel. Én mondjuk családilag dél körül nem szoktam strandon lenni, csinálunk mást, ebédelünk,
3: igen, tájházat. Igen, az a 12-3 közötti
4: azért
3: időszakot
4: az nagyon durva. Ugye, igen, az is egy tévhit, hogy csak akkor lehet a D-vitaminhoz hozzájutni, mert ez való igaz, hogy ezért sem javasoljuk a 24 órás fényvédelmet, mert télre szinte mindenki D-vitamin hiányban szenved, ami azért hasznos, nagyon hasznos. De ahhoz, hogy a D-vitamint előállítsa a szervezetünk, ahhoz B-sugarak kellenek, de ezt ne a délidőben, tűző napon, nyár hónapokban. Tehát az, hogy egy sima pólót felveszünk, és a karunkat, lábunkat éri a fény, azzal nagyon szépen a bőrünk már tud dolgozni idézőjelben.
3: Bizonyos gyógyszerek szedése mellett lehet érzékenyebb a bőr. Erre akkor kinek és hogyan kell figyelnie?
4: Bizony, ezek az úgynevezett fototoxikus, vagy ugye az UV-sugárzást felerősítő hatással rendelkeznek. Ez a gyógyszert felíró kollégának a felelőssége, illetve dolga, hogy erre felhívja a figyelmet, de ugye hál' Istennek az emberek többsége elolvassa a gyógyszerhez csatolt tájékoztatót, és abban a gyártó feltünteti ezt. Ezek lehetnek gyulladáscsökkentő, non-steroid gyulladáscsökkentők, lehetnek reuma elleniszerek, antibiotikumok, vérnyomáscsökkentők, de ezeket hivatalosan ez a gyógyszert mellett egy tájékoztató tartalmazza.
3: Egyre többen végeznek otthon úgynevezett önvizsgálatot, és azt mondom, hogy beszéljünk erről is, illetve hát ott a mesterséges intelligencia, a mobil alkalmazások, és így akár az anyajegyek ellenőrzésében is kaphatunk egy kis segítséget. Mennyire megbízhatóak ezek, illetve segíthetnek-e a korai felismerésben, vagy a másik kérdés, hogy egy hamis biztonságérzetet adhatnak?
4: Ugye az anyajegyek vizsgálatát azért forszírozzuk, illetve javasoljuk, mert a rettegett és méltán hírhet melanóma kialakulása az esetek 30%-ában köthető, körülbelül 30%-ában köthető ahhoz, hogy egy megváltozott anyajegy felszínén alakul ki. De a melanóma, hozzá kell tennünk, körülbelül az esetek 70%-ában mindenféle előzmény nélkül épbőrön alakul ki. És az anyajegy akkor mutat változást a melanóma kialakulásának irányába, hogyha idézőjelben megmozdul. Ez nem szó szerint jelenti, hanem azt jelenti, hogy változik. Ugye van a laikusok számára egy nagyon jól bevált, kialakult vizsgálati egyszerű eszköz, ami nem is eszköz, hanem az ABCD szabály, ahol szintén angol kifejezések első betűit összeolvasva, A, mint aszimetria, a B, a border, a határ, a C, a color, a szín, és a D, a diameter, az átmérő. Ha bármelyik változik, nem kell mind a négy teljesülését megvárni, akkor szakemberhez kell fordulni, mert azt mondjuk, hogy változik. Ugye a változásra kell felhívni a figyelmet, illetve ele kell felfigyelni. Ez nem azt jelenti, hogy minden este lázasan a tusolás során megnézzük, hogy úristen, változott-e az anyajegyem. Ez nem azt jelenti, de tartsuk számon a saját anyajegyeinket, nyilván a hátunkon lévőt nem tudjuk számon tartani, a szeretteink anyajegyeit, illetve akinek van egy ilyen, hogy diszplasztikus névusz szindróma. Diszplasztikus az latinul azt jelenti, hogy szabálytalan, kicsit ilyen egyszerű magyar szóval csámpás anyajegy, akinek sok, tehát ez is nem a sok alatt, nem azt értjük, hogy 10-15, van, akin 200 van a törzsén, sok ilyen van, ő neki nagyobb sansza, nagyobb lehetősége van arra, hogy rossz indulatú daganat alakuljon ki bármelyik anyajegyén. Őnekik szoktuk javasolni a fél egyéves kontrollvizsgálatot.
3: Kollega, egy bőrgyógyászati szűrővizsgálatra gondolunk.
4: A bőrgyógyászati szűrővizsgálat az egy fájdalmatlan vizsgálat. Egy dermatoszkóp van a bőrgyógyász kolléga kezében, egy 20-szoros nagyítást biztosító kézi eszköz. Hivatalosan.
3: És egyesével megvizsgálja.
4: Igen, igen, ez a szabály. Ugye sajnos sokat olvasok én is közösségi médiában, hogy jaj, rám se nézett, jaj, az ajtóból mondta, hogy nincs baj, csak kettő tármat vizs

0: 5 évente a vastagbél szűrés, és így tovább, tehát a bőrnek a, és ilyenkor ugye nem csak az anyaegyeket, hanem a bőr egyéb más elváltozásait, rossz indulatú, ugye az UV-sugárzással összefüggésbe hozható bőrtumorok ellenőrzése is megtörténik, tehát a felett sem siklik el a kolléga, de a lényeg, hogy ezek tervezhetők, ezeket, akinek sok atipusos anyaegye van, érdemes tényleg fél egy évente szűrővizsgálatra. Kérdezte az applikációkat, mesterséges intelligencia velünk él, és nyilván egyre nagyobb hangsúlyt kap, egyre jobbak ezek az applikációk, ugye a koraiak azokban azért tévedtek vadakat, de ugye itt is megvan, például az egyetemen is van egy ilyen kifejlesztett applikáció, annak a végén azért ott van, hogy tessék elmenni a szakemberhez, mert azért a mesterséges intelligencia, ez az applikáció sem veszi el teljesen az orvostól a lehetőséget a diagnosztizálásra, de orvoshoz küldi, és erre meg mindenképpen jó.
1: Kevés időnk maradt, viszont a napégés fokairól ígért egy rövid összefoglalót, hogy mi az, amire figyeljünk, mi az, ami már nagyon káros és mindenképpen elkerülendő.
0: Igen, ugye a leégést kell elkerülni, az első fokú napégés, ez egy bőrpír, vörös a bőr, ez azonnal nem fogjuk észlelni, otthon elszörnyedve majd a tükör előtt este. A ruhával nem fedett részeken egy dermatitis alakul ki, ez melegtapintatú, ez hólyagok kialakulásával még nem jár, ugye hűtjük a bőrt, folyadékot pótolunk, árnyékba vonulunk, illetve van patikában az After Sun készítmények, ezekkel lehet gyorsítani a bőr gyógyulását, regenerációját. Ha nem történik meg az árnyékba vonulás, egy idő után hólyagos napégés szenvedünk el, ez a másodfokú napégés, amikor szintén vörös bőrön hólyagok lesznek, ezek állófalú hólyagok, lehetőség szerint ne szúrjuk ki ezeket, ha kiszúrjuk, akkor az ott seb alap képződik, felülfertőződésre lehetőséget ad. Ilyenkor is árnyékba vonulunk, folyadékot pótolunk. Hogyha hosszú időn keresztül állunk a napon, akkor ugye a napszúrás esélye nagyobb, ugye az más, mint a napégés, a napszúrás egy kicsit már belgyógyászat is, főfájás, ne adj Isten, kettős látás, hány inger, hányás, akkor napszúrásról beszélünk, a hőguta az pedig más, az zárt térben is kialakulhat. A lényeg, hogy tényleg árnyékba vonulunk, hűtjük a bőrünket, folyadékot pótolunk, hogyha belgyógyászati egyéb panaszunk van, akkor pedig ügyeletre, házi orvoshoz megyünk. És hát vigyázunk a bőrünkre, megelőzni mindig sokkal könnyebb, mint utána tüzet oltani, szó szerint.
1: Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat, reméljük, hogy sokan megfogadják. Köszönöm a beszélgetést. Dr. Kuroli Enika, Semmelweis Egyetem klinikai főorvosa volt ma az Egészségkód vendége.
0: Köszönöm.
1: Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az Egészségkódot.
2: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 12.

0: Van jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy hónap alatt 8 ponttal nőtt az ipari bizalmi index, a GKI gazdaságkutató ZRT júliusban mért mutatója 4 éves csúcsra emelkedett. Az üzleti várakozások valamennyi ágazatban javultak, csak az építőiparban tapasztalható még visszafogott reménykedés. Igaz, ez a szegmens is már túl van a mélyponton. Egyelőre kevés cég tervezi a foglalkoztatotti létszám bővítését, és az árnyomás sem jelentős, vagyis nem terveznek jelentős áremelést. Petsz Rajmundot, a GKI vezetőkutatóját hallják.
1: Az ipari szektoron belül alapvetően a nagy vállalatok azok, akik az átlagosnál optimistább véleményeket fogalmaztak meg, illetve a gumi- és műanyagipar, fémfeldolgozás, illetve az elektronikaipar és a gépgyártás járműipar nélküli része. Az építőiparban egy 2 pontos csökkenés következett be. Igazából ez az ágazat egyrészt vár a Európai Uniós források megérkezésére, másrészt pedig a befektetői klíma javulására, ami vállalati beruházásokat ösztönözhetné, és ugye a lakásépítés elindította az otthon start, de ennek a jelei még nem látszanak.
0: Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A részletekről a mai kormány szóvivői tájékoztatón számolnak be. Egy 2061-ig érvényes, tehát 35 évre szóló koncessziót kapott a Garancsi Istvánhoz köthető cég a Soproni kaszinó üzemeltetésére. Erről ír az m4.hu. A koncessziót nyilvános pályázat nélkül sima ajánlattételi eljárás keretében kapták meg. A Soproni kaszinóra korábban 10 éves koncessziót adtak ki, ami idén január 15-én járt volna le. Az engedélyt akkor fél évvel meghosszabbították, majd most 35 évre újra kiadták. Holnaptól kitelepülést szervez az állatkert, az Állatkerti körút régi és a Varranó utca találkozásánál, mert a fővárosi nagycirkusz szerintük hosszú ideje akadályozza és ellehetetleníti a szakmai munkát a fővárosi állat és növénykert saját területén. A Facebook oldalukon azt írják, hogy a Lovarda és a korábbi Varranó utca 2 olyan fontos terület az állatkertben, amiket vissza szeretnének kapni, mert nem tudják saját célra használni a cirkusz miatt.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 144.335 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 4 milliárd 400 millió forintot. A blue chipek még mindig vegyesen, de többségében rosszabbul teljesítenek. A MOL 1%-os pluszban 4.446 forinton, az OTP ugyanakkor 0,8%-os mínuszban 46.030 forinton. A Richter árfolyama 0,4%-ot gyengül 11.690 forintra, a Magyar Telekom papírjai pedig 0,7%-os gyengülésben 2.634 forinton. A nyugat-európai tőzsdeindexeknél is mínuszokat látunk. A londoni FTSE 0,3-del, a német DAX index 0,9-del megy lefelé. A francia tőzsde 1,1, a milánói börze 1,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 0,5%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forint 20 fillért, egy amerikai dollárért 319 forint 20 fillért kérnek, egy svájci frankért 391 forint 80 fillért kell adni. Egy angol fontért 426 forintot, egy lengyel zlotyért 84 forintot kérnek. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1410. Az olajárak tovább emelkednek, már 4,7%-ot drágul a Brent, 98,50 dollár, és a WTI is emelkedik 4%-kal, az észak-amerikai könnyolaj 90,30 dollár, az arany ára 1,3%-kal olcsóbb, egy uncia aranyért 4095 dollárt kérnek a világpiacon.
2: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős lesz az ég, de emellett délután több órás napsütésre is lehet számítani. Elszórtan alakulhat ki zápor. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertő tó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A mai műsorban arról beszélgetünk, hogy lehet-e ma úgy gyógyítani, hogy nincs nagy műtét, nincsen hosszú kórházi tartózkodás, és sok esetben még altatásra sincs szükség. Mit jelent a minimál invazív orvoslás, hogyan segítik a képalkotó eljárások nem csak a diagnózist, hanem magát a gyógyítást is, és milyen új lehetőségeket kínál mindez a daganatos vagy az érrendszeri betegek számára. Erről beszélgetünk tehát a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegének vezetője, radiológus, főorvos, egyetemi docens. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Indítsunk onnan, hogyha a legtöbben, ha radiológiáról hallanak, akkor röntgenre, CT-re vagy MR vizsgálatra gondolnak. Önök azonban nem csak diagnosztizálnak, hanem gyógyítanak. És mit jelent pontosan az intervenciós radiológia?
4: Elsősorban radiológusok vagyunk, és úgy gondolom, hogy ez egy nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy aztán intervenciós radiológusokká váljunk, tehát nagyon fontos egy jó és alapos diagnosztikus szemlélet. És valószínű, hogy ez a szakma abból alakult ki, hogy voltak olyan radiológusok, akik egyszerűen nem elégedtek meg azzal, hogy csak látnak és diagnosztizálnak, és kimondják a radiológiai véleményt, és mondanak nagyokat, hanem hát be is akartak avatkozni a betegségeknek a menetébe, lefolyásába, illetve a kezükben volt már olyan képalkotó eljárás, valamilyen képalkotó eszköz, aminek a segítségével valahogy ablakot nyitottak az emberi testben, ahova aztán a lehető legkisebb nyíláson keresztül igyekeztek eljutni, és ott gyógyítani különböző eszközökkel. Voltak nagy elődök, nagyon innovatív elmék, akik rájöttek arra, hogy lehet különböző csövecskéket, különböző drótokat bevezetni az érhálózatba. Ez egyik ilyen nagy előd, aki saját magán végezte el az első ilyen beavatkozást, és aztán bizonyította, hogy ez egy működő módszer lehet. De egy viszonylag, különösen, hogyha összehasonlítjuk a sebészettel, vagy egyéb más nagy szakmával, vagy az orvosi hivatásnak más területeivel, akkor egy viszonylag új területről, egy új szakterületről van szó, ami elképesztő sebességgel fejlődik a születése óta.
3: Igen, arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amiért ön ezt a területet választotta, mi az, ami napi szinten ebben adja az adrenalint?
4: Hát, hogy miért választottam ezt? Én igazából radiológus szerettem volna lenni, ugye családi vonatkozásai vannak, ugye édesapám is radiológus volt, de az akkori, amikor végeztem, a transzplantációs klinikának a vezetője mondta, hogy hát lehet, hogy nem elég csak nézegetni azokat a röntgen képeket, hanem hát itt van egy ilyen labor, és már dolgozik benne valaki, akitől sokat tudsz tanulni, és akkor gyere hozzánk intervenciós radiológusnak. Úgyhogy én picit ilyen véletlenül cseppentem bele ebbe a dologba, és az akkori főnököm, Doros Attila, már akkor figyelmeztetett a kezdetén, ő akkor már 8-9 éve üzte ezt az intervenciós radiológiát, hogy nagyon vigyázok, mert ha egyszer belekóstolok, akkor onnantól kezdve nincs menekvés, tehát onnantól kezdve az ember felhúzza a jegygyűrűt és örökhűség a szakmához. És ez abszolút így is van, mert ha az ember belekóstol abba, hogy mennyivel többet jelent, hogyha effektíven, fizikailag is segíteni tudunk a betegnek, mint pusztán diagnosztizálni, ez tényleg egy elképesztő felemelő érzés. Tehát egy epeúti szűkületen átjutni, vagy egy húgyúti szűkületen átjutni egy vezetődróttal, utána feltágítani ezt a szűkületet, kisinezni, és utána gyakorlatilag egy instant, egy azonnali megkönnyebbülés, vagy segítséget nyújtani valakinek, ez egy hatalmas érzés. És mindez persze olyan körülmények között, hogy az emberen ott van ez a hatalmas ólomköpeny, megy a sugár, az ember izzad, közben koncentrál, és aztán ezt egy siker koronázza, akkor tényleg az elköteleződés az megmarad.
3: Igen, köszönöm, hogy hozott már fel egyből példákat, mert arra lennék kíváncsi, hogy milyen betegségek esetén találkoznak önökkel leggyakrabban a páciensek.
4: Ugye említettem a transzplantációs klinikát, a régi transzplantációs klinikán tanultuk itt Budapesten legalábbis a szakmát, ugye a transzplantációval kapcsolatosan számos ér anasztomózis, tehát ereket kell ugye összekötni, akkor, amikor egy májat beültetnek például, ereket, epeutakat kell összekötni, és ezek az összeköttetések, ezek olykor be is tudnak szűkülni. Tehát alapvetően az intervenciós radiológiának, amellett, hogy sok, már ez is egy nagyon szerte ágazó szakma, de mondjuk, amikor én kezdtem, akkor mondjuk, hogy ez volt az ősleves, amikor még voltak olyanok, hogy ilyen teljesen univerzális intervenciós radiológusok, akik tulajdonképpen majdnem minden szervrendszerbe belemertek nyúlni. De az intervenciós radiológiának van egy kuratív, tehát egy gyógyító része, és van egy palliatív része, amelyik egyéb, mondjuk úgy, hogy egy már egyéb módon nem lehet segíteni rajta típusú betegekről van szó, tehát úgymond az utolsó hónapokat, esetleg éveket elviselhetővé tenni valamilyen módszerrel. A gyógyítás területét, hogyha nézzük, akkor az intervenciónak is vannak olyan területei, amik mondjuk kifejezetten az érrendszerrel, tehát a végtagi érekkel foglalkoznak. Ugye itt ismerős az, hogy érszűkület, ugye például ez a fogalom, az érszűkületeket lehet áthidalni, megtágítani bizonyos érpályákat, hogy adott esetben mondjuk valakinek ne kelljen levágni a lábát az érszűkület miatt, tehát ezeket a súlyos szövődményeket el lehessen kerülni. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondom csak persze, de ez az egyik részem. Van egy olyan területe, amik inkább a központi idegrendszerre fókuszálnak, a központi idegrendszert ellátó ereket, azoknak a különböző betegségeit gyógyítják, és amiben ugye mi tevékenykedünk, vagy amiben én és a csapatom tevékenykedik, ez az onkológiai intervenciók, tehát a daganatos betegségek gyógyításával foglalkozunk nagyon sok támadásponton és nagyon sokféle modalitással.
3: Hogyan zajlik egy ilyen beavatkozás, beszéljünk erről is? Mire számíthat egy beteg attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezik önökhöz?
4: Igen, most anélkül, hogy önző lennék, akkor inkább az egyszerűség kedvéért beszélek arról, amivel mi foglalkozunk, tehát az onkológiai intervenciókkal. A hozzánk bekerülő betegeknek általában már van valamilyen képalkotó vizsgálatuk, és ezeket a képalkotó vizsgálatokat tekintjük át egy onkotímmel, amiben természetesen van sebész, van sugárterápiás szakember, van benne belgyógyász, függően attól, hogy milyen daganatról van szó, endokrinológus, pulmonológus, stb. Szintén benne vannak, radiológus is van benne, és mi intervenciós radiológusként veszünk részt ebben a munkában is, hogyha a csapat megbeszélés, tehát az onkotím megbeszélése kapcsán az merül föl, hogy intervenciós megoldásra van szükség, abban az esetben referálják ugye hozzánk a beteget, tehát akkor küldik hozzánk a beteget, áttekintjük a képi anyagot, és a beavatkozások sorában talán a legegyszerűbb, vagy mondjuk az első lépés, az például a biopszia, tehát a szövetmintavétel. Ebből ugye nálunk van a legtöbb. Ezek különböző májban, vesében, hasnyálmirigyben, egyéb hasi szerveken, vagy hashártyán lévő elváltozásoknak, vagy esetleg tüdőben, csontban lévő elváltozásoknak a szövettani mintavétele. Ugye ezzel igazoljuk azt, hogy milyen típusú daganatról van szó. Ez is ugye közelebb visz ahhoz, hogy milyen megoldás van szükség, és aztán kiválasztjuk azt, sőt már az onkotím során adunk rá javaslatot, hogy milyen típusú ellátást válasszunk annak a daganat típusnak. Ugye vannak a termoablációs kezelések, amikor akár ultrahang, akár CT, vagy akár CT és navigációs rendszer kombinációja segítségével célozzuk meg a különböző daganatokat, mondjuk májdaganatokat, vesedaganatokat, és termoabláció során egy kezelőtűt juttatunk el ezekkel a képalkotó eszközök segítségével a daganatba, és a daganatot vagy felmelegítjük ott a helyszínen, ahol van a szervben, vagy lehűtjük egy olyan kritikus hőmérsékletre, amikor ezek a daganatsejtek elpusztulnak.
3: Tehát ebben is látszik, hogy folyamatosan sorolja, hogy mennyi féle módon és hogyan avatkoznak be. Tehát elképesztő. Nagyon színes ez a terület, amivel foglalkoznak, és ha jól értem, egyre jobban fejlődik is.
4: Így van.
3: Ezek a beavatkozások mennyire megterhelőek a betegek számára?
4: Attól függ, hogy melyikről beszélünk. Nyilván, amikor meleget használunk, akkor az esetek többségében ez egy meglehetősen fájdalmas beavatkozás tudna lenni, hogyha nem altatásban történne, de a fagyasztásos kezelések ezek gyakorlatilag minden esetben fájdalommentesek, tehát ehhez még altatás sem kell, esetleg egy kis felületes bódítás, hogy ezt a megterhelést, amit egy ilyen procedúra okoz, ezt egy kicsit könnyebbé tudjuk tenni a páciensek számára.
3: És említette az onkotímet, tehát ez nagyon fontos, hogy mindig csapatban dolgoznak.
4: Így van, tehát ezeket a terápiás döntéseket sohasem magunk hozzuk, hanem mindig egy orvos csapat hozza ezt a döntést, és úgymond vállalja a felelősséget azért, hogy ez egy mindig rendezett, kiszámítható betegút tudjon maradni, és semmiféle esetlegesség ne legyen benne, vagy mondjuk szerencsefaktor, hogy a megfelelő ellátást kapja a beteg.
3: Milyen előnyei vannak ennek a technológiának a hagyományos műtétekkel szemben?
4: Mint ahogy említettem, vannak olyan esetek, amikor altatásra sincs szükség, de általában jellemző a minimál invazív beavatkozásokra, hogy nagyon rövid kórházi bentartózkodásra van szükség.
3: Tehát lehet, hogy akár másnap haza is mehet a
4: beteg?
3: Így van.
4: Tehát az esetek nagy részében másnap akár haza is megy, vagy vannak olyan beavatkozások, amiket ambulánsan lehet elvégezni. Például a pajzsmirigynek a különböző kezelései, ezek lényegében technikailag ambulánsan elvégezhet beavatkozások. Más kérdés, hogy aztán a különböző kódolások miatt benne kell, hogy töltsön a beteg éjszakákat, de gyakorlatilag a gyógyulás szempontjából ennek nincsen semmilyen relevanciája.
3: Tehát elképzelhető, hogy mondjuk 10-20 évvel ezelőtt egy hasonló betegséggel valaki kórházba került, akkor teljesen más kezelést kapott volna, és sokkal hosszabb bentartózkodással járt volna?
4: Így van. Tehát különösen, amit tetszett említeni, ebben a 20 évben fejlődött elképesztően nagyot a világ, és hála Istennek azért az orvos kollégák is tartják a lépést az esetek nagy részében, és felismerik azt, hogy milyen esetekben lehet intervenciós módszerekhez fordulni.
3: És hát, hogyha az elmúlt időszak egyik nagyobb visszhangot kapott magyar kutatásáról beszélünk, ennek eredményeképp a korai stádiumú pajzsmirigy rákok már nyílt műtét nélkül is kezelhetőek. Mit jelent valójában ez a betegek számára? Mekkora felfedezés, vagy mekkora lépés ez?
4: Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lépés, annál is inkább, mert most adjuk be egyébként a cikket, mert most jártak le azok az utánkövetések, amiben vizsgáljuk ezeket a betegeket. Most már 4 éves utánkövetés van az első betegeknél, és azt lehet látni, hogy gyakorlatilag nincsen daganat kiújulás. Tehát ez a pajzsmirigy daganatoknak egy olyan részére vonatkozik, ami most már egyébként benne is van a nemzetközi ajánlásokban, hogy az 1 cm alatti kis daganatokat meg lehet, rosszindulatú daganatokat meg lehet kezelni. Az, hogy a strúmát már, azt már régen kezeljük, tehát ezeket a nyakon lévő nagy dudorokat, ezeket gyönyörűen tudjuk már is magyarországi gyakorlatban, és 2014 óta ez a kezelés létezik. Más kérdés a finanszírozás, amit hát azon még van mit csiszolni. De ezeket a pici pajzsmirigy rákokat eddig vagy megfigyelték, vagy pedig eltávolították vagy a fél, vagy az egész pajzsmirigyet. Tehát vagy csak az egyik lemenyt, vagy az egész mind a két pajzsmirigy lemenyt. Ezzel szemben ez a kezelés azt teszi lehetővé, hogy egy 2 órás, tehát pihenéssel együtt 2 órás kezelési idővel tulajdonképpen folytassa az ember az életét úgy, hogy még a pajzsmirigye meg is marad, gyógyszert se kell szedni, és egyébként pedig élheti tovább a normál hétköznapi életén.
3: Mindenképpen egy komoly áttörés. Ez minden beteg számára elérhető, vagy vannak olyan betegek, akiknek továbbra is a nagy műtét lesz a megoldás?
4: Hát ezeknél a mikrokarcinómáknál nagyon változatos esetekkel találkoztunk. Nagyon ritka az, hogy olyan helyen helyezkedik el ez a kis mikrokarcinóma, ami a mi módszereinkkel nem kezelhető. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a mikrokarcinómák, ezek az esetek legnagyobb részében kezelhetők, és megint sajnos utalnom kell arra, hogy a finanszírozás az némileg foghíjas. Szóval ezen is van még mit javítani. Tehát egyelőre úgy működik, hogy egyedi méltányosági kérelmet kell minden ilyen esetben beadni, és aztán abban van némi esetlegesség, hogy megkapjuk-e vagy sem.
3: Ahogy ön is említette korábban, az intervenciós radiológia egyre több területen jelenik meg, és hát jelentős áttöréseket értek el. Hol látja a következő nagy lépést, nagy áttörést?
4: Amit szintén sikerrel vezettünk be Magyarországon, például a radioembolizáció módszere. A radioembolizáció során a májban lévő daganatot ellátó eret keressük meg. Az érrendszeren keresztül történik ilyenkor a daganatnak a roncsolása, akár egy lágyéghajlati artériát megszúrva, akár egy csuklóartériát megszúrva, el tudunk jutni ezekkel a speciális vékonyka drótokkal és csövecskékkel a daganatot ellátó érhez, illetve a májnak azon részét ellátó érhez, ami a daganatot is ellátja friss vérrel. És erre a területre tudunk beadni olyan mikroszkopikus méretű gyöngyöket, amik sugárzást bocsátanak ki magukból, tehát ez egy nagyon koncentrált sugárkezelés arra az adott máj területre.
3: Ami nem terheli az egész rend,
4: ami nem terheli, szervezetet. Így van, ami nem terheli az egész szervezetet, ez megállott, és aztán ott helyileg fejti ki ezt a daganatroncsoló hatást, ami tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy sebészeti máj rezekció, tehát egy sebészeti máj terület eltávolítása. Nem olcsó beavatkozás, 14 millió forintba kerül egy kezelés, viszont nagyságrendekkel több beteg kezelhető így, hiszen olyan területeken lévő daganatok is, amik esetleg sebészetileg nem férhetők hozzá, azok a daganatok is megkezelhetők. Csak megint ugye a finanszírozás a kérdés. Ebben látnék nagy előrelépést. Magyarországon az előrelépés, az igazi nagy előrelépés ezekben a minimál invazív technikákban az lesz, amikor a finanszírozás ezeknek a dolgoknak rendezett lesz, és tényleg olyan életet fogunk élni, és úgy fogunk tudni gyógyítani, hogy tényleg csak fel kell nyúlni a polcra azért, hogy ez a beteg ezt a kezelést igényli, szeretné is ezt a kezelést, vagy másik kezelést elutasított, és csak ez a kezelés jön szóba, és fel tudunk nyúlni a polcra az eszközér, és azt mondjuk, hogy jó, akkor őt kezeljük így.
3: Hát jó lenne, igen, hogyha már itt tartanánk. A mesterséges intelligencia már szinte minden orvosi területen jelen van. Önök mennyire használják, mennyit profitálnak belőle?
4: A mesterséges intelligencia az nyilván a mi daganatroncsolási eljárásainkhoz is hozzátartozik. Említettem itt az elején egy szóval a navigációs rendszereket. Ugye nekünk is egy, mondhatni, hogy a navigációs rendszerek Rolls-Royce-a már, ha ilyen márkát kiszabad mondani. Egy ilyen eszközünk van, ami már mesterséges intelligenciával segíti a munkánkat. Ez egy olyan speciális célzó rendszer, ami különböző tűket segít célba juttatni a testen belül. Ez azt jelenti, hogy olyan pontokra tudunk eljutni, mondjuk a májban, ami egy nagyon fontos célterület nekünk, hiszen akár az elsődleges májdaganatok, akár az úgymond áttétes daganatok is leggyakrabban, az egyik leggyakrabban a májban jelennek meg, ugye a másik a tüdő. És ezek az áttétek gyakran olyan helyeken helyezkednek el a májban, ami még ultrahanggal sem jól látható, vagy a sebész számára sem megközelíthető, mert olyan kifacsart helyzetben van, hogy egyszerűen nem lehet ezeket a daganatokat elérni és kimetszeni. Ezeknél a daganatoknál ez a sztereotaktikus navigációs rendszer meg tudja találni, vagy segítségével meg tudjuk találni azt a tűpályát, ahol ezeket a tűket el tudjuk úgy helyezni, hogy tulajdonképpen egy sebészeti rezekciónak, tehát sebészeti daganat eltávolításnak megfelelő módon teljes egészében el tudjuk roncsolni ott a szerven belül az adott daganatot.
3: Említette még a beszélgetésünk első felében azt a bizonyos ólomköpenyt, amiről az jut az eszembe, hogy azért ez egy megterhelő szakmahivatás sok szempontból. Milyen fizikai állóképesség kell ehhez?
4: Hát most mondhatnám viccesen azt, hogy attól függ, hogy működik-e a klímaban rendezés, vagy nem. Tehát abszolút. Tehát megterhel az orvosnak is, az asszisztenciának is, hiszen ilyenkor nem csak az orvos áll bent, hanem az úgymond idézőesen gyöngenőkből álló asszisztencia.
3: Akik ugyanazt a nehéz ólomköpenyt viselik.
4: És ugyanúgy dunsztolódnak ebben a tulajdonképpen majdnem hermetikusan lezárt, a testet teljes egészében körbevevő, egészen a nyaktól, ami mondjuk egy külön pajzsmirigyvédő is van, tehát nyaktól mondjuk a térd alattig lévő jó vastag ólom eszközbe, és ezen nagyon változtatni nem is lehet.
3: Hány kiló, amit így ilyenkor az ember cipel?
4: Hát sok, 10 kiló körül is vannak. Hát most már az újabbak valamennyire, ugye ezeknek a spécibb műanyagoknak köszönhetően ki vannak könnyítve, de az ólomnak akkor is benne kell lennie, hiszen az fogja a sugarat. Tehát mindenképpen megterhelő, tehát amikor az ember egy ilyen, akár egy hosszabb beavatkozás után leveszi ezt az ólomköpenyt, akkor az alatt lévő zöld műtős ruhát, az bofacsarni lehet a vizet. De ettől függetlenül mindenkit biztatok, aki fiatal orvosna hallgató, és esetleg tervez ilyen innovatív területen dolgozni, hogy ez ne vegye el a kedvét, mert a vizet azt lehet pótolni.
3: Viszont nagyon fejlődik ez a terület, ahogy említetted, tehát nagyon izgalmas új lehetőségek és ajtók nyílnak meg.
4: Így van. És a kezelési idők is, ugye nyilván ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően ezért rövidülnek.
3: Záró kérdésre maradt csak időnk, és visszatérnék a páciensekhez, hogy itt tényleg új ajtók nyílnak meg. Mikor érdemes, vagy milyen helyzetekben érdemes rákérdezni a kezelőorvosnál, hogy az intervenciós radiológia is egy lehetősége a baj megoldására?
4: Válaszolgatok egy szóval. Minden esetben. Tehát nagyon fontos, hogy nyilván ez orvos függő, de azért a páciensek is edukálják az orvosokat. Mindenki a saját betegségének utána néz most már az interneten, megtalálja ezeket a lehetőségeket, és hogyha a kezelő orvosa nem egy alapvetően elutasító szemléletű valaki, akinek csak egy igazsága van, a sajátja, és esetleg meghallgatja a páciens, ne egy isten utána is olvas, hogy milyen lehetőségek vannak, ebben az esetben tudják referálni a Szemmelweis Egyetemnek.
3: Köszönöm, hogy ma itt volt velünk, és beszélgessünk még erről, mert hogy tényleg egy olyan fejlődő területről van szó, ami lehet, hogy fél éven, egy éven belül teljesen új távlatokat nyit meg, úgyhogy köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
4: Köszönöm szépen.
3: Dr. Deák Pál Ákos, a Szemmelweis Egyetem onkointervenciós részlegének vezetője, radiológus főorvos, egyetemi docens volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
3: Én megköszönöm a figyelmet, Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. 94.2 Trend

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A részletekről a mai kormány szóvivői tájékoztatón számolnak be. Holnaptól kitelepülést tervez az állatkert az Állatkerti körút régi és a Varronó utca találkozásánál, mert a fővárosi nagycirkusz szerintük hosszú ideje akadályozza és ellehetetleníti a szakmai munkát a fővárosi állat és növénykert saját területén. A Facebook oldalukon azt írják, hogy a Lovarda és a korábbi Varronó utca két olyan fontos terület az állatkertben, amiket vissza szeretnének kapni, mert nem tudják saját célra használni a cirkusz miatt. A korábbi kiemelt sportrendezvények jelentős túlárazottsága miatt a jövőben alapjaiban változik meg a magyarországi világversenyek finanszírozása, jelentette be a sportállamtitkár a közösségi médiában. Káloki Kis Attila kijelentette, hogy a kormányzat ezentúl kizárólag olyan eseményeket támogat, amelyek észszerű költségvetéssel, társadalmi megtérüléssel és saját bevétellel is rendelkeznek, így megszűnik a kizárólagos állami szerepvállalás. A helyzet rendezése érdekében az érintett sportági szakszövetségek, az államtitkárság, valamint a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet szakemberei jelenleg is új költségvetési terveket dolgoznak ki a már elnyert közelgő eseményekre. Újabb újságírót és egy polgármestert is meggyilkoltak Mexikóban. Mexikót a világ egyik legveszélyesebb országának tartják az újságírók számára az aktív háborús övezeteken kívül. Idén már legalább 5 újságírót öltek meg, a Riporterek Határok Nélkül szervezet pedig tavaly 9 újságíró gyilkosságról számolt be Mexikóban. A sajtószabadságért küzdő csoportok szerint az újságírók elleni bűncselekmények túlnyomó többsége büntetlen marad. A mintegy 14 ezer lakosú Temuac polgármestere Valentin Lavin ellen januárban már elkövettek egy merényletet a helyi média szerint, de azt túlélte. Az ügyészség közlése szerint holttestét tegnap találták meg a városházán. Rekordszámú ember került kórházba Tokió prefektúrában a hőség miatt. Egyetlen nap leforgása alatt 453 ember került kórházba. Ez a szám a mérések kezdete, azaz 2010 óta most volt a legmagasabb. A mintegy 14 milliós prefektúrában emellett a szerdai nap folyamán a tűzoltósághoz mintegy 3600 a hőséggel kapcsolatos riasztás érkezett, ami 63 éves rekordot döntött meg.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os gyengüléssel 144.264 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd forintot. A vezető papírok többségében rosszul teljesítenek, egyedül a MOL van pluszban 1%-kal 4.444 forinton. Az OTP papírok 7,1%-ot gyengülnek 46.060 forintra. A Richter árfolyama 7,1%-kal megy lefelé 11.660 forintra. A Magyar Telekom 1%-os mínuszban 2.624 forinton. Nyugat-Európában is rossz a hangulat továbbra is, és többségében mínuszokat látni a főbb tőzsdeindexeknél. A londoni mutató 3-del, a frankfurti DAX Index 9-del a negatív tartományban, a párizsi tőzsde 1,1, a milánói börze 1,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 4%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 364 forintot kérnek 1 euróért, egy amerikai dollárért pedig 318 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 391 forint 60 fillért kérnek. Az olajárak tovább drágulnak pár centtel, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 98 dollár 20 cent, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI most pár centtel lejjebb jött, kereken 90 dollár a hordonkénti jegyzés. Az arany ára 1,3%-kal olcsóbb, egy uncia aranyért 4097 dollárt kérnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Változóan felhős lesz az ég, de emellett délután több órás napsütésre is lehet számítani. Elszórtan alakulhat ki zápor. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertő-tó 23, a Velencei-tó 20, a Tisza-tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
3: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Olyan regényt hoztam mára, amely időnként olyan, mintha egy krimit olvasnánk, hiszen a gonosz nyomában járunk, figyeljük, hogy a főhős és kollégái miként próbálják minden tudásukat latba vetve megmenteni egy ártatlan ember életét. Csak hogy itt egy alattomos betegséget kell leküzdeni a történet szereplőinek. Mielőtt az íróval beszélgetni kezdünk, olvasok egy rövid részletet a fülszövegből. A 80-as években járunk, Léna épp most végzett az orvosi egyetemen, és egy vidéki kórházban kezd dolgozni. A csendes tehetséges lány kemény időszak elé néz, azt nem hitte, hogy szusszanásnyi ideje sem lesz. Vizitek, kezelések, ügyeletek hosszú sora várja, no meg a mentős gyakorlat, ami éles helyzeteket, ugyanakkor szívdobogtató pillanatokat is hoz. A betegségek útvesztőjében a lányban lassan kikristályosodik, hogy mi az, ami mindennél jobban érdekli. A kardiológia. Lenyűgözi az új technológia, a szívultrahang, úgy érzi, megtalálta az útját. Ám az, hogy valakiből milyen szakember lesz, nem csak a képességein vagy a szorgalmán múlik. 35 évvel később a kórházi élet, a rengeteg változás ellenére is sok tekintetben ugyanolyan, mint egykor volt. Áronnál, a kedves és intelligens fiatal srácnál súlyos betegséget állapítanak meg, és aki meggyógyíthatja, nem más, mint a kiváló hematológus Léna. Csak hogy a cél eléréséhez a doktornőnek számos nehézséggel, köztük a fiú családjával is meg kell küzdenie, amelynek során felbukkan az életében valaki, akit soha többé nem akart látni. Eddig a részlet tehát a fülszövegből, Diagnózisa orvos, ez a könyv címe, és Vallaher Magdolna ebben a regényben úgy mutatja meg a hivatását, ahogyan mi kívülállók egyébként soha nem láthatnánk. Kezdjük azzal ezt az interjút, hogy a szerző orvosként miért kezdett írni, és miért nem önéletrajz lett ez a könyv.
4: Én világéletemben írtam dolgokat, tehát alapvetően ez egy kifejezési forma volt mindig is, hogyha foglalkoztatott valami, akkor azt leírtam, mikor, mit, levelet, novellát, versikét, ahogy éppen jött. Aztán hát így mostanára így összeállt ez a történet, tehát az írás az nekem mindig benne volt az életemben. Hogy miért nem önéletrajz? Hát egyrészt azért, mert tartózkodó személyiség vagyok, tehát így nehéz nekem, hogy így konkrétan saját magamról beszéljek. A másik, hogy nem tudom, hogy ki mennyire venné jó néven, hogyha így nevesítve írnék róla dolgokat, úgyhogy eredetileg nem is a saját nevemen akartam, de aztán erre rábeszéltem magam, de ez így nehéz volt.
5: Az ember érzi, hogy nagyon sok őszinte mondat van benne, tehát hogy végül is ez a karakter, aki a főhős ennek a regénynek, jó részt ön, ugye?
4: A gondolkodása az egyértelműen az enyém, maga az életrajz azért az már nem, tehát vannak benne elemek, amik tényleg hasonlítanak, vagy úgy voltak, de azért az én pályafutásom az egy kicsikét másként alakult.
5: Mesél arról, hogy ki ez a főhős, tehát hogyan építette föl, és miben nem hasonlít arra?
4: Hát abban nem hasonlít, hogy nekem nem így voltak munkahelyeim, tehát több munkahelyem volt. Ami igaz benne, az az, hogy én is foglalkozom, nekem 3 szakvizsgám van, tehát belgyógyászat, kardiológia, hematológia, tehát olyan helyeken dolgoztam hosszú ideig, 7 munkahelyem volt, abból 4 nagy kórház, meg a mentő, tehát sokkal több helyen dolgoztam, mint amennyiben a regénybeli szereplő. A gondolkodása, meg a tapasztalatai az nyilván az enyém. A karakterek között is vannak olyanok, akik erősen hasonlítanak olyan karakterekre, akik tényleg voltak körülöttem, de ők nem olyan sokan vannak, több a fiktív karakter benne. Hát sok ilyen típusember, ez most ilyen rosszul hangzik, de vannak ilyen típusok a szakmában, például az ügyes fiú, aki így általában az élet királya, tehát ilyen ügyesen tud csinálni dolgokat, látványos, stb. Ilyen kollégám sok volt nagyon, kedves hölgyek is sokan vannak nagyon, aztán ezek az új generációs, nagyon csinos, nagyon okos lányok, akik ilyen tudományos kutatók, tehát ezeket a figurákat sok embernek a karakteréből, hogy mondjam, csinált egy eszenciát belőle az ember. Aztán a kis történetek, epizódok között azért vannak olyanok, amik tényleg úgy történtek, vannak olyanok, amik részbe történtek úgy.
5: Mi a helyzet ennek a főhősnek, Lénának, az orvosnak a vágyaival? Tulajdonképpen ahogy folyik a történet, megismerjük az ő múltját, egy-egy új impulzus behív régi emlékeket, és akkor elmeséli azt, hogy egyáltalán hogyan került ennek a pályának a közelébe, miért indult el erre, milyenek voltak az egyetemi évek, és így tovább. Ebben van-e közös, és akkor azt is szeretném, hogyha mesélne Lénáról, hogy őt mi köti az orvosi pályához.
4: Igen, hát ezek a dolgok tényleg így voltak, tehát az én egyetemista korom is erről szólt, hogy a belgyógyászat az nagyon bejövős volt, hogy úgy mondjam. Az a történet egyébként, erről a pulykacsontos eset, az tényleg így történt. Az egy ilyen nagyon nagy hatású eset volt, és az a férfi, a mentor, akiről ezt mintáztam, ő tényleg egy ilyen ikletett pedagógus volt, és ez a két dolog így együtt, hogy maga a munka, meg az eset is nagyon érdekes volt, és a kollégám is nagyon tudta megszerettetni, és nagyon tudta ezt átadni, ezt a dolgot. Én úgy hiszem, hogy írtam is ilyesmit a könyvbe, hogy kicsit olyan volt, mint a szerelem, az ilyen hirtelen ráismerés, hogy igen, szeretnék belgyógyász lenni, mert ez annyira cool, ez annyira jó. Ez a része a mai napig megvan, ez az, amit szeretek benne, tehát a munkának minden problémája ellenére. Ez a része az, amit mindvégig szerettem, meg szeretek most is.
5: Meg kell magyaráznunk a hallgatóknak a pulykacsontos esetet, mert ők még esetleg nem olvasták.
4: Hát egy olyan eset, amikor történt egy meglehetősen bizarr kórkép, amikor nem jutottunk hozzá tisztességes kórelőzményhez, és ezt nem pótolták a vizsgálatok, és végül tragikus végkifejlet lett belőle, ami elkerülhető lett volna akkor, hogyha bizonyos információknak a birtokába vagyunk. Uh-huh. Ugye azt kell róla tudni, hogy történt ott egy gyomortükrözés, és tudni kell azt, hogy a gyomortükrözésnél, amikor nagyon vérzik valaki, akkor 40% a tévedési esély egyszerűen azért, mert nem lehet látni a vértől. Tehát ez történt, nem lehetett látni a pulykacsontot, ami ott volt, de ha tudjuk azt, hogy lenyelte a pulykacsontot, és célzottan keresik, akkor másként történhetett volna.
5: Erről, hogy milyen pontosan írja le az eseteket, meg azt, hogy mit csinál orvosként Léna ezekben a helyzetekben, erről majd mindjárt beszélünk, csak még térjünk vissza az ő történetéhez. Ugye a belgyógyászat végül is elcsábította őt, de a kardiológia volt az álma. Egyáltalán hogyan került az orvosi pálya közelébe, arról is beszéljünk. Tehát, hogy mi az, ami elindította ezen az úton, mert a családban nem volt feltétlenül ennek gyökere.
4: Hát annyi gyökere azért volt, hogy nagybátyám ő korbonsznok volt, és hát ugye az nem volt egy nagyon hívogató dolog, mert családi ebénnél elmesélte a nagymamámnak, hogy milyenek voltak a szomszédasszonyának az epekövei a bontasztalon, tehát annyira nem volt kedvcsináló. De ez a másik elem, ami tényleg igaz, tehát a motorbaleset az tényleg igaz, tehát az konkrétan a pécsi klinika volt, építőtáborban voltunk, és a fél úton be kellett volna jöjjek. Szilágypuszta nevű helyen voltunk, ott nem volt semmiféle tömegközlekedés 76-ban, és volt ott egy motoros fiú, az egyik műszak is, hogy majd ő bevisz. Hát nem mertem neki megmondani, hogy én nem nagyon félek a motoroktól, tehát ez nem lesz jó ötlet, de nem volt semmi más lehetőség. És hát akkor igen, ez így történt pontosan, tehát az a rész az tényleg így igaz. Annyira emlékszem, hogy ott volt a tábor, egy doki, mindannyian nagyon oda voltunk, értem, minden ilyen kis szőke sebész, és meglátta, hogy mit csináltam, ez volt az első szó, hogy de hülye vagy. És akkor utána aztán, ez tényleg úgy van, ahogy írtam is, hogyha valakin így segítenek, és 16 évesen az ember nagyon fogékony az ilyesmire, akkor egy kicsit így fölmagasztosul ez a tevékenység, kedvet kap hozzá. Úgyhogy ez a része, ez igaz. Tehát egy-két ilyen elem tényleg van benne, ami tényleg úgy történt.
5: Nagyon fontos a regényben az önbizalom kérdése, hogy egy orvostanhallgató és aztán egy orvos életében milyen pontok jelentenek oszlopokat, hogy akkor igen, itt megerősítettek engem, és akkor én erre tudok alapozni, és én elhiszem, hogy én jó vagyok ebben a szakmában, és mi az, ami tönkre tudja tenni ezt.
4: Ez nagyon érdekes, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe a dologba az orvosi egyetem nem jól csinálja ezt. Tehát én mindenkitől azt hallom, és én magam is azt tapasztaltam, hogy ha bár nem voltak rossz indulatúak, tehát az én alma máterem az a Debreceni Egyetem, én oda nagyon szerettem járni, de hogy nem volt egy önbizalom építő az egész kurzus, tehát mindig a hibákat keresték. Én gondolom, hogy az lehet az alapkoncepció, hogy mert hogy az orvosok ne tévedjenek, de hát ilyen nincs, tehát emberből vagyunk, mindig lesznek tévedések, mindig lesznek hibák, arról nem beszélve, hogy az emberi szervezet nem is olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Tehát ezzel a fajta ilyen kekeckedéssel tényleg csak az embert szorongósá, vagy önbizalom hiányossá tették, és akkor ugye ezt elkezdte az egyetem, utána kikerül az ember a praxisba, és akkor jönnek a betegek, akiknek aztán tényleg semmi nem elég, tehát negatív visszajelzéseket, tehát ha nem tud másonfogást találni, akkor miért úgy néztem rá, stb. Tehát nem az a szakma, ami építi az embernek az önbizalmát, az az igazság. Ezzel együtt, ha ez nincs az embernek egészségesen, akkor nem tud megmaradni. Tehát, hogyha van egy belső tartásom, és azt mondom, hogy ennyi vagyok, ennyit tudok, és nekem ez egy nagyon fontos kulcsgondolat, hogy és a lehető legjobb tudásom szerint megcsináltam azt, amit én meg tudok csinálni. Ha magamnak ezzel el tudok számolni, akkor megvan ez a jó érzés, hogy oké, kihoztam magamból azt, amit lehetett. Sose hasonlítom magam máshoz, tehát ez nem úgy működik, hogy most jobb vagyok, mint más, vagy hogy mit szól a külvilág, hanem mindig ez a referencia, hogy van ez a szituáció, ki tudom-e hozni belőle azt a maximumot, amire én képes vagyok. Ha ki tudom, akkor jó, akkor az ad egy biztonságérzetet.
5: Mennyiben nehezíti ezt, hogy az ember magabiztos legyen, az a hierarchia, ami az orvostársadalomban van, vagy akár a kórházakban van.
4: Attól függ, hogy az ember mennyire ad a külső visszajelzésekre. Tehát, hogyha az embernek van egy egészséges önbizalma, én azt gondolom, hogy ezt a család alapozza meg valószínűleg, meg az első iskolák. Tehát, hogyha a családban és az első iskolákban az ember biztonságban érezte magát, mint hogy én biztonságban éreztem magam, akkor nem törik meg annyira. De azért nagyon sok esetet láttam, hogy kikapott valaki egy rossz felettest, nem megfelelő közegbe került, és hát ott, aki egy picit is bizonytalanabb, vagy egy picit is jobban alapoz a külső visszajelzésekre, azokat azért úgy rendesen meg lehet törni. Ennek a történetnek az a lényege, hogy egyébként nem érdekelné különösebben Lénát, hogy mit mond a főnök, csak hogy tőle függ, hogy mit lehet utána neki csinálni. Tehát kicsit, hogyha valaki így értő szemmel olvassa, akkor azért ez senki ebből a történetből, hogy nem szabadna, hogy egy embernek ekkora hatásköre legyen, hogy egymagába impulzív alapon tudjon dönteni bárkiről is. Az orvoslásban ez a mai napig is így, hogy ki vagyunk szolgáltatva mindenkori főnököknek, tehát ha egyébként nem is lenne az ember ilyen megfelelő stípus, mint ahogy én aztán nagyon nem vagyok az, de hogy egész egyszerűen kénytelen vele, hogyha bizonyos karrierelemeket építeni akar. Én nekem például ezért is nem lett, hogy mondjam, ilyen szabályszerű klinikai karrierem, mert én erre alkalmatlan vagyok.
5: Itt ebben a történetben ugye a pályakezdő Léna, amikor még el kellene dönteni, hogy akkor most abban a kórházban marad, ahol ez a bizonyos felettese van, vagy elmegy, vagy egyáltalán milyen irányban folytatja majd a munkát. Egy ilyen meghatározó ember az egész karrierjét befolyásolja.
4: Sajnos ez így is van, tehát gyakorlatilag ezekben az osztályokon a főnökök döntenek arról, hogy mit lehet. Hallottam például barátomtól, hogy Svédországban ez úgy van, hogy ott 8 évig lehet valaki főnök. Ez nálunk is nagyon jó lenne, tehát ugyanúgy, mint a politikában, hogy tényleg, hogy ne kapjanak ilyen teljhatalmat. Mert ebből mi következik, mint minden hierarchikus rendszerben, hogy aki ügyesebben igazodik a hierarchiába, az tud előrébb jutni, igaz? És nem biztos, hogy ő lesz a legjobb. És ugye ehhez tartozik, tehát az önbizalmunk, a bizalom kérdése is, hogy miért is ment el Léna, holott végül is tulajdonképp majd, hogy nem megkövették, azért, mert tovább nem tudott bízni abban a helyben. Tehát amikor a bizalom elvész, akkor onnantól nem érdemes maradni. Én azt hiszem, hogy sok hasonló történet lehet valószínűleg az egészségügyben, tehát a hierarchikus rendszerek azok nem túl jók.
5: A regényben úgy találjuk ezt a szálat, hogy van egy kapcsolódási pont Léna jelenkori történetével, ezt most nem mondjuk el, hogy mi, szerintem nem mondjuk el, nagyon izgalmas, de hogy tulajdonképpen a könyv úgy indul, hogy van egy eset, ami végigkíséri a regényt. Egy fiatalemberrel találkozik Léna, amikor már kiderül, hogy mi az a szakterület, ami neki fontos, ugye?
4: Igazából egyébként ez fordítva volt, ez a koncepció. Nagyon érdekes, hogy ahány emberrel beszélek, erről mindenki más-más lát benne, de hogy az én alapkoncepcióm az az volt, kicsit akkor még visszatérve a kezdetekhez, hogy igazából nem így indult ez a könyv, hanem ez úgy kezdődött, hogy 2020-ban ugye be voltam zárva a Covid osztályra, rögtön az első hullámban, nem túl hosszan, de azért az izoláció az hosszú volt, és akkor elkezdtem így Covid naplót írogatni, hogy mi minden történik, hát azért nagyon sok minden volt a járványkezelésben, ami erősen frusztrálta az embert, és így ezeket így elkezdtem leírogatni magamnak. Hát és akkor így kedvet kaptam a dologhoz, és ez kezdett kerekedni, hogy akkor most jó lenne valami olyat, ami azért publikálható is. Hát és így belecsúsztam ebbe, hogy én tulajdonképp azt szeretném megmutatni, amit én szeretek ebbe a dologba, hogy milyen maga ez az orvoslás. Ugye rengeteg sorozat van róla, rengeteg könyv van róla, de amennyire én tudom, mindig is mindenki ilyen külső szemszögekből mutogatja ezt meg, tehát azt, hogy hogyan látszik kívülről, mi az, ami látványos, többnyire azért csak kulisszának használják, és a szereplőknek a magánélete dominál. Nem nagyon láttam én még olyasmit, amiben azt mutatják meg, hogy valójában ez a munka, ez micsoda, és hogy ez azért nem úgy van, mint hogy az emberek gondolják, hogy bármikor, bármire képesek vagyunk. Szóval magyarán azt akartam megmutatni, hogy milyen az orvosi munka, és úgy gondoltam, hogy legjobban ezt úgy lehet megmutatni, hogyha végigkísér az ember egy konkrét beteget, hogy mit csinálok vele, hogy csinálok vele, és akkor ez meg megjött, ez az ötlet, hogy oké, de nézzük meg akkor azt is, hogy hogyan lesz az az orvos, aki képes ezekre a dolgokra. Tehát mit kell neki ahhoz csinálni, hogy idáig eljusson, úgyhogy így alakult ki a koncepció. Tehát egész egyáltalában nem onnét indult az életrajzi elemtől, hanem ez volt a fókusz, tehát maga a kezelés, maga az orvosi munka.
5: Kellett azon gondolkodni, hogy mi legyen ennek a fiatalembernek a problémája? Tehát mi az a betegség, amit így végig lehet kísérni? Most a leukémia ugye az egy mindenki által ismert és retegett betegség.
4: Hát az a nagy helyzet, hogy ezzel kapcsolatban is így bosszantott az, amik így a piacon vannak erről, tehát love story meg hasonlók, tehát hogy nem egyszerűen nem mondanak igazat erről. Ilyen romantikus dolgokat írogatnak róla, tehát nem mutatják azt meg, ami történik ezzel a pácienssel. És engem ez egyébként régóta foglalkoztatott, ugye én 16 évet dolgoztam hematológián, sok ilyen beteget láttam, kezeltem is jó párat, és azt hiszem, hogy nekem ez az a betegség, amit így a leggonoszabbnak érzek. Azért, mert szenvednek is fizikailag, de ezen túlmenően az a bizonytalanság, hogy egy leukémiás betegnek nincs az, mint ami mondjuk van egy daganatban, hogy na most megoperálod, most megkapod a kemoterápiát, stb. Tehát ilyen pontos dolgokat tud neki az ember mondani, és akkor föntartja vele a reményt, mert a remény, meg a biztonság érzet a két legfontosabb dolog egy betegnek. A leukémiások meg így egyik napról a másikra élnek túl, mindig történhet velük valami, és egész egyszerűen nem tudják, hogy mit hoz nekik a jövő, tehát ez így pszichésen egy rettenetes szenvedés lehet, és ehhez képest ezek a betegek ilyen tündérek voltak, tehát fegyelmezettek voltak, sose panaszkodtak, mosolyogtak, tehát ilyen nagyon megható volt az egész. Engem ez azóta, hogy én oda kerültem, tulajdonképp foglalkoztatott. Egyszer, még az nagyon régen volt, amikor a másik szakvizsgámra készültem, akkor volt egy ilyen fél év ilyen kényelmes gyakorlat, és akkor ott pont találtam valami novella pályázatot, és írtam is erről egy novellát, de hát mondanom se kell, hogy nem nyertem vele semmit. De ez még 2004-ben volt, tehát igazából ez régi dolog, hogy ez a betegség foglalkoztat. Úgyhogy ebben a könyvben összeért sok minden, ami már régóta érdekelt, vagy régóta jelenlődött.
5: Nem volt az kockázatos, most idézőjelben mondom ezt, hogy ennyire pontosan leírja az orvosi részeket, a szakifejezésekkel, a munkafolyamatot, hogy mikor éppen mi történik. Ugye lehetett volna az, hogy egy regénybe hogy illeszkedik ez?
4: Hát ez maga a cselekmény, tehát ez maga a fő cselekményszál, egyébként izgalmasabb, mint bármi. Ez egy olyan fajta történet, ami erős hatással van az emberre, tehát akkor is, hogyha valaki olyan szerencsétlen, hogy ő a páciens, de akkor is, hogyha ő az orvos, vagy ő a nővér. Nálunk például ezek a betegek a nővérekkel nagyon jó kapcsolatokat alakítottak. Itt volt olyan is, aki férjhez is ment utána a gyógyult beteghez. És ugye ezt is kevesen tudják, hogy átültetése volt annak a betegnek, és az átültetés után nagyon esendőek, így immunológiai szempontból. Csontvelő átültetés, tehát teljesen izolálni kell minden, és akkor a nővérke sütötte neki a kenyeret, takarította naponta a lakást, tehát mindent, amit a sterilitásért csinálni kell. Az is egy gyönyörű történet volt. Szóval ez tényleg egy olyan történet, ami így megérinti az embert. Ennek a könyvnek ez a vezérszálat, a többi az már csak úgy jött hozzá.
5: Igen, de hogy miért gondolta, hogy ezt elbírja egy regény, hogy ennyire szakmai is legyen egyúttal?
4: Ezt a páromnak szoktam mindig mondani, mert ő is mindig azt mondja nekem, hogy mit tetszik az embereknek, meg stb. Mondom, Atti, a kreatív működés az nem ilyen, tehát ezt sokszor sokan elmondják, hogy olyat írjál, ami neked tetszik, tehát úgy írd meg, ahogy neked tetszik, aztán, hogy kinek fog tetszeni, meg kinek nem, az majd kiderül, de hogy ezt nem lehet igényre csinálni, mint egy pálcipőt, vagy nem tudom én akármit, tehát az embernek ez belülről jön az írás, tehát én csak úgy tudok írni, ahogy én jónak érzem. Hát én ezt most így éreztem jónak. Ettől autentikus egyébként, hogy én azt teszem ki, amilyen én vagyok, meg amit én gondolok az egészről, aztán nézzük meg, hogy ki tud velem jönni. Hogyha nem tudnak sokan velem jönni, akkor így jártam, akkor fiók. Ha jönnek velem, akkor megörülök neki.
5: Hát egy pillanatig nem kapcsolódik le az ember a történetről attól, hogy ott vannak ezek a szakifejezések.
4: Mindenki ezt mondta, de ez meg a tempó kérdése. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy egy fölgyorsult világban élünk fragmentált figyelemmel, tehát ahhoz, hogy egy könyvnek jó legyen a ritmusa, tehát az egyik ilyen nagy trükk benne, hogy kicsit olyan kell legyen, mint a beszélt nyelv. Tehát, hogyha attól szofisztikáltabb, hosszabbak a mondatok, tagolatlanabbak, akkor elengedi a figyelmet. A másik, hogy ugye az ember kellő arányba váltogatja a párbeszédeket és a narratív részeket, ügyel nagyon arra, hogy filmszerű legyen, tehát hozzáteszek olyan leírásokat, vagy mondatokat, amitől így látják az emberek maguk előtt ezt a dolgot. Hát van ennek egy csomó trükk, hogy hogy csinálja az ember. Csak lényege az, hogy a tempó, tehát hogy nem szabad azt, hogy most egy bekezdést én annak szentelek, hogy leírom, hogy hogyan is mennek mondjuk a HLA vizsgálatok, hanem csak azt a fél mondatot, amiből így a lényegét megértik. Azért gondolom, hogy jó sikerült ez, mert nem is kellett hozzá lábjegyzet, mert először gondoltam, hogy lehet, hogy kell hozzá, de mindenki, aki olvasta, azt mondta, hogy érthető és világos.
3: Diagnózisa orvos. Wallaher Magdolnával beszélgetünk első regényéről. Néhány perc szünetet tartunk, azután folytatjuk majd.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Hőség és kisebb termőterület nehezíti a nyugat-európai sárgarépa termelést. Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban és Németországban a termelők a tavalyi alacsony felvásárlási árak és a növekvő termelési költségek miatt visszafogták a gyökérzöldségek, köztük a sárgarépa vetés területét. A helyzetet tovább súlyosbítja a 35-40 fokos hőség és az aszály, amely a növények fejlődésének kulcsfontosságú időszakában érkezett. Spanyolországban az aszály miatt egyes térségekben 10-15%-os terméscsökkenéssel számolnak. A kisebb termőterület és a kedvezőtlen időjárás együttesen szűkítheti a sárgarépa kínálatát Európában, ami a következő hetekben az importárak emelkedését és erősebb piaci versenyt is eredményezhet. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem éri.

0: jelenti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A részletekről a mai kormány szóvivői tájékoztatón számolnak be. Egy 2061-ig érvényes, tehát 35 évre szóló koncessziót kapott a Garancsi Istvánhoz köthető cég a Soproni kaszinó üzemeltetésére. Erről ír az m4.hu. A koncessziót nyilvános pályázat nélkül sima ajánlattételi eljárás keretében kapták meg. A Soproni kaszinóra korábban 10 éves koncessziót adtak ki, ami idén január 15-én járt volna le. Az engedélyt akkor fél évvel meghosszabbították, majd most 35 évre újra kiadták. Egy hónap alatt 8 ponttal nőtt az ipari bizalmi index, a GKI Gazdaságkutató ZRT júliusban mért mutatója 4 éves csúcsra emelkedett. Az üzleti várakozások valamennyi ágazatban javultak, csak az építőiparban tapasztalható még visszafogott reménykedés. Igaz, ez a szegmens is már túl van a mélyponton. Egyelőre kevés cég tervezi a foglalkoztatotti létszám bővítését, és az árnyomás sem jelentős, vagyis nem terveznek jelentős áremelést. Petz Rajmundot, a GKI vezetőkutatóját hallják.
1: Az ipari szektoron belül alapvetően a nagyvállalatok azok, akik az átlagosnál optimistább véleményeket fogalmaztak meg, illetve a gumi- és műanyagipar, fémfeldolgozás, illetve az elektronikai ipar és a gépgyártás járműipar nélküli része. Az építőiparban egy 2 pontos csökkenés következett be. Igazából ez az ágazat hát egyrészt vár a Európai Uniós források megérkezésére, másrészt pedig a befektetői klíma javulására, ami vállalati beruházásokat ösztönözhetné, és hát ugye a lakásépítés elindította az otthon start, de ennek a jelei még nem látszanak.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.220 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd 570 millió forintot. A vezető papírok többségében rosszul teljesítenek, a MOL azonban 1%-os pluszban 4.442 forinton. Az OTP papírok árfolyama 8%-ot gyengül 46.020 forintra, a Richter 7%-os csökkenésben 11.660 forinton. A Magyar Telekom árfolyama 1%-os mínuszban 2.624 forinton. Nyugat-Európára rápillantva még mindig rossz a hangulat, a londoni FTSE 3/10, a német DAX index 9%-os mínuszban, a francia tőzsde 1,1, a milánói 1,5%, a madridi IBEX 0,5%-ot gyengül. A bankközi deviza piacon 1 euróért 364 forint 50 fillért, 1 amerikai dollárért 319 forint 40 fillért, 1 svájci frankért 392 forintot kérnek, 1 angol fontért 427 forintot kell adni, 1 lengyel zlotyért 84 forint 20 fillért. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1407. Vessünk egy pillantást az kőolaj árakra is, most valamivel lejjebb mentek, mármint ami a Brentet illeti, 98 dolláron a jegyzés, a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj viszont azért egy 50 centtel drágább lett, 90 dollár 60 centen áll a jegyzés.
2: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős lesz az ég, de emellett délután több órás napsütésre is lehet számítani. Elszórtan alakulhat ki zápor. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. Friss hírekkel legközelebb 1 órakor várja Önöket Kecső Richard, most pedig folytatódik itt a Trend FM-en, a Könyvben utazom, maradjanak velünk.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
3: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és a regény, amelyről beszélünk, különös címet kapott, Diagnózisa orvos. A szerző Valaher Magdolna, aki belülről hitelesen mutatja meg, milyen valójában ez a szép, ám igazán embert próbáló hivatás. Ahogyan a műsor elején mondtam, együtt nyomozhatunk a főszereplő orvossal, amikor éppen egy leukémiás fiatalember életét próbálja megmenteni, de feszült pillanatokkal más módon is találkozhatunk, például amikor a fiatal orvos Léna a mentőknél vállal plusz munkát. Mutatok egy részletet erről. Megérkeztünk a kopottas, hámlóvakolatú külvárosi házba. A csengő nem szólt, némi habozás után belöktem a kertkaput, és végig siettem a kerti utacska rendezett kocka kövein. Az ápoló utánam szólt, hogy várjak, de türelmetlen voltam, nem hallgattam rá. Benyitottam a ház ajtaján. A kredenccel, tűzhelyel, falvédővel berendezett nagyanyáim korát idéző konyhában középen állt a konyhaasztal. Mellette egy hokedlin fiatal férfi csörgött, csíkos pizsamában, és szélesen mosolygott. Szemében furcsa fényel, amit nem tudtam hová tenni. Addig elmebeteget csak a kórházi gyakorlatokon láttam, fogalmam sem volt, hogyan kell velük bánni. Egy valamire emlékeztem, amit a gyakorlatvezetőm kitartóan mantrázott, beszéljünk velük szépen, mert attól megnyugszanak. Nagy önbizalommal indultam feléje, magamban a mondandómat fogalmazgattam, nem figyeltem a részletekre. Már majdnem az asztalhoz értem, amikor a hátam mögül váratlanul kirobbant az ápoló. Előre zúdult, és teljes 185 centijével lecsapott a férfi csuklójára. Megmarkolta, és maga felé húzta, erősen szorítva. Most már én is láttam, amit eddig nem vettem észre. A férfi kezében hosszú, hegyes pengéjű kés csillogott, gonoszul, a fiatalember arca eltorzult, a mosolya elpárolgott, keményen erőlködött, hogy kiszabadítsa a kezét. De az ápoló nem engedett. Fokozta a szorítást, egyre szűkebb présbe vonta a petyhűt, sápadt ujjakat, míg azok végül engedtek, és a kés csörömpölve hullott a konyha fekete-fehér kocka köveire. Az ápoló nagyot fújt, közben a sofőr is odaérkezett, táskával a kezében, és egy hevederrel villám gyorsan a székhez kötözték a páciens csuklóit egymáshoz rögzítve. Most már dolgozhatsz, mondta az ápoló, és hátralépett. Valaher Magdolnával beszélgetünk tehát tovább a Diagnózisa orvos című regényéről.
2: Könyvben utazom.
4: Hogyan alakult az ki, hogy milyen esetek, milyen helyzetek kerüljenek bele, amikor egy orvos veszélyben lehet. Ugye erről az ember nem tud, hogy egyébként, hogyha a körzetben van az orvos, hogy kikhez kell kimenni, hogyha mentős, akkor mi történhet. Ez hogyan alakult, hogy milyen sztorikat hív be ebbe a regénybe, és hogy ezek valósak-e?
5: Mentős sztorik azok egyébként nagyjából igen, tehát a késes sztori az igaz. A csillés égéses sztorinak is az a része, hogy tényleg kigyulladt a csilla, a többi az érzelmi része az már nem, de a csilla égés az igen. És ugye az extra utarén terhesség, a méhen kívüli terhesség, amivel kezdődik a mentős rész, az is úgy volt. Ebbe a dologba az embernek följöttek a meghatározó emlékek, tehát ez is például egy olyan nap volt, emlékszem, egy nagyon ügyes mentőtiszt volt, ez Debrecenben volt még ez a fiú, hogy aznap már ugye ehhez az esethez másodszor ment a mentő, és először még nem volt olyan könnyű fölismerni, másodszor se volt könnyű, de ennek a mentőtisztnek sikerült, és egy óriási történet volt, mert hát ugye ott nagyon sokat számít az időfaktor. Tehát azt kell mondjam, hogy inkább az ilyen nagy hatású emlékek törtek föl, mikor így írogattam.
4: Itt egy fiatal nőhöz hívták. Kétszer a mentőt egy nap, igen. Igen. És nem derült ki, hogy mi a problémája, csak rosszul volt.
5: Első alkalommal azt gondolták, hogy vesekül, ami teljesen érthető és valid, tehát nem olyan egyszerűek ezek a dolgok. És hogy ugye én akkor voltam 5 éves, tehát akkor az embernek még semmi tapasztalata nincs ebbe, tehát ami most már nekem is lehet, hogy egyszerű lenne, de hogy akkor nagyon lenyűgözött ez. Egyáltalában a mentők, tehát a mentőknek a munkája az egészen lenyűgöző, tehát azt gondolom, hogy az le a kalappal.
4: Ezektől, a döntési helyzetektől az, hogy mi mindenre kell figyelni, hogy milyen apróságon múlik egy ember élet, a könyve olyan, mintha egy ilyen orvosbolygón lennénk. Tehát, mintha teljesen az ember kiszakadna a való életéből, és egy egészen új világot ismerne meg, mert ezt nem tudjuk.
5: Hát pont ezt akartam volna megmutatni, hogy egyszer lássák már az emberek így belülről, hogy tényleg, hogy ne az legyen már a közbeszéd, hogy most milyen hosszúak az előjegyzési listánk, és a többi. Mert ugye lehet ezt ilyen szolgáltatásként kezelni az egész. És ugye csak az a baj, pont a valódi beteg ebben most így nagyon elsikkad. Tehát így szeretném, hogyha egy kicsit mindenki így megérteni azt, hogy ez nem erről szól, hogy én mondjuk le akarok vetetni egy szemölcsöt, és hogy arra hány hónap múlva kerül sor, vagy hogy akarok egy kontrollvizsgálatot, és mennyit kell várnom rá, hogy nem erről szól ez a történet, tehát ez a történet a valódi nagy problémákról szól, és azokból van bőven, és valahogy úgy kéne ezt az egész rendszert megcsinálni, hogy azért ezeknek legyen gyorsítósáv, meg vörös szűrjek. Tényleg. Tehát ezt akartam én megmutatni, hogy valójában ez teljesen másról szól, mert tényleg, hogy most már az egészségügyi elterelőpadlás, de hogy egyáltalán nem arról beszélgetnek, ami a lényeg. Mert az egészben ez a lényeg, hogy ezt a munkát kell végezni, de ebben mindenkinek partnernek kéne lenni, tehát a társadalomnak is partnernek kéne lenni benne.
4: Ott vagyunk Lénával minden pillanatban, az első orvosi éveitől kezdve végig, amikor már rutinos szakember, és nagyon jó, hogy folyamatában látjuk az elmúlt évtizedeket. Ugye érinti Lénát sok dolog, ami történt az egészségügyben. Itt van például a paraszolvencia kérdése. És nagyon érdekes, hogy nem egy ilyen erkölcsi felsőbbrendűség beállítja ezt a karaktert, hanem egy ilyen elfogadó helyzetben, mert mit tudna más?
5: Nem lehetett másként megélni, egyszerűen nem lehetett. Ugye azt is kevesen tudják, hogy többek között minket például továbbképzési kötelezettségek is terhelnek, azt se fizeti senki, tehát fél éves távol létet, hogy finanszírozok abból az 5000 forintos fizetésből, sehogy nyilván. Így sem, tehát amit leírtam, hogy így sem gazdagodtunk meg, tehát szó sincs róla. Annak mondjuk nagyon örülök, hogy ennek vége. Ha nincs a Covid, na ezt az egyet köszönhetjük a Covidnak, hogyha nincs a Covid, és nem arról szól a történet, hogy nem lehet vezényelgetni az orvosokat, ugye, mert az eredeti munkaszerződések alapján nem lehetett vezényelgetni, hát ki kellett valamit találni, ami miatt ki lehet minket vezényelgetni, ez volt az egészségügyi szolgálati jogviszony az emelt fizetése, ha nincs a Covid, soha nem kapunk normális bért. Meg vagyok róla győződve, legalábbis az előző kurzus alatt biztos, hogy nem.
4: Igen, hát itt többször visszatér az a motivum, hogy tényleg a pénztelenség, tehát csak a munka, a fiatal Léna esetében is, csak a munka éjjel-nappal, a plusz feladatok, és az, hogy nem esik jól elfogadni azt a borítékot, no, de nem nagyon van más lehetőség.
5: Ez az egy történt jó dolog ebből elmúlt 16 évben.
4: Hogy ez megszűnt?
5: Igen, de hogy ez is mondom, emiatt volt, hogy valahogy el kellett adni ezt a vezényelgetősdit. Bepánikoltak ott akkor, tehát látták azt, hogy nincs ember, valakit a Covid-osztályra küldeni kell, de magától az ember nem fog oda menni meghalni, tehát valami ellenértékkel.
4: És akkor így viszont ki lehetett iktatni ezt a mindenkinek abba, megalázó...
5: Igen, abban a pillanatban ezt el lehetett felejteni. Én szoktam mondani a betegeimnek, néha most már nagyon ritkán van még, hogy még mindig hoznak csokit vagy ilyeneket, és akkor, hogy de hát ez csak csoki. De mondom, nem az a lényeg, hogy csoki vagy pénz, hanem hogy olyat kultúra, tehát hogy le kellene szokni erről, jó? Tehát meg kéne bízni, tehát nincs szükség ezekre a dolgokra.
4: Azért, amit szintén nem látunk belülről, amikor Léna fiatalként szembesül ezzel, hogy ezt azt hoznak neki, meg pénzt, meg boríték, meg étel, meg mikor mit, és hogy meghallja, hogy mindezt hogyan adják a betegek. Meglepő volt ezzel szembesülni.
5: Hát igen. Eredetileg a munkacím az valami olyasmi lett volna, amiben benne volt, hogy kulisszák mögött, tehát tényleg így ez az egésznek a lényege, hogy lássátok, hogy milyen ez a rendszer, milyen ez a munka. Örülök neki, hogyha sikerült ezt jól megláttad.
4: Abszolút átjön. Ugye mentősként körzetben és kórházban is dolgozik Léna, és azt mondja egy helyen ez a főhős, hogy a mentőknél érezte először azt, hogy csapatban dolgozik.
5: Ebbe a dologba azt hiszem lehet mondani, hogy teljes mértékben azonosulok Lénával, tehát az én életemben is ott éreztem legerősebben ezt a csapatdolgot. Hát ezért, mert hogy egész más egy kórházba vagy egy rendelőbe dolgozni, ott is vannak fizikai veszélyek, de azért nem úgy, mint amikor az ember terepre megy. Azért volt nekem olyan mentőiskolám, akinek beszakították mentés közben baltával a fejét, idegsebészeti műtétre került, tehát ott tényleg az embernek az egymás hátát fedezni kell. Ott a sofőr, a pilóta, az pont ugyanúgy részt vesz a mentésben, mint az orvos, meg az ápoló. Tehát az egy ilyen nagyon bajtársias közeg. Hát az egy fizikailag veszélyes dolog tud lenni az a mentő. Engem is ütöttek meg mentős praxis alatt, tehát kimenten az volt, hogy földön fekvő eszméletlen. Letérdeltem mellé, hogy megnézem. És akkor fogta magát, behúzott egyet, ez egy ilyen fiatal pasi volt. Meg tudnék még ilyeneket mesélni, na mindegy, szóval a mentő az egy... Meg amikor nincsen veszély, akkor meg azért, mert mindenkire szükség van. Tehát ez a másik dolog, amit így mindig hangsúlyozok, hogy az orvosok azok nem ilyen piedesztálon álló szentek, ez abszolút csapatmunka. Tehát a nővérek, az asszisztensek, a mentőápoló, a mentősofőr, mindenki ugyanúgy hozzátartozik, tehát egyedül az ember semmi ebbe a szakmába. tényleg.
4: Fölmerül itt ebben a történetben is, hogy eljön az az időszak, amikor nagyon sok kollégája Linának más utat választ, pont az anyagi okok miatt azt mondja, hogy elmegy a gyógyszeriparba, vagy elmegy külföldre, vagy számos más utat is választhat, de hogy elhagyja a pályáját. Lina esetében miért nem történt ez meg?
5: Erre azt tudom mondani, hogy mert az ember szerette annak azt a részét, amit csinált. Tehát nekem ennek a melónak az a jó része, amikor bejön a páciens, elmondja, hogy mi a problémája, összerakom a képet, és megpróbálom kitalálni, hogy mi legyen vele. Ez a része, ez így lenyűgöző, tehát ezt a mai napig szeretem.
4: Ezt megkérdezhetem, hogy konkrétan most hol dolgozik?
5: A rendelőintézetben dolgozom, kardiológus vagyok egyébként.
4: Tehát akkor nem a hematológia maradt, hanem a kardiológia?
5: Nem. Hát ennek megint sok oka van. Ugye így a 2000-es éveknek a közepén azért a kórházakban már így elromlott nagyon a helyzet, és akkor az ember azt mondta, hogy na jó, akkor ideje lenne megpróbálkozni valami mással. Akkor elmentem egyszer, azt tartott 2 évig, és nagyon hiányzott a kórház. Akkor visszajöttem, akkor még egy kicsit dolgoztam kórházba, és akkor jött a Covid, és hát azt olyan nagyon rosszul kezelték, és annyira leromlott ez az egész, hogy azt mondta az ember, hogy na, jobb a béke, meg az autonómia, úgyhogy akkor... És hát ez már a kardiológia volt, tehát a hematológia az sokkal jobban centrumokhoz kötött, tehát azzal sokkal kisebb a mozgástér, mert annak ugye ritka betegségek, hál' Istennek, és ez így van jó, mert elég gonosz betegségek, de a nagy centrumokhoz kötődik azoknak a kezelése, tehát azokkal nem nagyon lehet így rendelőintézetben, meg városi kórházakban, meg ilyen helyeken mit kezdeni.
4: Tehát ami a Linának a nagy szerelme vagy álma volt a kardiológia az ön életében, akkor ez visszatért.
5: Igen, azért
4: ez mondom,
5: hogy azért ez nem egészen önéletrajz, tehát igen, tehát én végül is így végeztem. Bár a mai napig hiányzik a hematológia olyan szempontból, hogy ott nagyon jól lehetett a betegekkel bizalmi kapcsolatot fönntartani, mert azok hosszú kezelések. Tehát egy kardiológia szakrendelés milyen bejön egy évbe egyszer arcról, meg se ismerem, mert nem látom egyszerűen eleget hozzá. Tehát nincs benne ez a fajta ilyen személyes elem. De a hematológián, amikor bejött egy 8 ciklusos kezelésre valaki, akkor azt 8-9 hónapon keresztül követtem, utána ellenőriztem időnként. De azokat az ember egy kicsit így megismerte, tehát ővelük egy ilyen sokkal szorosabb kapcsolatot lehetett kialakítani. És az nagyon jó volt, tehát ebbe az orvos-beteg kapcsolatban, ugye ezért nagyon hibás koncepció ez a fogyasztásként való értelmezés, mert a bizalom az a legfontosabb. Tehát amelyik beteg nem tud megbízni az orvosába, az tényleg bújja az internetet, megy A-tól B-ig, és nem érzi azt a biztonságot, hogy most jó kezekben van. Tehát szerintem az lenne egy ilyen alapelem, úgy kellene dolgozni, de az nem elég, hogy mi úgy dolgozunk, tehát a struktúrát is úgy kéne építeni, hogy mondjuk ne 30 perc jusson egy első beteg vizsgálatra, úgy tokkalmonóval, mert ott nem tudok. Szóval, hogy ez a bizalmi kapcsolat kialakuljon. Szerintem ez lenne a legfontosabb ahhoz, hogy ez jó működjön, ezért érzi magát ebben most rosszul mindenki, és ezért látom azt, hogy az emberek nagyon megpróbálják kontrollálni azt, hogy hova mennek, és ennek az eredménye az, hogy széthasználják a rendszert, mert rengeteg fölösleges vizsgálatot maguknak kérnek, a kapacitás elmegy, és a nap végén nem érzik magukat jól, mert nem kapták meg azt a biztonságérzetet, amire alapvetően szükségük lenne.
4: A regényének azért a fényét ez adja meg, ez a bizalom, ami a betegben, akit kísérünk, ott van, ez egy fiatal ember, ráadásul előtte az élet, tehát pontosan érezzük ennek a betegségnek a súlyát, a doktornő Lina felelősségét, és mindig látjuk ennek a fiatal embernek a reakcióit is.
5: Hát nekem a hematológián tényleg nagyon jó főnököm volt, na ő az a típusú orvos volt, aki ugye az életét tényleg odaadta, tehát ő már a reggeli első kávét is oda bent itta meg. Tőle ezt így meg lehetett tanulni, és ott tényleg jó légkör volt azon az osztályon. A hematológia is ilyen témunka, mert ugye vérkészítmények van, vannak, reakciók vannak, sürgős dolgok vannak, tehát ha bent van néhány leukémiás beteg egy osztályon, azokat többé-kevésbé mindenki ismeri, nem csak a kezelő orvos, és mindenkinek így adódik dolga vele.
4: Időnként olyan, mintha az ember egy ilyen nyomozós történetben lenne benne.
5: Mert olyan, én azt szeretem benne, mert olyan, és hogy ugye ez nehéz, tehát egyik ezzel a modern egészségügyelben ez a fogyasztói szemlélet, a másik meg ez, hogy nagyon megpróbálják így protokollosítani. Most az a rossz hírem, hogy sajnos ez nem AI, és sajnos ez nem informatika, ezt nem lehet protokollosítani, mert az emberek olyan váratlan dolgokat tudnak produkálni. Csak egyet mesélek, azt azóta is sajnálom, hogy ezt nem írtam meg cikkbe, de hát akkor éppen egy vidéki kórházba dolgoztam, eszembe sem volt cikket írni.
4: Mert a következő regénybe bekerült.
5: Kapott egy infarktus, egy 50-valahány éves hölgy volt, és hát ugye az infarktusnak van egy csomó banális, meg néhány kevésbé banális oka, de hogy arra senki nem gondolt, amit a kórbanztanul végül megtaláltak, hogy volt neki egy melanómája, egy ilyen festéksejtes rákja, és hogy annak egy áttéte volt a koszorúéren. Hát semmi protokollban nincs benne az ilyesmi, hogy most azt akkor daganatellenes kezeléssel kéne kezelni. Tehát azért mondom, hogy az emberi szervezet az nagyon-nagyon bonyolult, és pont ez a jó benne, hogy ilyen izgalmas. Tehát a test meg annak a működése izgalmas. Kicsit tényleg olyan lehet, hát én ugye detektív nem voltam, de kicsit ilyen lehet a detektív munka. Tehát én tényleg így dolgozom, tehát próbálok összeszedegetni mindent, amit csak lehet. Nagyon örülök neki egyébként, hogy ezeket akkor sikerült ezek szerint jól átadni, mert alapvetően így ez lett volna a cél, hogy így mindenki értse, hogy milyen ez. Azért pont egy ilyen esetet választottam egyébként, szóval, hogy olyan szereplőt, akivel mindenki, Isten igazából tud azonosulni, mert kivált ki nagyobb empátiát, mint egy ilyen fiatal gyerek. Tehát, hogy úgy gondoltam, hogy magának ennek a páciensnek a személye így behúzza az aggodalmakba az olvasót.
4: Megszületett ez a regény, és nyilván nagyon sokan azt mondják, hogy rendben, én ezt olvasnám tovább.
5: Hát, ezzel meg az történt, hogy én ezt hallottam már író emberektől, de eddig nem tudtam elképzelni, hogy milyen ez, hogy amikor írnak egy könyvet, akkor így elkezdenek a fejükbe élni a karakterek. Na, ez velem is megtörtént, tehát leeraktam a tollat, és akkor úgy éreztem, hogy nekem még lenne róluk mondandóm, Andrisról, Dalmáról, meg a többiekről. Úgyhogy igen, már most majdnem, hát kétharmad készültségben van a következő. Ez nem pont folytatás, hanem ez egy kicsit ilyen szélesebb tabló, tehát ezzel a csapattal, és még egy picit kibővített csapattal egy egészen másmilyen történet, ahol benne lesz Léna, aki úgy szintén mesél így az orvoslásnak a mindennapjairól, de most már nem csak arról, hanem a többiekről is mesél, és lesz még egy másik narrátor, hát ezt nem akarom elszpoilerezni, és ő lesz a másik főszereplő, akivel viszont történik valami egészen drámai, és akkor ez így párhuzamosan fut ez a két szál, úgyhogy ez lesz a következő.
4: Andris és Dalma két kollégája, igen, akik igen, fontosak Lénának.
5: Igen, igen. De azért mondom, hogy ők ilyen prototípusok. Andris az a fajta orvos, aki ilyen a manuális orvosok, tehát ugye ilyenek sokan vannak, a fiúk között sok van ilyen, akinek nagyon jó kézügyessége van, és nagyon jól tudja ezeket a beavatkozásokat csinálni. Megszúrni valakit, vagy a szívkatétereket csinálni, vagy a gyomortükrözéseket, tehát ilyen típusú orvos nagyon sok van, akik tényleg nagyon ügyesek, nagyon manuálisak, tehát rengeteg ilyet ismerek. És a Dalma pedig lenne az az új generációs hölgy, akik már hát többé-kevésbé ilyen nagyon, hogy mondjam, képzettek, tehát ők már azért a digitális világnak a kezdetébe értek bele, tehát nagyon tudnak keresni, irodalmat kutatni. Nagyon jó képzett, nagyon ügyes lányok.
4: Mivel több évtizedet kísérünk végig Lénával, az orvosi pálya régen nyilván más volt, az ő karrierje elején más volt, mint most. Mennyire volt cél, hogy a regényben ezt megmutassa, hogy mennyit változott az egészségügy?
5: Cél volt, én ebben a dologban nagyon hiszek, szintén egyik kedvenc írónak, a Sophie Oksanennek a hitvallásába, hogy az irodalom, tehát hogy az írónak van egyfajta ilyen erkölcsi kötelezettség, hogy így dokumentálják a kort, amiben élnek. Szerintem ez fontos egyébként. Tehát ha belegondol az ember, hogy mennyire tudnánk örülni, pont most voltunk az Attila kiállításon, és ugye Attiláról nagyon nem lehet semmit tudni, ez az egy szerencsénk, hogy ott volt az a becsületes Priscos rétor, aki elment és megírta, hogy milyen volt. Ha az nem lett volna, akkor semmit nem tudnánk Attiláról gyakorlatilag. Hát ki tudja majd 1000 év múlva, ki lesz kíváncsi arra, hogy a 80-as évek milyenek voltak. De most viccet félretéve, tehát szerintem fontos. Az se rossz, hogyha valaki fikciót ír, de úgy gondolom, hogy a jó irodalomnak van ez a feladata, hogy így egyfajta ilyen kordokumentáció.
4: Van egyébként olyan a pályáján, ami most ilyen izgalmas kihívás?
5: Hát nem igazán. Én már nem vagyok abban a korban, tehát azt hiszem, hogy ezzel nem árulok egy titkot, hogy inkább most már az írás irányába szeretnék fejlődni. Úgy gondolom, hogy az orvosi pályán eljutottam idáig, és ez most így nekem elég, tehát ebben már további fejlődési lépéseket nem tervezek. De ez nem azt jelenti, hogy a szakma nem nagyon perspektívikus. Ha most, mit tudom én, 5 vagy 10 évvel fiatalabb lennék, akkor oda mennék vissza megint, hogy az ultrahangot, nagyon sok ilyen új technológia van. Ugye nekünk évente egyszer van egy ilyen nagy ultrahangos konferencia Szegeden, és ott szokott lenni ilyen hands-on. Tavaly például bemutatták a G-nek egy ilyen Pioneer nevű készülékét, ami AI alapú szoftver, nagyon lenyűgöző.
4: Szívultrahangról beszélünk.
5: Szívultrahang, igen. Tehát nyilván, hogyha én még lennék, mit tudom én, 15 vagy 10 évvel fiatalabb, mint most, és úgy gondolnám, hogy a szakmába akarok még további fejlődési lépéseket, akkor továbbra is az ultrahangba próbálnék. Egyre újabb és újabb technológiák vannak, más mérünk, másféleképp mérünk. Most azért ott tart már a rendszer, hogy olyan nagyon sok mérést csinál egy ilyen készülék, hogy ezt már AI-val kell elemezni, tehát ehhez már kevés a emberi elme. és akkor ugye most ezt kutatgatják, hogy melyik ilyen képalkotó eszköznél milyen olyan markereket lehet majd felhasználni, amik relevánsak lesznek így prognosztikai szempontból. Szóval, ha én most akarnék fejlődni, akkor a képalkotó területen gondolnám ezt továbbra is. Azért most már 63 éves vagyok, tehát most egyszerűen ezt érzem, hogy így szeretnék szabadabb életet. Ebből jó lenne lassacskán egy kicsit visszább enni, és egy kicsit így más vizekre elvezni. Ugye ez a könyvnek az intrója ezzel kezdődik, hogy annyira vágynék én már egy kis szabadságra, nem tudom, hogy lehetne ezt összeegyeztetni, hogy szeretem én a munkámat, de annyira vágynék szabadidőre, ami nekem nincs, és nem is volt sose, vagy nagyon minimális. Végleg biztos nem fogom sose abba hagyni, tehát azt úgy én is nehezen tudom elképzelni, de az írás ilyen valódi flow élmény nekem.
3: Diagnózisa orvos. Wallaher Magdolnával beszélgettünk a regényéről és a hivatásáról. A könyv az Animus kiadó gondozásában jelent meg. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. A Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján újra hallgatható ez az interjú is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
2: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: Egy óra van, jó napot kívánok! Önök a Monitor című műsorunkat hallják. Ezekben a percekben zajlik a kormányszóvivői tájékoztató, és természetesen mindjárt átnézzük itt a történéseket, mert vannak már bejelentett döntések, amelyekről mi is beszámolunk, a hírek folyamán napközben is beszámolunk. Szóval beszélgetünk erről is a hírek terén. Többek között arról volt eddig szó, hogy elrendelték az állami számvevőszék teljes átvizsgálását is. Jönnek a hírek, amelyeket Kovács Gergő állított össze. Tartsanak velem a folytatásban.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Szóval, ahogy mondtam, zajlik a kormány szóvivői tájékoztató, és elrendelték az állami számvevőszék teljes átvilágítását. A cél, hogy az ÁSZ végre maradéktalanul és lelkesen el tudja végezni az alkotmányos feladatait, ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjon dolgozni, időben hozzanak határozatokat. Erősebb jogosítványokat kap a NAV a vagyonosállási vizsgálatokhoz. Áfa csökkentésről is volt szó, nem fog a gyógyszergyártók zsebében kikötni az áfa csökkentés, mert ugye bejelentették, hogy a gyógyszerek esetében csökkentik, áfamentesek lesznek a gyógyszerek. Azt mondta ezen Magyar Péter, hogy az egyik legfontosabb vállalásukat teljesítették, tarthatatlanak és elfogadhatatlanak nevezte, hogy az embereknek választaniuk kell a gyógyszer megvásárlása, a rezsiszámla befizetése, vagy az étel megvásárlása között. A tűzifa áfa csökkentésén is dolgozik a kormány, ezt még idén a következő tél előtt be akarják vezetni. Az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is már dolgozik az illetékes minisztérium. Az állami cégek vezetőinek a díjszabását is csökkentik, és az aszbeszt tartalomról is volt szó, hogy már sehol sincs határérték feletti aszbeszt tartalom a levegőben. Egyébként feljelentést tettek az osztrák kőbányák az aszbeszt üggyel kapcsolatos kiszivárgott jelentések miatt. Ezek olyan jelentések voltak, amelyeket még a bányák üzemeltetői sem kaptak meg. Az Argen Naturgestein nevű 4 osztrák kőbányát magába foglaló szervezet szerint a bányáikról szóló jelentések jogsértően kerültek civil szervezetekhez és sajtóhoz, ezért feljelentést tettek. A bezárt bányákat képviselő cég szerint a bányáknak egyébként ismét működniük kellene, amit állításuk szerint a vizsgálatok is megerősítenek. A Kurier szerint már augusztusban dönthetnek arról, hogy a cégek megkezdhetik-e ismét működésüket. A bányák üzemeltetőinek pénzügyi bizonytalanságot jelent a leállás, és úgy vélik, tisztességtelenül bántak velük. Ők egyébként olyan vizsgálatok eredményeire hivatkoznak, amelyek szerint a bányákban az aszbeszt nem haladta meg a megengedett határértéket. Az osztrák hatóságok azonban nem kommentálták ezeket az információkat. 100 millió forint feletti megtakarítással költözik ki a Sándor palotából Súlyog Tamás, összesen mintegy 124 millió forintnak megfelelő az ingatlan portfólián felüli mozdítható vagyonnal vág neki új életszakaszának. A volt államfő záró vagyonnyilatkozata szerint ingatlanjainál nincs változás, 2021 óta 5-öt sorol fel, Szegeden egy 45 és egy 117 négyzetméteres lakást, egy domaszéki szántót üdülőtanyával, egy balatonkenesei telket a rajta álló 90 négyzetméteres családi házzal, és egy második kerületi 72 négyzetméteres társasházi lakást garázssal. A szervizdíj nem tünteti el a borravalót, inkább tudatosabbá teszi a vendégek fizetési szokásait. A borravaló és a szervizdíj a vendég felől nézve hasonlónak tűnik. A kereskedők és a dolgozók szempontjából azonban jelentős az eltérés. A New York kávéház igazgatója szerint az emberek egyre jobban kezdik megérteni, hogy mi a kettő közti különbség. Szabó Csabát hallják.
2: valójában tudatosabban kezdtek el borravalót adni az emberek. Tehát az a szokás, ami régen volt, hogy benzinkutasnak, nem tudom, fodrásznak, meg pincérnek mindig adunk borravalót, ez átalakulóban van, azokon a helyeken is egyébként, ahol nincsen szervizdi, de a helyzet az az, hogy valóban, hogyha szervizdi van a számlán, akkor az emberek sokszor azt összekeverik a borravalóval. Viszont az edukáció hatására a fogyasztók megértették, hogy a szervizdíjról tulajdonképpen a bevételének egy részéről lemond az étterem, és az garantáltan a dolgozók között fogja szétosztani, a borravaló pedig a személyes elégedettségünk kifejezését hivatott mutatni, és ezt az elégedettséget vagy érzik a vendégek és adnak borravalót, vagy nem érzik, és akkor meg valóban nem adnak kötelességből, nem adnak ma már borravalót.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 2,1%-os csökkenéssel 144.404 ponton áll. A részvénypiac forgalma 6,3 milliárd forint. A vezető részvények közül egyedül a MOL erősödik 1,1%-kal 4.448 forintra. Az OTP 6%-kal gyengül 46.130 forintig, a Richter szintén 6%-os mínuszban 11.670 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-kal esik 2.622 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba, 1 dollár pedig 319 forintba és 20 fillérbe kerül. Európában most nincs jó hangulat a tőzsdén, a londoni FTSE gyakorlatilag stagnál, a DAX Index Frankfurtban 0,5%-ot esik, a párizsi CAC-on pedig 1%-kal van lejjebb. A milánói tőzsde 1,7, a madridi IBEX pedig 0,4%-os mínuszban van jelen pillanatban. Emelkednek az olajárak is, majd 4-4,5%-kal. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $90.20, a Brent $98.30-be kerül. Idehaza egy hónap alatt 8 ponttal nőtt az ipari bizalmi index, a Gékeny Gazdaságkutató ZRT júliusban mért mutatója 4 éves csúcsra emelkedett. Az üzleti várakozások valamennyi ágazatban javultak, csak az építőiparban tapasztalható még visszafogott reménykedés. Igaz, ez a szegmens is már túl van a mélyponton. Egyelőre kevés cég tervezi a foglalkoztatotti létszám bővítését, és az árnyomás sem jelentős, vagyis nem terveznek jelentős áremelést. Petr Raimundot, a GKI vezető kutatóját hallják.
3: Az ipari szektoron belül alapvetően a nagyvállalatok azok, akik az átlagosnál optimistább véleményeket fogalmaztak meg, illetve a gumi- és műanyagipar, fémfeldolgozás, illetve az elektronikai ipar és a gépgyártás járműipar nélküli része. Az építőiparban egy 2 pontos csökkenés következett be. Igazából ez az ágazat egyrészt vár a Európai Uniós források megérkezésére, másrészt pedig a befektetői klíma javulására, ami vállalati beruházásokat ösztönözhetné, és ugye a lakásépítés elindította az otthon start, de ennek a jelei még nem látszanak.
1: Egy 2061-ig érvényes, tehát 35 évre szóló koncessziót kapott a Garancsi Istvánhoz köthető cég a Soproni kaszinó üzemeltetésére, erről ír az m4.hu. A koncessziót nyilvános pályázat nélkül sima ajánlattételi eljárás keretében kapták meg. A Soproni kaszinóra korábban 10 éves koncessziót adtak ki, ami idén január 15-én járt volna le. Az engedélyt akkor fél éve meghosszabbították, majd most 35 évre újra kiadták. Holnaptól kitelepülés szervez az állatkert, az állatkerti körút régi és a Varrana utcai találkozásánál. A fővárosi nagycirkusz szerintük hosszú ideje akadályozza és ellehetetleníti a szakmai munkát a fővárosi állat és növérkert saját területén. A Facebook oldalukon azt írják, hogy a Lovarda és a korábbi Varrana utca két olyan fontos terület az állatkertben, amiket vissza szeretnének kapni, mert nem tudják saját célra használni a cirkusz miatt. Végül pedig arról, hogy nagyon szoros határidőben zajlik Banási Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása, ami ha a kedvező képet fest a vállalatokról, akkor az állam mégis átveheti őket, erről ír a G7. Az nem egyértelmű, hogy a kormányzat miért gondolta meg magát, de vélhetően a Telex szerint azért, mert felismerték, hogy a cégekben tényleg elég jelentős vagyon van. Időközben arról is gondoskodtak, hogy a csoport legalább addig ne váljon fizetésképtelenni, amíg el nem dől a sorsa. A teljesen nem oldották is fel a bankszámlák zárolását, de lehetővé tették, hogy az érintett cégek a számláikat ki tudják fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Változóan felhős lesz az ég, azonban emellett fokozatosan több órára kisüt a nap, eszortan kialakulhat zápor. Napközben a szél megélénkül, az ivatalok közelében viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tiszató pedig 26 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Mindenek előtt egy élő esemény a vízilabda világkupa negyed döntőjében. Magyarország, Horvátország a félidőben 9-8, tehát a horvátok egy góllal vezetnek. Az első negyedben 5-5-ös döntetlen született, majd a második játékrészben végül 4-3-as magyar győzelemmel vonultak szünetre a csapatok, tehát 9-8, bocsánat, a magyarok vezetnek egy góllal. A lényeg, hogy vezetünk egy gólat. Tehát, szóval 9-8 az állás, az első félidő, az első negyed döntetlen, a második negyed pedig magyar győzelemmel zárult. Egy rövid kis szünet után folytatódik. Szerintem még itt a monitor adásunkban beszélünk majd az végeredményről is talán. A korábbi kiemelt sportrendezvények jelentős túlárazottsága miatt a jövőben alapjaiban változik meg a magyarországi világversenyek finanszírozása. Ezt a sportért felelős államtitkár jelentette meg a közösségi médiában. Kánoki Kis Attila kijelentette, hogy a kormányzat ezentúl kizárólag olyan eseményeket támogat, amelyek észszerű költségvetéssel, társadalmi megtérüléssel és saját bevétellel is rendelkezik, így megszűnik a kizárólagos állami szerepvállalás. A helyzet rendezése érdekében az érintett sportági szakszövetségek, az államtitkárság, valamint a Nemzeti Sportfejlesztésért és Módszertani Intézet szakemberei jelenleg is új költségvetési terveket dolgoznak ki a már elnyert közelgő eseményekre. A felújított Hungaroring lenyűgöző, készen állunk arra, hogy a Mogyoródi F1-es futam hosszabb távú jövőjéről egyeztessünk, ezt mondta a Forma 1 elnök vezérigazgatója. A pálya 40. születésnapja és a hétvégi 41. magyar nagy díj alkalmából a versenysorozat első embere exkluzív interjút adott, amelyben kiemelte, 1986-ban még senki sem gondolta, hogy a mostanihoz mérhető fejlesztés megy majd végbe a Hungaroringen. A 61 éves szakember azt mondta, nemzetközi szinten is nagyon pozitív a vélemény a Hungaroring Sport Zrt. És Magyarország elkötelezettségét illetően. Dominik Áli arról is beszélt, hogy Magyarország új kormányának tagjai a miniszterelnökkel és a miniszterekkel is örömmel várja a közös munkát.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: 13 óra 12 perc van. Egyelőre nem látok friss információkat még a kormányinfón történtekről, úgyhogy majd arról is beszámolunk, meg egyébként a vízilabda mérkőzésről. Már nem létezik az Egyesült Államok és Irán közötti szándéknyilatkozat, miután Teherán nem nyitotta meg a hormuzi szorost a szabadhajózás előtt. A Trend FM által megkérdezett közel-kelet szakértő szerint a konfliktus még nem teljesen nyílt háború, de az amerikai csapások egyre súlyosabbak, miközben Irán is támad amerikai bázisokat a közel-keleten. A helyzetet tovább élezi, hogy a jemeni húszik is bekapcsolódtak, és szaudi olajszállító tartályhajókat támadnak a Vörös-tengeren. Mindezekről beszélgetett Tarik Messára, a közel-kelet szakértővel Nagy Károly a reggeli monitorban.
4: Tegnap a külügyminiszteri találkozón, ami a Fülöp-szigeteken Manilában zajlott, azt mondta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, hogy érvényét vesztette az Egyesült Államok és Irán közötti szándéknyilatkozat, a megállapodás nem létezik többé, mert hogy elmondása szerint arról állapodtak meg, hogy megnyitják a hormuzi szorost díjmentes és szabad navigáció mellett. Erről kellett volna, hogy legyen egy bejelentés másfél hete, ehelyett inkább elkezdték lőni a hajókat, mármint az irániak. Az amerikaiak egyébként az éjszakai órákban újabb légicsapás sorozatot indítottak iráni célpontok ellen, de vajon hova vezet mindez? Ez már nyílt háború újra, vagy még nem tartunk ott?
5: Marco Rubio valóban Donald Trump korábbi szavait erősítette meg, tehát az Egyesült Államok tulajdonképpen úgy tekint a megállapodásra, mint amik nem létezik. Tehát azt lehet mondani, hogy nem teljesen nyílt a háború, de azért már egyre súlyosabbak a csapások. Ugye az Egyesült Államok 12. egymás követő éjszaka bombázza Iránt. Ez most éjszaka két ember halálát okozta egyébként, és 11 embernek a sebesülését. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem csak az Egyesült Államok, hanem Irán is azért elég komoly csapásokat mér amerikai bázisokra ott a Közel-Keleten. És az iráni forradalmi gárda egyébként megerősítette az éjszaka folyamán, hogy egy tankert is eltáltak a Hormuzi szorosban. Valamint itt még, ami külön kiemelendő, az, hogy a jemeni húszik is beszálltak a háborúba, és rakéta és drón támadásokat követtek el két szaudi olajszállító tartályhajó ellen, de ez a Vörös-tengeren történt, tehát hogy az a front is megnyílóban van. Úgyhogy a Hormuzi szoros és a Vörös-tenger egyszerre van akadályoztatva. Ez a világgazdaság számára egyébként egy rendkívül negatív és rossz fejlemény. Úgyhogy ez a továbbra is fennáll, azért még inkább meg fogják érezni az emberek ezt, nem csak ott a környéken, hanem Európában és az egész világon is.
4: Egyelőre egyébként a kőolaj árának emelkedésében érződik mindez. Mennyire kell szelektálniuk, furán hangzik ez, de mennyire kell szelektálniuk akár a jemeni husziknak a csapásokat illetően, mert a hírek szerint a Bab el-Mandeb szoros felé tart két kínai óriás olajtanker. Ha ezeket eltalálnák, velük valami történne, hát annak nyilván nem örülne, finoman fogalmazva, sem Kína. Erre azért vajon figyelnek akár az irániak, akár a jemeni huszik?
5: Persze, abszolút, tehát hogy ők célzottan mérik ezeket a csapásokat. Idáig is voltak olyan kereskedelmi hajók, olajszállító hajók, amelyek átjutottak, úgyhogy nem mindegyik hajót támadják meg egyébként. Most a jemeniek külön itt a szaudi hajókat vették célba, megveszik célba valószínűleg a továbbiakban is. Ebből is egyébként egy elég komoly konfliktus kialakulhat, mert a szaudiak sem fogják ezt hosszú távon engedni, hogy ez így folytatódjon. De a kínai hajókat nem érték különösebb csapások, tehát valószínűleg azok át fognak jutni. De tény, hogy a húszi korábban ugye úgy kezdték az egészet a háború kirobbanásakor, hogy az izraeli hajókat fenyegették meg, aztán később már minden olyan hajót, amelyik ugye együttműködik az Egyesült Államokkal, vagy esetleg Izraellel. Úgyhogy ezeket a hajókat támadják, tehát abszolút szelektíven zajlanak ezek a csapások.
4: Mindeközben volt egy, talán nem is annyira mellékzönge, hogy az amerikaiak megállapodtak a szaudiakkal energetikai, méghozzá atomenergetikai kérdésben, és ennek a megállapodásnak a szövegét nem hozták nyilvánosságra. Nem tudjuk, hogy ha épülnének például atomerőművek, hogy azok hogyan, milyen konstrukcióban, de főleg nem, hogy milyen urándúsítás mellett, és akkor itt jön a kérdés, hogy ha a Szaúd-Arábiának lehet majd uránt dúsítania, és akár a fizika szabályai szerint felhasználhatná azt atombomba készítésére, akkor nem ugyanaz az elbánás, vagy a módszer velük szemben, mint Iránnal szemben?
5: Hát a felvetés az abszolút jogos, annyi a különbség, hogy a hivatalos narratíva szerint polgári célokat szolgál az a megállapodás, és ugye az Egyesült Államok jóváhagyásával vagy együttműködéssel zajlik ez. Tehát ebben mindenképpen különbözik Irán helyzetétől. Elvileg Szaúd-Arábia nem fog atombombát gyártani, de egyébként felröppentek olyan hírek, meg lehet olvasni az izraeli sajtóban is, hogy Izrael például rendkívül módon nehezményezi ezt az amerikai-szaudi megállapodást. Tehát, hogy abszolút nem mellékzönge, tehát összefüggenek az események, de mondom, a hivatalos tájékoztatások szerint ez polgári célokat szolgál, de rendkívül homályos ez a megállapodás, tehát konkrétan semmi nem szivágott ki ezzel kapcsolatban, de sokakat aggaszt egyébként, és kettős mércéről beszélnek, de egyébként nem véletlenül.
1: Az elmúlt percekben Tarik Nassar Közel-Kelet szakértőt hallották, akivel Nagy Károly beszélgetett a Reggeli Monitorban.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Na nézzük. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 4%-os csökkenéssel 144.229 ponton áll. A részvénypiac forgalma 6,7 milliárd forint. A vezető részvények nagy része mínuszban, kivéve a MOL-t, 1,1%-ot erősödik a MOL 4450 forintra. Az OTP 9%-kal gyengül 46.100 forintra, a Richter 7%-os mínuszban 11.660 forinton, a Telekom pedig 1%-kal esik 2.626 forintra. Egy tizeddel gyengül még a 4iG, egyébként az Appenin is mínuszban 1,3-del, az Autovalis 7-del. Azt mondja, hogy a Rába erősödik 2,8%-kal. A Cvak is mínuszban 1,3%-del, a Waberers 2%-ot erősödik. Pannergy 1,2%-del van följebb. a Graphisoft Park 1,3-nel, azt mondja, az Ány 6-del, egyébként az Alteo is 6-del, az Akku pedig 7,1%-on rallizik, a többi részvények pedig stagnálnak. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba és 10 fillérbe, 1 dollár pedig 319 forintba és 30 fillérbe kerül. Nézzük Európát, ahol nem volt jó hangulat, mikor mi beszéltünk róla, most sincs változás nagyon, legalábbis mínuszban a mutatók. A londoni FTSE 2%-os csökkenéssel áll, a frankfurti DAX index 6%-ot esik, a párizsi kakara 4,1%-kal van lejjebb, a milánói tőzsde 1,9%, a madridi IBEX pedig 7%-ot gyengül. Ázsiában túlnyomó részt pluszban zártak a főbb indexek, a tokiói Nikkei 0,5%-ot erősödött, a hongkongi Hang Seng 1,3%-ot, a Shanghai Composite pedig 0,3%-ot. Pluszban zárt még a dél-koreai Kospi 4,4%-kal, gyengült viszont Indiában a Sensex 0,5%-kal, a Szingapur pedig 2%-kal. Az olajárak emelkednek több mint 4%-kal, valamelyik már majdnem 5%. Az észak-amerikai könnyű olaj a VT hordóként $90.50, a Brent $98.60-be kerül. Holnap az üzemanyagárak tekintetében most egyelőre nem látok még változást, úgyhogy a mai napi átlagárak alapján lehet tankolni. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára augusztus végi szállítással 1,5%-os mínuszban 1 megawattórányi gázért 61 eurót és 60 eurócentet kérnek.
0: Monitor.
1: Rövid állás a Magyarország-Horvátország vízilabda világkupa negyed döntőjéből, a harmadik negyed hatodik percében 11-8-ra vezet a magyar válogatott. 3 hónappal a választások után a lakossági bizalmi index még mindig a növekedési fázisban van, ami 30 éven nem volt tapasztalható a mérést végző GKI gazdaságkutató szerint. A júliusi konjunktúra felméréséből kiderül, hogy mind az üzleti, mind a lakossági bizalmi index több éves csúcson van. A jövőt illető lakossági várakozások meglepetésre ezúttal pozitívabbak, mint az üzleti. Az ipari szegmensben csak építőipar szereplői borulátóbbak, mint egy hónappal ezelőtt. Petsz Rajmunddal, a GKI vezető kutatójával Péli Nagykata beszélgetett.
6: A grafikonokból egyértelműen lehetett látni, hogy az áprilisi választásokat követően az üzleti és a fogyasztói bizalmi index is jelentősen elkezdett javulni. De ha ennek nincsenek meg a fundamentális alapjai, akkor nagyon könnyen kipukkadhatnak. Így lesz-e? Önök látják-e, hogy megvannak ezek a bizonyos alapok?
7: Hát ugye az előző választások tapasztalata az, hogy választások előtt, közvetlenül utána különösen a lakossági bizalmi index az erősen nőtt, 2-3 hónappal a választások után elkezdett csökkenni. Most, ha jól számolom, éppen 3 hónappal vagyunk a választás után, és még növekedési fázis maradt. Ilyet még korábban nem tapasztaltunk a felmérések most már 3 évtizedes történetében. Az, hogy ez mennyire tud stabil lenni, és mennyire tud tovább növekedni ez az index, hát ugye ez nagyon sok mindentől függ. Alapvetően azt gondolom, hogy a magyar gazdaság az első negyed évben már elmozdult arról a stagnáló pályáról, ami a korábbi 3 évet jellemezte. Úgyhogy végül is ez egy jelentős változás. Ugye értékelik ezt a fogyasztók is, meg az üzleti szféra is, bár az utóbbi azért egy kicsit óvatos. Én azt gondolom, hogy van még kifutás, tehát van még tér a kilátások javulására.
6: Először fordul az elő, hogy az üzleti bizalmi index egy picit most lemarad az optimizmusát tekintve, tehát ott a lakossági várakozások jobbak, mint az üzleti várakozások. Én nekem úgy tűnik, hogy ez egyben leképezi azt a választási részvételt is, és annak kimenetelét, amin ugye túl vagyunk április óta. Vagy van-e bármilyen más magyarázata? Azon kívül persze, hogy az üzleti szféra egy kicsit később fogja majd, gondolom, a javulást észrevenni a különböző intézkedések nyomán.
7: A két index közöttnek a viszonya az alapvetően az, hogy általában az üzleti szféra terülátóbb, és a lakosság vélemények pedig ennél pessimistábbak. A felmérés 33 éves történetében most másodszor fordult elő az, hogy a lakosság optimistább, de a lakosság sem alapvetően a saját pénzügyi helyzetében helyzetével kapcsolatosan lett nagyon jelentősen optimista, hanem az ország egészének a várható helyzetét illetően. Tehát én azt gondolom, hogy van ebben a derülátásban egy olyan komponens is, hogy milyen jelentős változást ígért a kormány a gazdaságpolitikában, a társadalompolitikában, stb. Ezt érzékelik és várják a válaszadók, hát akik egyben választók voltak ugye a választások során.
6: Nézzük az üzleti bizalmi indexet, hogyha ágazati szinten elemezzük a tendenciát, akkor lényegében majdnem valamennyi szektor javított a megítélésen, talán az építőipar van egy kicsit lemaradva.
7: Hát az építőipar most már hagyományosan ilyen 3-4 éve a legkevésbé delüráltó szektor, tehát ebben nem történt változás. Ami igazán látványos, az az iparnak a derülátóbbá válása, ugye az ipari bizalmi indexünk az 8 pontot emelkedett. Ilyen jelentős emelkedésre a korábbiakban azért nagyon ritkán került sor, és ugye ez egy hónapról beszélünk, tehát a képnek a tisztulásához azért a elkövetkezendő hónapok felmérései majd sokat hozzá fognak adni, de alapvetően a gazdálkodó szféra egy derülátóbb jövőképet fogalmazott meg, mint tette ezt mondjuk egy hónappal, vagy akár egy fél évvel ezelőtt.
6: Közben a külgazdasági helyzet nem nagyon javult, sőt, még instabilabbá vált, az orosz-ukrán háború az továbbra is lezáratlan, a hormuzi szoros hol megnyílik, hol nem, azért volatilisen mozognak az energiaárak is, tehát hogyha ezeket nézzük, túl sok optimizmus nem nagyon jöhet az ipari szereplők számára, mégis történt egy elmozdulás.
7: Hát alapvetően az ipari bizalmi indexünknek az elmúlt egyéves alakulása azért azt mutatja, hogy ez a volatilitás itt is megjelent. Alapvetően egy hullámzó index alakulást tudtunk regisztrálni. A mostani jelentős kilátási javulás az tényleg egy trendforduló lehet. Ennek az a próbája, hogy a következő hónapban nem jön egy negatív korrekció.
6: Nézzük a korlátozó tényezőket. Mik azok, amik esetleg még mindig kicsit aggályosabbá tehetik az iparágakat?
7: Hát ez alapvetően a kereslet hiánya, ez leginkább az építőiparban említették nagy

A GKI vezető kutatóját hallották, és ez volt a Monitor című műsorunk, 13 óra 27 perc van, gyors részeredmény a harmadik negyed, 7. percében, 8. percében Magyarország, Horvátország 12-9 a vízilabda világkupa negyed döntőjében. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Kecső Rihárdot hallották. Egy rövid kis zene, promó reklám, és utána pedig jönnek a hírek, Kovács Gergő várja önöket. További kellemes napot és jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Délután 1:30 perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A szervizdíj nem tünteti el a borravalót, inkább tudatosabbá teszi a vendégek fizetési szokásait. A borravaló és a szervizdíj a vendég felől nézve hasonlónak tűnik, a kereskedő és a dolgozók szempontjából azonban jelentős az eltérés. A New York kávéház igazgatója szerint az emberek egyre jobban kezdik megérteni, hogy mi a kettő közti különbség. Szabó Csabát hallják.
4: Valójában tudatosabban kezdtek el borravalót adni az emberek. Tehát az a szokás, ami régen volt, hogy benzinkutasnak, nem tudom, fodrásznak, meg pincérnek mindig adunk borravalót, ez átalakulóban van, azokon a helyeken is egyébként, ahol nincsen szervizdíj, de a helyzet az, hogy valóban, hogyha szervizdíj van a számlán, akkor az emberek sokszor azt összekeverik a borravalóval.

0: az edukáció hatására a fogyasztók megértették, hogy a szervizdíjról tulajdonképpen a bevételének egy részéről lemond az étterem, és az garantáltan a dolgozók között fogja szétosztani, a borra való pedig a személyes elégedettségünk kifejezését hivatott mutatni, és ezt az elégedettséget vagy érzik a vendégek és adnak borra valót, vagy nem érzik, és akkor meg valóban nem adnak kötelességből, nem adnak ma már borra valót.
1: Feljelentést tettek az osztrák kőbányák az aszbesztüggyel kapcsolatos kiszivárgott jelentések miatt. Ezek olyan jelentések voltak, amelyeket még a bányák üzemeltetői sem kaptak meg. Az ARG Naturgestein névű 4 osztrák kőbányát magába foglaló szervezet szerint a bányáikról szóló jelentések jogsértően kerültek civil szervezetekhez és a sajtóhoz, ezért feljelentést tettek. A bezárt bányákat képviselő cég szerint a bányáknak egyébként ismét működniük kellene, amit állításuk szerint vizsgálatok is megerősítenek. A Kurier szerint már augusztusban dönthetnek arról, hogy a cégek megkezdhetik-e ismét a működésüket. A bányák üzemeltetőinek pénzügyi bizonytalanságot jelent a leállás, és úgy vélik tisztességtelenül bántak velük. Ők egyébként olyan vizsgálatok eredményeire hivatkoznak, amelyek szerint a bányákban az aszbeszt nem haladta meg a megengedett határértéket. Az osztrák hatóságok azonban nem kommentálták ezeket az információkat. 100 millió forint feletti megtakarítással költözik ki a Sándor palotából Súlyog Tamás. Összesen mintegy 124 millió forintnak megfelelő, az ingatlan portfólióján felüli mozdítható vagyonnal vág neki új életszakaszának. A volt államfő záró vagyonnyilatkozata szerint ingatlanjainál nincs változás 2021 óta, 5-öt sorol fel. Szegeden egy 45 és egy 117 négyzetméteres lakást, egy domaszéki szántót üdülőtanyával, egy balatonkenesei telket a rajta álló 90 négyzetméteres családi házzal és egy második kerületi 72 négyzetméteres társasházi lakást garázssal.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os mínusz mellett 144.303 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd 820 millió forintot. A vezető papírok hasonlóképp teljesítenek, ahogy az elmúlt órákban is. A MOL még mindig 1%-os pluszban 4448 forinton, az OTP 7%-os mínuszban 46060 forinton, a Richter enyhe 6%-ot megy lefelé 11670 forintra, míg a Magyar Telekom papírjai 1,3%-ot gyengülnek 2618 forintra. Nyugat-Európában is mínuszokat látunk, a londoni FTSE 0,2-del, a DAX Index Frankfurtban 0,6-del megy lefelé, a párizsi Cacaron 1,2%-os mínuszban, a milánói börze majd 2%-ot esik, a madridi tőzsde pedig 0,6%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forint 30 fillért, egy amerikai dollárért 319 forint 80 fillért kérnek, az euró-dollár árfolyama 1,1391. Az olajárak most mennek fölfelé, 5%-kal drágul a Brent, 98 dollár 80 cent a jegyzés, 4,5%-kal drágább a VTI, az észak-amerikai könnyűolaj hordonkénti ára 90 dollár 70 cent.
2: Időjárás jelentés.
1: Változóan felhős lesz az ég, azonban emellett fokozatosan több órára kisüt a nap, elszórtan alakulhat ki zápor, napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertő tó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Fesztivál.
1: A Művészetek Völgye az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, ahol zene, színház, képzőművészet és irodalom találkozik. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján-Dörögd és Vigánd-Peten településein 10 napon át várják a látogatókat. A 35. fesztiválon koncertek, előadások, kiállítások és családi programok biztosítják a változatos élményt. Jelenleg több mint 4100 programot kínálnak. Az oldalukon időpont, helyszín és műfaj szerint is rá lehet keresni az egyes eseményekre. A Völgy idén is külön figyelmet fordít a családokra. A program kínálatban a legkisebbektől a kamaszokon át a szülőkig mindenki talál saját világot. A Művészetek Völgye nem csak a program kavalkád és a folyamatos pörgés világa, hanem egy olyan fesztivál is, ahol meg lehet találni a csendet, a lelassulást és a feltöltődést. A Művész Völgy Kúria, a kortárs képzőművészet és kiállítások otthona, ahol a befogadás és az elmélyülés kerül előtérbe, nem a zaj, hanem a figyelemtere. A petendi pajta a Völgy egyik legkülönlegesebb belső tere, nappal művészetterápia és kézműves programok, éjszaka pedig önismereti diszkó várja azokat, akik nem csak kifelé, hanem befelé is figyelnének. A Hagyományok Háza 25. születésnapját ünnepli a Völgyben, szervezésében működik a folk udvar és a népi játéktér, lesz itt tánctanítás, kézműves foglalkozás, hallgathatók majd népmesék és sok-sok népzene is felcsendül. Idén először Vigánd-Petend és Kapolcs között a sétányt kivilágították, így alig negyed óra alatt az eddigieknél még kényelmesebben, biztonságosabban lehet átsétálni egyik településről a másikra.
0: Kiállítás.
1: Több napos válogatást követően döntött a zsűri Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő kortárs kiállítása a 72. vásárhelyi őszi tárlat anyagáról. A képzőművészeti seregszemlén 185 alkotás szerepel majd. A Tornyai János Múzeum közleménye szerint idén is kiemelt érdeklődés övezte az alkotók részéről az immár 72. vásárhelyi őszi tárlatot. A sereg szemlére több mint 500 alkotó 1237 művét nevezte. A tárlatra ismételten jellemzőek a nagyméretű alkotások, így a rendezés szempontjai, a művek autonómiájának megőrzése végett is szükséges a tavainál valamivel kevesebb műalkotás. Az online zsűrizés háromnapos munkájának eredményeképpen 149 művész, 185 alkotása reprezentálja Hódmezővásárhelyen a jelen képzőművészetét az október 4-én nyíló kiállításon. Műfaji megoszlás szerint 92 festmény, 32 grafika, 46 plasztika, valamint 15 installáció, multimédia, vagy a klasszikus kategóriákba be nem sorolható mű szerepel majd a tárlaton.
0: Esemény.
1: Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, IASZ programok, a magyar hun avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok, kézműves foglalkozások és vásár, gyermekprogramok, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket augusztus 14-e és 16-a között Bugacon, a Kurultáj magyar törzsi gyűlésen. Az idei kurultájon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, amelyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből. Kiemelt esemény lesz a kurultáj nyílzápor, a lovasnomád harci viadal, a csikós és lovas solymász bemutatók, valamint a kazak, kirgiz, ujgur, türkmén és azerbajdzsáni zenei és táncos előadások. A rendezvény kiállításai közül kiemelkedik az Attila sátra, amelyben Ordosztól az őrségig a Hunok, Türkök, Magyarok kincsei címmel régészeti antropológiai tárlat nyílik. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultáj valamennyi programja ingyenesen látogatható.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Adult only kikapcsolódás nem csak szülőknek. Kell, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor a pihenés valóban pihenés. csendes reggelik, digitális zajtól mentes, nyugodt wellness, valamint megélt, beszélgetős vacsorák. A felnőtt barát, azaz adult only turizmus éppen erre épít. Kikapcsolódás, zavaró tényezők nélkül. A cél? Visszatalálni a párunkhoz, vagy épp önmagunkhoz, anélkül, hogy megoszlana a figyelmünk. Bár az adult only koncepciója Nyugat-Európában és a mediterrán országokban már régóta ismert, Magyarországon csupán az elmúlt évtizedben kezdett igazán teret nyerni. Az igény viszont kétségtelenül növekszik, egyre nagyobb a kereslet azon helyszínek és programok iránt, amelyek kizárólag felnőtteknek szólnak. Ma már nem csak elvonulásra, hanem gasztronómiai élményekre, tematikus programokra és zavartalan kikapcsolódásra is számíthatunk. Ez a szemlélet mára több hazai szálloda és vendéglátóhely filozófiájának középpontjába került. Az adult only nem csupán egy címke, hanem élmény ígéret, egy elegáns, minőségi utazás, amelynek eszenciáját nem pusztán a gyermekmentesség adja, hanem az, hogy a fókusz a felnőttek igényein van. 18 karikás programok. Ma már nem skandallum, ha kifejezetten felnőtteknek szóló programok között keresgélünk. Rossz az, aki rosszra gondol. A 18 pluszos események rendkívül változatosak lehetnek. A gyerekmentes környezetben megálmodott programok a nyugodt, minőségi kikapcsolódást helyezik előtérbe. Borozással egybekötött koncertek, esti fürdőzések, érzékszervi gasztroestek, gyertyafényes vezetett túrák vagy páros masszázsok. Csak néhány példa a felnőttekre szabott kínálatból. A pezsgő és borkóstoló túrák akár pince labirintusban, akár panoráma teraszon kiváló alkalmat nyújtanak egy gasztronómiai élményre hangolt estére. A wellness központokban is egyre több helyen találunk kizárólag felnőtteknek szóló időszakokat, melynek során többek között szaunafelöntést, relaxációs aromaterápiát és halkzenével kísért fürdőzést ajánlanak a látogatóknak.
0: Fesztivál.
1: A Sziget Fesztivál idén nem csak a zenei programokkal szeretne maradandó élményt nyújtani, hanem egy fontos társadalmi ügyre is ráirányítja a figyelmet. Elindult a Society mozgalom és a Super Society díj, amely azoknak a szakembereknek, civil szervezeteknek és közösségeknek szól, akik a fiatalok mentális egészségéért és lelki jólétéért dolgoznak. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai fiatalok egyre nagyobb nyomás alatt élnek. Ezért különösen fontosak azok a közösségek és segítők, akik valódi támaszt nyújtanak számukra. A pályázatra olyan civil szervezetek, iskolák és közösségi kezdeményezések jelentkezhetnek, amelyek legalább egy éve aktívan támogatják a 12 és 30 év közötti fiatalokat. A nyerteseket a Sziget Fesztivál idején a nagy színpadon jelentik be, ezzel is reflektorfénybe állítva a sokszor háttérben dolgozó segítőket. A szervezők hosszú távú célja, hogy a mozgalom egész évben összekapcsolja a civil szervezeteket azokkal a vállalatokkal és kulturális szereplőkkel, amelyek különböző felajánlásokkal segíthetik munkájukat. A Super Society díjra július 19-ig lehet pályázni, így a kezdeményezéshez még most is lehet csatlakozni. A Sziget ezzel is azt üzeni, a közösség ereje nem csak a fesztiválokon, hanem a mindennapokban is fontos.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14 óra múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. A Budapest Sportiroda közölte, hogy a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most sem az átúszást. A mostani állás szerint augusztus 1-én tartják meg az eseményt. Egy 2061-ig érvényes, tehát 35 évre szóló koncessziót kapott a Garancsi Istvánhoz köthető cég a Soproni kaszinó üzemeltetésére, írja az M4.hu. A koncessziót nyilvános pályázat nélkül sima ajánlattételi eljárás keretében kapták meg. A Soproni kaszinóra korábban 10 éves koncessziót adtak ki, ami idén január 15-én járt volna le. Az engedélyt akkor fél évvel meghosszabbították, majd most 35 évre újra kiadták. Holnaptól kitelepülést szervez az állatkert az Állatkerti Körút régi és Varranó utca találkozásánál. A fővárosi nagycirkusz szerintük hosszú ideje akadályozza és ellehetetleníti a szakmai munkát a fővárosi állat és növénykert saját területén. A Facebook oldalukon azt írják, hogy a Lovarda és a korábbi Varranó utca két olyan fontos terület az állatkertben, amiket vissza szeretnének kapni, mert nem tudják saját célra használni a cirkusz miatt. 890 milliós bírságot kapott a Google az Európai Bizottságtól. Jogellenesen részesítette előnyben a saját szolgáltatásait a cég a keresőben, és indokolatlan korlátozásokat vezetett be annak érdekében, hogy a vállalkozások ne tudják a Google Play-en kívülre olcsóbb vásárlási csatornák felé irányítani a vásárlókat. Ezzel az Európai Bizottság szerint megsértették a digitális piacokról szóló jogszabályt. Rekordszámú ember került kórházba Tokió prefektúrában a hőség miatt. Egyetlen nap leforgása alatt 453 ember került kórházba. Ez a szám a mérések kezdete, azaz 2010 óta most volt a legmagasabb. A mintegy 14 milliós prefektúrában emellett a szerdai nap folyamán a tűzoltósághoz mintegy 3600 a hőséggel kapcsolatos riasztás érkezett, ami 63 éves rekordot döntött meg. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfa kulcs. A részletekről a kormány szóvivői tájékoztatón beszéltek, ezekről persze mi is beszámolunk majd itt a Trend FM-en.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os mínuszban 144.314 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 7 milliárd forintot, a vezetőpapírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1%-ot erősödik 4.446 forintra, az OTP papírok 7,1%-os mínuszban 46.100 forinton, a Richter árfolyama 6,1%-ot gyengül 11.670 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal megy lefelé 2.624 forintra. Nyugat-Európában is továbbra is rossz a hangulat, a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-ot esik, a párizsi CAC-on 1%, a milánói Börze majd 2%-os mínuszban, a madridi tőzsde pedig 7%-ot megy lefelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 319 forint 90 fillért, egy euróért 364 forint 40 fillért kérnek, egy svájci frankért 392 forintot kell adni. 1,1390 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mennyire jár most az olajár. A Brent közelítette az imént még a 100 dolláros határt, most valamivel lejjebb jött, 98 dollár 60 centre, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig 90 dollár 70 centen.
0: Időjárás jelentés.
2: Változóan felhős lesz az ég, azonban emellett fokozatosan több órára kisüt a nap. Elszórtan alakulhat ki zápor. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Ez a Digi Turismo, a jövő elkezdődött. Turizmusról, digitalizációról beszélgetünk ma is műsorvezető társammal, Prinzinger Péterrel.
2: Aki ezúttal is Mihálovics András műsorvezető társával szögeli a műsorfolyam immár 28. beszélgetését, adását, és szemfüles nézőinknek, illetve hallgatóinknak még nem, de nézőinknek már feltűnhetett, hogy ezúttal ketten üldögélünk a stúdióban, nincsen vendég. Mi magunk vagyunk egymás vendégei.
1: Igen. Hogyan lesznek valódi hatással a Dima Plus 1.2.2 projektek a turisztikai KKV-k digitális fejlettségére? Ezt a kérdést teszem fel. Bemelegítésül, de ezzel hallgatók, nézők széles köreit veszítjük el, úgyhogy ne erről kezdjünk beszélni, hanem pénzről beszéljünk, mert azt talán mindenkit érdekel. Óriási programról van szó, egy ilyen mozaik szó mögé rejtve, 10 milliárd forintról, ugye?
2: Így van. Ebben az adásban arra vállalkozunk Andrással, hogy ennek a bizonyos DIMOP Plus 1-2-2 pályázati konstrukciónak a területeit, a projektjeit tekintjük át. A korábbi epizódokban egyik-másik projektnek a vezetői munkatársai voltak már a vendégeink, és beszélgettünk például a Dámosi Dániellel a kártyás projektről, például dr. Horváth Terézzel a digitális destináció management programról, vagy Kerekes Balázzsal az e-learninges fejlesztésről. Most egy keretbe szeretnénk ezt az egészet tenni, és ahogy András mondta, ennek a konstrukciónak a teljes támogatási kerete az 10 milliárd forint, roppant nagy összeg. Szerintem vizsgáljuk a dolgot kettő irányból, hogy mihez képest mekkora ez az összeg. Ha azt nézzük, hogy az elmúlt 8-9 évben a magyar turizmusban olyan körülbelül 900 milliárd forint fejlesztési forrás került, részben Európai Uniós, részben hazai költségvetési forrásokból, ahhoz képest a 10 milliárd forint nem is olyan sok. Ha azt nézzük, hogy mi valósult meg a 900 milliárd forint fejlesztési forrásból, az alapvetően infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztéseket célzott és valósított meg. Szállodák, magán és egyéb szálláshelyek, strandok, attrakciók, látogatóközpontok, fürdők külső környezete, és a többi, és a többi. Valamint nyilván kísérték ezeket különböző humán erőforrás fejlesztési, meg marketing márkázási programok is. De konkrétan digitalizációt támogató projekt vagy program ebben a 900 milliárdban nem volt. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégiának a 2018-ban kitűzött és egyébként 2030-ig mutató célrendszeréből a digitalizáció az az egyetlen terület, amin a mindenkori turisztikai állami irányítás úgymond adósa a turisztikai szektornak, vagy adósa maradt, mert erre dedikált fejlesztési források digitalizációra nem voltak. Most viszont, és akkor itt van a DIMO Plus 1-2-2-nek a lényege, most viszont nem kifejezetten turisztikai célokra, hanem általában a közép- és kisvállalkozások digitális felzárkóztatására, az ő digitális szintlépésüknek a támogatására kerültek kiírásra ezek a pályázatok.
1: Akkor miért célozza a turizmust? Hiszen digitalizálódni szinte minden magyar kisvállalkozásnak, közepes vállalkozásnak elengedhetetlen, mondják az ehhez értők.
2: Nem is csak a turizmust célozza, a szolgáltató szektort általában is, az építőipart, és harmadikként a turizmust, és a turizmusnak jutott úgymond ez a körülbelül 10 milliárdos keret. Egyébként azért indokolt a turisztikai KKV-k szintlépésének, digitális szintlépésének a támogatása, mert a turizmus az a KKV-k és az egyéni vállalkozók világa. Uh-huh. Tehát nagyon sokan dolgoznak a turizmusban, és nagyon sokan adószámos magánszemélyként, vagy egyéni vállalkozóként, vagy mikro- vagy családi vállalkozásként vesznek részt ebben az iparágban, amiből az következik, hogy ha valahol szükség van az ilyen típusú szakmai támogatásra, akkor ez az.
1: Uh-huh. Azt hittem, hogy amiatt van, hogy a digitalizáció ezt az ágazatot fogja leginkább átformálni.
2: Meg részben már át is formálta, uh-huh. És akkor még azt tegyük hozzá, hogy viszont itt elképesztően heterogén a kép. Tehát, hogyha vezessünk akkor most be egy újabb szakkifejezést, valamilyen digitális intenzitással működő vállalkozás, nem mondjuk azt, hogy fejletlen vagy éretlen, mondjuk azt, hogy alacsony digitális intenzitású.
1: Megkockáztatom, hogy van olyan vállalkozás is a turizmusban, akinek semmiféle digitalizált lába nincsen.
2: Ez így van. Tehát mondjuk, vagy a szolgáltatás természetéből adódik, vagy azért, mert köszönöm szépen, eddig is el voltam nélküle, ezután is el leszek nélküle. Ez az egyik vége. A másik vége az a teljesen digitális működésre átállt, AI alapú technológiákat is használó, tudatos, önmagát tudatosan fejlesztő, tanuló szervezet, amelyik folyamatosan javítani akarja az élmény minőségét, amit
1: ő kéne. Mi a középérték a turizmusban? Tehát inkább a digitalizáció fele tolódik el az átlag, vagy még van mit bepótolni?
2: Van mit bepótolni, de azt lehet mondani, hogy rohamtempóban digitalizálódik az ágazat. Egyszerűen annál fogva, hogy a marketing munka és az értékesítési munka is tulajdonképpen átkerült a digitális térbe.
1: Hol vagyunk legjobban lemaradva?
2: A kis és... Jellemzően ez üzemmérettel függ össze. Tehát nem szektort vagy szegmenst tudnék mondani, hanem vállalati üzemméretet. Minél nagyobb egy vállalkozás, legyen szó mondjuk egy szállodáról, egy fürdőről, egy komoly látogatóközpontról, minél több alkalmazottal dolgozik, minél differenciáltabb a munkamegosztás a szervezetben, annál valószínűbb, hogy van gazdája a digitalizációnak, van gazdája a technológiai fejlesztéseknek, és ahogy a kisebb üzemméretű vállalkozások felé haladunk, egyre inkább elvész valahol a feladatok tengerében, komplex, összetett munkakörök vannak, és hát amikor az egyéni vállalkozókhoz eljutunk, akik ugye a macskafogóból ismert lustadik az egyszemélyes rendőrzenekar módjára a mindenesek a saját cégükben, ott már nem biztos, hogy jut idő, meg figyelem, meg felkészültség a digitális fejlesztésekre.
1: Miért pont most?
2: Szerintem már most is egy picit késő, a világ el ne menjen mellettünk, erre azért nem lesz baj figyelni. Ugye korábbi beszélgetésben Juhász Szabolcsal meg Boros Botonddal beszélgettünk arról, hogy a turizmus állami irányítása, meg az ország marketingben nagyon régóta rálépett erre a digitalizációs útra, és most az a cél, hogy a térségi desztinációk is, a helyi TDM szervezetek is, meg maguk a turisztikai szolgáltatók is önmaguk jelenlegi szintjéhez képest egyet vagy kettőt előre lépjenek ezen a bizonyos digitális intenzitási skálán.
1: A pénz kifizetése sem hagyományos, ugye azt szokták meg a vállalkozások, hogy fogják magukat, és akkor ha találnak ilyen pályázati forrást, akkor kérnek egy pályázatíró cégtől segítséget, nyernek, megkapják a pénzt, vagy elő, vagy utófinanszírozásba, és megcsinálják, amit terveztek. Itt azért egy kicsit más a helyzet most.
2: Igen, ezek az előbb említett Dimo Plus 1-2-2 konstrukción belül összesen 8 pályázat került kiírásra. Ezek egyébként a pénzügyi volumenüket illetően, meg a megvalósítási időtartamokat illetően nagyon hasonlóak. Ilyen körülbelül 1 milliárdos projekteket kell elképzelni, amik másfél-két évig tartanak a megindításuktól kezdve. Ennek a programnak a felhívása, a felhívás tervezete 2024 végén, telén került társadalmi egyeztetésre, akkor ismerhette meg a turisztikai szakma ezeket a felhívásokat, és magukat a pályázatokat 2025, ha jól emlékszem, február 28-ig vagy március 31-ig lehetett beadni, és 2025 nyarán születtek meg a támogatói döntések, és kerültek aláírásra a támogatási szerződések. Tehát azt lehet mondani, hogy mind a 8 projekt gyakorlatilag 2025 nyarán, kora őszén elindult, a projektcsapatok felállításával, az első beszerzéseknek a lebonyolításával, és az első kutatások, szükséglet és igény felméréseknek a megvalósításával.
1: Mi ez a 8 támogatási cél? Gyanítom, bonyolul, de nem ússzuk meg, hogy ezt is.
2: Hát egyszer szerintem rágjuk át magunkat rajta. Még mielőtt a konkrét projekteknek a tartalmáról tényleg egy-egy mondatot ejtenénk, azelőtt mondjuk el azt, hogy ezek nem kiemelt projektek, hanem standard pályázatok voltak, tehát pályázatot kellett rá beadni, és annak a pályázatnak egy pontszám szerinti értékelésében egy limitet el kellett érni ahhoz, hogy egyáltalán pozitív támogatói döntés tudjon születni, és mind a 8 esetben ezeket a pályázatokat turisztikai szakmai szervezetekből verbúválódott konzorciumok nyújtották be. Most egészen pontosan nem tudom megmondani, hogy a 8 projektben összesen hány turisztikai szakmai szövetség érdekelt, mert van olyan konzorcium, amiben ugyanaz is, többször is, több konzorciumban is szerepel, de most így első ránézésre azt mondom, hogy 15-16-20 szakmai szervezet biztos szerepel valamilyen mélységben ezekben
1: akkor
2: a konzorciumokban.
1: Akkor azt még, ha már szóba kerültek ezek a szakmai szervezetek, miért iparági szervezetek fejlesztenek?
2: Ugye az előbb említetted azt a pályáztatási gyakorlatot, amikor sok pici egyéni pályázó juthat fejlesztési forrásokhoz. Itt a kiírónak, akkor még az Energiaügyi Minisztérium volt, az volt a logikája, hogy keressünk, vagy keressenek olyan szakmai szereplőket, akik sok száz, vagy sok ezer tagszervezetet, vagy tagvállalkozást számlálnak, és így ezeken a szakmai szövetségeken, mint közvetítő szervezeteken, mint köztes szervezeteken keresztül jutnak el a projektek eredményei a végső kedvezményezettekhez, a végfelhasználókhoz, magukhoz, a turisztikai vállalkozásokhoz. Uh-huh.
1: Szóval a 8 nem úszod meg, Péter.
2: Az azonosító számaikat nem fogom tudni hibátlanul elmondani. Az én fejemben abban a sorrendben vannak a projektek, ahogy annak idén a felhívásban megjelentek. Az első, nagyon leegyszerűsítve, azt a célt szolgálja, hogy csökkenteni lehessen a turisztikai vállalkozásokra a nehezedő adminisztratív terhet, magyarul bizonyos ügyeiket gyorsabban tudják elintézni, vagy belső adminisztratív ügyeiket, vagy a vendégekkel kapcsolatos ügyeiket, például a regisztrációt, azért a szálláshelyre érkező vendégek regisztrációját. A második projekt, aminek az a címe, hogy turisztikai adatközpont fejlesztése, az egy picit gyakorlatilag arra a kérdéskörre válasz, amiről a múltkori adásban Juhász Szabolcssal beszélgettünk, az adatok és az adatokból levonható következtetések hogyan lesznek hozzáférhetőek a turisztikai vállalkozások számára. Tehát ennek a projektnek az a célja, hogy ne kelljen közérdekű adatkérés formájában a Magyar Turisztikai Ügynökséghez vagy a Visit Hungary-hez fordulni, hanem a ma létező Entak iránytű nevű alkalmazásnak egy fejlettebb, több és jobb szolgáltatás nyújtó változatát kell létrehozni. A harmadik projektnek a célja az az, hogy a turisztikai kisvállalkozások a munkájukhoz szükséges szoftvertermékekhez jussanak hozzá. Itt valami olyasmi a logika, hogy a projekt kedvezményezettjei szoftver kosarat állítanak össze, nyilván igényfelmérés alapján, utána ezeknek a szoftvereknek megszerzik a licencjogait, és ezeket valamilyen időre átengedik használatra a végső kedvezményezetteknek, a turisztikai szolgáltatóknak, akik majd a pályázat fenntartási időszaka után eldönthetik, hogy hajlandóak-e fizetni ezért, vagy nem, vagy mennyit hajlandóak érte fizetni. A negyedik projektnek a célja egy turisztikai KKV-k, illetve a dolgozóik számára profilozott felnőttképzési intézmény, egy e-akadémia, egy e-learning rendszernek a fejlesztése, amelyben a turizmus szereplői mindenféle hasznos képzéseket és tartalmakat fognak találni saját maguk számára. Itt ugye jegyezzük meg azt, hogy mindegyik projekt esetében nem csak az elképzelt, a megálmodott informatikai fejlesztésnek a végeredménye segíti a vállalkozás digitalizációját, hanem már magában a fejlesztési folyamatban, a fejlesztési folyamatba történő bekapcsolódásuknak a lehetősége. Gondolom, ezt nem kell különösebben magyarázni, ha valaki belép egy e-learning rendszerbe, ahol digitális tartalmakat fogyaszt, használ, ezekhez hosszabb, rövidebb idő után visszatér, esetleg valamilyen ismeretellenőrzési feladatokat végez, ettől már önmagában javulnak a digitális készségei, hogy ezt a virtuális térben kell megtennie, vagy lehet megtennie. Az ötödik programnak az a neve, hogy ágazati közösségi portál. Itt most márkaneveket akkor ne használjunk, hogy ez mihez hasonlítható, a közösségi portálokhoz hasonlítható. A cél az valami olyasmi, hogy könnyebb legyen a kapcsolattalálás, a kapcsolatteremtés az ágazat szereplői között. Erre azt a hasonlatot szoktuk mondani, hogy a turizmust úgy képzeljük el, mint egy kúktát, amiben molekulák vannak, egy adott hőmérsékletű vízben áldogálnak, várakoznak, mi meg gyakorlatilag befűtünk ez alatt a kúkta alatt, hogy a molekulák mozgásba jöjjenek, egymással ütközzenek, esetleg időnként szétszakadjanak és újabb kapcsolatok formájában összeálljanak. Tehát megpróbáljuk megteremteni ennek a közösségi portálnak a segítségével ezeket az egymásra találásokat, kapcsolódásokat egy modern eszközzel, vagy a jelenleg létezőeknél modernebb eszközzel. A hatos számú projektről beszélgettünk ebben a műsorban, térségi turisztikai destináció management platform, ez egy B2B fejlesztés, aminek az a célja, hogy az adott turisztikai destináció, most egyébként itt konkrétan a Balatonról beszélünk, vállalkozói hasznos információkhoz jussanak, a döntéseiket támogató trendreportokhoz, elemzésekhez jussanak, meg egymáshoz kontaktokat találjanak. A hetedik az egy balatoni hűségprogram, ami egy digitális kártya köré fog szerveződni. Hűségprogram, mobilitáskártya, kedvezményrendszer, ezeknek egyfajta kombinációja, ami a vendég élményt növeli, a vendéglátók, a szolgáltatók számára a láthatóságot növeli, és végső soron az ismételt látogatást, a visszatérő vendéget jutalmazza. Végül a nyolcadik, amiről Oszkó Jakab Natáliával beszélgettünk egy korábbi epizódban, ez a rendezvény szakmának a digitális tudástere. Ez az egyetlen a nyolc közül, ami nem konzorciumban valósul meg, ennek egyetlen egy megvalósítója van. Szóval ez a nyolc, most mondhatnám egy enyhe képzavarra, hogy ugyanannak a kockának mind a nyolc oldala, tehát a KKV-k digitális felzárkóztatása nyolc különböző eszközzel. A végső célja, az általános célja mindegyiknek az, hogy a KKV-k versenyképessége javuljon az digitalizációjuk révén.
1: Maguk a KKV-k ezt érzékelni fogják, hogy ez nyolc, ugyanak a kockának a nyolc oldala, vagy csak azt látják, hogy ez a kocka, és ebből ők fognak tudni használni?
2: Valószínűleg már érzékelik is, mert mind a nyolc projekt valamilyen kutatással, elemzéssel indul, a leendő felhasználók igényeinek, jelenlegi digitális szokásainak a megismerésével. Ezért tulajdonképpen az is előfordulhat, hogy ugyanaz a turisztikai KKV több, a nyolc közül több projekt részéről is kapott megkeresést, hogy töltsön ki egy kérdőívet, vagy vegyen részt egy workshopon, adja a tudását, adja a tapasztalatait a rendszereknek a tervezéséhez, az előkészítéséhez.
1: Nagyon más lesz a végeredmény a remények szerint, mint az eddigi digitalizációs projekt, hiszen ennek azért nagyon sokszor neki futott már a magyar államigazgatás, hogy kicsit digitalizálódjon, akár ő maga, akár a vállalkozói réteg Magyarországon.
2: Szerintem ennek a projektnek az a különlegessége, hogy nem csak a fejlesztések eredményeként megvalósuló szoftver termékekre várunk, amik egyszer csak elkészülnek, és akkor majd azt mondják a projektek menedzsmentjei a felhasználók, hogy tessék, itt van, használjátok, hanem a kedvezményezetteknek már a fejlesztési folyamatban is van lehetőségük bekapcsolódni, megismerni a készülő rendszereket, adott esetben befolyásolni ezeknek a szolgáltatásait, illetve képzési programok és mentorálás keretében kapnak segítséget a digitális felzárkóztatásukhoz. A saját digitális érettségi szintjüknek a felméréséhez, ennek a fejlesztéséhez és később a visszaméréséhez, annak a megállapításához, hogy sikerült-e valamit fejleszteni rajtuk vagy velük.
1: No, hát gyanítom, kifáradtál kicsit, mire ezt a nyolc projektet végigvetted, úgyhogy most egy rövid szünetre elvonulunk, de jövünk vissza a Digi Turizmó műsorával, Prinz Inger Péterrel, méghozzá Dimo Plus 1-2-2 projektről fogunk továbbra is beszélgetni, egy kicsit gyakorlatiasabb szemmel, mint eddig tettük.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a Digi Turizmó folytatódik a szünet után. Gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban.

0: diabetikus kölyök. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délután 14:30 jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 890 milliós bírságot kapott a Google az Európai Bizottságtól, jogellenesen részesítette előnyben a saját szolgáltatásait a keresőben, és indokolatlan korlátozásokat vezetett be annak érdekében, hogy a vállalkozások ne tudják a Google Play-re kívülre olcsóbb vásárlási csatornák felé irányítani a vásárlókat. Ezzel az Európai Bizottság szerint megsértették a digitális piacokról szóló jogszabályt. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. A Budapest Sportiroda közölte, hogy a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most sem az átúszást. A jelenállás szerint augusztus 1-én tartják meg az eseményt. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A részletekről a mai kormány szóvivői tájékoztatón számoltak be. Természetesen itt a Trend FM-en mi is beszámolunk majd a fejleményekről. A korábbi kiemelt sportrendezvények jelentős túlározottsága miatt a jövőben alapjaiban változik meg a magyarországi világversenyek finanszírozása, ezt jelentette be a sportállamtitkára a közösségi médiában. Kálnoki Kis Attila kijelentette, hogy a kormányzat ezentúl kizárólag olyan eseményeket támogat, amelyek észszerű költségvetéssel, társadalmi megtérüléssel és saját bevétellel is rendelkeznek, így megszűnik a kizárólagos állami szerepvállalás. A helyzet rendezése érdekében az érintett sportági szakszövetségek, az államtitkárság, valamint a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet szakemberei jelenleg is új költségvetési terveket dolgoznak ki a már elnyert közelgő eseményekre. Egy 2061-ig érvényes, tehát 35 évre szóló koncesziót kapott a Garancsi Istvánhoz köthető cég a Soproni kaszinó üzemeltetésére, erről ír az m4.hu. A koncesziót nyilvános pályázat nélkül, sima ajánlattételi eljárás keretében kapták meg. A Soproni kaszinóra korábban 10 éves koncesziót adtak ki, ami idén jön

0: január 15-én járt volna le. Az engedélyt akkor fél évvel meghosszabbították, majd most 35 évre újra kiadták. Holnaptól kitelepülést szervez az Állatkert az Állatkerti Körút régi és a Varonó utca találkozásánál. A fővárosi nagycirkusz szerintük hosszú ideje akadályozza és ellehetetleníti a szakmai munkát a fővárosi állat- és növénykert saját területén. A Facebook oldalukon azt írják, hogy a Lovarda és a korábbi Varranó utca két olyan fontos terület az állatkertben, amiket vissza szeretnének kapni, mert nem tudják saját célra használni a cirkusz miatt.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 144.356 ponton. Gyakorlatilag stagnál, a részvénypiac forgalma átlépte a 7 milliárd 700 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL most elindult fölfelé, már 1,2%-nál jár pluszban, 4454 forinton. Az OTP, a Richter és a Magyar Telekom mínuszban van, a Telekom árfolyama 1%-kal 2626 forinton, az OTP 0,8-del megy lefelé 46.030 forintra, a Richter árfolyama 0,6%-ot gyengül 11.670 forintra. Nyugat-Európában is mínuszokat látunk, ahogy az elmúlt órákban is. A londoni FTSE 0,2-del, a német DAX Index 0,6-del a negatív tartományban. A párizsi CAC-on 1%-os mínuszban, a milánói börze 2%-ot esik, míg a madridi IBEX 0,8%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon gyengülkedik a forint, legalábbis az euróval és a dollárral szemben. Egy amerikai dollárért 320 forint 40 fillért kell adni, egy euróért pedig 364 forint 80 fillért kérnek, egy svájci frankért 392 forint 30 fillért kell adni. Tovább drágulnak az olajárak, a Brent típusú kőolaj már nagyon közelíti a 100 dolláros határt, a hordonkénti jegyzésára jelenleg 99 dollár 20 cent, és az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 90 dollár 99 cent, de lényegében 91 dolláron.
1: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős lesz az ég, azonban emellett fokozatosan több órára kisüt a nap, elszórtan alakulhat ki zápor. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertő-tó 23, a Velencei-tó 20, a Tisza-tó 26 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Folytatjuk a Digiturizmo e-heti epizódját Mihálovics András barátommal és kollégámmal. A Dimop Plus fejlesztési projektekről beszélgetünk, amelyek a turizmust érintik.
2: Így van, Prinzinger Péter lesz a kalózunk, ezután nem hívtunk ugyanis stúdió vendéget, nagyon bonyolult és összetett témáról van szó. Elemeit boncolgattuk, de most ezt összefoglaljuk. Azt vettem ki szavaidból, hogy itt vállalkozói, nagyon komoly vállalkozói igényfelmérés történik a projekt kapcsán. Az kiderült már, hogy mire van szüksége egy vállalkozónak? Tudásra vagy eszközökre?
1: Mind a kettőre. Arról tudok beszámolni, hogy az általam ismert felmérések, amik ezekben a projektekben megszülettek, illetve folyamatban vannak, azok mind nyitottságról tanúskodnak, nyitottságról árulkodnak. A turisztikai szolgáltatók értik, hogy a digitalizáció az egy fontos tényező az ő versenyképességük tekintetében, sőt hajlandóak a legdrágább kincsükből, az idejükből valamennyit áldozni arra, hogy ezen a téren előbbre tudjanak lépni. Tehát olyan hozzáállással, vagy olyan attitűddel, hogy hagyjatok már békén, ne fárasztatok engem, nem találkoztunk.
2: Informatikai rendszerekről van szó, vagy az azokhoz kapcsolódó tudásnak a fejlesztéséről?
1: Mind a kettőről. Tehát az egyik cél az az, hogy olyan feladatokat, olyan tevékenységeket, amit ma analóg módon végeznek a szolgáltatók, vagy sehogy nem végeznek, ezekre valamilyen digitális térben könnyen hozzáférhető szolgáltatást kapjanak. Maradjunk az előző példánál, ami az előző műsor részben elhangzott, mondjuk az E-akadémia. Lehetséges, hogy addig, amíg egy felnőtt képző intézménybe el kell menni, vagy egy hibrid oktatási formában valahol meg kell jelenni, vagy egy meetingbe be kell csatlakozni, az lehet, hogy egy vállalkozó, vagy egy vállalkozásnál dolgozó kolléga számára az időben nem, vagy nehezen menedzselhető. Ha viszont kínálunk neki könnyen fogyasztható, felhasználó barát módon feldolgozott, és ami a legfontosabb, az ő időbeli lehetőségeihez képest bármikor rugalmasan fogyasztható tartalmat, akkor lehet, hogy el fog kezdeni tanulni, amit lehet, hogy eddig nem csinált, vagy nem ilyen formában csinálta. Tehát ebben az értelemben a kérdésedre az egyik válasz az az, hogy igen, szoftveres megoldásokat szállítanak ezek a projektek, amik könnyítik a turisztikai vállalkozóknak az életét.
2: Na de gondolom, hogy a szoftver önmagában nem fog csodát tenni, hanem értjük, hogy mit tud az a szoftver.
1: Hát az hagyján, nem fog működni magától. Tehát a legjobb szoftver sem működik magától, a legjobb adatbázis sem működik magától, tehát ezek akkor kelnek életre, akkor töltik be a rendeltetésüket, hogyha a felhasználó tényleg, ahogy a nevében benne van, használni fogják őket. És ezért van az a feltétel, vagy ezért volt az a feltétel a pályázati kiírásokban, hogy minden konzorciumnak kötelező volt vállalnia úgynevezett mentorálást, meg szemléletformálást, ami konkrétan azt jelenti, hogy a végső kedvezményezettek projektenként 150, 200, 250 vállalkozás személyre szabottan digitális tanácsadási szolgáltatást vehet igénybe, vagy kap, meghatározott óraszámban, meghatározott volumenben, meghatározott témakörökben, ami azt jelenti, hogy valaki effektíve foglalkozik vele. Úgy képzeld el ezt a dolgot, hogy neked van egy akármilyen kicsi turisztikai vállalkozásod, bekerülsz ebbe a mentorprogramba, mondjuk feliratkoztál valahol egy ezzel kapcsolatos hírlevélre, megtudod, hogy lehet jelentkezni a mentorprogramba való részvételre, és mondjuk lesz egy mentor, akinek van 10-12 mentorált egyéni vállalkozója, vagy turizmusban dolgozó kolléga, akiket ő mentorál, és egyenként mindegyikkel külön-külön a mentor foglalkozik, mondjuk a Google My Business profilját segít neki megcsinálni. Nem helyette csinálja meg, nem szolgáltatásként nyújtja ezt neki, hanem megtanítja őt arra, hogy hogyan kell létrehozni a kamu profilokat, hogyan kell megszüntetni, és a saját profilodat hogyan tudod frissíteni, karbantartani, hogy rólad minden nap a legfrissebb, a legvonzóbb képanyag meg információ álljon rendelkezésre, és ugye Lőrincz Balázs korábbi beszélgetésben elmondta, hogy most már csak ez számít, hogy a Google-ban megtalálnak-e, a Google Maps-en megtalálnak-e, illetve hogy az AI alapú ajánlók fölismerik-e a rólad szóló információkat a digitális térben, mert ha nem, akkor nem fognak téged ajánlani.
2: Csomó kérdés merült fel bennem, az egyik az, hogy ha valaki igazán két lábbal áll a földön, és aggódik a saját vállalkozása jövőjéért, az valószínűleg valamiféle digitalizációs projektbe már önmagától is belekezdett.
1: Igen.
2: Ezeknek egy jelentős része azonban el szokott bukni. Azt lehet tudni, hogy miért, illetve ez a program most rá tud csatlakozni, ha én már valamilyen szinten magamra szedtem némi digitális kompetencia anyagot?
1: Igen, és tehát az előbb...
2: Kezdő, haladó, középhaladó, profi szintű mentorálások például, ha már erről beszéltünk?
1: Az előbb említett esetben pontosan ez fog történni, amit mondtál, hogy maga a mentorálási folyamat azzal kezdődik, hogy a mentor és a mentorált közösen felállítanak egy diagnózist arra vonatkozóan, hogy ő most a digitalizációnak milyen szintjén, milyen fokán áll, milyen digitális intenzitással működteti a vállalkozását. És a feladata a mentornak az, hogy ehhez képest segítsen neki egy vagy két lépcsőfokot előrelépni. Ez mindenkinek nyilván az egyéni szintjétől fog függeni, hogy honnan, hova tudjuk őt eljuttatni.
2: Oké, mesterséges intelligencia. Azt szokták mondani, hogy a digitalizációs folyamat az nem egy olyan, hogy akkor én most megugrok egy fejlesztési lépcsőt, majd 5-6-10 évre hátradőlök, mert én már nagyon fejlett vállalkozás vagyok, hanem ez gyakorlatilag egy folyamatos tanulópénz. Most éppen a mesterséges intelligencia borzolja a kedélyeket. Erre például, erre a technológiai ugrásra ez a program már reflektál?
1: Akkor maradjunk még mindig a mentorálásnál. A mentorálásnak az egyik témája az pontosan az lesz, hogy hogyan használd, mire használhatod, mik a kockázatai a mesterséges intelligenciának, és hogyan ne használd, mi az, amit ne csinálj vele, vagy amit kellő kritikával kezelj, hogyha valamire valamilyen választ vagy javaslatot ad neked. Igen, és egyébként ennek a témakörnek meg kell jelennie nem csak a mentorálásban, hanem a különböző tájékoztató workshopokon, rendezvényeken, a projektekhez kapcsolódó szemléletformálási tevékenységben, meg hát nyilván magában a szoftverfejlesztésben is, hiszen alkalmazásra kerülnek AI alapú megoldások, például a tananyagfejlesztésnél, például a közösségi portálnál, például különböző ügynökök létrehozásánál.
2: A valós vállalkozói problémákra már reflektál ez a tananyag, és mondok néhány példát, adminisztráció, munkaerőhiány, stb.
1: Abszolút. Tehát, hogy valójában, ha megkérdezed a vállalkozókat a turizmusban, hogy mi a legesleges, ha csak egyet mondhatnak, mi a legesleges legnagyobb problémájuk, akkor erre azt fogják mondani, hogy a munkaerő megszerzése, betanítása, megtartása és a javadalmazása. Tehát minden a munkaerő körül összpontosul, ezért nyilván ezeknek a képzési anyagoknak, meg ezeknek a digitális megoldásoknak a lehető legnagyobb mértékben ezt a szempontot szem előtt kell tartaniuk.
2: Uh-huh. Hogyan segíthet a munkaerőhiányban mondjuk egy ilyen korszerű digitális megoldás, csak gondolatébresztőként?
1: Egyrészt idő megtakarításban, időnek a felszabadításában, amit korábban a vállalkozás, vagy a vállalkozás vezetője, vagy a munkatársak adminisztrációra fordítottak. Ha ezeket a terheket leveszed a nyakukról, akkor felszabadul idejük, amit vagy magukra, vagy a szolgáltatásukra, a vendégeikre tudnak fordítani. A vállalkozás tulajdonosa, üzemeltetője szempontjából magát a HR gazdálkodást támogató megoldások képzelhetők el. Ja, az a helyzet, hogy ma a turisztikai vállalkozásoknak a jövedelemtermelő képessége mondjuk úgy, hogy nem a legerősebb. Tehát még azok a vállalkozások is, akik folyó bevételek, folyó kiadások szintjén nulla fölött mozognak éves átlagban vagy éves szinten, még bizony ott is előfordul az, hogy a laposabb hónapokban vissza kell rakni a vállalkozásba azt a pénzt, amit a sikeresebb hónapokban kerestek a vállalkozók. Ebben a tekintetben a magyar turisztikai vállalkozók mostanában jutottak el, vagy az elmúlt egy-két évben jutottak el arra a szintre, hogy most már nem csak technikai rezsi dologi kiadás csökkentésben gondolkodnak, hanem bizony azt is átgondolják, hogy biztosan indokolt-e az a létszám, amivel dolgoznak, vagy hogy lehetne a munkafolyamatokat másképpen megszervezni, másképpen kialakítani azért, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni, tehát hogy ugyanakkora erőforrással többet tudjanak számlázni.
2: Lehet, ahogy mondod, nem biztos, hogy kell győzködni a turisztikai vállalkozásokat, de biztos van olyan, akit igen. Mert hogy azt mondja például, hogy én egy családi vállalkozás vagyok, nem tudom én, alkalmi vagy idény munkásokkal együtt mondjuk 10 csinálunk egy turisztikai vállalkozást a Balatonnál, hagyjanak már engem békén a digitalizációval és pláne az adatalapú működéssel, mert minek az nekem? Erre, ez nyilván ez is
1: nem felmerül. Állítom, hogy nincs olyan vállalkozás, vagy nincs olyan szolgáltatás, ahol ez is működik, amit mondasz. De a többség azért nem ilyen. Uh-huh. Tehát a szolgáltatásoknak a többsége azért szeretné, hogyha ő látható lenne a digitális térben, másoktól egyértelműen megkülönböztethető, egyedi élményajánlattal vagy ígérettel szóljon az ő leendő fogyasztóihoz. Ez ma már digitalizáció nélkül lehetetlen. De egy tízfős
2: cégnek is át lehet állni mondjuk adatalapú működésre?
1: Persze. Uh-huh. Mondok konkrét példát. A Balatonbike 365 Balatonbike Tour kerékpáros szolgáltatás együttes, ami a Balaton körül kerékpárkölcsönzésből, vezetett túrákból, egyébként élménykártyákból, ajándékkártyákból és csapatépítő túrákból áll, nagyjából így lehetne összefoglalni. Ennek a szolgáltatás halmaznak, ha te bármelyik elemét igénybe akarod venni, akkor azt meg tudod ismerni, meg tudod nézni a weboldalon, vagy az applikációban, le tudod foglalni, és online ki is tudod fizetni. Tehát az egész marketing és az egész értékesítés az a digitális térben történik. Most, mivel a digitális térben történik a foglalás, és kártyás fizetés is történik, ezért gyakorlatilag a cégnél hétről hétre, hónapról hónapra egyre több adat halmozódik föl, amit lehet elemezni. Melyik kerékpártípust hány napon bérelték ki összesen egy hónapban? Melyik kerékpártípus hány órát volt forgalomban egy adott napon? Mennyi pénzt termelt? Melyikek azok a kerékpárok, amiket sose kölcsönöznek ki? Mik azok a kiegészítők, amit a legtöbben keresnek? Az élménykártyák közül melyikek a népszerűbbek? A 20-30 kilométeresek, vagy a 30-40, vagy a 40-50 kilométeresek? Tehát még egy ilyen viszonylag egyszerű szolgáltatás esetében is önmagában az, hogy online foglalod le, és online fizeted ki, akkor azt még hozzá se veszem, hogy egyébként, amikor személyesen átveszed a bringádat, meg amikor visszaadod a bringádat, akkor még egyébként az elégedettségedet is megkérdezhetik, vagy valamilyen módon rögzíthetik. Iszonyú sok információ, hasznos információ keletkezik, amit a holnapi, meg a jövő heti, meg a jövő havi munkában tudsz hasznosítani.
2: Fenntartható ökoszisztéma épül itt, vagy kifut a pályázat, kimennek a pénzek, aztán megtorpan az egész. Sok ilyet láttunk már az elmúlt évtizedekben.
1: Ugye most a hurrá optimizmus az azt mondatja velem, hogy persze, arra törekszünk, illetve a projektek menedzsmentjei arra törekednek, igen, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amit utána a szolgáltatók, a vállalkozók tényleg jól fognak tudni használni.
2: Hogy fog kinézni a program kifutása után egy mondjuk a már említett családi vállalkozás a turizmusban? Mennyiben lesz más a napi működése? Hogy képzeled ezt el?
1: Fognak foglalkozni néhány olyan dologgal, amivel ma még nem, vagy kevés időt töltenek vele. Ugye az előző adásban Juhász Szabolcs is mondta, hogy több órát töltünk a telefonképernyő görgetésével. Lehet, hogy ebből a több órából 10-15-20-25 percet majd valami másra fognak fordítani, mint egyszerűen híreknek vagy pletykatartalmaknak a fogyasztására. Szerintem az alapvető változás az az lesz, hogy tájékozottabbak lesznek, jobban fogják érteni azt, hogy mi történik körülöttük, és ami történik velük, az miért történik velük, és gyorsabban jobb döntéseket fognak tudni hozni.
2: És több pénzt is keresnek?
1: Értelemszerűen. Ugye a turizmus, ha jól csinálják üzlet, mindennek a vége az az, hogy mennyi pénzt, mennyi bevételt tudnak realizálni a vállalkozók. Nyilván tegyük hozzá, hogy úgy, hogy közben magának a turisztikai térségnek a környezeti erőforrásait, a természeti értékeit megpróbáljuk ugye nem elpusztítani, nem felélni.
2: Uh-huh. Melyik 8 ágát soroltad fel a projektnek, szerinted melyik lehet a leghangsúlyosabb? Melyik, úgy abból a szempontból nézve, hogy amelyiknek a legmarkánsabb és legláthatóbb hatása lesz a turizmusra?
1: Szerintem a sorrendben, amit említettem, a 2-es számú, ez a bizonyos adatriportoló, riport generáló, lekérdezéseket lehetővé tevő, ha tetszik, vezető információkat szolgáltató rendszer. Ezt, hogyha sikerül az elképzeléseknek megfelelően úgy létrehozni, hogy valóban felhasználóbarát legyen, könnyű legyen használni, ez szerintem egy roppant hasznos, az újságolvasási rutint kiváltó szerintem szolgáltatás lesz. Illetve a másik, amitől én személyesen nagyon sokat várok, az a Balatoni mobilitáskártya, kedvezménykártya, a hűségprogram, ami szolgáltatói oldalon is, meg felhasználói oldalon is valami egészen korszerű dolgot hoz be.
2: Alapvető változásokat okozhat ez a mostani projekt?
1: Annyiban igen, hogy nem csak olyan vállalkozások lesznek, akik egy picit gyorsabban, egy picit hatékonyabban fognak működni, hanem olyanok is lesznek, akik alapvetően másképpen fognak csinálni dolgokat, mint ahogy eddig csinálták.
2: Uh-huh. Maga a vendég Ebből érezni fog valamit?
1: Éreznie kell, hiszen az egésznek ez a végső értelme, hogy a szolgáltatási minőség minimum fönnmaradjon, de inkább még javuljon is. Ugye a turizmusban a pénzbevétel mellett a másik fokmérő az az elégedetten távozó vendég, mert onnantól kezdve, hogy a vendéget jól szolgálta ki egy turisztikai szolgáltató, az a vendég gyakorlatilag az ő marketingese lesz.
2: Jó, hát meglátjuk, fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, tisztába tetted az én fejembe is ezt a dolgot, ami nem kis teljesítmény. Úgyhogy ennyi fért bele már a műsorba. Köszönöm az ismeretanyagot. Meggyőztél, mondom. Ha én turisztikai vállalkozás lennék, már lehet, hogy késő, de hogy elgondolkodnék az elhangozottakon, az biztos.
1: A kedves nézőknek, illetve a hallgatóknak most akkor áruljuk el, hogy még ott se tartunk, hogy még biciklizni se sikerült az Andrást elrángatni a Balatonhoz, de hát ha betollak az online foglalási rendszer segítségével a balatoni digitális térbe.
2: Valami triciklit lehet bérelni.
1: Minden van, súlyú, minden van.
2: Kerékpározni nem tudó, lomha család akarnak.
1: Kargóbájk, utánfutó, kiskutyaszállító koszer, minden van. Kedves nézőinek, illetve hallgatóinknak megint köszönjük a kitüntető figyelmet. Elröppent ez a beszélgetés is. Jövő héten újra jelentkezik a két műsorvezető, Mihálovics András.
2: És Sprinzinger Péter. Mindenkinek hasznos időtöltést és kellemes nyarat kívánunk. A viszontlátásra.
0: A Digiturizmo most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOB Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre. Gazdaság és kultúra a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 15 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, azonban ez nem fog a gyógyszergyártók zsebében kikötni. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A kormányfő szerint vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás. Árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet.
4: Tehát a gyógyszertár praktikusan nem dönthet úgy, hogy önkényesen áremeléssel vagy egy magasabb áréssel magának megtartja a szeptember 1-től eltörölt áfát. Ez komoly védelmet nyújt és komoly segítséget fog hozni, mert ahogy mondtam, sok krónikus betegségek kezeléséről szolgáló és rendszeresen kiváltott vényköteles gyógyszer ebbe a körbe tartozik. 41 ezer készítmény van forgalomban az országban, és ebből több tízezer vényköteles. Ezekre mind vonatkozik a szeptember 1-től bevezetett áfa csökkentés.
3: A törvényi minimumra csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát, javadalmazásukat pedig radikálisan csökkentik, erről is szó volt a kormányinfón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a bruttó 3,8 millió forint a plafon. Majd hozzátette, hogy megtiltják, hogy a politikai felsővezetők, miniszterek, államtitkárok díjazás fejében legyenek igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagok. Ez a parlamenti szakállamtitkárokra és miniszterekre fog vonatkozni, ők így csak ingyenesen láthatnak el ilyen posztot. Erősebb jogosítványokat kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal a vagyonosodási vizsgálatokhoz. Magyar Péter szerint az eddigi vagyonnyilatkozatok nem alkalmasak arra, hogy átláthatóságot biztosítsanak. Nagyságrendileg 1000 emberre terjedhet majd ki a vizsgálat. Ezért a NAV erősebb jogosítványokat kap. Kockázatelemzéssel alkalmas lesz arra, hogy 20 évre visszamenőleg a családtagok adatait is vizsgálhassa. Majd hozzátette a miniszterelnök, hogy eddig erre nem volt lehetőség. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. A Budapest Sportiroda közölte, hogy a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most sem az átúszást. A jelenállás szerint augusztus 1-én tartják meg az eseményt. Holnaptól kitelepülés szervez az Állatkerti Körút régi és a Varranó utca találkozásánál. A fővárosi nagycirkusz szerintük hosszú ideje akadályozza és ellehetetleníti a szakmai munkát a fővárosi állat és növénykert saját területén. A Facebook oldalukon azt írják, hogy a Lovarda és a korábbi Varranó utca két olyan fontos terület az állatkertben, amiket vissza szeretnének kapni, mert nem tudják saját célra használni a cirkusz miatt.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban, 144.117 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd forintot. A vezető papírok még mindig többségében rosszul teljesítenek, a MOL 1,2%-kal egyedül a pozitív tartományban, 4.452 forinton. Az OTP 1,1%-ot gyengül 45.890 forintra, a Richter papírok 0,5%-os mínuszban 11.680 forinton, míg a Magyar Telekom 1,2%-ot gyengül 2.622 forintra. Nyugat-Európában is negatívak a mutatók a főbb tőzsdeindexeknél. A londoni FTSE 0,7-del, a frankfurti DAX 1,1-del megy lefelé. A párizsi CAC-on 1,5%-os mínuszban, a milánói börze tovább gyengült, már 2,5%-kal esik be, a madridi IBEX pedig 1,1%-os gyengülésben. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forint 80 fillért, egy amerikai dollárért 320 forint 60 fillért kérnek, egy svájci frankért pedig 392 forint 40 fillért kell adni. Az olajárak tovább emelkednek, gyakorlatilag pár centre a 100 dolláros határtól a Brent 6%-kal drágul, és már 99 dollár 90 centen a jegyzés, és tovább emelkedik 5%-kal az észak-amerikai könnyolaj a WTI is 91 dollár 10 centre. Az arany ára viszont 2%-kal olcsóbb, egy unciáért 4066 dollárt kérnek.
0: Időjárás jelentés.
3: Változóan felhős lesz az ég, azonban emellett fokozatosan több órára kisüt a nap. Elszórtan alakulhat ki zápor, napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázható a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, és a több beszám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban nem sok multibuksit fogunk megsimogatni, sőt, nagyon sok multibuksit fogunk egy kicsit barackkal illetni, ugyanis a hírekben enyhén elmarasztaljuk, nem is annyira enyhén, az LG-t, egy picit odapörkölünk az OpenAI-nak, és a legvégén elmondjuk a Metának, hogy nagyon-nagyon nem örülünk, hogy egyfolytában kémkedni akar a videós szemüvegével. A műsor közepén egy Huawei okosóra lesz a főszereplő, míg a műsor legvégén 2 darab vadonatúj Nothing telefon, a 4A és a 4A Pro, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai adásban is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Ahogy pár évvel ezelőtt mindenki AI szoftvert fejlesztett, és még ez tart nyilván, tehát nem azt mondom, hogy lecsengett az AI szoftver fejlesztés ideje, de úgy látszik, hogy 2026-ban az AI hardware lett a fő célpont, amiben már olyan nagy vállalatok is belevágnak, hiszen lemaradt jócskán az Apple az AI szoftver fejlesztésről. Erről többször beszéltünk, hogy OpenAI-tól kezdve Gemini-vel mindenkivel összebútorozott, hogy egy kicsit okosabb, vagy hát sokkal okosabb legyen például a Siri, de most valami olyasmi történt, ami azért meglepte kicsit a világot, ugyanis egy nagyon-nagyon-nagyon komoly perrel fenyegette meg az Apple az OpenAI-t, amiben azt állítja, hogy a tőle az almás gyártótól távozott fejlesztők és különböző munkavállalók, mérnökök, stb. Komoly üzleti titkokat, sőt egyenesen prototípusokat vittek át az OpenAI-hoz. Mindez azt mutatja, hogy a hardware fejlesztése, ahogy az előbb említettem, igazán-igazán komoly téma lesz ebben az évben.
2: És félreértés ne essék, az OpenAI egyébként nem csinált abból nagy titkot, hogy szeret más szolgáltatásoktól, más gyártóktól, más partnertől ihletet kapni. Gondoljunk csak arra, hogy nemrégiben ugye Jony Ive-val szerződtek, aki nagyon sokáig igazából vezető tervezőmérnöke volt, ami külön utakra nem lépett és alapított egy saját céget, amit egyébként ugye többször is emlegettünk már, hogy valami nagyon rejtélyes mesterséges intelligencia központú hardware tervez, ami nem egy fülhallgató, annak ellenére korábban voltak azért ilyen pletykák, és hogy ezt a céget egyébként az OpenAI maga fel is vásárolta, tehát hogy mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon szeretnének hardware fejleszteni, ami mesterséges intelligencia fókuszú, és nem elégszenek meg azzal, hogy mondjuk okostelefonokra és mindenféle hordozható eszközre rá lehet telepíteni a ChatGPT bármelyik változatát, amit ők szeretnének. A történet azért vadabb annál, mint hogy szimplán csak mondjuk azt, hogy ihletet kaptak egy másik cégtől, mert egyrésztről több olyan dolgozóról van szó, akik konkrétan hozzáfértek egy eddig nem teljesen tisztázott biztonsági résen keresztül a korábbi céges fiókjaikhoz, céges belépéseikhez, és ezeken keresztül aktívan, szándékosan, sőt, az OpenAI utasítására loptak el adatokat az Apple fejlesztői részlegeitől, és mindezt ráadásul az Apple Watch egyik egykori vezető fejlesztő mérnöke koordinálta. Tehát konkrétan megszervezte azt, hogy melyik volt Apple dolgozó, akit aztán az OpenAI felvett, mit, hogyan, honnan próbáljon megszerezni, és egészen odáig mentek ezzel, hogy már a HR folyamatokhoz, már a beléptetéshez, már az interjúkhoz is úgy álltak hozzá, hogy nézzük meg, hogy ettől az Apple mérnöktől, aki távozott, mit tudnánk megszereztetni az Apple laborjából, és pontosan, ahogy Feki is említette, prototípusokról is szó van, illetve mindenféle alkatrészekről is szó van ebben a peranyagban, mert hogy ezeket konkrétan állásinterjúkra kérték, hogy vigyék magukkal a volt Apple dolgozók, és közel 400 emberről beszélgetünk, mármint, hogy 400 ex-Apple munkavállalót vett fel az OpenAI, és hát ezek jelentős része érintett az ipari kémkedés elég nagy volumenű szintjében, amit itt most a peranyag szerint a vállalat elkövetett, és mindezek kell együtt azért egyébként az is érdekes, hogy az Apple megpróbált először peren kívül megegyezni, próbálták többször felvenni a kapcsolatot az OpenAI-jel és Sam Altmannal, akik hát mondjuk azt, hogy nagy ívben tettek arra, hogy bármit is reagáljanak az Apple felé. Úgyhogy az almás vállalat úgy döntött, hogy akkor itt hiába van jó üzleti kapcsolat egyébként a két cég között, bármint abban az értelemben, hogy az Apple szoftveresen, illetve szolgáltatás szintjén lemaradásban van a mesterséges intelligencia terén, és részben az OpenAI szolgáltatásai voltak azok, amit ezzel megpróbáltak kiváltani, vagy kicsit orvosolni. Úgyhogy van üzleti kapcsolat a két cég között, nyilván első körben éppen ezért erre is alapozták, hogy hát, ha meg lehet ezt beszélni, és akkor valamilyen módon tisztelni, hogy milyen kompenzáció, illetve az Apple-t, illetve hogy milyen lépéseket kell tennie az OpenAI-nek azért, hogy biztosítsa ezt az üzleti kapcsolatot, de úgy tűnik, hogy ez annyira elmérgesedett már, illetve annyira nem reagált az OpenAI az Apple követeléseire, hogy akkor innentől kezdve ez bírósági kérdéskör lesz. És hát mondjuk azt, hogy azért engem egy picit meglepett, hogy ilyen nyílt színű a lopás, ha ténylegesen így van, és tényleg az Apple tudja ezt bizonyítani, de hát a tech világban láttunk már elég sok mindent, úgyhogy azt hiszem, hogy hozzá kell szoktunk ehhez is. És ha már tech világ és kétes hozzáállás a partnerekhez, üzleti partnerekhez és felhasználókhoz, akkor mindenképpen beszéljünk arról egy picit, hogy mi történik akkor, hogyha a TV készülékünk elromlik, és ezt valamilyen módon a gyártók még tudják fokozni, és úgy döntenek, hogy majd ők helyettünk eldöntik, hogy tényleg használhatatlan a teljes mértékben a televíziónk, vagy igazából csak egy minimális probléma van, amit a gyártók szeretnék inkább egy végzetes defektként beállítani.
1: Alan Fleckney, egy angol TV szerelő, akinek van egy YouTube csatornája, bemutatta azt a YouTube videóban, hogy a háttérvilágítás, vagy éppenséggel az élvilágítás, ami a jelenleg kapható LCD TV-k túlnyomó többségében van, ha egy LED kiég, akkor ezt érzékeli a televíziónak az áramköre, és gyakorlatilag azonnal egy nagy darab papír nehezékké változtatja a TV-t szoftveresen és szándékosan, ezt állítja Alan Fleckney, ugyanis igazából annyi történik, hogyha kiég egy ilyen ledecske, tehát képzeljük el azt, hogy egy 55 szoros óriási tévének a hátlapja jó esetben egy minőségi drágább tévénél, tele van több száz, akár több ezer pici leddel, ha abból egy kiég, nyilván látjuk a képernyőn, hogy ott nem annyira fényes a televízió, nem tudja annyira átvilágítani az előtte lévő színes filmet, amin keresztül nézzük a televíziót és a benne lévő digitális világot, de ettől még a tévé működhetne, hiszen áramkörileg ez annyira alacsony feszültség ingadozás, hogy ettől a tévének tökéletesen kell, és működik is, hiszen bebizonyítja, egész egyszerűen megkerüli ezt a funkciót egy pár nagyon-nagyon olcsó alkatrésszel az alaplapon, ami érzékelni azt, hogy milyen áramingadozás van a ledekből, a háttér vagy élvilágításból, és a tévé utána azonnal beindul, működik, tökéletesen használható, még egyszer mondom, nyilván egy picit fotonon nem világít a led, de ettől még a tévé funkcionálisan tökéletesen működik, és azt állítja Alan Fleckney, hogy ez szándékos, és hogy nem csak egy gyártónál van, a videóban nem csinálja meg több tévével, de hogy több gyártónál észrevette ezt, és hogy rendszeresen hoznak be tévészerelőként hozzá ilyen televíziókat, és elege van abból, hogy ki kell cserélni azt az egy szem ledet, nem olyan egyszerű, szét kell bontani az egész tévét, tehát az egész macerás, éppen ezért a javítás sem lesz olcsó, hiszen óradíjban sok munka, míg ezzel a pici kis alaplapi átparasztással, amit a videóban is demonstrál, gyakorlatilag pár perc alatt újra használhatóvá, sok évig használhatóvá válik a televízió, és hogy ez nagyon hasonló ahhoz, nekem az jutott eszembe, amikor ugye az Apple-t elmarasztalták azért, hogy szándékosan belassítja az operációs rendszert, hogy hiába működne még jól a régebbi iPhone, de hát érezzük, hogy öreg, hogy lassú, hogy az aksi is jobban merül, azért, hogy újat vegyünk, hasonló okokra hivatkozik ez az úriember is, hogy egész egyszerűen azt szeretnék a televízió gyártók, hogy azért jelzi halálos hibának az alaplap, hogy ez úristen óriási probléma, hogy inkább újat vegyünk, mint hogy javítassuk, vagy megpróbáljuk megszerelni a televíziót. Ezt az állítását nem tudjuk mi igazolni, azt, hogy ilyen dolgot el tudunk képzelni, azt abszolút el tudjuk mondani, hogy biztos, hogy lehetséges ilyen a gyártóknál, hogy inkább újat vegyünk, mint hogy megjavítassuk a régit. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag egy filléres alkatrészekből pár perc alatt újra működővé varázsolhatunk egy olyan televíziót, amire önmaga azt mondta, hogy hát én már halott vagyok, kérlek, vigyél a szeméttelepre, és továbbra sem kell megdicsérnünk gyártókat, specifikusan továbbra sem kell megdicsérnünk képmegjelenítő gyártókat, azon belül is az LG-t és az Alienware-t, ugyanis ők pedig egy olyan praktikához nyúltak vissza, ami azt gondoltam és azt reméltem, hogy már hosszú-hosszú évek óta eltemetett, és hogy most már újszülöttek is tudják, hogy nem telepítgetünk olyan szoftvereket, amik utána kéretlenül reklámokat dobálhatnak föl, ám hogyha ez adott esetben egy monitor drivere vagy segédszoftvere, amiről nem is tudunk, hogy föltelepül, hiszen automatikusan az első csatlakozáskor ezt ő megcsinálja, hogy minél tökéletesebben működjön az adott monitor, de közben mégiscsak benne van egy ilyen reklámokkal teletűzdelt szemét szoftver, az bizony, ahogy mi mondani szoktuk, bad.
2: Nem akarok senkit megbántani, hogyha azt mondom, hogy a McAfee az egyik legidegesítőbb szoftver, amit én Windowson valaha láttam, de hogy nem igazolja túl sok pozitív állítás egyébként azt, hogy ez ne így lenne, és ez a mostani eset is így van, mert hogy konkrétan McAfee reklámokról van szó, és hogy az LG, illetve az Alienware monitorai, illetve azoknak az alkalmazásai ugrasztják fel a reklámokat a Windows PC-ken, mármint abban az esetben, hogyha sikeresen telepítették, hogy ezek a monitorok az első csatlakozáskor kis segédprogramjaikat, és félreértés ne essék, a segédprogramokra szükség van olyan értelemben, hogy tényleg maximálisan tudjuk használni a monitorok tudását, mert nyilván azon felül, hogy rádiógépet van egy megjelenített képünk, sokkal több mindent lehet kihozni ezekből a megjelenítőkből, mi is teszteltünk ugye LG monitorokat, különféle kép elrendezések, képmegosztások, kép a képben funkciók, ezekhez mindenféle segédalkalmazásra szükségünk lehet, ezért is sokkal aggályosabb az, hogy egy tényleg majdhogynem eszenciális szoftver nemes egyszerűséggel elkezdi a reklámokat tolni. Nyilván nagyon sok mindentől függ egyébként, hogy milyen reklámokkal találkozunk adott szoftverekben és melyik gyártótól. Ez lehet akár okostelefon, lehet akár ilyen előre telepítendő szoftver is, hogy egyes régiókban mondjuk például nem jelenik meg semmiféle reklám, soha az életben nem találkozik az ügyfél ilyen negatív élménnyel, míg más régiókban pontosan azért, mert a szabályozások nem térnek ki erre, vagy lehetővé is teszik konkrétan, bizony-bizony találkozunk mindenféle hirdetéssel, és itt a jelen esetben szintén erről van szó, Redditen ugrott fel a történet, és ott kapott szájra, hogy hát az LG és az Alienware vásárlók egyaránt elkezdtek panaszkodni arra, hogy nekik nagyon-nagyon sok gondot okoz az, hogy rendszeresen kell a McAfee reklámaival találkozni, úgy, hogy soha az életben nem nyúltak az a szoftverhez, illetve semmi olyan szoftverhez, aminek ők engedélyezték volna külön a reklámok közlését. A problémát tovább nehezítés, egyébként tovább bonyolítja az, hogy a Windows alkalmazásboltból történő telepítés, illetve az onnan történő alkalmazás kezelés egy viszonylag egyszerű metódus lenne erre, fogja magát, akinek nem tetszik ez a megoldás, az törli a segéd alkalmazást a Windows boltból, de hogy erre az LG szoftverénél konkrétan például nincs lehetőség, egész konkrétan külön a beállításokon belül kell bemenni, és ott a beállítgatni azt is, hogy egyrésztről automatikusan elinduljon ne vagy sem az alkalmazás, nyilván ugye ez a monitor kezelése miért fontos lehet, de ezzel egyúttal ugye tudjuk valamennyire kontrollálni, hogyha nincs szükség arra a funkcióra, amit a monitor szoftver ad, hogy az alkalmazásban rejlő kéretlen hirdetések se ugorjanak fel, másrésztről pedig innen itt a beállításokon belül kell törölni az applikációt, de hogy annyira ez nem egy jó megoldás, már mint olyan értelemben, hogy ha valaki ténylegesen még utólag nyilatkozna arról, hogy ő nem szeretné ezeket a hirdetéseket látni, de az alkalmazást szeretné megtartani, akkor egyes régiókban erre sincs lehetősége, legalábbis a beszámolók szerint, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon aggályos helyzet, mert hogy tényleg, ahogy Fek is mondta, a 2000-es évek óta ez már nem annyira szokás, már mint hogy nagyon sokáig ugye volt mindenféle példa azért a tech világban, hogy először a számítógépeinken, aztán az okostelefonjainkon, aztán az egyes különféle kis szoftverekben, de jöjjenek a kéretlen reklámok, és pár évet tényleg volt ebből mobil oldalról botrány, különféle okostelefongyártóknak a különféle beépített alkalmazásai kapcsán is voltak olyan reklám problémák, amik őletbe kergették a felhasználókat. Ideje lenne erről most már leszokni, tényleg, ha már olyan egy cég, mint az Amazon is leszoktak arról, hogy minden egyes hardware-ön adnak tönna számra ömöljön a reklám, akkor talán egy LG-nek és egy Alienware-nek, illetve az ő tulajdonú Dell-nek is érdemes lenne elgondolkodni arról, hogy mennyivel többet ér a cég ázsiója, mint az a bevétel, amit a McAfee-től szereznek. És amit a reklámok mellett amúgy nem annyira szeretünk, az a megfigyelés, és hát ennek kapcsán a Meta az, aki nagyon-nagyon rossz ázsióval rendelkezik, és nem úgy tűnik, mint aki ezt megváltoztatná.
1: Nem nagyon jók a híreink ezen a héten, és nem nagyon kell megdicsérnünk egyetlen egy céget sem. Mondjuk azért azt hozzátenném, hogy a Metát a legtöbbször nem szoktuk megdicsérni itt az iFater-ben. Most sem tesszük ezt, és most is úgy néz ki, hogy egy olyan botrány fog elindulni, ami nagyon-nagyon sok helyen hivatalos és nem hivatalos helyen is ki fogja verni a biztosítékot, ugyanis egészen konkrétan folyamatosan rögzítő okosszemüveget tesztel a Meta jelenleg is, ami arról szól, hogy gyakorlatilag a felhasználó, a vásárló, aki pénzt adott a fizetéséből, odaadott egy bizonyos összeget a szemüvegért, tudta nélkül ez a szemüveg rögzíti a külvilágot, hangot, videót vesz föl, amelyet aztán azonnal felküld a felhőbe, hogy a Meta mesterséges intelligenciája feldolgozza.

0: gazdám ott hagytak a nem tudom én hol, a komód tetején, a váza mögött. De ettől függetlenül ezt nem kell elmondanom, hogy óriási személyiségjogi problémákat vet föl. Éppen ezért azt is mondja a Meta, hogy azon is dolgozik, hogy erősebb csippeket tesz, feldolgozó csippeket tesz ezekbe a szemüvegekbe, amelyek már lokálisan a szemüvegen belül feldolgozzák ezeket az adatokat, és csak a pár kilobájtos Meta adatokat továbbítják online a Meta szerverére, vagyis technikailag sem hang, sem videó felvétel, sem fotó nem kerül fel a felhőbe, és azt nem elemzi a Meta, közben pedig igen, csak mindezt a szemüvegben csinálja, és maga az adatforgalom lesz sokkal kevesebb. Ráadásul még én ennél egyel durvám, hogy mindeközben azt is fontolgatja, hogy a felvételt jelző piros kis ledecskét, ami amúgy villog, hogyha mi magunk felhasználók megnyomjuk a felvétel gombot a Ray-Ban szemüvegen, ugye a Meta szemüvegén, azt kikapcsolja ezen alkalmakkor, hogy ne villanjon föl, ne zavarja meg a külvilágot, meg hát ugye ne tudjuk, hogy mikor milyen felvételeket készít. Elképesztően nagy pofátlanságnak gondolom ezt, azt gondolom és azt remélem, hogy nagyon-nagyon-nagyon hamar rátapostak a tyúk szemére a Metának, mert ez egészen biztosan sokkal, de sokkal többet fog ártani az emberiségnek, hogyha egy ilyen óriási vállalat sok tízezer, sok százezer felhasználónak képes megfigyelni az életét, felszólítás, figyelmeztetés minden nélkül, mint az az előny, hogy megtaláljuk a kulcsunkat a komód tetején.
1: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 3 milliárd forintos azbeszt alapot hoz létre a kormány. Döntöttek a Szombathelyen található utak azbesztmentesítéséről, és egyeztettek az érintett önkormányzatokkal. 667 helyen indult hatósági vizsgálat az azbeszennyezéssel kapcsolatban. Ebből 6 helyen korábban volt határérték feletti adat. Mára már sehol sem mérnek határérték feletti értékeket. Köböl Anita a kormány szóvivőt hallják.
3: A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldása, tehát ezt a 3 milliárdos azbeszt alap létrehozását jelenti, melyből az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik egyrészről azbeszt térképpel, valamint garanciát vállal arra, hogy folyamatosan véri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. Az önkormányzat a lakossági igények alapján fog döntést hozni. A települések nagy részén határérték alatti az azbeszt tartalom, a levegőben mért azbeszt tartalom, de vannak olyan területek tehát, ahol az azonnali beavatkozásra van szükség.
2: A törvényi minimumra csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát, javadalmazásukat pedig radikálisan csökkentik, erről is szó volt a kormányinfón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a bruttó 3,8 millió forint a plafon. Megtiltják, hogy a politikai felsővezetők, miniszterek, államtitkárok díjazás fejében legyenek igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagok. Ez a parlamenti szakállamtitkárokra és miniszterekre is fog vonatkozni, ők itt csak ingyenesen láthatnak el ilyen posztot. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, azonban ez nem fog a gyógyszergyártók zsebében kikötni. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A kormányfő szerint vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás. Árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet.
4: Tehát a gyógyszertár praktikusan nem dönthet úgy, hogy önkényesen áremeléssel vagy egy magasabb áréssel magának megtartja a szeptember 1-től eltörölt áfát. Ez komoly védelmet nyújt, és komoly segítséget fog hozni, mert ahogy mondtam, sok krónikus betegségek kezeléséről szolgáló és rendszeresen kiváltott vényköteles gyógyszer ebbe a körbe tartozik. 41 000 készítmény van forgalomban az országban, és ebből több tízezer kötvényköteles. Ezekre mind vonatkozik a szeptember

0: 1-től bevezetett áfacsökkentés.
1: Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank júliusi kamat döntése során, a betéti ráta maradt 2,25%. Bár a döntés maga nem okozott meglepetést a piacok számára, a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy a jegybank elnök milyen hangnemben értékeli az energiaárak gyors emelkedését és az inflációs kilátásokat. A mai döntést egyhangúan hozta meg az EKB kormányzó tanácsa, bár néhány jegybankár felvetette az újabb kamatemelés lehetőségét. Az eurózóna éves inflációja júniusban 2,8%-ra mérséklődött a májusi 3,2%-ról. Az EKB elnöke szerint hosszabb távú inflációs várakozások többsége továbbra is 2% körül alakul.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7% mínuszban, 143.842 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek. Az OTP már 1,5%-os mínuszban, 45.680 forinton. A MOL részvények gyakorlatilag 1,2%-on megálltak, 4.452 forinton a papír. A Richter árfolyama 0,4%-ot gyengül 11.690 forintra, míg a Magyar Telekom 1,1%-kal megy lefelé 2.622 forintra. Nézzük, hogy Nyugat-Európában mi a helyzet a tőzsde indexeknél. Hát itt is negatívak a mutatók továbbra is. A londoni FTSE 0,8-del, a frankfurti DAX 0,6-del, és ahogy kimondtam, már 1,5%-kal megy lefelé. A párizsi CAC 1,7%-os mínuszban, a milánói börze 2,8%-ot zuhan be, a madridi IBEX 1,5%-ot esik. És elindult a kereskedés a tengeren túlon, a Wall Street-en is negatívak a mutatók, és nem túl jó a hangulat. A Dow Jones 7% mínuszban, az S&P 500-as mutató 8%-kal megy lefelé, a Nasdaq Composite 1,6%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 319 forint 80 fillért, egy euróért pedig 364 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak most pár centen lejjebb mentek, a Brent 99 dollár 70 centen, az észak-amerikai könnyűolaj 91 dolláron.
2: Időjárás jelentés.
1: Változóan felhős lesz az ég, azonban emellett fokozatosan több órára kisüt a nap, elszórtan ugyan, de még kialakulhat zápor. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit

0: van már múltó, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe számolt GT5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is tippolják szerintem nagyon.
1: TESTPAD. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
0: Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit arrébb kormányozza a hajót, mint ahogy mondjuk elindult a kikötőből. És ez a Huawei, ugye akit annak idején az Amerikai Egyesült Államok hát finoman szólva is páriává tett, és azóta egy ilyen nagyon erős kanoszajárásban van az egész cég a világon, hogy végül is azért a világ legjobb mobiltelefonjait csinálják, de közben meg mégsem, mert alapvető Google szolgáltatásokat kell ugye mellőzniük. És akkor úgy gondolta Huawei, hogy oké, megtartjuk a mobil szegmest, mert fontos, mert oda tudunk jó készülékeket gyártani, de hogy nézzük már meg ezt a wearables, hordozható eszközök piacát, mert hogy ott is van már múltunk, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe szánt Watch GT 5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is titkolják szerintem nagyon, hogy egy Apple Watch homás, vagy ha szépen akarom mondani, a formavilág mindenkinek ismerős lesz, és nagyon-nagyon sokszor fog szerintem előkerülni a mai teszt során, amúgy is az Apple okosóra ökoszisztémája is.
2: Már csak azért is elsősorban, mert ugye nyilván a design is nagyon-nagyon hasonló a két termék vonalon. Ez a szögletes és négyzetes kijelző okosóra, ami inkább sportos, tehát kevésbé próbál a nagyon az elegáns és a mondjuk azt, hogy kicsit az elegáns és a sportos vonal közé bárhova is elhelyezkedni. Ez a modell abszolút egy olyan termék, amit leginkább könnyed ruházathoz sportoló emberek karján fogunk viszont látni, illetve ha ránézzük is, ez fog eszünkbe jutni. Alapesetben ugye a legtöbb okosóránál kínálnak kétféle méretet. Itt a Huawei úgy döntött, hogy mindenki egy méretet kap. Ez egy 44,5x40,8x9,5 mm kocka, amit így a kezünkre csatolhatunk. A három alap szíjjal, amivel megjelenik a készülék, nem kell feltétlenül megelégedni, le lehet csatolni a szíjakat, de egyedi csatlakozó van, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen meg kell várni, amíg lesz utánpótlás. Minden másban külső szempontjából egyébként pont azt kapjuk, amit egy okosóránál el tudunk képzelni, főleg ugye az említett Apple Watch homage kategóriáján belül. Ennek megfelelően az előlapon egy 1,92-szoros érintő képernyőt találunk, ezen keresztül kommunikál velünk az okosóra rendszere, ami már szintén egyébként alapértelmezés szerint nagyon-nagyon hasonlít az Apple-re, és teljesen őszintén ezt úgy utoljára fogjuk igazán ilyen rúgózás szintjén feladni, de hogy érdemes azt elmondani, hogy ez nem ciki, főleg nem az első gyártók legfőbb piacén nem ciki dolog, mármint hogy tényleg ennyire ráállni, vagy hajozni egy másik versenytárs termékére, mert hogy ez segít úgymond vásárlókat szerezni, akik érdeklődnek a másik márkák iránt is, de mondjuk az előző dizájnjához, megjelenéséhez, kezelési felületeihez szoktak, és ennek megfelelően például a gombbal is csak egy tekerhető koronás, lenyomható gombbal, illetve egy programozható funkciógörincsit kapunk a jobb oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy Apple Watchról dizájn szempontjából könnyű váltani.
0: Ráadásul a Huawei tényleg jó abban, hogy mind a két ökoszisztémában jól érzi magát. Tehát a Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére, a sima Fit 5, amiben nincs a Pro kitétel, is egyaránt jól fog működni androidos platformon és az almás gyártó platformján, tehát így aztán végképp egy direkt konkurenciája tud lenni az Apple Watchoknak. Habár például olyan funkciókról az Apple ökoszisztémában le kell mondanunk, mint mondjuk az üzenetekre való válaszolás, de ha meglátjuk, hogy az EU hogyan szabályozza majd ezt a területet, ez az egyik olyan terület nyilván az USB-C, a cserélhető aksik, stb. Mellett, ahol bizony-bizony presszionálni fogja a következő években az Európai Uniós szabályozás a gyártókat abba az irányba, hogy nyissák ki ezeket a szolgáltatásokat, tehát lehet, hogy később ezeket a funkciókat is megkapja majd a Huawei Watch Fit 6-7 valamelyik széria jövőben, de ez akkor is egy nagyon nagy aduász a Huawei kártyái között, hogy Apple ökoszisztémában is jól működik az óra, Androidon meg nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen androidos készüléket használunk. Ha letöltjük a Huawei Health applikációt, akkor tökéletesen fogjuk tudni használni az órát, Habár egy picit azért tud idegesítő lenni ez az app.
2: És amiben itt igazából idegesítő, az nem is a funkcionalitás. Egészen konkrétan egy dologról van szó, mindjárt kitérünk, de önmagában nézve az applikáció nagyon részletes, nagyon sok információt kínál, nagyon jól használja a beépített szenzorait az eszközeinknek, beleértve a tűpontos több csatornás GPS-től kezdve, a Pro modellekben elérhető EKG-n át mindent, és ezek többségét egyébként semmilyen korlátozás nem tartja vissza a felhasználótól, nem kell előfizetnünk semmilyen előfizetéses konstrukcióban ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni. Vannak olyan funkciók, vannak olyan extra edzéstervek, olyan extra életmódtanácsok, amikért a Huawei is már pénzt kér havi szolgáltatás formájában, de alapértelmezés szerint minden elemzésünket, az részletes alvás elemzéstől kezdve, és itt fontos, hogy a különféle kis, mondjuk azt, hogy délutáni szundikat, a power nap-nek nevezett gyors kis alvásokat is képes mérni, és ezeket is képes rögzíteni az eszköz. Tehát minden ilyesmit nagyon ügyesen, nagyon jól mér. Egyébként ebben az elmúlt években egyre ügyesebb és ügyesebb lett a Huawei is. Ami idegesítő egy picit számomra egyébként, az egyik ilyen noszogatós dolog, igazából arra van szó, hogy nagyon gyakran próbál emlékeztetni az óra minket arra, hogy mozogjunk többet, igenis mozogni kell, még 300 lépés, még 50 lépés, még 18 kilokalória elégetése kell ahhoz, hogy a napi célunk meglegyen, és ezzel nekem ez már egy picit erőszakos, ahogy egyébként a szoftver csinálja. Ezt nem is elsődlegesen az óra, inkább a Huawei Health alkalmazás adja, és valahol viszont megértem, mert a gyártó a legalapabb, leginkább kezdőtől kezdve a profibb sportolókig mindenkit egy kalap alá akar venni, hogy mindenkit le tudjon fedni egy ilyen eszközzel, és pontosan ezért viszont van egy olyan érdekes szoftveres funkció, a mini edzések funkció, amit idén bemutatott a Huawei a Watch Fit 5-tel és az Air Pro-val, mint például a mini edzés funkció, ami igazából arról szól, hogy jelen esetben ennél az órán egy ilyen kis animált panda mutogatja meg nekünk, hogy mit kell csinálni egy ilyen rövid edzés sorozat során, de alapvetően, ha valaki úgy gondolja, hogy edzeni akar, akkor fejben végigmegy, hogy át kell öltözni, el kell pakolni, hogyan kell elkészülni, mentálisan, fizikailag minden, hogy arra edzünk, főleg azok az emberekről beszélek, akik mondjuk nem szokott, vagy előszokott az edzésektől, és ehhez képest itt vannak ezek a 30, 60, 90, 120 másodperces kis mini gyakorlatok, amik nagyon-nagyon minimalisták is lehetnek, és igazából arról szólnak, hogy egy-egy izomcsoportot megmozgassunk, főleg akkor, hogyha ülő munkát végzünk, vagy nagyon kötött mozgásunk van munka közben, akkor ezekre a pillanatokra, ezekre a rövid alkalmakra, ezzel a kis animált pandával bemutatott, az óra előre egyébként indítható, és az óra által nagyon gyakran falajánlott kis mini edzésekkel tudunk egy picit tenni azért, hogy egészségesebben éljünk, és nyilván onnan, ha elindulunk tovább, akkor majd kihasználhatjuk jobban az EKG-t, jobban a véroxigén szintmérőt, jobban a különféle szenzorokat, különféle további edző gyakorlatokat, amiket kínál a szoftver, úgyhogy tényleg megpróbál egyébként lökni abba az irányba, hogy legyünk aktívabbak, legyünk egészségesebbek, ilyen szempontból értem a szokatást.
0: És ha már szenzorok, akkor gyorsan egy pár szó arról, mire képes az óra, természetesen pulzusmonitorozást, alvásfigyelést, stresszkezelési funkciókat is kapott, de a Pro modellben ugyan mindig kiemeli a Huawei, hogy nem orvosi szintű eszközről van szó, de a Pro modellben, ami nálunk van, ebben még EKG funkció is van, úgyhogy gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit lehetett egy ilyen prémium aluházas órába belepakolni szenzorok szempontjából, azt azért a Huawei beletette, és még egy óriási hiányosságát pótolta az okos óráinak a Huawei. Ez az első olyan okosóra, Huawei okosóra az utóbbi időben, amivel már tudunk fizetni. Ehhez természetesen, mint ahogy a bevezetőben mondtam, nem a Google-féle Google Pay szolgáltatást fogja használni, nem is az Apple Pay-t, hanem a Curve céggel állapodtak meg, és a Curve Pay nevű alkalmazást telepítve, oda fölvive a bankkártyáinkat, de már tudunk fizetni a Huawei Watch Fit 5 Pro-val is. Ez mindenképpen egy abszolút pozitívum, ez nagy hiányosság, és tényleg egy olyan népszerű funkció, amit szinte minden okos órában megtalálunk, akik Google vagy éppen Apple ökoszisztémában képesek dolgozni. Úgyhogy ez is megoldódott, és hát a szén-szilícium alapú aksi, amiket mi nagyon szeretünk az utóbbi időben a Petivel, az bizony-bizony jótékony hatással van az üzemidőre is.
2: Ez az egyik, mondjuk azt, hogy nagyon sarkalatos pontja az okos óráknak, mert vagy elég okosak és nagyon sok szenzor van bennük, vagy inkább egy picit butáskák és inkább egy egyszerű fitness trackerként működnek, cserében nem kell naponta töltögetni, vagy két napot töltögetni őket. Igen, mi is tudjuk, vannak olyan nagyobb gyártók, akik mindkettőre képesek voltak már elfogni, ugye Garmin például, de hogy a többség, és ugye a sok szempontból példaként emlegetett Apple Watch is, egy olyan eszköz, amit azért naponta, két naponta rá kell dobni a töltőre, ez a Huawei Watch Fit 5-nél nincs így, az említett szén-szilícium alapú akkumulátor képes akár 10 napig üzemeltetni a készüléket, viszont ha nagyon mindent kihasználunk, tehát tényleg ebben úgy is kell számolnunk, hogy azért a GPS használattól függ nyilván az üzemidő, de hogy egy 4-5 napot így is lazán ki tudunk húzni vele aktív edzések mellett is, és mindezekkel együtt tökéletesen jól összerakták azt, amit az elmúlt években a gyártó az asztalra tett, jó üzemidő, jó funkcionalitás, és most már végre van fizetési mód is.

0: TestPod. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Az elmúlt években a Nothing egy olyan, mondjuk azt, hogy underdog, vagy ilyen formabontó és piacbontó tevékenységet folytatott az okostelefonos piacon, ami elsősorban arról szólt, hogy hogyan adjunk egy jó felhasználói élményt decens hardware-rel, de nem túl erős hardware-rel, és egy nagyon-nagyon egyedi megjelenés, nagyon érdekes dizájnt, ami merőben új ahhoz képest, amit megszoktunk az okostelefonoktól, és ezt az évek alatt ugye nyilván folyamatosan fejlesztette a gyártó, és mindig próbálkozott új lehetőség. És emlékszem, hogy nagyon-nagyon pozitív volt a fogadtatása a készülékeknek egészen addig, amíg meg nem próbálkoztak egy, hát nem is csúcs kategóriás, de azért felsőbb kategóriás készülék, ez a Nothing Phone 3, ahol aztán a design elveket, amiket korábban képviselt a cég, azokat alaposan átírták, és úgy döntöttek, hogy egy picit közelítenek ahhoz a klasszikusabb okostelefonos vonalhoz, amit megszokott a nagyvilág, és hát ez egy elég erős visszaesést jelentett az érdeklődésben, a pozitív véleményekben, mindenben, úgyhogy kíváncsian vártak, hogy idén mi az, amit a Nothing képvisel, és milyen új irányt fog majd venni ezek után a cég. És itt van most nálunk a Nothing Phone 4A és a 4A Pro, amik egyszerre hoztak újat is, dizájnban is, illetve egyszerre nyúltak vissza régi elvekhez, és hát most mindjárt meg is nézzük, hogy ez hogy sikerült a gyakorlatban.
2: Én nagyon szerettem az első Nothingot. Az első kettőt, a Nothing Phone 1-et és a 2-t szerettem a brandet, meg mondjuk a brandet most is bírom, mert azt gondolom, hogy ezzel a márkanévvel olyat kiadni, hogy semmi telefon 1, ez kiváló marketing fogás, be is jött ráadásul. Tényleg az elsőre parasztvakításnak tűnő LED csíkocskák nagyon-nagyon hasznosak voltak fotózáskor, videózáskor, sokkal, de sokkal szebb fényt adtak, mint bármi más a piacon, tehát csak a világításról beszélünk, de kamera szempontjából is igazán kiváló volt, tényleg nagyon szép, nagyon jó fotókat, nagyon jó videókat készítettek, nyilván nem volt sok lassítás, stb., de azzal, hogy a 3-as szériánál dobták ezt a glyph designt, ezt a LED csíkocskákat, és fölváltották egy, hát mondjuk azt, hogy külső kijelzővel, egy hátlapi külső kijelzővel a kamera sziget mellett, ezt én nem éreztem akkor a forradalmi megoldásnak, ráadásul az előbb említett fotós-videós előnyt is elvette, hiszen nem volt akkora fényereje, mint az előző szimpla LED csíkoknak, amik azért zárójelben dizájnelemként is nagyon-nagyon jól működtek, bármikor bárki, aki meglátta a telefont a világító ledekkel, azonnal megkérdezte, hogy na ez mi. Ezt elvesztette a Nothing 3, és most a Nothing 4A és a 4A Pro is ezen a vonalon maradt, hogyha össze kéne hasonlítani, vagy mondanom kéne valamit, a 4A az nekem olyan, mint egy kicsit eltorzított Google Pixel, nyilván az átlátszó hátlap, ez a futurisztikus, mintha belátnánk a telefon belsejébe, de ez csak vizuális effekt dolog, ez azért megvan, de egy pici kamera szigetecske van középen, szimmetrikusan, és oké, van valami fénycsikocska, de hát semmiképpen sem hasonlítható az 1-hez vagy a 2-höz. Ezzel szemben a 4A Pro az pedig olyan, mint egy szteroidozott iPhone 17. Egy jó nagy kamerasziget, oda be van zsúfolva minden, maguk az objektívek és a lencsék is, és természetesen ez a nagy kijelző is, ez a kör alakú kijelző, ami egyrészt nagyobb lett, másrészt pedig a Nothing állítása szerint a fények egy picit erősebbek, ebben lehet valami, éjszakai fénynél lehet, hogy egy picit jobban működnek, mint a 3-nál világítás szempontjából, tehát hogyha meg akarjuk világítani azt, akit vagy amit föl szeretnénk venni, tehát lehet, hogy egy picit erősebb való mint a 3-nál, de még mindig nem annyira hatékony, mint az 1 vagy a 2 esetében, és eközben a két készülék között, mármint a 4A és a 4A Pro között, az új Nothingok között minimális különbség van, fontos, de minimális különbség van hardverileg, ellenben azt gondolom, az én véleményem szerint egy elég nagy különbség van az árcédulában.
1: Gyorsan vegyük végig a hardware-t, hogy lássuk, hogy hol is tart most a Nothing, és mi is igazából a fő fókusza, mert hogy említettem, csúcskategória közelébe próbáltak lépni, és inkább úgy döntöttek annak a 3-as telefonnak a nem túl népszerű fogadtatása után, hogy ide jobban fókuszálni ismételten a középkategóriára, és ennek megfelelően a 4A és a 4A Pro egyaránt a Snapdragon 7-es termékcsaládból kapta meg a központi lapkakészletét. A Nothing Phone 4A, azaz Snapdragon 7S negyedik generációját kapta, míg a 4A Pro az S nélküli picit, éppen csak picit erősebb változatot, igazából hardware-es teljesítményben olyan nagyon nagy különbséget nem fogunk találni a két készülék között. 8 és 12 GB rendszermemóriával mindkét változatban kapható mindkét készülék, 128 és 250 GB beépített tárhely közül választhatunk a vásárláskor. Mindkét készülékre alapját nagyon szép, nagyon jó betekintési zöldre rendelkező AMOLED panel uralja, a 4A esetében 6,5 4,78 colon, a 4A Pro esetében 6,83 colon. A felbontás éppen ennek megfelelően egy egészen picit változott a két készülék között, de igazából csak pontosan azért, nagyjából ezt a 440 pixel per inch képsűrűséget tartja mindkét modell esetében. A szoftver továbbra is a Nothing saját operációs rendszer felülete, ez a Nothing OS, azonban is a 4.1-es változat. Három fő Android frissítéssel, ugye Android 16-on nyugszik a mostani szoftver, három fő Android frissítést ígér a gyártó mindezekre. Egyébként továbbra is egy nagyon jó felhasználó élményt kapunk, egyedi widgeteket, egyedi megjelenést, egy ilyen konzisztens szoftveres élményt, ami számomra mindig az egyik legszimpatikusabb része a Nothing telefonoknak. Az általános felhasználhatósága, általános használhatóság ezeknek a készüléknek nagyon nagy részt azon múlik, hogy milyen szoftveres élményt kapunk. Ez gyors, nem akadozós, fluid, mind a kamera, mind az erőforrás igényesebb szoftverek jól gyorsan indulnak. Úgyhogy ezen a téren mind a Nothing Phone 4A és 4A Pro egy igazán jó középkategóriás felhasználói élményt biztosít.
2: Szoftveresen mindig is jó volt a Nothing, és ez nem változott. A szoftver tekintetében kinézett, külalak tekintetében nagyon-nagyon jó használni a telefont. Nagyon jó az is, ahogy elkezdtek egy picit ökoszisztémát építeni az Apple-hoz hasonlóan. A Nothing fülhallgatók, fejhallgatók, órák, stb. Pikpak csatlakoznak a telefonhoz, nincs döccenés, nincs röccenés. Tényleg úgy érezzük, hogy egy sokkal prémiumabb készülék van a kezünkben, mint ami. Ami ráadásul a Pro-ra igaz, hiszen egy icipicit kisebb alumíniumházas szemben a sima 4-jel, ami műanyagházban van. A Pro-nak ugyan nagyobb a kijelzője a kisebb alumíniumházban, és nagyobb is a felbontása. Tehát tényleg látszik, hogy valamivel próbálja igazolni a Nothing a Pro magasabb árát, de igazából azon túl, hogy egy minőségibb érzetet kapunk egy hajszálnyival, nagyobb kijelzővel és nagyobb felbontással, talán egyetlen egy olyan említendő pont van, természetesen az erősebb chipset mellett, amit a mindennapi életben vagy észreveszünk, vagy nem, de egyetlen egy olyan pont van, ahol talán a Pro egy picit jobb, mint a sima 4A, ez pedig a kamerarendszer, és ott is dedikáltan az egyik objektív.
1: És annak ellenére, hogy azt gondolnánk, hogy a Pro modell mondjuk egy teleobjektívvel rendelkezik a sima változathoz képest, és ez a különbség, a gyakorlatban nem erről van szó, mindkét készülék rendelkezik 50 megapixeles főkamerával, 50 megapixeles periszkópos telefotókamerával, igen, a sima 4A is, mindkettőnél 3,5-szeres nagyítást engedi ez a kialakítás. Optikai képstabilizátorral is rendelkeznek a fő- és telefotókamerák, és mind a kettőnél egy nagyon szerény 8 megapixeles ultraszéles látószögű objektívünk is van. Ezen a téren tehát teljesen megegyeznek. Amiben a különbség igazából tetten érthető, az az, hogy a főkamera egy picit jobb minőségű a Pro modell esetében. Gyakorlatilag egy lehelletnyivel nagyobb képérzékelő és egy jobb képfeldolgozó algoritmus rendszer az, amiben a Pro a jobb fotózást megtestesíti így ebben a 4A szériában. A főkamera egy Sony IMX 896-os szenzor, ami egy új lítia technológiára épül. Egészen érdekes az, hogy hogyan próbálja a Nothing csak ezt a minimális változtatást egy plusz modellben, egy drágább modellben eladni, de igazából, ha valakinek a fotózása fontos a középkategóriás készülék választékon belül is, akkor inkább érdemes ezt a modellt választania, mert valóban egy picit jobb, kontrasztosabb, de ugyanakkor színhelyesebb képet kapunk, illetve jobb képélességet. Nem azt mondom persze ezzel, hogy a 4A-val bármi probléma lenne, de ha fotózásról van szó, és elsődlegesen főkamerával történő fotózásról, akkor a Pro modell ad egy picivel, de tényleg csak egy picivel többet.
2: Ha prémiumabb érzést, jobb fotós képességeket keresünk a Nothing márkán belül, akkor a 4A Pro, ha pedig megelégszünk egy nagyon-nagyon jól összerakolt, nagyon minőségi, egyedi, még mindig tényleg egyedi mobiltelefonnal, akkor pedig ott a 4A. Mi nagyon örültünk, hogy itt járt, lehetne még róluk beszélni sokat, de ez az egy óra általában hamar eltelik, így van ez most is, de az ifater.net oldalon, a TikTokon, a YouTube-on ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
2: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánom. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 16 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Elrendelték az állami számvevőszék teljes átvilágítását, erről beszélt Magyar Péter a Kormányinfón. A miniszterelnök szerint a hivatal eddigi vezetése a pártfinanszírozások során kettős mércét alkalmazott, a Fidesz kampány költésével elnézőek voltak, míg az aktuális ellenzékre 100 milliós bírságokat szabtak ki. A kormányfőt hallják.
4: A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodás. Több mint egy évtizedes az állami számvevőszékről szóló jogszabály. Meg kell néznünk azt, hogy jók-e a jelenlegi felügyeleti jogosítványok, érdemes-e őket tágítani, milyen fajta vezetési struktúrában lehet esetleg jobbá, hatékonyabbá tenni az állami számvevőszék működését. A célunk az az, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjanak ellenőrizni.
3: Sinka Edit a Klebelsberg központ új vezetője. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nem csupán vezetőváltásnak, de szemléletváltásnak is tekinti a cserét. A tanári végzettségű Sinka Edit több mint két évtizede foglalkozik az oktatási rendszerrel. Végzett és vezetett kutatásokat, amelyekben iskola fenntartással és az EU-s források felhasználásával is foglalkozott. Az elmúlt hetekben pedig ő koordinálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását. 3 milliárd forintos aszbeszt alapot hoz létre a kormány, döntöttek a Szombathelyen található utak aszbeszt mentesítéséről, és egyeztettek az érintett önkormányzatokkal. 667 helyen indult hatósági vizsgálata a szennyezéssel kapcsolatban, ebből 6 helyen korábban volt határérték feletti adat. Mára már viszont sehol sem mértek határérték feletti értéket. Köböl Anit a kormány szóvivőt hallják.
5: A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldása, tehát ezt a 3 milliárdos aszbeszt alap létrehozását jelenti, melyből az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik egyrészről aszbeszt térképpel, valamint garanciát vállal arra, hogy folyamatosan véri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. Az önkormányzat a lakossági igények alapján fog döntést hozni. A települések nagy részén határérték alatti az aszbeszt tartalom, a levegőben mért aszbeszt tartalom, de vannak olyan területek tehát, ahol az azonnali beavatkozásra van szükség.
3: Erősebb jogosítványokat kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal a vagyonosodási vizsgálatokhoz. Magyar Péter szerint az eddigi vagyonnyilatkozatok nem alkalmasak arra, hogy átláthatóságot biztosítsanak. Nagyságrendileg 1000 emberre terjedhet majd ki a vizsgálat. Ezért a NAV erősebb jogosítványokat kap, kockázatelemzéssel alkalmas lesz arra, hogy 20 évre visszamenőleg a családtagok adatait is vizsgálhassa, amire eddig nem volt példa.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.100 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 10.760.000.000 forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,1%-os pluszban 4.450 forinton, az OTP egy enyhe, most már, ahogy kimondtam, 9%-os mínuszban 45.900 forinton, de át is lépett 1%-os mínuszba. A Richter 6%-ot gyengült 11.670 forintra, míg a Magyar Telekom árfolyama szintén egy 1%-os mínuszban 2.626 forinton. Nyugat-Európában is rossz a hangulat, a londoni FTSE 0,2-del, a frankfurti DAX 0,6-del, a mínuszos tartományban a perzsi Kekeron 1%-ot gyengül, a milánói börze 2%-kal esik vissza, a madridi IBEX 0,7%-os mínuszban. A Wall Street-en is rossz a hangulat, a Dow Jones mondjuk stagnál, az S&P 500-as mutató egy enyhe 1%-os mínuszban, A Nasdaq kompozit 0,5%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forint 50 fillért, egy amerikai dollárért 320 forint 70 fillért kérnek, egy svájci frankért 392 forint 70 fillért kell adni. Átlépte a 100 dolláros határt a Brent típusú kőolaj, 7%-ot drágult egyébként, a hordonkénti jegyzésára a Brentnek 100 dollár 80 cent, az észak-amerikai könnyolaj a VTI 5,7%-kal drágul 91 dollár 80 centre.
0: Időjárás jelentés.
3: Változóan felhős lesz az ég, azonban délután fokozatosan több órára kisüt még a nap, elszórtan ugyan, de alakulhatnak ki záporok. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Fertőtó 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
6: Jó rádiózás és szép napot kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután megszokott módon itt a Trend FM-en, csütörtökön, hosszú műsorsább 4 és 6 óra között rádiózhatunk ma együtt. A műsor második felében turizmus.com összeállításunk nyitott portákkal, pozsonyi koronázási menettel, nagyon sok minden érdekességgel, fél 5 és 5 óra között földgömbrovat, most pedig néhány perc múlva hétvégi programajánló, strandok éjszakája, résztvevők az információ, az árak, a szolgáltatások, a programok és az időjárási előrejelzés mindjárt.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára, a vonal másik vége. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot, köszöntöm a rádióhallgatókat is.
1: Strandok éjszakája 2026-ban, július 25-én, a hónap utolsó szombatján, két nap múlva. Kinyomtattam a Fürdőszövetség oldaláról a programokat, hát három oldal legalább, vagy négy. Nagyon sok fürdő csatlakozott idén.
2: Igen, immáron ugye 17. alkalommal hirdettük meg ezt a rendezvényt, ahogy ön is mondta, július utolsó hétvégén, ez mindig ekkor van. Látjuk, hogy már keresik a vendégek is, tudják, hogy ilyenkor különleges programokat találkozhatnak, és folyamatosan egyre több fürdő csatlakozik. Ugye idén is több mint 454 fürdő az, amelyik csatlakozott ez a programsorozathoz, tehát gyakorlatilag az ország bármelyik részén találnak a vendégek olyan fürdőt, amelyik hosszított nyitva tartással várja ilyenkor őket.
1: Ekkor nyilván nagyon fontos az ár, nagyon fontos az időjárás, azt ugye nem tudhatjuk, de reménykedünk, és nagyon fontosak a programok, meg az az innováció, meg fantázia, amivel fel lehet habosítani, de mondjuk lesz egy-két hely habpart is. Szóval föl lehet habosítani a programot, hogy koncert, meg táncos bemutató, meg nem tudom én micsoda, de tényleg nagyon, nagyon sokfélék a programok, kreatívak, hogy úgy mondjam, a fürdővezetők, strandvezetők.
2: Így van, ez a felhabosítás, ez először is csak képletesen, de ahogy ön is mondta, valóban néhány fürdőben konkrétan habpartival lehet találkozni, illetve az időjárásra annyit, hogy az előjelzések alapján viszonylag jó idő lesz, most nem feltétlenül lesz kánikula, ami talán nem is baj, viszont ugye azt tudni kell, hogy ezen fürdők zömében termálvíz is van, tehát gyakorlatilag azért az időjárásnak kevésbé vagyunk kitettek, sőt egy picit enyhébb idő esetében is a meleg vízben eláztatva, lazulva nézni ezeket a változatos programokat itt, illetve részben bennük is egy jó megoldás. És ugye ha már a kreativitás tartunk. Valóban ugye az alap az a zene és a hosszított nyitvatartás. Ezen a napon minimum éjfélig várják kollégáink a vendégeket, de jó néhány fürdőben ennél hosszabb, hajnali egy, akár két órás zárás mellett is várják a vendégeket. Ahogy mondtam, zene, különböző betétprogramok, a táncnak itt különböző formája, a szalsza, a zumba, a brazil táncon keresztül minden, aztán csapát egy kicsit egyéb mozgás formában, aquafitness, víz alatti játékok, van, ahol búvárkodás, illetve egyre több helyen nyújtanak ilyenkor szauna programokat, és ezt mindig fontosnak tartom elmondani, hogy szaunázni nem csak a hűvösbe lehet, hanem ilyenkor is a nyári időszakban kifejezetten felüdítő tud lenni, akár napközben kánikulában is egy jó szauna, és akkor, ha utána jövünk a 30-35 fokba, még azt is felüdítőnek érezzük a 95-100 fok után, de ez csak így zárójeles volt, tehát ezekkel a programokkal találkozhatnak, illetve nagyon fontosnak ítélem azt, hogy ugyan strandok éjszakájáról beszélünk, de a legtöbb helyen már napközben is vannak programok, hiszen a legkisebbekre, kisgyermekekre, illetve családosokra is gondolunk, és számukra is különféle játékok, bábelőadás, henna, csillámtetkó, különböző gyerekkoncertek lesznek, úgyhogy én mindenkit biztatok arra a döntést, hogy keresse meg a Fürdőszövetség honlapját, ott a hírek között megtalálja a strandok éjszakáját és a csatlakozó fürdők név során túl egyébként egy részletes programot is, illetve magát az adott fürdőnek a nyitvatartását is.
1: Igen, lesznek koncertek, ahogy mondtuk is, de lesz, most csak párat tényleg kiemeltem magamnak, lesz sauna maraton mondjuk Siófokon, Galériuszban, azt hiszem buboréksó, tűzzsonglőr, ez lentibe, habparti, az sok helyen van, Nádudvaron is van például, szóval tényleg nagyon-nagyon ügyesen próbálják összerakni a fenntartók, az üzemeltetők a programot. Az árakról ilyenkor mit lehet elmondani? Mert nyilván van egy napi menetrend, és aztán van egy hosszított, akár éjszakai. Néztem, van, ahol kettőig vannak nyitva. Éjjel kettő.
2: Mondtam, az alap az éjfélig nyitva tartás, de van, ahol kettőig, ugye ez alapvetően külön belépővel látogatható. Nem általános, sajnos még Magyarországon, hogy rendszeresen rendeznek éjszakai fürdőzéseket. Ugye itt Budapesten, illetve Budapest vonzás körzetében gyakorlatilag két fürdő, délen Ráckeve, északon Leányfalu az, amelyik folyamatosan minden pénteken, szombaton nyújt éjszakai fürdőt, fürdőzési lehetőséget. Ugye ezek a fürdők ennek keretében fogják egyébként ezeket az egyéb programokat biztosítani. Más fürdők ugye külön programot szerveznek, ezáltal ugye külön belépővel. Van, ahol teljesen külön programként indul mondjuk este 8-tól, van, ahol egyébként már napközben meg lehet venni a jegyet, és akkor folyamatosan bent tudnak maradni a vendégek. Ezért is biztatok mindenkit arra, hogy az általa kiválasztott fürdőt, vagy preferált fürdőt honlapját, illetve a mi honlapunkon levő információkat nézze meg, mert itt tud pontos információt szerezni az adott fürdő árazásáról, illetve a nyitvatartásáról, és nem mellesleg a programokról.
1: Hát igen, mert nagyon szórnak az árak, az is nem érdemes tényleg belemenni, mert itt 2000-3000 forinttól lehet ez 7000 forint, de van, ahol a szauna van benne, van, ahol a koktél van benne, ilyen kedvezmény, olyan kedvezmény helyeknek, különböző korosztályoknak, vagy szállóvendégeknek, tehát tényleg nagyon szórnak az árak, tényleg érdemes ezt egészen részletesen végig bogarászni. Ha már így beszélgetünk, és beszélgettünk már két hónapja is a turizmus.com műsorban, most én azt majdnem azt mondtam, hogy a szezon felénél vagyunk, de hát az erősebb rész nyilván most jön, mert tudom, az iskolai szünettől kezdődött a strandszezon, de igen, mit lehet elmondani eddig? Mennyire jön jókor most a strandok éjszakája a strandoknak, fürdőknek?
2: Na hát azt kell mondjam, hogy a strandok éjszakája az mindig jól jön, talán azt nem fogjuk elérni, mint a Covid első hulláma után volt óriási vendégszáma a strandok éjszakáján, akkor tényleg minden fürdő csúcsot döntött, de annak ugye megvolt a maga logikája, hiszen ott a korlátozások miatt az emberek nagyon örültek, hogy végre mehetnek fürdőbe, illetve közösségi terekbe, de azért minden évben ilyenkor jelentős vendégszámban, illetve ön is mondta, még előttünk az augusztus, azért nagyon várjuk, mert nem volt olyan egyetrengető ez a szezon, ugye valóban később indult, ugye 19-ig júniusban jártak a gyerekek iskolába, volt ugyan egy nagyjából két hetes kánikulai időszak, de talán erről is beszéltünk korábban, igen, hogy ez is már tud kontraproduktív lenni, hiszen a hosszantartó forróság idején a potenciális vendégeink inkább itthon maradnak a hűvös szobában, de azért nem panaszkodunk, viszont az látszik, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kevesebbet költenek pihenésre a vendégek, úgyhogy nincs olyan vendégszámunk, mint ami 19-ben volt, sőt, egyelőre sajnos még a tavalyi évtől is kismértékben elmaradnak a vendégszámban a fürdők.
1: Csak egy mondat, ilyen szolgálati közlemény, hogy a kollégáknak meg kitartás, mert azért magam is fürdőjáró ember vagyok, és pontosan tudom azt, hogy egy-egy ilyen éjszakai műszak az egész más figyelmet, sokkal több összpontosítást, koncentrációt, egész más biztonsági feltételek. Tehát itt azért lehet ennyit mondani, mert látom, lesz, ahol pálinka kóstoló van, meg koktélbár, meg akármi. Szóval itt azért fegyelem és tudatosság azért nagyon fontos a vendégek részéről, hogy minden remekül sikerüljön minden fürdőben, strandon.
2: Igen, én ezt nagyon köszönöm, nem tértem ki, de tényleg ilyenkor azért tényleg a jobban a lazulásról szól ez, tehát van valóban, nyitva vannak a büfé, két étterem, koktélbár, de azért a kulturált alkoholfogyasztás az nagyon fontos, mert egyébként jogszabályok értelmében is ittas állapotban a fürdők nem látogathatók, tehát egy-két pohártól azért a legtöbb embernek nem lesz gondja, jól érzi magát, viszont valóban magáért a rendér, illetve a vízminőségért is mindig a vendég tud a legtöbbet tenni, ezen az estén is így lesz, és köszönöm szépen ezt a kiegészítést, mert ezt én nagyon fontosnak ítélem.
1: Nagyon szépen köszönöm, strandok éjszakája 26, tehát hét szombaton, és a Fürdőszövetség honlapján ott van minden fontos információ, nyitvatartás, programok, árak. Nagyon szépen köszönöm a szövetség főtitkárának, Balogh Zoltánnak, és jó időt nekünk. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. További jó munkát, viszont hallásra.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontér,

0: felett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Jön a nyár, irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Délután 5:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Elrendelték az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Magyar Péter szerint a hivatal eddigi vezetése a pártfinanszírozások során kettős mércét alkalmazott. A Fidesz kampányköltésével elnézőek voltak, míg az aktuális ellenzékre 100 milliós bírságokat szabtak ki. A miniszterelnököt hallják.
5: A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodás. Több mint egy évtizedes az állami számvevőszékről szóló jogszabály. Meg kell néznünk azt, hogy jók-e a jelenlegi felügyeleti jogosítványok, érdemes-e őket tágítani, milyen fajta vezetési struktúrában lehet esetleg jobbá, hatékonyabbá tenni az állami számvevőszék működését. A célunk az az, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjanak ellenőrizni.
4: A törvényi minimumra csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát, javadalmazásukat pedig radikálisan csökkentik. Erről is szó volt a kormányinfón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a bruttó 3,8 millió forint a plafon. Megtiltják, hogy a politikai felsővezetők, miniszterek, államtitkárok díjazás fejében legyenek igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagok. Ez a parlamenti szakállamtitkárokra és miniszterekre fog vonatkozni, ők így csak ingyenesen láthatnak el ilyen posztot. Sinka Edita Klevelsberg központ új vezetője. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nem csupán vezetőváltásnak, de szemléletváltásnak is tekinti a cserét. A tanári végzettségű Sinka Edit több mint 2 évtizede foglalkozik az oktatási rendszerrel. Végzett és vezetett kutatásokat, amelyekben iskola fenntartással és az EU-s források felhasználásával is foglalkozott. Az elmúlt hetekben pedig ő koordinálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a tankerületek és a Klevelsberg központ átvilágítását. Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank júliusi kamat döntésén, a betéti ráta maradt 2,25%. Bár a döntés maga nem okozott meglepetést a piacok számára, a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy a jegybank elnök milyen hangnemben értékeli az energiaárak gyors emelkedését és az inflációs kilátásokat. A mai döntést is egyhangúan hozta az LKB kormányzó tanácsa, bár néhány jegybankár felvetette az újabb kamatemelés lehetőségét.
3: Tőzsde hírek.
4: Fél órával vagyunk tőzsdezárás előtt, a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban továbbra is, 144.156 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd 500 millió forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,2%-os pluszban 4.454 forinton, az OTP 1%-ot gyengül 45.910 forintra, a Richter 7%-kal megy

0: lefelé 11.670 forinton a papír, a Magyar Telekom árfolyama 1%-ot gyengül 2.624 forintra. Nyugat-Európában is negatívak a mutatók, a londoni FTSE többségében negatívak. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 1%-kal megy lefelé, a milánói börze 2%-ot gyengül, a madridi IBEX 0,7%-os mínuszban. A tengeren túlon rossz a hangulat, az S&P 500-as mutató 0,2%-ot gyengül, a Nasdaq Composite majd 0,6%-os mínuszban, a Dow Jones pedig stagnál. Az bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 320 forint 80 fillért, egy svájci frankért 392 forint 80 fillért, egy euróért 364 forint 70 fillért kérnek. 1,1370 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, hogy állnak az olajárak. A Brent egyelőre tartja magát a 100 dolláros szinten, ennyit kell adni egy hordóért. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI pedig 91 dollár 50 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig napos idő várható, gomoly felhőkkel, elszórtan alakulhat ki zápor. Éjszaka csökken a felhőzet, az eső a legtöbb helyen megszűnik. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. Késő este 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, azonban az ország észak-keleti felén előfordulhat zápor. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet holnap 22 és 27 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, délután fél öt múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám, a nyári lapszám van már előttem. Dr. Hamar Sándorral beszélgetek, aki egyébként orvos és fotós is, és hát most bivajok után, vagy bivajok mellett a juhokkal foglalkozunk, juhmérés mérában. Doktor úr, mesélje, hogy került oda? Hova került, és hogy került, és mi ez a juhmérés?
2: Ilyen mérába jártam, ismételten. Ez ugye Kolozsvártól kb. 20 kilométerre fekszik, és az egyik legértékesebb, az hagyományaimat legjobban megőrző kis magyar közösség. A táncon keresztül kerültem ki egyébként, néptáncolok amatőr szinten, egy most már nem is fellépő csoportban, de az a tanárunk, aki legtöbbet foglalkozott velünk, ő rendszeresen járt már korábban is kint Mérában, jó kapcsolatokat épített ki, és rajta keresztül kerültem Mérába én is, és aztán már tulajdonképpen önállóan mi is egy családdal nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és rendszeresen járunk ki.
1: Szent György nap környékén érdemes oda menni, ugye ez egy tavaszi ünnep, ekkor történik a juhmérés.
2: Igen, ez egy nagyon nagy ünnep volt, ma már vesztett fényéből sajnos, de valóban a leírások alapján ez egy akkora ünnep volt, ami az hagyományos vallási ünnepekkel, tehát karácsony húsvéttal vetekedő mértékű volt.
1: A cikk nagyon érdekes, és nagyon jók a fotók, de végül is itt arról van szó, hogy mikor kiviszik őket ugye a legelőre, a nyájat, a turmát, ugye, ezt öntől tudom, akkor először is üresre fejik őket, hogy lássuk azt, hogy kinek a juha estére mennyi tejet tud termelni, ugye, hogy aztán majd legyen egy közös elszámolás, és abból a különböző gazdák, utcák, ahogy ön írja, az is izgalmas, majd mesélj el, ki hogyan részesedik a szezonban. Végül is ez egy ilyen próbanap. Jó, kiéheztetik őket, kifejik őket, aztán lássuk meg estére, mit tudnak termelni, és ahhoz képest aztán úgy lesz az elszámolás majd a szezon végén. Nekem ez így jött le, ez a matek, de igen, hát ez ennél sokkal részletesebb, meg sokkal izgalmasabb.
2: Igen, hát alapvetően valóban arra törekedtek, hogy mindenki megfelelő mértékben tudjon részesedni a közösen fejt tejből. Ugyanis a kosaros állattartás volt jellemző, tehát magyarul karámokban tartották az állatokat tavasztól őszig, folyamatosan kint félrideg tartásban. A tél folyamán pedig mindenki, minden gazda saját állatát vagy állatait otthon tartotta. És az első megmérettetés volt ez tulajdonképpen a juhok részére. Egyrészt minősítette a gazda gondosságát a tél folyamán, hogy mennyire tartotta jó állapotban az állatait. Másrészt meg igen, hát ugye az a kezmény, hogy az egész év eldőlt gyakorlatilag ezzel az ünnepi fejés során. Összeterelték egy nyájba, amit valóban itt turmának hívnak, és aztán a kihajtás, a közös kihajtás előtt megfejte a pakulár és egy fejő segítő, aki jól tudott fejni. Ők ketten megfejtek, hát annak idején ugye 300 juhot mielőtt kihajtották.
1: Hát jól elfáradhatott a kezük azért estére.
2: Nagyon komoly munka. És ekkor már megszámolták a juhokat, ugye, hogy kinek mennyi juha van. Ennek jelentősége van abból a szempontból is, hogy nagyon figyeltek arra, hogy nehogy valamilyen csalás vagy turpisság kerüljön a rendszerbe, hogy nehogy valaki illetéktelen előnyökhöz jusson. Szóval megfejték a juhokat a kihajtás előtt, és akkor az éjszakát azt már egyként a pakulárral és a segítőkkel, amiket kihálóknak hívnak. Ezek a kihálók korábban mindenképpen már fiatal felnőttek voltak, tehát 14 év fölöttiek konfirmáltak, ugye belekerültek a fiatal
1: férfi
2: életkorba.
1: Hogy kaphassanak pálinkát, ez már be kellett tölteni a 14-et.
2: Tehát az idő, hát fiatalabbak is már kimehettek, de ezeknek a kihálóknak feladatuk volt az is, hogy tüzet rakjanak. Egyrészt még hűvös volt, másrészt pedig ilyenkor szalonnát sütöttek, hát nyilván egy kis italoztak is, és már nótáztak. És aztán ezek a kihálók mennek vissza majd a faluba, kora reggel, zenészekért, és akkor már zenészekkel mennek ki. A nyállyal kapcsolatban még az nagyon fontos, hogy így van, üres tőggyel mentek éjszaka ki, hát az éjszakázó helyre, majd hajnalban, amikor kezdték őket összeszedni, legeltették őket, akkor mindenki ugye ugyanazon a legelőn legelt, és akkor, amikor beértek a faluba, általában az első gazda az, aki a rangsorban az első helyen áll, tehát ő részesült az előző évben a legtöbb juttatásban, az ő udvarán állították föl a fejő helyeket, és minden gazda a saját juhát utána már ő fejte meg ezen az alkalmon, és a fejt fej mennyisége alapján rangsorolódtak. Nyilván volt különbség abból is, hogy volt, akinek több volt. Ez általában 2 és 30 között volt, ez volt az, az alap, de ez aztán változott, mert ugye a juh tartók száma is változott, egy gazda akár többet is tart, de hagyományosan ez így alakult, és akkor a fejt tej mennyisége alapján kialakult a rangsor.
1: És hogyha mondjuk volt 10 állat, és annak a mért teje volt, nem tudom, 15 liter, volt egy szorzó, meg egy szorzandó, és akkor az volt a végeredmény, és annak a gazdának akkor abból a 10-15 állatból annyi járt minden nap, a közös fejésből.
2: Igen, ugye? Igen, tehát arányosan elosztották, igen, hogy akkor kinek mennyi fog jutni. Nyilván a legkevesebb állattal rendelkezőnek volt a legkevesebb tejmennyisége a fejéskor, de ő is részesült, és meg volt határozva, hogy a héten melyik nap, melyik gazda mennyi tejet fog kapni.
1: Ez volt az elszámolás
2: ez
1: alapja.
2: Így van.
1: És hol tart most ez a folyamat? Mert hogy ez egy nagyon szép hagyomány, és egy sok évszázados hagyomány nyilván, de hát, hogy látszik a cikkből, meg olvasom is, a leggyengébb láncem az már a pakulár, ugye a juhász, hogy találunk egy juhászt erre a feladatra.
2: Igen, igen, itt volt egy, ugye ez a COVID-19 járvány, az meg az összes ilyen közösségi tevékenységet, a tiltás miatt, de aztán mindenki kitalált itt valamit, nyilván itt a falu közössége is egy valami kisebb, valamilyen ünnepet azért tartott titokban, de a társaságnak kellett fizetnie, és ennek a bérében nem egyeztek meg, és ekkor volt egy átmeneti hiány, de aztán végül is visszakerült a helyére a pásztor, tehát most már ő van a nyájjal, de a probléma az az, hogy tulajdonképpen nincs már ez az utcán gazdáknak a közössége. Van természetesen valamilyen egyesség, de az ünnep is már elvesztette a funkcióját, már csak egy hagyományőrzésként él tovább a faluban, amiben hát az a helyzet, hogy maga a falu közössége már alig tud részt venni. Nyilván a juhokat gazdák adják be, de nem is minden juhot adnak be, csak egy ilyen látvány ünnep maradt már az egész.
1: Lett az egész. És mi a helyzet a bivajokkal, doktor? Mert legutóbb ugye a mirai bivajokról beszélgettünk.
2: És hanyatlás van. Már abban a cikknek a summája is ez volt, hogy ez egy eltűnőben lévő gazdálkodási forma. Annyit lehet látni, hogy ott is ezt a területet is érinti a klímaváltozás. Gyengébbek, sokkal gyengébbek a legelők. Legutóbb, mikor kint jártunk nyár végén, augusztusban voltunk, teljesen ki volt égve a legelő. Megfogyatkozott ennek következtében is, és az állattartók további fogyása miatt az állatállomány lényegesen kevesebb a bivaj. Elégedetlenek a gazdák, ezt rögtön az első beszélgetésnél már ez bukott ki belőlük, hogy semmi se jó, a legelő, a gyengék az állatok, keveset adnak, nem jó a vevőkör. Szóval egy tovább szűkülő állattartási formáról van szó. Meddig marad, azt nem tudjuk.
1: Szakadtam mondani, hogy fontosak ezek a cikkek, meg ezek a fotók, mert ezek lassan kordokumentumok, és lehet, hogy 10-20 év múlva csak a Bivaj Múzeumban lehet majd találkozni ezekkel a tárgyakkal, meg ezzel a fajta kulturális lenyomattal.
2: Igen, azt hiszem, ez tényleg így lesz.
1: De azért doktor úr megy majd, ugye? Következő tavaszon
2: megyek,
1: is.
2: Persze.
1: Ott a helyen mérem.
2: Igen. Hát van már tényleg ilyen jó kapcsolat, várnak is minket már, úgyhogy reméljük, hogy kijutunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jumérés Mérában dr. Hamar Sándor orvossal, fotóssal beszélgettem, és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl. Érdemes elolvasni a cikket, nagyon sok érdekes, izgalmas információ, amiről nem is beszéltünk, és nagyon izgalmas fotók, és nagyon érdekes fotók is a cikkben, meg az újságban. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, jó munkát önnek.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt balesetben sérült járművek foglalják el a buszsávot. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Széchenyi út után. Baleset miatt a Döbrentei téren az Erzsébet híd előtt nem járható a buszsáv. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Pénteken hajnalban 5 és 6 óra között lezárják a Margit hidat, a gyalogos forgalom elől ismert tűzszerészek dolgoznak. A 9-es autóbusz az Árpád hídon és a Váci úton átterelve közlekedik. Nem érinti a nyugati pályaudvar és a Flórián tér közötti megállókat. A 109-es autóbusszal lehet utazni Óbuda-Bogdáni út és a Batthyány tér között. Buda és Pest között az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Délután 5 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Az NK a botrány 7. gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött a Kecskeméti járásbíróság. Az ügyészség a gyanúsított személyét nem árulta el, de a Telex úgy értesült, Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Koncos Nóráról van szó. Ő volt a feladója annak a kiszivárgott e-mailnek, amelyben Mága Zoltán 500 milliós támogatását kérte az NK pályázatkezelő szervének vezetőjétől. Egy hónap alatt több mint 30%-kal emelkedett a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, az árfolyam emelkedés napon belül is 5% körüli, és csütörtökön, azaz ma megközelítette a 100 dolláros hordonkénti szintet. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint elkerülhetetlen, hogy a nagykereskedelmi árakon keresztül akár napokon belül ez a tendencia megjelenik a kutaknál is. A szervezet főtitkára úgy látja, hogy a kormányzati beavatkozást az árakban nagyon meg kell gondolni, mert komoly problémákat tud okozni az ellátási rendszerekben. Az olajpiaci szereplők és a kormány egyeztetése ez ügyben a jövő hét elején várható. Grád Ottót hallják.
4: Én azt gondolom, hogy a következő napokban a kiskereskedelmi árak is emelkedni fognak, hogy milyen mértékben és ütemben fogják lekövetni a nagykereskedelmi árváltozásokat, az természetesen minden esetben az adott hálózat vagy az adott töltőállomás üzemeltetőjének döntése, hiszen azért jelen pillanatban még piaci alapon tudunk működni és tudjuk értékesíteni a benzint és a gázolajat.
3: Jelenleg a kőolaj világpiaci ára a Brent esetében 100 dolláron van, fél órával ezelőtt ért el körülbelül ezt a szintet, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonkénti jegyzésára pedig 92 dolláron. További híreink itthonról. Egy hónap alatt 8 ponttal nőtt az ipari bizalmi index, a GKI gazdaságkutató ZRT júliusban mért mutatója 4 éves csúcsra emelkedett. Az üzleti várakozások valamennyi ágazatban javultak, egyedül az építőiparban maradt visszafogott a bizakodás. Igaz, ez a szegmens is túl van már a mélyponton. Egyelőre kevés cég tervezi a foglalkoztatotti létszám bővítését, és az árnyomás sem jelentős, vagyis számottevő áremelésre sem készülnek a vállalatok. Petsz Rajmundot, a GKI vezetőkutatóját hallják.
5: Az ipari szektoron belül alapvetően a nagyvállalatok azok, akik az átlagosnál optimistább véleményeket fogalmaztak meg, illetve a gumi- és műanyagipar, fémfeldolgozás, illetve az elektronikai ipar és a gépgyártás járműipar nélküli része. Az építőiparban egy 2 pontos csökkenés következett be. Igazából ez az ágazat egyrészt vár a Európai Uniós források megérkezésére, másrészt pedig a befektetői klíma javulására, ami vállalati beruházásokat ösztönözhetné, és ugye a lakásépítés elindította az otthon start, de ennek a jelei még nem látszanak.
3: 890 milliós bírságot kapott a Google az Európai Bizottságtól. Jogellenesen részesítette előnyben a saját szolgáltatásait a keresőben, és indokolatlan korlátozásokat vezetett be annak érdekében, hogy a vállalkozások ne tudják a Google Play-en kívülre olcsóbb vásárlási csatornák felé irányítani a vásárlókat. Ezzel az Európai Bizottság szerint megsértették a digitális piacokról szóló jogszabályt. Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank júliusi kamat döntése során, a betéti ráta maradt 2,25%. Az Erste makrogazdasági elemzője szerint a döntés maga nem okozott meglepetést a piacok számára. A befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy a jegybank elnök milyen hangnemben értékeli az energiaárak gyors emelkedését és az inflációs kilátásokat. Nagy János szerint szeptemberben biztosan kamatemelés várható.
6: A sajtótájékoztatón Christine Lagarde, a testület elnöke úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem azonosítottak másodkörös inflációs hatásokat megemelkedett energiaárak okán, és ez indokolta a mai döntést. Ugyanakkor következő ülésen, azaz szeptemberben fenntartja a lehetőségét annak, hogy kamatemelés következhet be, amennyiben a beérkező adatok addig igazolják ennek szükségességét, itt elsősorban ezekre a másodkörös inflációs hatások megjelenésére érdemes gondolni. Ezzel együtt a piac az árazások alapján gyakorlatilag biztosra veszi a szeptemberi kamatemelést.
3: A törvényi minimumra csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát, javadalmazásokat pedig radikálisan csökkentik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a bruttó 3,8 millió forint a plafon. Megtiltják, hogy a politikai felsővezetők, miniszterek, államtitkárok díjazás fejében legyenek igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, azonban ez nem fog a gyógyszergyártók zsebében kikötni, ezt közölte a miniszterelnök. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A kormányfő szerint vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás. Árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet.
7: Tehát a gyógyszertár praktikusan nem dönthet úgy, hogy önkényesen áremeléssel vagy egy magasabb áréssel magának megtartja a szeptember 1-től eltörölt áfát. Ez komoly védelmet nyújt és komoly segítséget fog hozni, mert ahogy mondtam, sok krónikus betegségek kezeléséről szolgáló és rendszeresen kiváltott vényköteles gyógyszer ebbe a körbe tartozik. 41 ezer készítmény van forgalomban az országban, és ebből több tízezer vényköteles. Ezekre mind vonatkozik a szeptember 1-től bevezetett áfacsökkentés.
3: Magyar Péter miniszterelnök egyébként a mai napon Toshihiro Suzuki-val tárgyalt, aki a Suzuki globális elnök vezérigazgatója. Azt írta a Facebook oldalán a miniszterelnök, hogy további fejlesztésekről és befektetésekről tárgyaltak, valamint egyeztettek a globális autóipar előtt álló kihívásokról és az elektromos átállásról. Sinka Edita, Klebelsberg központ új vezetője. Az oktatás és gyermekügyi miniszter nem csupán vezetőváltásnak, de szemléletváltásnak is tekinti a cserét. A tanári végzettségű Sinka Edit több mint 2 évtizede foglalkozik az oktatási rendszerrel. Végzett és vezetett kutatásokat, amelyekben iskola fenntartással és az EU-s források felhasználásával is foglalkozott. Az elmúlt hetekben pedig ő koordinálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását. 3 milliárd forintos aszbeszt alapot hoz létre a kormány. Döntöttek a Szombathelyen található utak aszbesztmentesítéséről, és egyeztettek az érintett önkormányzatokkal. 667 helyen indult hatósági vizsgálat a szennyezéssel kapcsolatban. Ebből 6 helyen korábban volt határérték feletti adat. Mára már sehol sem mérnek határérték feletti értékeket. Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
8: A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldása, tehát ezt a 3 milliárdos aszbeszt alap létrehozását jelenti, melyből az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik egyrészről aszbeszt térképpel, valamint garanciát vállal arra, hogy folyamatosan véri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. Az önkormányzat a lakossági igények alapján fog döntést hozni. A települések nagy részén határérték alatti az aszbeszt tartalom, a levegőben mért aszbeszt tartalom, de vannak olyan területek tehát, ahol az azonnali beavatkozásra van szükség.
3: Elrendelték az állami számvevőszék teljes átvilágítását. A miniszterelnök elmondta, hogy a hivatal eddigi vezetése a pártfinanszírozások során 2-es mércét alkalmazott. A Fidesz kampányköltésével elnézőek voltak, míg az aktuális ellenzékre 100 milliós bírságokat szabtak ki. Magyar Pétert hallják.
7: A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodás. Több mint 1 évtizedes az állami számvevőszékről szóló jogszabály. Meg kell néznünk azt, hogy jók-e a jelenlegi felügyeleti jogosítványok, érdemes-e őket tágítani, milyen fajta vezetési struktúrában lehet esetleg jobbá, hatékonyabbá tenni az állami számvevőszék működését. A célunk az az, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjanak ellenőrizni.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 21 milliárd forintot. A vezető papírok többségében rosszul teljesítettek, leszámítva a MOL-t, ami 1%-os plusszal zárt 4.448 forinton. Az OTP árfolyama 8%-os mínuszban 46.020 forinton, a Richter papírok 7%-os gyengüléssel 11.650 forinton, míg a Magyar Telekom 1,4%-kal ment lefelé, és így 2.614 forinton zárta a napot. Nézzük a többi mutatót, illetve céget. A 4iG 8%-os mínusszal zárt 1746 forinton, az Alteo 2,5%-os mínuszban, az Autovalis 7%-os mínuszban zárta a kereskedést. A Duna House gyakorlatilag stagnált, az MBH jelzálogbank szintén stagnált előző napi záróértékén, a Rába 3,4%-kal rallizott fölfelé 2255 forinton zárt, a Waber Erce 1,5%-os plusszal 4710 forinton zárt, míg az Opus 0,5%-ot gyengült 359 forintra. Nyugat-Európában még mindig többségében mínuszokat látunk, a londoni FTSE 0,2-del, a frankfurti DAX 0,6-del, a negatív tartományban a párizsi CAC-on 1%-ot megy lefelé, a milánói börze 1,9%-ot gyengül, a madridi IBEX 0,7%-kal megy le. A tengeren túlra rápillantva is rossz a hangulat, a Nasdaq kompozit 0,6%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató 0,1-del megy lefelé, a Dow Jones gyakorlatilag stagnál. A bankközi devizapiacon 1 amerikai dollárért 320 forint 90 fillért, 1 svájci frankért 392 forint 90 fillért, 1 euróért 364 forint 90 fillért kell adni. az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1370.
0: Időjárás jelentés.
3: Estig napos idő várható gomoly felhőkkel, elszórtan alakulhat ki zápor, éjszaka csökken a felhőzet, az eső a legtöbb helyen megszűnik. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. Késő este 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felén előfordulhat zápor. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Sotonyi László a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A szakember 3 évre írt alá. A feladatokra rátérve elmondta, hogy a válogatott némi lépéshátrányba került azzal, hogy nem lesz ott a világbajnokságon, mert az ellenfelek sok mérkőzést lejátszanak majd, ami a magyar válogatottnak kiesik. Nagy László elnökségi tag szintén gratulált a junior EB-n aratott győzelemhez, egyúttal az új kinevezéséhez is. Sotonyi László azt is elmondta, hogy nem titkolt cél kijutni az Európa-bajnokságra. A magyar férfi vízilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat. A találkozó érdekessége az volt, hogy a horvátok erre a tornára szinte teljes egészében az U20-as csapatukat küldték ki.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
9: Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállításunkkal. Fiszl Csabával beszélgetek, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Vidék és térségfejlesztési támogató egységének vezetőjével. Jó napot kívánok!
10: Üdvözlök én is mindenkit, szeretettel köszöntöm Önt is.
9: Indul egy hónap múlva, indul a nyitott porta napok 2026, idén augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében újra megnyitnak majd a vidéki családi gazdaság, pincék, manufaktúrák a nyitott porta napok keretében. Kóstolj bele tájról tárra, ez lesz a szlogen, hagyományos ízek, állattartás, növénytermesztés és nagyon sok minden. 150 családi gazdaság csatlakozott tavaly. Ugye, ha én jól tudom, és talán kezdjük egy tavalyi, hiszen ez volt a pilotprogram a tavalyi rendezvény eredményével, mérlegével, sikerével, akkor ott 150 családi gazdaság nevezett be ezekre a napokra.
10: Igen, ez azért egy picit előrébb kell, hogy menjünk, hiszen a programnak a tervezése már 2024 őszén megkezdődött. 2024-ben a Magyarországra vonatkozóan elkészült az agroturisztikai stratégia, ez egy draft dokumentum. Ennek az egyik része, ennek a megvalósításnak az egyik része a Nyitott Porta program, aminek Magyarországon azért van egy komoly gyökere, hiszen néhány civil és líder szervezet támogatásával térségi termelői hálózatok jöttek létre már komolyan. Első ilyen megjelenés a Zala vármegyében a Zala Nyitott Porták termelői együttműködés volt, mely úttörőként adott lehetőséget a térségben a termelők és az agroturisztikai szolgáltatók bemutatkozásának. Ezt tovább víve, és az agroturisztikai stratégiának a megvalósításaként indítottuk el pilotként 2025-ben a Nyitott Porta programot. Ugye ennek az a nagyon nagy különlegessége, hogy ezt az országban összefogva a termelőket, hálózatba szervezve kezdtük ennek a megszervezését. Több térségen keresztül, ugye itt a Szatmárbereg, a Bajai térség, Svábsarok, Nyugat-Magyarországon több térséget vontunk ebbe bele, és ezt összeszervezve a termelőknek egy képzést biztosítva, arra vonatkozóan, hogy a portájukon vendégeket tudjanak fogadni, erre készítjük fel őket, és egy hosszú hétvége sorozatban ők be tudják mutatni a tevékenységüket, meg tudják mutatni, hogy milyen terméket állítanak elő, és annak milyen manufakturális folyamata van.
9: Mennyire volt népszerű a program? Azt én értem, hogy mindenki szeretné megmutatni magát, mert azért nagyon nehéz az agráriumban. Szinte minden területen bármit tenyészt vagy termel az ember. Mennyire voltak kreatívak? Mennyire voltak nyitottak? Mert azért ez az is más, hogy én nem tudom, mézet állítok elő, vagy biokertészetem, meg az is más, hogy arra vendégeket hívok, akár tucatjával vagy százával, azokat vendégül kell látni, azoknak programot kell biztosítani, nyitva kell lenni, tehát ez egy csomó mindennel együtt jár.
10: Ez így van, és ami talán nagyon fontos, ahogy ön is említi, élményt kell adni. Élményre van szüksége a mostani vendégnek, a mostani túrázónak. Egy olyan élményre, amit haza tud vinni magával. És ezt a porták tudják biztosítani. Akár azzal, ahogy ön is említi, a méhészek betekinthetnek a méhkaptárba. Azért ez egy olyan veszélyes dolog, amit a városi emberek nem biztos, hogy láthatnak az életük során, viszont ilyen környezetben, védett környezetben van lehetőségük betekinteni, megnézni, kipróbálni, akár a tökmagolaj készítéstől kezdve a lekvár főzésen át. Erre mind-mind a porta nyitott napján van lehetőség, és ezeket akár saját magunk által elkészített termékeket haza lehet vinni magunkkal, és egy emlék is ezáltal. Nagyon fontos, hogy olyan kapcsolatokat is tudjanak itt a termelők képíteni, amik az ő fennmaradásukhoz járul hozzá, hiszen ennél rövidebb ellátási lánc nincs, hiszen a fogyasztó oda megy a termelőhöz, megismeri a terméket, megismeri a termelőt, egy bizalmi viszony tud kialakulni, ami ezeknél a termékeknél az egyik legfontosabb szempont, hogy bizalommal tudjunk fordulni a termelőhöz, hiszen azt a terméket, amit mi megvásárolunk, az biztos, hogy az a termelési folyamat alakul ki, amit ma a tudatos fogyasztó igenis szempontként tekint maga előtt a kézműves, jó minőségű hazai termékek előállítása során.
9: Hát igen, csak pont azon gondolkoztam, míg hallgatom, hogy egyrészt egy élmény, meg a termék is, amit el tudok vinni, az is nagyon fontos. A másik az, hogy most pont talán Cecén voltam, meg Réti Majorban, és ott dinnyeföld, és az ember hát látja a hazai dinnye árát, és látja, hogy a nagy áruházban mondjuk a felér lehet kapni akár import dinnyét, vagy nyomottáron, akár hazait is. De amikor látom a termelőt, látom, hogy dolgozik, látom, hogy abban a fóliasátorban milyen idő van, és reggel 5-től este 10-ig ott van, és hogy ez milyen meló, meg hogy mi van benne, meg hogy tényleg bió, meg tényleg trágya, meg tényleg nem kap fegyszert, akkor abban a pillanatban a bizalmam kiépül, és akár hajlandó vagyok többet fizetni azért a termékén, ami magyar termék, hazai termék, és mondjuk egy ilyen portán terem meg. Szóval ez a bizalomépítés, ez a fogyasztás is ösztönzi valamilyen módon.
10: Mindenféleképpen, és hát ezeknek a termelőknek a fennmaradásukhoz mi fogyasztók is hozzá kell, hogy járuljunk, hiszen a termékeket mi vásároljuk meg. Ugye ez külföldön sokkal jobban működik, hiszen a tudatos fogyasztó igenis az ottani hazai termékeket sokkal inkább előnyben részesíti. Itt Magyarországon nekünk ebben még nagyon fontos feladatunk van, hogy ez a tudatos fogyasztói kör kialakuljon, ehhez is hozzájárul természetesen a Nyitott Porta program, hiszen ahogy az előbb is beszéltük, a bizalom kialakulása ennek lehet az egyik első lépése. A másik az, hogy ténylegesen olyan személyes kapcsolatok tudnak kialakulni a program során, ami utána a fogyasztó visszajár ehhez a termelőhöz. A program során a tavalyi évben felmérést is végeztünk a program végén. Volt olyan termelő, ahol 200-300 fogyasztó fordult meg. Összességében mintegy 16 ezer látogatást regisztráltak a termelők, és utána erről adtak számot. Volt olyan termelő, aki nagy örömmel jelezte, hogy az első nap elfogyott az a terméke, mennyisége, amivel ő egyébként két napra készült. Ezek számunkra mind-mind olyan visszajelzések, amik igenis azt jelzik, hogy erre a programra, erre a fajta érzékenyítésre is szükség van, és hát ezt is tapasztaljuk itt a 2026-os évben, hiszen most már 260 termelőt tudtunk regisztrálni, termelőt és manufaktúrát, akik ebben a programban részt szeretnének venni, és hát az is nagy öröm számunkra, hogy a tavalyi évi térségekhez képest az idei évben több térség jelenik meg, úgy mint a Svábsarok bővült, egy sokkal nagyobb területet vontak be az ottani térségi szervezők, de ugyanúgy Baranya megyét tudom említeni, vagy Nógrád megyét, akik az idei évben csatlakoztak Borsod megyével együtt a programhoz.
9: Ezt nem is akarom mondom, talán hosszan mondani, de nagyon fontos, hogy ez nem egyedül a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Szervezi, nyilván ebbe az Agrár Marketing Centrum, a Kislépték Egyesület, olvasom, Pannonhelyi Termékklaszter, Nemzeti Agrár Gazdasági Kamara, Aktív Magyarország, Stílusos Vidéki Éttermek, nagyon sok mindenki teszi bele a tudását, és kell is egyébként, amit mondott, nagyon fontos, az nem lehet, hogy a második napon nincs ott az a termék, vagy nincs ott az a termelő. Tehát azért megyek, hogy élményt kapjak meg, hogy el tudjak vinni, nem tudom, bármit. Még viaszgyertyát, vagy fazekas terméket, vagy gyógynövény csomagot. Igen, tehát nekik is készülni kell, és hát ez edukáció mindenképpen, hogy akár jöhetnek 50-100-an is valóban, és nem csak 3-4-en fognak bekopogni azon a hétvégén.
10: És hát ugye nagyon fontos az, amit ön is említ, hogy amiben mi előrébb igyekeztünk lépni, hogy ezeket a termelőket hálózatba szervezzük. De ahogy ön is említette, egyedül önmagunkban mi kevesek is lennénk, ezért vannak mellettünk ezek a szakmai szervezetek, akik mind-mind azt a tudást tudják hozzátenni a programhoz, ami miatt ez így tud komplex és egész lenni, hiszen itt olyan gasztronómiai különlegességek is bemutatkoznak, akár a nagykörűi térségből, vagy Nyugat-Magyarországon olyan sváb termelők és olyan sváb ételek is be tudnak ezáltal mutatkozni, amiket csak ott helyben tudunk fogyasztani. És hát ugye nem beszélve akár a Maketuszról, aki erre egy komoly bringa útvonalakat tud hozzá építeni, és így az aktív turizmusban megjelenő több turistát is be tudunk vonni, tehát nem csak azokat, akik valóban autóba ülnek és oda mennek megnézni ezeket a portákat, hanem komoly programokat lehet erre szervezni, és így sok mindenkit be lehet vinni a portára, megismerni a termékeket, a termelési folyamatot, és ezeket a jó minőségű helyi, és nagyon fontos azt hozzátennem, hogy azokat a termékeket, amiket ott helyben azokat tudják fogyasztani.
9: Tehát még egyszer, augusztus 22. október 4-e között 5 hétvége, 19 térség, augusztus 22-23 Szatmárbereg, szeptember 5-e, 6-a Somogy, Balatonpart, szeptember 19-20 Sümegtől a Bakonyaljáig, szeptember 26-27 délvidéki mediterránia, és október 3-a, 4-e Alpokalja, Nógrád, Cserhát, Közép-Tiszavidék. Tényleg a fél országot vagy háromnegyed országot lefedik ezek a programok. Hogyan lehet pontosan, precízen tájékozódni? Mert én csak nagy vonalakba említettem most itt a helyszíneket.
10: Van ugye egy Facebook oldalunk, a Nyitott Porta Programok, illetve van erre most már az idei évtől egy weboldalunk is, a nyitottportaprogram.hu. Ezeken mind-mind elérhetőek a termelői bemutatkozók, a térségek. Egy-egy portára rá tudunk kattintani, ahol meg tudjuk nézni az ő saját termékeiket. És ugye azt is szeretném elmondani, hogy már most elkezdtük tervezni a 2027-es évben is, hogy tudnánk megvalósítani. Ahogy fejlődünk, a program megvalósítása során az idei évben már most elkezdtük tervezni egy előszűrést, hogy azokat a termelőket, akik ebben a programban részt kívánnak venni, ezeket megfelelően tudjuk felkészíteni, megfelelően tudjunk nekik biztosítani képzést, ahhoz, hogy mind a termelőnek, mind a hozzáérkező vendégnek ez egy élmény legyen, egy olyan élmény, ami egyrészt a termelőnek egy dopingot tud adni, hiszen most a megváltozott klimatikus és piaci viszonyok környezetében ezeknek a termelőknek egy olyan diverzifikációs lehetőséget kell biztosítanunk, mutatnunk, ami az ő fennmaradásokat tudja biztosítani, fenntarthatóvá tudnak válni, hiszen látjuk, hogy abban az aszályos helyzetben, ami akár az idei évben van, de a fagykárok, amik minden évben a termelőket sújtják, a fennmaradásuk, a mindennapi bevételüknek a megteremtése igen nehéz feladat. Ebben igyekszik mindez a szakmai csapat, és hát a támogató egység is egy olyan lehetőséget, egy olyan támogatást nyújtani, ami az ő fennmaradásukat, az ő létbiztonságukat segíti, támogatja.
9: Nagyon szépen köszönöm, Nyitott Porta napok, tehát akkor augusztus 22-e és október 4-e között. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fiszlin Csabának, Herman Otto.
10: Én is köszönöm.
9: Köszönöm szépen.
10: Én is köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: ézik fel idén. Szonya Jelinkova, a szlovák turisztikai képviselet vezetője. Kezdj, csókolom, Szonya!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
0: 1563-1830 között szerintem még mindig nagyon sokan nem tudják itt Magyarországon, de 11 királyt vagy uralkodót, egy királynőnket és 8 királynénkat koronázták meg Pozsonyban ez alatt a majdnem 300 év alatt. Ugye így nagyjából
1: igen,
0: pontos.
1: Igen, pontosan így van, és a magyar királynő Mária Terézia lett.
0: Őre emlékszik tulajdonképpen idén, vagy őt eleveníti meg tulajdonképpen idén a koronázási menet Pozsonyban, ugye?
1: Igen, és július 24 és 26-án zajlanak ezek a napok, és Mária Teréziát nem először koronázzuk meg ilyen színházi előadásban először, mert már megkoronáztunk, és akkor Georg Habsburg volt velünk, persze ő az egyik leszármazottja.
0: Egyébként 1741. június 25-én koronázták meg Mária Teréziát Pozsonyban, ezt most puskázom egyébként. Mi minden fog történni Pozsonyban itt a három nap alatt?
1: Pinteken délután fognak a programok elkezdődni, és úgy, hogy a Tirslakparton, ez a Duna másik oldalán, a Ligetfalun, vagyis Petrzsalkán van, ahol történelmi színházi előadások lesznek, ilyen korabeli programok, és egy látványos lovaki torna is lesz. Már péntek délután át lehet sétálni valamelyik hídon, és megnézni a Tirslakparton ezeket a lovagi tornákat. A látogatók meg fogják aztán tudni, hogy hogy néz ki a szombati és a vasárnapi program, de mi ezt már máma meg fogjuk tudni. Szombaton hagyományos a pozsonyi koronázások napok főnapja. Ez úgy szokott lenni, hogy mindig szombaton már reggel elkezdődik a városba a zene, a bemutatkozások, és a pozsonyi várba 12:30-kor a koronázási nap úgy kezdődik, hogy lesz egy sólymász bemutató. Ez nagyon érdekes szokott lenni, mert azért ezeket a madárkákat összetartani nem olyan egyszerű. Főleg azért, mert ott vannak a dobosok, ott vannak mindenféle hangok, és a madarakat be kell tanítani arra, hogy megszokják. Lesznek vívó bemutatók, 18. századi katonakiképzés bemutató is lesz, és zászlóforgatások, ami nagyon érdekes szokott lenni. Aztán 15:30-kor elkezdődik a koronázási menet. Ez egy ünnepélyes koronázási menet. Tudjuk, hogy Pozsonyban egészen a vártól a főtérig vannak ilyen kis rézlapocskák, koronát ábrázolják, és ez egy igazi koronázási menetnek a útja, amit mutatják ezek a kis lapocskák, és ott fognak azok, akik ott vannak elmenni 15:30-tól, reméljük, hogy 16 óráig leérnek a főtérre a menettel, és persze, hogy jönnek lovak, jönnek megint dobosok, jönnek zászlósok, jön a nép is, úgy, ahogy a koronázási meneten szokott lenni.
0: És egyébként ezt onnan lehet tudni Pozsony szerte, hogy az ember hallja és keresi a dobokat, ugye, és megy a dobszóló után, vagy megy a dob hangja után, és akkor találkozik ezzel a színes forgatagra.
1: Igen, találkozik a menettel, és a főtéren aztán már le lehet ülni, és 16 órakor elkezdődik a program, vagyis folytatódik, és megkoronázzák Mária Teréziát. Mária Teréziát mindig egy neves színésznő játsza, persze valaki olyan, aki tudja a lovat is azért uralni, kezelni, mert azért az nem egyszerű, az a ló is a hangoktól megszokott azért futamodni, meg mindenféle szokott történni, de nagyon jó van ez kezelve, és soha semmi nem történt egész idő alatt. Mikor este bevégződik a koronázás, 16 órától olyan 17:30-ig szokott tartani ez a bemutató, amikor megkoronázzák Mária Teréziát, akkor még mindig marad a városban egy csomó zene és egy csomó rendezvény, sőt, nagyon jó standok lesznek mindenféle ételekkel, persze, hogy nem fog hiányozni biztosan a pozsonyi kifli, és a récsei kék frankos, ami Mária Teréziához van kötve, vagyis a legendához, hogy ő ebből a récsei kék frankosba megfürdött, és a fekete himlőt így szabadították a papok, a récsei papok meg. Ez a récse, ez máma Pozsony része, és abban az időben ez egy nagyon jó borvidék volt, máma is a récsei kék frankos szőlőt itt hozzák létre. Úgyhogy ez lesz a

0: szombat, ami nagyon érdekes lesz, vasárnap az a gyerekeké és a családoké, mind a két oldalon, a Dunának mind a két oldalján családi programok lesznek, persze ott lesz színház, bábszínház, de azért nem fog hiányozni a lovagi és a vívó dolgok, mert az hozzátartozik a koronázáshoz. Igazán nagyon, nagyon gazdag három nap vár mindenkit Pozsonyba, mert ez igazán minden évben az egyike a legnagyobb rendezvényeknek Pozsonyban, a vártó kezdve egészen a Duna másik oldaláig.
1: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, színes forgatag, érdemes megtapasztalni, nekünk már szerencsénk volt újságíróként többször részt venni a koronázási meneteken, mindig más, de mindig lenyűgöző, és nagyon sok mosoly, nagyon sok vidámság, nagyon sok történelem, és nagyon sok emlék nyilván nekünk magyaroknak, és nagyon szépen köszönöm, tehát akkor koronázási napok, Mária Teréziát idézzük, az őkorát idézzük föl ezen a hétvégén Pozsonyban. Szonya, nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó időt akkor a látogatóknak, a turistáknak.
0: Mink is nagyon szépen köszönjük, mind a szlovák turisztikai képviselet, és remélem, nagyon sok magyarral fogunk találkozni a koronázási napok alatt. Szép napot kívánok!
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: kitekintő. Nemzetközi újdonságok, ajánlatok.
1: Kedves hallgatók, néhány percig még folytassuk a pozsonyi kalandozást. A mostani felvétel tavaly 2025-ben készült a koronázási napokon. Egy magyar újságírói csapat részeként kísértük végig a koronázási menetet. Ott beszélgettem Pusztai Sándorral. Ezt a felvételt hallják mindjárt. Azt hiszem, hogy a legjobb helyen vagyunk, ugye, hogyha most a koronázási menetre vagyunk Pozsonyban kíváncsiak, hiszen a menet hamarosan előttünk fog elmenni, végigvonulni Pusztai Sándor, író, kiadó, újságíró. Erről még nem írtál könyvet? A koronázási városról, Pozsonyról?
2: Sok mindenről írtam valóban, Pozsonyról még nem, sőt egyáltalán a koronázási ünnepségekről is csak cikkeket írtam, holott valóban ez egy olyan rendezvény sorozat, most már lassan másfél évtizede, amit kifejezetten érdemes megnézni. Egyszerűen azért, mert a korabeli öltözékekben a királyi menet jön végig a várból, és végigvezet az egész belvároson keresztül, attól függően, hogy a bazilikába, vagy pedig a koronázási templomba akarnak előre bemenni, az előre megváltott helyekre gyakorlatilag a nézők. Nem mondom, csak most vannak előre megváltott jegyek szinte, a korabeli, vagy a középkorban egyáltalán szó sem volt. Egyszerűen a város polgárai, a város népe látni akarta a királyt, aki a legtöbb esetben saját maga is gyalogosan ment végig. Hozzá kell tenni csak a legtöbb esetben, mert természetesen volt időszak, amikor lóháton mentek. A város oldalában, a Dunaparthoz közel, ott állítottak ugyanis egy mesterséges dombot, és azt a dombot kellett megmászni lóval az adott királynak, és akkor a négy égtáj felé felemelte a kardját, és azzal suhintott egyet, és ezzel mutatta gyakorlatilag, hogy ő ennek a Szentföldnek a királya, és esküdtett az itt élőknek a megvédésére.
3: Ez egy izgalmas szituáció, és azon is gondolkoztunk itt a kollégákkal, meg a turistákkal is beszélgettünk, hogy szóval érdekes ez, ugye Szlovákia fővárosa Pozsony, és itt most tulajdonképpen magyar királyokat ünnepelnek, egy magyar korszakot ünnepelnek.
2: Az a helyzet, hogy ezt úgy kell felfogni most ebben a percben, hogy ez egy turisztikai látványosság, de azért, hogyha a történelembe akarunk visszamenni, azt kell tudni, hogy Szlovákiának nem volt saját királya soha. Az osztrák-magyar monarchia, vagy az előtte levő időszakokat tekintve, hogy a 19 királyt, illetve királynőt koronáztak még ebben a városban, ez pedig azt jelenti, hogy ez gyakorlatilag 19 évre programot ad a ma élő embereknek.
3: Hát, hogy minden évben egy-egy királyt vagy királynőt ünnepelnek.
2: Pontosan, most azt hiszem, most körülbelül a 15-nél tartanak, tehát az azt jelenti, hogy minden évben, ugyanebben az időszakban végig jön a leendő király, rendkívül látványos, rendkívül érdekes, és azt kell mondanom, most szerencsénk is van, hiszen délelőtt még úgy nézett ki, hogy rossz idő van, de éppen a koronázás időszakára, minthogyha a jóisten is ott a király koronázásával értene egyet, mindenki láthatja ezt a egészen fantasztikus rendezvényt.
3: Van, aki még úti könyvet hoz magával, van, akinek még térkép is van a zsebében, csomóan már telefonról tájékozódnak, de mik azok a dolgok, amik nem feltétlenül jutnak már az eszünkbe Pozsonyról, amire érdemes figyelni.
2: Csak azt kell mondanom, hogy jöjjön be ide a belvárosba. Nézzük meg, hogy a szlovák köztársasági elnök egy magyar egykori uralkodónak, vagy éppen a kastélyában él. Nézzük meg, sétáljunk itt a sétáló utcán, amelyik a Szent Mihály kapuhoz megy. A Szent Mihály kapunak, az utcának a másik végén találjuk a magyar első parlamentet. Tehát mikor azt tanuljuk otthon a történelemben, hogy a pozsonyi országgyűlés összeült, és ilyen meg ilyen határozatot, hogy jé, hát itt van. És közben kiderül, majdnem úgy néz ki, mint egy lakóház, vagy legalábbis egy jól épített nemesi kastély. De ettől még érdemes megnézni. De ugyanúgy mondhatnám, egymás mellett vannak az épületek, amelyikben az egyikben múzeum van, a másikban galéria van, a harmadiknak van borozó van. Néhány utcával arrébb itt most láttam, hogy már kint van a tábla, hogy felújítják a pozsonyi bor átvevő helyet. Ez egy nagyon érdekes, ugyanis az adót be lehetett fizetni nem csak pénzben, hanem borban is. És ennek itt a városnak a közepén volt egy egészen fantasztikus épület, amelyik most jutott ezek után pénz arra. Én kívülről először azt hittem, hogy valami börtön lehet, mert annyira óvták, hát persze oda vitték be kocsiszámra a bort, és erre most jutott pénz. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ez is érdekesség lehet, tehát erre is költenek. De hogyha arról beszélünk, hogy csak kultúráról, erről. Természetesen ez azt jelenti, hogy ugyanúgy a vallások sokszínűsége ugyanúgy megtalálható. Tehát a katolikus templomtól kezdve a zsidó hitközségeknek az épületeik, vagy bármilyen más vallást mondhatnék, vagy felekezetet mondhatnék, mindegyik felépítette a maga templomát, és az állam segítségével a mai napig mind teljes szépségükbe mutatja be, kívülről és belülről egyaránt.
3: Utolsó dolog, mert most már tényleg nagyon közelít a menet, és egyre többen jönnek a külföldiek, meg a látogatók közül is ilyen aranykoronába a fejükön, papír aranykoronába, vagy milyen izgalmas, ez érdekes, itt vannak Szlovákia fővárosában, Pozsonyban, és tulajdonképpen nem is tudják, de magyar királyokra emlékeznek ezzel a koronával.
2: Elsősorban ez a magyarokat érdekli, hogy itt magyar királyságnak a része volt. A Szlovákia a legfiatalabb országok közé tartozik, ahol elnyerte a szabadságát, a függetlenségét, és ilyen vonatkozásban biztos nagyon nehéz megtalálni azt a középutat, ahol el lehet magyarázni azt, hogy mi volt ebből a szlovák történelem, mi volt benne a magyar történelem, vagy mi volt egyáltalán az osztrák-magyar monarchiának a közös történelme. Ez az egyik dolog. A másik, és ebben bármilyen hihetetlen vagyok, egy picit pesszimista vagyok, aki távolabbról jön külföldi Szlovákiába, majdhogy nem, egyáltalán nem is érdekli az a rész már, hogy itt mi volt ezelőtt 300 vagy 400 évvel. Itt most van valami jó kis történelmi játék, ez sikerüljön, jól legyen, jó idő, lehessen enni strapacskát, lehessen írni jó kis söröket, és érezzük jól magunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm Pusztai Sándornak, és akkor jöjjön a koronázási menet Pozsony. Köszönöm.
2: Köszönöm.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm szépen a mai figyelmüket. Ez volt a csütörtöki Monitor délután strandok éjszakája, földgömbrovat, nyitott porták és koronázási menet Pozsonyban. Ez volt a mai program, ez volt a mai kínálat. Holnap 4 órakor Fintech világa, én egészen biztosan itt leszek. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset történt a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca előtt. Baleset nehezíti a közlekedést a Bemrakparton északi irányban a Bem József tér után. A külső sáv nem járható. Baleset miatt a Döbrentei téren az Erzsébet híd előtt nem járható a buszsáv. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervízútjára és a Lechner-Ödön Fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál, a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak meg. Pénteken hajnalban 5 és 6 óra között lezárják a Margit hídat, a gyalogos forgalom elől ismert tűzszerészek dolgoznak. A 4-es és a 6-os villamos, a Szél Kálmán tér és a Szent Lukács gyógyfürdő, valamint a Jászai Mari tér és a Dél-Budai végállomásuk között közlekedik. Buda és Pest között az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 18 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Az NK a botrány 7. gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött a Kecskeméti járási bíróság. Az ügyészség a gyanúsított személyét nem árulta el, de a Telex úgy értesült, Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Koncos Nóráról van szó. Ő volt a feladója annak a kiszivárgott e-mailnek, amelyben Mága Zoltán 500 milliós támogatását kérte az NK a pályázatkezelő szervének vezetőjétől. Egy hónap alatt több mint 30%-kal emelkedett a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, az árfolyam emelkedés napon belül is 5% körüli, és ma már elérte a 100 dolláros hordonkénti szintet. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint elkerülhetetlen, hogy a nagykereskedelmi árakon keresztül akár napokon belül ez a tendencia megjelenik a kutaknál is. A szervezet főtitkára úgy látja, hogy a kormányzati beavatkozást az árakban nagyon meg kell gondolni, mert komoly problémákat tud okozni az ellátási rendszerekben. Az olajpiaci szereplők és a kormány egyeztetése ez ügyben a jövő hét elején várható. Grád Ottót hallják.
4: Én azt gondolom, hogy a következő napokban a kiskereskedelmi árak is emelkedni fognak, hogy milyen mértékben és ütemben fogják lekövetni a nagykereskedelmi árváltozásokat, az természetesen minden esetben az adott hálózat vagy az adott töltőállomás üzemeltetőjének döntése, hiszen azért jelen pillanatban még piaci alapon tudunk működni és tudjuk értékesíteni a benzint és a gázolajat.
3: Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank júliusi kamat döntése során, a betéti ráta maradt 2,25%. Az Erste makrogazdasági elemzője szerint a döntés maga nem okozott meglepetést a piacok számára. A befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy a jegybank elnök milyen hangnemben értékeli-e az energiaárak gyors emelkedését és az inflációs kilátásokat. Nagy János szerint szeptemberben biztosan kamatemelés várható.
5: A sajtótájékoztatón Christine Lagarde, a testület elnöke úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem azonosítottak másodkörös inflációs hatásokat megemelkedett energiaárak okán, és ez indokolta a mai döntést. ugyanakkor következő ülésem, az a szeptemberben fenntartja a lehetőségét annak, hogy kamatemelés következhet be, amennyiben a beérkező adatok addig igazolják ennek szükségességét, itt elsősorban ezekre a másodkörös inflációs hatások megjelenésére érdemes gondolni. Ezzel együtt a piac az árazások alapján gyakorlatilag biztosra veszi a szeptemberi kamatemelést.
3: 890 milliós bírságot kapott a Google az Európai Bizottságtól. Jogellenesen részesítette előnyben a saját szolgáltatásait a Google a keresőben, és indokolatlan korlátozásokat vezetett be annak érdekében, hogy a vállalkozások ne tudják a Google Play-en kívülre olcsóbb vásárlási csatornák felé irányítani a vásárlókat. Ezzel megsértették az Európai Bizottság szerint a digitális piacokról szóló jogszabályt.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt. A vezető részvények árfolyama a MOL kivételével gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 1%-kal 4.448 forintra erősödött, az OTP 8%-kal csökkent 46.020 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal 2.614 forintra esett. A Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra. Rossz volt a hangulat Európában, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent. A párizsi CAC-on 1,8%, a milánói börze 2,8%-os mínuszban zárt. A spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
3: Késő estig napos idő várható gomoly felhőkkel, elszórtan alakulhat ki zápor. Éjszaka csökken a felhőzet, az eső a legtöbb helyen megszűnik. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. Késő este 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felén előfordulhat zápor. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
6: Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, Csabai Károly vagyok, a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó M4 és Privát Bankár főszerkesztője, és Önök a Klasszis Klub Live 6. évfolyamának 102. adását látják, illetve hallhatják is. Hát ennyi felvezető után köszöntöm a mai vendégünket, Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját.
7: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, szervusz, jó napot kívánok!
6: Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát nagyon sok téma, hát egy órás műsorra készülünk, ugye, jönnek majd kérdések is hozzád élőben, itt mindenféle úton, módon, csatornán, majd várjuk a kérdéseket, már kaptál is kérdéseket, de azért én is készültem egy csomóan, hogyha ez sikerül egy órába beleszorítani, akkor az bravúros lesz. Mivel kezdjük? Gondoltam, hogy mindig egy friss hírrel szoktuk kezdeni. A legfrissebb hír az, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy új jogköröket kap a NAV, 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok és családtagjaik vagyonát. Mit szólsz te ehhez, mint aki a vagyonnyilatkozatok témában az egyik az úttörő voltál, aki elmondtad annak idején mindig, hogy ahogy ez a rendszer most van, az úgy majdnem csúnyát mondtam, semmit nem él.
7: Hát de indulatból az ember könnyen azt mondja, hogy annyira vacak a magyar vagyonnyilatkozati rendszer, hogy bár inkább ne is lenne, mert akkor nem kell már elfárasztani magunkat, így meg el kell bábozni azt, hogy ez egy létező rendszer, ami kritizálható, meg megéri kritizálni, de annyit érdemes ezen a radikális állásponton árnyalni, hogy hát statisztikából kölcsönzött kifejezéssel ez a magyar vagyonnyilatkozati rendszer egészen ideig egyfajta ilyen alsó limesz értéket képviselt, hogy ennél kevesebb vagyonnal biztos nem rendelkeztek a politikusok. Tehát amit oda bevallottak, arról úgy gondolták, hogy azt nem szégyen bevallani, azt valahogy ki tudják magyarázni. Tehát egyfajta ilyen társadalmi lakmuszpapír tesztként lehetett alkalmazni, hogy ennyi még elmegy. Valósághoz sok köze nem volt, összehasonlítása minimálisan volt alkalmas. A NER az helyesen érezte, hogy a NAV-ot kell megfosztani az eszközeitől, az adóhatóságot, hogy vagyonosodási vizsgálatot ne végezhessen. Mert korábban volt ilyen vagyonbecslési eljárás már a NAV-nál, ez már a 2000-es évektől ment, akkor még ugye APEC volt, és hát most nagyon leegyszerűsítve ez úgy működött, hogy ha valaki nem költött kétszer, nem költött többet, mint kétszeresét az igazolt jövedelmének, akkor általában ki tudta magyarázni, hogy hát az a ház az azért van, mert ugyan sokkal többe kerül, mint amennyit én igazolni tudok bevételként, de ügyes ezermester vagyok, és sok mindent magam csinálok ám meg. Tehát, hogy takarítom a kéményt, amit magam építek, a kandalló is márványból van, de csak az anyagot kellett megvenni, én magam megvágtam a márványt és fölraktam, és ezt nehéz száfolni. Hát lehetek ügyes akkor is, hogyha ez nincsen rámírva. Ebből nem az következik, hogy a vagyonosodási vizsgálatoknak ne lehet volna értelmük, ez inkább megint csak egy hüvelykúj szabály, hogy ennek ellenére nagyon irritálta a NER-nek a haszonhúzóit, hogy mégis akkor jön a hatóság, és azt mondja, hogy hát te neked nem lehet összkerékhajtású terepjáród itt a híres Békéscsabai hegyekben, hogyha ha egyébként be van jelentve minimálbérre, tehát ez agy magyarázatot, nincs magyarázat, bilincs. És akkor az a szabály jött, hogy akkor lehet vagyonosodási vizsgálatot csinálni, ha konkrét adócsaló magatartás bűncselekményként is felmerül gyanú formájában. Tehát önmagában vagyonbecslés, ami elmaradt adó megfizetésének az alapjául szolgál, az kikerült a rendszerből. Most ez jön vissza, hogy van-e értelme ezt 20 évre visszamenően csinálni?
6: Ez lett volna a kérdés.
7: Ugye ez egy politikai bemondásnak a következménye. Magyar Péter valamikor egy jó évvel ezelőtt tolta azt, hogy akkor 20 évre visszamenően lesznek elszámoltatások, hogy 20 évre visszamenően...
6: De ez a gyurcsány miatt?
7: Vagy talán hát azért, mert, tudom, ez tűnik olyan belátható, befogható szakasznak, de...
6: Vagy a 2006. szeptemberben volt az összödi
7: de
6: beszéd.
7: De amikor mondta, akkor még csak 19 évnyire voltunk az összödi beszédtől. Igen. Talán ez egy jó kerek szám, mégsem megy vissza 1990-ig, de nem csak a NER-re csap le, tehát lehet mondani, hogy ugye az ellenzéket is ütni lehet vele. A probléma az, hogy azért 20 évre visszamenően bizonyítani nem olyan egyszerű. A jövedelmekkel kapcsolatos adatőrzési, iratmegtartási, bizonylati fegyelem, tehát az a követelmény, hogy legyenek meg a papírok, az 8 évnél továbbra nem hat, 8 évnél messzebbre nem hat vissza. Tehát, hogy valakinek...
6: Mi a törvény ennyit ír elő?
7: Hát az adószabályok alapján 8 évig van a bizonylatőrzési kötelezettség, sőt a polgári törvénykönyv, a polgári jog szabályai szerint a szerződéses viszonyokban 5 év az általános elévülési idő. Tehát, ha valami nem kifizetőhelyi jövedelemként keletkezik, hanem polgári jogi szerződés alapján, mondjuk egy adásvétel, vagy egy ajándékozás, akkor ott már 5 év után mondhatom azt, hogy azt az autót ajándékba kaptam anyától, apától, tehát a papírt már eldobtam. Hát már 6 éve
6: akkor
7: volt.
6: Hogy lehet most akkor vizsgálni, mondjuk 16 éve ezelőtt mi volt?
7: Nyilván vannak módok rá, csak...
6: De jogilag.
7: Lehet, tehát ettől mondjuk még a vagyon növekmény az ott van, és hogyha bűnös eredetű, és akkora összegre vonatkozik, amilyen összegekkel a NER-ben gazdagodtak, akkor az még 16 meg 20 év után sem feltétlenül évül el, bár mondjuk a 20 év, ahhoz már bűnszervezet kell, tehát de az már de nagyon erős.
6: Valaki azt mondja, 2013-ban vettem ezt a vagyontárgyat, és akkor, de nem tudom bizonyítani, mert hát én csak 8 évre visszamenőleg tettem el a papírokat, akkor mi van?
7: Ugye ez leginkább az ingó dolgoknál játszik. Mert
6: festmény,
7: ingatlannál, ami ugye benn van a tulajdonalapon, az ingatlan nyilvántartásban, ott minden tranzakció, minden tulajdonosváltás, minden hitelbejegyzés, minden jelzálogbejegyzés, minden jog- és tényfeljegyzés az látszik. Hát pontosan a tezaurálásra alkalmas nagyértékű ingóságoknál ékszerek, muzeális tárgyak, különösen a festmények azokban nagyon szeretnek tezaurálni. Bizonyos körben a járművek is, bár ugye ott is van, az autónál is van nyilvántartás, igaz, az értékeket nem tartalmaz. Az ingóknál könnyebb ezzel csalni. Én meg lennék lepve, hogyha kiderülne, hogy nagyon nagy összegű tisztázatlan vagyonok olyan ingókban vannak felhalmozva, amelyeknél a magyarázat azon fog múlni, illetve megbicsakolni, hogy akkor most őriz-e valaki erre vonatkozóan a szerződést, vagy nem őriz, mint hogy azon is meg lennék lepve, hogy 20 évre visszamenően nagyon nagy számú, nagyon nagy terjedelmű vagyonnövekményeknél lehetne a szerzéskori tényleges értéket igazolni.
6: Hiszen... ha ennyire meg vagy lepve, akkor ez nem több egy ilyen, megint egy ilyen politikai valamilyen statementnél, vagy annál, amit ugye Magyar Péterek megígérték, hogy ezt az elszámoltatást, ezt tényleg komolyan fogják venni, és hogy látható is egyébként elkezdték vipálgatni azokat a dolgokat, amiket megígértek, ami egyébként szerintem támogatandó, de hogyha tehát, hogy nem az lesz, hogy tényleg sokat markolnak és keveset fognak?
7: Biztos, hogy egy része hoax, tehát a 20 év az túl sok, de nem a 20 évvel ezelőttivel kell kezdeni. Tehát maradjunk abban, hogy tekintsük úgy ezt a 20 éves keretet, hogy ez arra alkalmas, hogyha valami a 8 évnél régebbi időszakból nagyon kiugróan, gyanút keltően adja magát, hogy hát az ott azért nincsen tisztázva. Tehát most nem arra gondolok, hogy valakinek lett egy festménye, vagy egy hathengeres autója, és akkor az most hú, hát az biztos nem tudja megmagyarázni, hogy honnan van. Ha valakinek mondjuk lett egy 16 állásos lovardája, miközben egyébként ő maga mezei parlamenti képviselő volt, nyugdíjas pedagógus szülőkkel, akik ugye nem tudták a minimálbérből összespórolni a lovardának a megvásárlását. Tehát ez a kiugró esetekre vonatkozik, ahol egyébként még indokolt is azt mondani, hogy most egy külön elévülési szabályt, egy külön vizsgálati időkeretet teremtünk, és nyilván nem azzal kell a hatóságokat megfullasztani rögtön, hogy akkor 2006-ban kezdjenek el kutakodni, minden egyes nyaralóvásárlást nézzenek át, hanem ahogy az időben megyünk vissza, egyenes, meg négyzetes, meg nem tudom, harmadfokú arányosságokat felállítva vizsgálják, hogy csak az idő előre haladtával, már mint az időben az eseménytől távolodva, csak a minél nagyobb értékű, a kiugró tranzakciókra figyeljenek. Miközben a NER 16 éve, vagy mondjuk a NER utolsó 8 évében bőven vannak még olyan tranzakciók, amelyekre nézve biztos, hogy nem telt el az iratőrzési, adatvisszatartási, adatmegőrzési kötelezettség. Tehát neki tudnia kell igazolni, hogy mennyi az adózott jövedelem, mennyi a vagyon tényleges értéke, mondjuk mennyi volt a szerzéskori tényleges kiadási érték, és a kettő között, ha túl nagy a hézag, akkor arra adjon magyarázatot, vagy szembesüljön a jogi következményekkel. Ugye ez az Unexplained Wealth Order-nek a mintájára, ugye, ha nem magyarázza meg ez az Egyesült Királyságban kialakította, meg nem magyarázott az igazolatlan gazdagodásra vonatkozó bírósági eljárás, hogyha nem tudja megmagyarázni, hogy az adózott jövedelmét meghaladó kiadást miből fedezte, akkor bajban van. Akkor az elkobozható tőle, az visszajár, az szabálytalannak tekintik. Ez kicsit olyan, mint a büntetőjárásban, büntetőjogban az a kategória, hogy a bűnszervezet ideje alatt szerzett vagyont jogellenes vagyonnak kell tekinteni.
6: Na de ha már említettem, ugye, hogy akkor ez most politikai hoax vagy nem az, hogy ahhoz képest, amit vártál a kormányváltás előtt, és ami azóta történt, hát akkor most értékeljük valahogy ezt a, hát mondjuk a kormány a megalakulásától szerintem onnan sportszerűbb azért értékelni, mert előtte még nem voltak ugye jogkörük vagy hatáskörük, hogy az azóta eltelt idő az pozitív meglepetést okozott, vagy negatív meglepetést neked, vagy úgy alakulnak a dolgok eddig, ahogy amire számítottál.
7: Én nem tápláltam nagyon vérmes reményeket, mert rendelkezem bizonyos bürokratikus tapasztalatokkal, dolgoztam az államigazgatásban, tehát tudom, hogy azért ezeknek az előrehaladás, ezeknek a felményeknek a kialakulása az időt igényel. Meg hát nyilván független attól, hogy hol dolgoztam a Transparency International Magyarország előtt, tisztában vagyok azzal, hogy nem lehet egy 16 éves rezsimet egyik napról a másikra leváltani. Vannak pozitív, meg vannak kevésbé pozitív fejlemények. Pozitív az, hogy elkezdenek dolgok történni az igazságszolgáltatás a bűnüldözés területén. Tehát, hogy mégis vannak eljárások, kiderül, hogy igaz az, amiben régóta bíztunk, reménykedtünk, sokszor hangoztattuk, hogy ha lekerülnek a politikai fékek, kötőfékek, ha úgy tetszik, meg az öncenzurális kényszerek az ügyészekről, nyomozókról, akkor képesek, hajlandóak dolgozni esküjükhöz, elhatározásukhoz híven teljesíteni a szakmai feladataikat. Ugye ez a nemzeti kulturális alappal kapcsolatos büntetőjárás, ez ígéretesen halad előre, és már valami lépések látszanak az aranykonvojnak nevezett ügyben is. Negatív az, hogy ezt nem látjuk elég gyorsan, elég sok területen, tehát mi már szeretnénk látni például végre a magyar nemzeti Nemzeti Bank alapítványai környezetében a Matolcsi család legalább két tagját gyanúsítotti kihallgatáson, meg Száraz István és Somlai Bálint visel dolgai is szerintünk bőven megérettek a gyanúsításra. De mondjuk ne legyünk telhetetlenek, azt az ügyet legalább ismerjük, tudjuk, hogy onnan abban az értelemben nincs menekvés, hogy tisztázni magukat az illetők soha nem fogják, függetlenül attól, hogy a hatóság mikor és milyen formában kérdezi őket. Attól talán egy kicsit személy szerint is többet reméltünk, hogy a NER-től átörökölt közjogi vezetői garnitúra szélnekeresztése az hogyan történik meg. Ezt én magam is többször kifejeztem, hogy ezt lehetne úgy is, hogy egyetlen törvényhozási lendülettel minden olyan közjogi tisztséget, amit az országgyűlés választással vagy miniszterelnök előterjesztésre a köztársasági elnök kinevezéssel hoz létre, és akkor itt minden tulajdonképpen közjogi vezető, állami vezető felsorolható lenne, a mandátumuk megszűnik. Ez nagyon radikálisnak tűnik, bizonyos
6: értelemben. Hát, de figyelj, már most is mit kapott a Tisza azért, hogy ugye a köztársasági elnök elmozdítása érdekében megváltoztatta az alaptörvényt képzett, ha mit kapott volna akkor, hogyha ez megvalósul, amit most te mondasz?
7: Hát ugye egyrészt van erre az a mondás, hogy aki ringbe száll és boxol, azt néha fejen fogják csapni, akkor is, hogyha Igen. ő fog győzni a végén. Másrészt meg akik a 2012-ben elfogadott alaptörvény siratják, azok nagyon félreértik a helyzetet. Az az alaptörvény a gyakorlatban igazolta, hogy nem arra lett kialakítva, hogy a polgároknak, az embereknek a jogait megvédje, hanem arra szolgál, hogy a hatalomnak a működésében, működése előtt felmerülő korlátokat eltakarítsa, elbontsa. És ezt a gyakorlatban igazolta is, hogy azok a közjogi vezetők, akik az alaptörvény hatálya alatt kapták a tisztségüket, tényleg rezsim érdekeket szolgáltak, és nem a nemzet érdekét, ők igazából rezsimvezetők, és nem köztársasági vezetők voltak, akik éles helyzetben behúztak a NER mögé, vonalba álltak, nem szóltak ki, nem beszéltek ki a NER-ből. Például, amikor a kormány kitalálta, a NER-es kormány, az 5. Orbán kormány, hogy szuverenitásvédelem van, meg szuverenitásvédelmi hivatal van, meg aztán, hogy önként törvény van, ami alapján, ha azt életbe léptették volna, akkor bárkitől, civil szervezettől, újságírótól, cégtől, orvostól, asztalostól, bírótól, állampolgártól, magyartól és nem magyartól el lehetett volna venni a jogszerű tevékenység eredményeként megszerzett jövedelmét, pusztán azon az alapon, hogy őt ilyen külföldi befolyás ügynökének nevezik.
6: Hát végül ezt nem merték meglépni.
7: Nem merték meglépni, de ez akkor is komoly fenyegetés volt, hogyha ez csak törvényjavaslati szinten és törvényjavaslati formában
6: maradt. Miért nem merték meglépni? Mert én hallottam olyat, hogy a bankok is azt mondták, hogy meg a NAV is azt mondta, maga NAV, hogy ezt elég nehéz megvalósítani.
7: Hát akkor először befejezném azt a fontos gondolatot, amivel pocskondelni akarom, kritizálni akarom az előző garnitúrából itt ragadt vezetőket. Egyikük se állt föl és mondta azt, hogy az önként törvény rendelkezései azok nem egyeztethetőek össze az alaptörvénnyel, márpedig én legfelső bíróként, főügyészként, ászelnökként, nem tudom, közbeszerzési hatóság, versenyhivatal elnökeként, adatvédelmi hatóság elnökeként arra esküdtem föl, hogy az alaptörvényt megtartom és megtartatom, így ezt a törvényt nem szabad alkalmazni, nem szabad elfogadni. Ilyen mondat nem hangzott el, mert a NER által kinevezett rezsimvezetőknek a működésével ez nem lett volna összeegyeztethető. Most, hogy miért nem léptették életbe, nyilván egyrészt örülünk, hogy ez nem történt meg, ja, de igen. Annak sok oka lehet, nyilván a pénzintézetekre hárult volna az effektív végrehajtás, hogy az összes bankszámlát, tranzakciót kiszűrjék, nyomon kövessék, ez tiltakoztak is rendesen, hogy ez inflálja a pénzmosás elleni intézményrendszert, hiszen egy olyan mechanizmust, ami a bűnös, rosszindulatú, tisztázatlan forrásból származó pénzügyi műveleteknek a kiszűrésére van hivatva, tehát korrupció, terrorfinanszírozásnak a megelőzésére, azt rászabadítani politikai megfontolásból teljesen egyszerű átlagos tranzakciókra, amelyek napjában tömegével fordulnak elő, az teljesen tönkreteszi azt a banki biztonsági prudenciális területet, ami nem erre lett kitalálva, és hogyha erre alkalmazzák, akkor képtelen lesz kiszűrni a tényleg veszélyes utalásokat. Meg hát nyilván úgy voltak vele, gondolom én, a bankok, hogy akarja a fene azt, hogy az összes ügyfelüket ezzel vegzálják, tehát ezt nem akarták megcsinálni, ettől még a bankok nem szentek, de legalább ezúttal észlelték, ha így volt a természetes érdeküket. Nyilván azért ennek politikailag is vállalhatatlan lett volna az ódiuma, tehát az akkori 133 bátor fideszes parlamenti képviselőből is azt hiszem a végén csak 104-en írták alá a Halász János
6: által. Igen, az volt az első. Hát nem azt mondom, hogy az első törés volt, de ott azért lehetett
7: érezni. Az egy vörös vonal volt, igen, tehát annak vagy az egyik, vagy a másik oldalán volt, ott nem volt köztes állapot.
6: Igen, igen. Na, a MNB alapítványt, hát ez nekem különösen kedves a szívemnek, mert annak idén én túltam ki, ugye 14 augusztusában még a HVG újságírójaként, hogy létrejött 4 alapítvány, ugye 200 milliárd forinttal, akkor még aztán ugye még 2, és abban még beletoltak pénzt. De ha már említetted, azért az tényleg sokakat foglalkoztat, hogy vajon miért nem zárult még le, vagy miért nem zárult le, miért nem hozott eredményt még a nyomozás? Van valami tipped?
7: Hát tippem, az sok van.
6: De ami szalonképes is, igen.
7: Mondjuk úgy, hogy én azt a nyomozást szeretném most már látni, ami azok ellen a állami vezetők, ügyészek, rendőrök ellen indul, akik 2016-ban, amikor a Transparency International Magyarország a már megnyert MNB alapítványok ellen már megnyert perek eredményeinek az ismeretében az első feljelentést tette, akkor úgy döntöttek, hogy már pedig itt nem lesz nyomozás. Mm. Most lehet, hogy ebben a személyes közrehatása annak a rendőrségi vezetőnek, nem tudom név szerint ki volt, mert az ORFK-nak címeztük a feljelentést, ettől még nem az ORFK akkori vezetője, aki Papp Károly volt, nem ő bírálta el, de biztos azonosítható az a rendőri vezető, aki ezt félretette. Az ügyészség esetében a legfőbb, akkori legfőbb, ez Polt Péter, vagy az általa utasított ügyész viseli érte a felelősséget. A kormányban többen felelősségre vonhatóak lennének, hogy ezzel a magatartással ők úgymond csak bűnpártolást valósítottak meg, vagy valami módon részesévé váltak a hűtlen kezelésnek, ami zajlott az MNB-nél, ezt nem ebben a székben és nem ezelőtt a mikrofon előtt ülve fogom tudni kitalálni, de az biztos, hogy súlyos hivatali kötelességszegés terheli őket, ami legalább bűnpártolását, tehát a hivatali visszaélésnek erre a sajátos igazságszolgáltatást érintő magatartására alkalmas. Tehát arra biztosan, hogy amiatt felelősségre vonják őket, hiszen mind hivatalos személyek, mindegyiküket terhelte az a kötelezettség, hogyha a bűncselekmény jut a tudomásukra, akkor azzal kapcsolatban feljelentést tegyenek, intézkedjenek. A bűncselekmény a tudomásukra jutott, hiszen feljelentést tettünk többen is egyébként. Azt hiszem elsőként épp a Transparency International Magyarország. Mégsem tették meg a kötelességüket, nem indítottak eljárást, és ezáltal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a magatartás tovább folyhassék. Ha akkor megindul a sztori, mármint a büntető eljárás, akkor a pénz az még fogható lett volna. Már elsikasztották a Magyar Nemzeti Bankból, ugye 16 áprilisára már is még 6 alapítvány van, és az összeg felkúszott az eredeti 204 milliárdról 266 milliárdra, de ennek a pénznek a túlnyomó többsége idézőjelben csak PINF pár száz millió forintot leszámítva, ami elment ilyen sakk és póker című Matolcsi könyv, meg nem tudom. Azt hiszem a legmagasabb összeg talán 500 millió körül az a vs.hu vagy az origo.hu-nak a bevásárlására ment akkor. De a pénznek a nagy része az megvolt, államkötvénybe fektették.
6: Igen, mert ugye az volt a szabály, hogy csak a hozamát használhatja fel. Ugye emlékszel?
7: Így van, ugye megpróbálták elbábozni, hogy ez egy endowment típusú alapítvány, nem egy hagyományos magyar polgári jog vagy római jog szerinti alapítvány.
6: Bár azok után, hogy a kúria kimondta, és aztán az alkotmánybíróság ezt jóvá hagyta, hogy a közpénz nem veszítette el a közpénz jellegét, innentől kezdve...
7: Az hangozék el, mert te nem fogod magad mondani, hogy az első döntés, ami a kúriegel jutott, az általad indított perben született. Igen. 2016-nak talán márciusban, akkor született a kúriai döntés, és a kúria még előre is hozta a saját ítélethirdetését, mert addigra már az Alkotmánybíróság előtt volt a MNB alapítványokat titkosító törvényeknek a felülvizsgálata, és félt a kúria, hogy az Alkotmánybíróság hoz egy buta döntést, még mielőtt ők egy jó döntést tudnának hozni.
6: És aztán utána rá egy napra meg az Alkotmánybíróság
7: is hozott egy szinte, az volt a 8/2016-os alkotmánybírósági határozat. Hát az mondjuk az Alkotmánybíróságnak a NER-ben az utolsó nagy villanása volt, amikor arccal névvel beleálltak abba, hogy a NER-nek megállt kell parancsolni.
6: És pedig akkor is többségben voltak.
7: Már akkor is többségben, akkor lettek többségben, hogy akkor ment igen. ki az utolsó olyan csapat, akiket még a NER előtt választottak igen. Alkotmánybírónak, tehát mert a Kis László és Lévai Miklós szerintem akkor már éppen nem voltak, vagy akkor kerültek ki az Alkotmánybíróságról. Szóval az még egy nagy pillanat volt, az más kérdés, hogy ebből az AB határozatból még önmagában nem következett az, hogy a lopás leállt volna, mert ugyan odaírták a törvénybe, hogy akkor a jegybanki alapítványokat az állami számvevőszéknek vizsgálnia kell. Ezt a Domonkos féle állami számvevőszék egyszer meg is tette 19-ben, és mindent rendben talált. Pedig akkor már nem volt ott, talán még megvolt a pénz, de akkor már nagyon készült nem ott lenni. A pénz már nagyon, nagyon el akart onnan akkor már menni, akkor vonták össze a hat alapítványt egy alapítványá, addigra már egyébként a pénz az Optima befektetési csoportnál volt, ami a korábban hat, később egy darab alapítvány közös, illetve egyedüli befektető cége volt, és a mondás az volt, ez az egyik csúcs ebben az egész jegybanki alapítvány sztoriban, hogy úgymond nekik meg volt engedve az, hogy a COVID-válság alatt, után kialakult gazdasági bizonytalanságukat, a monetáris finanszírozás tilalmát felkarcolóan kezeljék, tehát a jegybank maga közvetlenül nem finanszírozhatja az államadósságot, de ilyen alapítványi konstrukcióban végül is miért ne tehetné meg, és ezt az állításuk szerint, Matolcsék állítása szerint az Európai Központi Bank sem nagyon kifogásolta, de 2016-ban megszületett az úgynevezett Drági levél, amikor megírta az LKB elnöke, hogy ez nem megy tovább, nincsen monetáris finanszírozás, és erre hivatkozással azt mondták a jegybank akkori vezetői, Matolcsi György, hogy hát kellett valamit kezdeni azzal a pénzzel. Ugye már elsikasztottam, már nincs a Magyar Nemzeti Bankban, én vagyok a Magyar Nemzeti Bank elnöke, elsikasztom a pénzt, megmondja az Európai Központi Bank vezető, hogy nem fektethetem állampapírba, valamit kell vele csinálnom, mit csinálnak vele? Elhűtlen kezelem, persze. És akkor betolom lengyel meg svájci ingatlan befektetésekbe, vacak bóli részvényeket veszek túlárazottan, most meg ugye a Magyar Állam, meg a Magyar Nemzeti Bank új vezetése az fut a pénze után, ami valószínűleg részben ott elégett.
6: Akik a Trend FM-en hallgattak minket, azoknak most híreket mondunk.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM.

0: A Trend FM 94.2-n.
1: Este 7:30 van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Az NKA a botrány 7. gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött a Kecskeméti járási bíróság. Az ügyészség a gyanúsított személyét nem árulta el, de a Telex úgy értesült, Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Koncos Nóráról van szó. Ő volt a feladója annak a kiszivárgott e-mailnek, amelyben Mága Zoltán 500 milliós támogatását kérte az NKA a pályázatkezelő szervének vezetőjétől. Egy hónap alatt több mint 30%-kal emelkedett a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, az árfolyam emelkedés napon belül is 5% körüli, és ma már elérte a 100 dolláros hordonkénti szintet. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint elkerülhetetlen, hogy a nagykereskedelmi árakon keresztül akár napokon belül ez a tendencia megjelenik a kutaknál is. A szervezet főtitkára úgy látja, hogy a kormányzati beavatkozást az árakban nagyon meg kell gondolni, mert komoly problémákat tud okozni az ellátási rendszerekben. Az olajpiaci szereplők és a kormány egyeztetése ezügyben a jövő hét elején várható. Grád Ottót hallják.
2: Én azt gondolom, hogy a következő napokban a kiskereskedelmi árak is emelkedni fognak, hogy milyen mértékben és ütemben fogják lekövetni a nagykereskedelmi árváltozásokat, az természetesen minden esetben az adott hálózat vagy az adott töltőállomás üzemeltetőjének döntése, hiszen azért jelen pillanatban még piaci alapon tudunk működni és tudjuk értékesíteni a benzint és a gázolajat.
1: Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank júliusi kamat döntése során, a betéti ráta maradt 2,25%. Az Erste makrogazdasági elemzője szerint a döntés maga nem okozott meglepetést a piacok számára. A befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy a jegybankelnök milyen hangnemben értékeli-e az energiaárak gyors emelkedését és az inflációs kilátásokat. Nagy János szerint szeptemberben biztosan kamatemelés várható.
3: A sajtótájékoztatón Christine Lagarde, a testület elnöke úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem azonosítottak másodkörös inflációs hatásokat megemelkedett energiaárak okán, és ez indokolta a mai döntést, ugyanakkor következő ülésen, azaz szeptemberben fenntartja a lehetőségét annak, hogy kamatemelés következhet be, amennyiben a beérkező adatok addig igazolják ennek szükségességét, itt elsősorban ezekre a másodkörös inflációs hatások megjelenésére érdemes gondolni. Ezzel együtt a piac az árazások alapján gyakorlatilag biztosra veszi a szeptemberi kamatemelést.
1: 890 milliós bírságot kapott a Google az Európai Bizottságtól. Jogellenesen részesítette előnyben a saját szolgáltatásait a Google a keresőben, és indokolatlan korlátozásokat vezetett be annak érdekében, hogy a vállalkozások ne tudják a Google Play-en kívülre olcsóbb vásárlási csatornák felé irányítani a vásárlókat. Ezzel megsértették az Európai Bizottság szerint a digitális piacokról szóló jogszabályt.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt. A vezető részvények árfolyama a MOL kivételével gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 1%-kal 4.448 forintra erősödött, az OTP 8%-kal csökkent 46.020 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal 2.614 forintra esett. A Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra. Rossz volt a hangulat Európában, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent. A párizsi CAC-on 1,8%, a milánói börze 2,8%-os mínuszban zárt. A spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő estig napos idő várható gomoly felhőkkel, elszórtan alakulhat ki zápor. Éjszaka csökken a felhőzet, az eső a legtöbb helyen megszűnik. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. Késő este 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felén előfordulhat zápor. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai

0: Hírek után, itt a Trend FM-en.
1: Elvileg július 1-től megismerhetők a magántők alapok tulajdonosai, elvileg. De ugye gyakorlatilag nem, mert ugye egy ilyen uniós direktíva vagy jogharmonizáció keretében ugye ezt mondják, amit most elmondtam, de gyakorlatilag például én, mint újságíró, nem kérhetem ki, nem kutakodhatok, nem nézhetem meg a 200 magántők alapnak a tulajdonosát.
2: Hát mi ezzel próbálkoztunk, mert ez az uniós szabály, ez fennállt korábban is az bíróság, a luxemburgi bíróság ítéletéből fakadóan.
1: Most ugye ez a szabály a 2025 előtt létrejött magántők alapokra vonatkozik.
2: Igen,
1: ez
2: de már az fontos fejlemény, hogy a tényleges tulajdonosi nyilvántartásba bekerülnek a magántőke alapok tényleges tulajdonosai. Mert sokáig az volt a probléma, hogy nem is gyűjtötték a magántőke alapokra vonatkozó adatot törvénysértő módon, mert úgy tekintettek a magántőke alapra, hogy az nem tartozik a tényleges tulajdonosi szabályozás hatája alá. Ezt most pótolta ezt a mulasztást az új törvényhozás, tehát már a Tisza kormány alatti parlament, és az uniós bíróság ítélet értelmében a civilek, meg az újságírók, azok mondjuk így gyorsítósában férnek hozzá, nem kell érdekeltséget igazolni, mindenki más érdekeltséget kell, hogy igazoljon. Most erre nem készültem, nem néztem meg a végül módosított szabálynak a végső formáját, tehát nem tudom fejből, hogy bekerült-e az, amit mi javasoltunk beültetni, berakni a törvényi szabályba, hogy ez az uniós bírósági ítélet, mi szerint azok a civil szervezetek, amelyek a létesítő okiratuk szerint pénzmosás elleni küzdelemmel is foglalkoznak, meg az oknyomozó újságírók, akik ezen a területen dolgoznak, azok tényleg hozzáférhetnek, vagy nekik is érdekeltséget kell igazolni. Minden esetre a probléma az változott.
1: Hát, csak közbeszólok, hogy nem látom cikkek tömkelegét, hogy egy listán lehoznának ilyen szép táblázatokba, hogy akkor ezek a magántők alapok és ezek a tulajdonosok.
2: Ezt én is hiányolom, de a probléma nem biztos, hogy a szabályozásban van. Lehet, hogy már ezen a szinten el van szúrva a szabályozás, de ha ezt megugrották, akkor is az a probléma, hogy a hozzáférést változatlanul a miniszter adja meg a hozzá befutó kérelem alapján egyfajta ilyen diszkrecionális hatáskörben.
1: Ez esetben a pénzügyminiszter?
2: Ez a pénzügyminiszter, aki nyilván sokkal jobb ember, mint a szállodai szokásairól, leginkább szállodai szokásairól és magántőke alapok iránti vagyonosodási vágyról ismert Nagy Márton, de ettől még ez nem egy kiegyensúlyozott döntési helyzet, hogy most azt mondja a pénzügyminiszter, hogy igen, és akkor minden rendben, azt mondja, hogy nem, és akkor megállt a tudomány, nincs jogorvoslat, tehát nem lehet. Ez nem egy közigazgatási hatósági döntés, hogy bíróságon meg lehet támadni, ha nem tetszik.
1: Úgyhogy sokkal előrébb nem vagyunk.
2: Nem vagyunk eléggé előrébb. Tehát én próbálom itt is a félig teli, vagy félig üresből azt mondani, hogy félig tele van. Nem gondolva arra, hogy mivel van töltve a pohár, bármeddig is. De a lényeg az, hogy valami előrelépés már volt, de itt valóban mi is többet javasoltunk, és többet szeretnénk, mint amennyi tudomásom szerint bekerült a szabályba.
1: És látszod a esélyt, hogy ezen még azért módosítanak ezek a szabályon, hogy valóban, tehát azért mondom, mert elvileg megismertük, gyakorlatilag nem.
2: Hát remélem, hogy ez módosulni fog, mert az a törvénycsomag, ami ezt a szabályt is magával hozta, az a helyreállítási alapból származó uniós források megszerzéséhez kapcsolódóan bizonyos jogállamisági mérföldkövek teljesítéséről szólt, és volt abban egyfajta túlzó lendület, hogy nem mondjam kapkodás, például tök jó összeférhetetlenségi szabályokat irányozott elő a törvény, és vezetett is be a közpénzből nyújtott támogatások körében, tehát, hogy bővül a kizárt közjogi tisztségviselők köre, meg ténylegesen nézni fogják, hogy milyen kapcsolódások vannak a támogatási döntés meghozója és a kedvezményezett között. Elfelejtették azonban kivenni azt a korlátozó szabályt az államháztartási törvényből, ami ezeket a törvényszabályokat egy korábbi neres módosító miatt kizárja a belföldi forrásból nyújtott támogatások, tehát az államháztartási támogatások.
1: De hogy lehet ilyen szarvas hibát elkövetni?
2: Mert nem mindenki tudja, hogy az ott van, mi is csak azért tudjuk annak a korlátozó szabálynak a létezését, egyébként a K-monitor tette erre konkrét észrevételt, de mi magunk is sokat szenvedtünk ettől a korlátozó szabálytól, ez az államháztartási törvény 111. szakasz 9. bekezdése, mert amikor például a turisztikai támogatások iránt pereltünk, meg amikor a lélegeztető gépek beszerzése ügyében pereltünk a kormánnyal, meg kormányzati intézményekkel szemben, akkor az alperesi védekezés része volt, hogy ott van ez az AHT-ban, de nem annyira közismert ez a szabály. Tehát ki kellett volna venni, és akkor ezek a tök jó összeférhetetlenségi rezsimek széles körben alkalmazhatóak lennének. Így most jó az összeférhetetlenségi rezsim, sokkal jobb, mint a korábbi, de a pénzelosztásoknak csak valami marginális kis szeletére fogja tudni alkalmazni a gyakorlatban az, aki pénzeket oszt, mert hogy a belföldi forrásban nyújtott támogatásokra nem fogják alkalmazni őket.
1: Na hát akkor térjünk át egy jóval közismerte, vagy szélesebb körben ismert témája, a Szijjártó Péter Bivaldihoz való átigazolása kapcsán. Ugye te hozzád köthető azt hiszem először, hogy a forgóajtó jelenséget felvetetted, és ugye egyből mondta a Fidesz arra, hogy ha a forgóajtó jelenséget felvetjük, akkor ugye ez miért nem igaz mondjuk a gazdaság és energetikai miniszterre, aki mondjuk a forgóajtó másik részét jött be.
2: És ő bejött és nem kiment.
1: Tehát a Shellből ment be a kormányba. Tegyük már tisztába ezt az egész dolgot, hogy itt elkövetett egy figyelmetlen volt-e mondjuk a Tisza kormány, tehát nem gondolta arra, hogy ez előfordulhat, vagy pedig most se gondolja, egyáltalán most már gondolja, mert most ugye már mondta Magyar Péter, hogy azért nem olyan, azért mérget ne vegyen arra Szijjártó Péter, hogy ott fog megöregedni a Bivaldinál, és nem azért, mert eléggé fiatal mondja ehhez képest. Tehát, hogy mi a helyzet most?
2: Ugye Magyarországon tisztességes, összeférhetetlenségi és forgóajtó és lobby szabályozás, tehát ami a olyan jogi rezsim, ami a gazdaság és a politika, a magánhatalom és a közhatalom érzékeny találkozási felületeit hatékonyan, jól lezárná, leszabályozná, soha nem is volt. Volt egy gyengécske kísérlet a Gyurcsány kormány alatt a lobby szabályozásnak a kialakítására, ami azonban önkéntes alapon várta el a lobbistáktól, hogy regisztráljanak a lobby nyilvántartásba, és aztán kiderült, hogy Magyarországon 2-3 lobbista van aztán.
1: De ezeket Németországban sincs meg el, hát Schröder is el tudott menni a Gazpromhoz.
2: Így van, de meglepő, hogy végül is a kínai céghez ment Szijjártó Péter, tehát hogy talán most az orosz cégek.
1: Ugye
2: azért Lavrovnak a farzsebében csücsült ő, tehát hogy az gondoltuk
1: volna. Jó, de ők szankció alatt vannak.
2: Erről van szó, tehát hogy Kína az most jobban fut gazdaságilag. Meg azért Kínának is tettő szívességeket miniszterként. Tehát ugye a Belgrád-Budapest vasútvonal, meg az autóiparhoz, energiaszektorhoz kapcsolódó kínai vállalatok magyarországi megjelenése, aminek köszönhetően ugye a vízbázisunk az, ha
1: én körülzett. A német megjegyzésen nem akartam felmenteni a...
2: Nem is lehet felmenteni.
1: Magyar jogalkotást, de hogy ott se tudják meg a...
2: Az legyen az ő bajuk, tehát arról beszéljen a Transparency International, Deutschland, vagy Germany, okay, vagy akárhogy is nevezzük őket.
1: Jó,
2: tehát,
1: akkor most beszélj te erről.
2: Azért, mert egy másik országban valami szintén rosszul van, vagy éppen jobban van szabályozva, attól nekünk se nem jobb, se nem rosszabb. Nekünk azzal a helyzettel kell megküzdeni, hogy Magyarországon soha nem is volt olyan szabály, ami tiltotta volna az üzleti és a politikai hatalom közötti átjárást, és hát ezért a NER-ben láttuk, hogy ez viszonylag simán ment. Tehát, hogy most hirtelen akartam mondani a nevét az illetőnek, aki a Strategopolisból hol kiszállt és átment a miniszterelnökségre, államtitkárnak, hol meg visszament, majd be fog ugrani, vagy talán nem, mert nem olyan jelentős.
1: De érdekes, hogy még olyan tiltás se volt, hogy ha valaki az egyik nagybanknak volt a vezére, másnap lehetett a másik nagybank vezére.
2: De az fájjon a pénzintézetnek, okay, meg ő magánjogi alkalmazásban, igen, mondhatja azt, hogy én akkor elvárok tőled egy plusz távolmaradási, ilyen lehűlési cooling-off periódot, vagy elfogadom, hogy ez kockázattal jár. Egyébként én nem is annyira a nagybankoknál figyeltem, ezt ügyvédeknél, vagy a Big Four tanácsadóknál céget vált, hogy mi a garancia arra, hogy ő a tudását hogyan viszi el, meg hogyan nem viszi el. De az nem a közhatalom átláthatóságáért dolgozó civil szervezetnek a feladat, hogy amiatt aggódjon. Az legyen mondjuk az üzleti kamaráknak, vagy az üzleti etikával foglalkozó szervezeteknek a baja, meg egyáltalán annak a magánalkalmazónak, aki úgy dönt, hogy a konkurenciától hozzát embert, és nem fogja biztosan tudni eldönteni, hogy hova dolgozik az illető.
1: Szerinted most a Szijjártó eset visszafordítható?
2: nem is annyira érdekel, hogy visszafordíthat. De nem, a BYD annyira hülye, hogy azt gondolja, hogy Szijjártónak most komoly lobby ereje van, hogy ő neki a telefont fölveszik, vagy őt visszahívják, hogy ő egy potens érdekkijáró, hát ez legyen az ő baja. De
1: csak ez egy szimbolikus lépés, mert így más volt miniszterek is dönthetnek úgy, érezhetik úgy, na jó, akkor most megnyílt a forgolyatok, most mi is akkor.
2: Hát azért mondjuk Nagy Márton ezzel minisztériumában a forgolyat az meg se áll soha, tehát hogy az ő államtitkárai azok egyszerre 2-3 párhuzamos állást is vittek állami tulajdonú cégek vezérkarában. És mondjuk az is egy kedvenc forgóajtó volt, hogy a minisztéri székből ki a Kekva vezérkari székbe becsücsül, ezt mondjuk Palkovics miniszter szerette nagyon, tehát hogy ez nem volt lezárva a NER-ben.
1: De és akkor ez most más eset, mint amit a Fidesz állít, hogy
2: a
1: Kapitány Istvánnal.
2: Ugye a tökéletes megoldás soha nincsen, általában egy évnél hosszabb várakozási időt, tehát ilyen cooling down vagy cooling off periódot nem szoktak előírni, nem is nagyon lehet. Uh-huh. Kapitány István nem 2 hónappal a miniszteri kinevezése előtt állt föl a Shell-nek a vezetői székéből, és egyébként nem is Magyarországon működő cégvezető volt. Ettől mondjuk, hogyha ez egy nagyon friss átállás, átülés lenne, akkor felvetne kérdéseket, de nem az. Szijjártó Péter esetében sem lehetne kérdéseket felvetni, hogyha nem szűk 2 hónap elteltével, és nem egy olyan területre ülne át vezetőnek, ami kifejezetten, címzetten az ő miniszteri portfóliójának volt a része, ez a külgazdaság keleti nyitása. Ez tulajdonképpen az ő első államtitkári kinevezése óta, a NER legeleje óta az ő csípési erősorrendjébe tartozott. És hát az egyetlen veszély, ami Magyarországot ebből érheti, az, hogy ugyan a lobby ereje valószínűleg csökkent, tehát Szijjártó Péterrel nem biztos, hogy bárki szívesen tárgyalna vagy együtt mutatkozna, de ettől rendszertudása még van, tehát ismeri a sérülékenységeket, nyilván az államigazgatási apparátus nagy része változatlan, tehát ha nem is tárgyalnak vele, vagy állnak vele szóba szívesen, attól még ő ismeri, Szijjártó Péter ismeri, hogy kik azok, akikkel ő áll szemben adott esetben egy tárgyaláson. Tudja, hogy hol vannak a magyar gazdaságnak azok vagy a magyar közhatalomnak azok a kitettségei, sérülékenysége, amivel egy BYD kormány tárgyaláson a BYD pozícióját meg tudja erősíteni. Persze simán lehet hozni, akár visszamenő hatállyal, hogy egy évvel a közjogi vezetői pozíció megszűnése után lehet csak elhelyezkedni a magánszektorban, és akkor ahogy Hende Csabának az alkotmánybírói mandátuma nem azért szűnt meg, mintha 70 éves lett volna, hanem azért, mert elvesztette a passzív választójogát, hiszen több mint 12 évet már a parlamentben eltöltött képviselőként, úgy a kizáró feltétel miatt Szijjártó Péter is elveszíteni ezt az állását, de akkor a időszak lejártával visszaszerezhetni akár.
1: Ha már földobtad a labdát, mi a véleményed a 12 éves korlátozásról?
2: Szintén szólva, nem volt szándékomban ezt a labdát földobni.
1: De én lecsaptam.
2: De lecsaptad, ha feldobtam. Hanem a Transparency International Magyarországnak ebben nem volt közvetlen álláspontja. Azt gondolom, hogyha a korlátozást a listás mandátumokra szorítják, ahol ugye nem választói akarat, hanem politikai alkú van, részben politikai alkú van a mandátumszerzés háttérében, ugye a listára is kellene azért szavazatok, de a listán lévő képviselők nevét, sorrendjét, azt nem tudja befolyásolni a választó.
1: Sőt, akkor nem is ismeri, mert nem tudjuk, hogy a 142. helyről hogyan juthatott be most
2: így
1: valaki.
2: Van. Tehát a listás mandátumot lehet korlátozni, mert az párt teljesítmény. Hogyha egyébként valaki egyéniben nagyon sokszor tud nyerni, azért mégiscsak élvezi az embereknek a bizalmát, és van érve mellett, hogy ezt ne korlátozzák. Ugyanakkor senki nem kiállt diktatúrát az Egyesült Államokban azért, mert Roosevelt négyszeri elnöksége, négyszeri megválasztása után 2-szöri megválaszthatóságban 8 évben maximálták az elnöki mandátumot, pedig lehet, hogy lenne igény arra, hogy mondjuk valakit harmadjára is elnöknek válasszanak. Tehát, hogy ez részben politikai kultúra már, mint hogy politikai elhatározás eredménye, és nem lehet mindent jogilag megítélni. Én személy szerint nem annyira tartom helyén valónak az egyéni mandátumok, az egyéni képviselői mandátumoknak a 12 éves korlátozását. A listással gond nélkül egyet tudok érteni.
1: De elképzelhető az is, vagy elképzelhetőnek tartod, inkább akkor megkérdezem, hogy azért ez azért finomodik, tehát lehet, hogy eltelik mondjuk 2 év, és a Tisza párt, vagy a Tisza kormány be fog nyújtani egy módosítót, hogy az az egyéniekre ne vonatkozzon.
2: Ezt nem tudom, nincs közvetlen politikai érdeke még nagyon, mert Tiszánál nincsenek ismétlők.
1: Hát
2: ugye mindenki szűz.
1: Hát igen, ez van, igen.
2: Tehát nekik ez majd 8-10 év múlva fog fájni. Azt nem látom, hogy majd a 12 éves korlát miatt a harmadik mandátum alatt a képviselő azt mondja, na most már nem lehet engem újra megválasztani, akkor most akkor széttarhálok mindent.
1: Igen, hát ez mondjuk olyanoknak is fájt, mint mondjuk Hatházi Ákos.
2: Ebben Ákossal nagyon kevés dologban nem értek egyet, nem innen akarok, meg nem is elegáns a médiában üzenni, itt más a véleményünk, szerintem ettől még fogjuk tudni a jövőben is tisztelni egymást. Szerintem nem attól lesz valaki korrupt, mert az utolsó mandátumát kezdi tölteni, ez aki korrupt akar lenni, vagy aki erre nyitott, az az újraválaszthatóság ismeretében is az lesz.
1: Van még pár percünk, azért a másik úgymond kúrens témáról is megkérdeznék, az átmeneti köztársasági elnökkel kapcsolatos purparléről mi a véleményed? Arról, hogy ugye a Fidesz azt mondja, hogy meghirdette Magyar Péter, hogy társadalmi egyeztetés alapján fog eldőlni majd, hogy kit javasolnak majd esetleg, vagy ki az átmeneti köztársasági elnöknek majd rá nem tudom mennyi időre, nagyon rövid rövid időn belül, ráadásul a foci VB, Hordai Bile diktó a foci VB döntő kezdet előtt egy órával, amit nem értettem az összefüggést. Magyar Péter ugye bejelentette ugye Polgár Juditnak a jelölését.
2: Ami nem jött össze végül.
1: És most ugye még azért van 25 napunk van még.
2: Ez a Schuster-matt.
1: Igen, sajnos ezt nem jutott eszünkbe, mi a vezércselt tettük ki annak idején címnek, majdnem mindenkinek ez jutott eszünkbe, nem tudom, hát valószínűleg a vezér, meg a csel, meg innen, de na jó, tehát a viccet felejtve, hogy mi a vélemény erről.
2: Hát, most lehet, hogy lelepezem a saját odafigyelésemnek a hiányát, de kellett egy hosszúnak tűnő pillanat számomra, még értelmeztem, hogy ez ideglenes köztársaságnak egy átmeneti, hogy tényleg itt majd lesz új alkotmányozás. Ez nem biztos, hogy annyira szerencsés, hogy most majd választunk valakit átmeneti időre, mert köztársasági elnöknek most már tényleg olyat kellene találni, aki Göncz Árpádhoz vagy Sólyom Lászlóhoz méltóan, vagy akár Márul Ferencre.
1: Igen, Magyar Péter, akkor
2: nyilván.
1: Hát nyilván, rokoni
2: szálak. De Márul Ferenc is bőven hozta a kötelezőt, hát meg ahhoz képest, amit 2010 óta kaptunk a nyakunkba, tulajdonképpen egy vizes kulacsot is ki lehetett volna tenni köztársasági elnöknek, tehát hogy azt se csinált volna nagyobb erkölcsieg jogi károkat. Ugye kifejezi a nemzet egységét, és felelős szavatolja az államrend demokratikus működését, az intézményrendszer integritását. Aki erre képes, azt nem kell átmenetinek tekinteni. Tehát, hogy akit átmeneti időre választok, az annak én értem, mert rossz az üzenete. Most rengeteg név forog, spekulálnak arra, hogy a vidéki prókátor, akivel most találkozott is a kormányfő, fölmerül-e majd államfőjelöltként, lehet, hogy le vagyok maradva egy-két agenda, hogy én nálam
1: csak
2: ez még úgy
1: fut. Emlékszel még 2009-ben, amikor a Gyurcsány megbukott, és akkor milyen casting volt, ezért még a házmestert is bedobták, hogy az is lehet, hogy
2: óriási a casting. Nekem nem is mondom, hogy nekem ki szimpatikus, mert akkor az most úgy tűnt, mint egy kampány.
1: Nem menjünk ebbe bele, ebben a műsorban legyünk komolyak.
2: Ez maradjunk annyiban, hogy nem biztos, hogy az új alkotmánynak, aminek az elkészültében én is bizakodok, a köztársasági elnök mandátumát meg kell szakítania. Inkább az lenne a feladat, hogy most olyan köztársasági elnök jelöltet találjunk, aki a széles többségnek elfogadható, akivel szemben azok sem emelhetnek igazán komoly kifogást, akik egyébként például a Fideszre szavaztak, 2 millió ilyen honfitársunkon, azért ezt tekintetbe kell venni, de biztos, hogy van olyan mesdje, ahol azok az emberek találhatóak meg, akikre nézve, akikkel kapcsolatban egy Fidesz szavazás, ha szívére teszi a kezét, akkor azt mondja, hogy jó, hát lehet, hogy Viktor, vagy nem tudom ki lesz akkor éppen Viktor helyében, azt mondja, hogy ez a patás ördög sátán antikrisztus, de hát azért, ha ettől a politikai felhangtól eltekintünk, akkor végül is egy normális figura is.
1: De elég erre az idő? Erre 25 nap van még, meg mit tudom én?
2: Jókat kell találni, azért van egy csomó jó ember ebben az országban. Most abban maradtunk, hogy legyünk komolyak, és ne kezdjünk el a castinggal foglalkozni. Szerintem ezt meg lehet oldani, és akkor az meg egy ilyen integritás teljesítményt mutató, ilyen közéleti kiállást mutató, ilyen konszenzussal övezett személy esetében az meg milyen arcátlan már, hogy akkor mondjuk elkészül másfél vagy két év múlva egy új konszenzusos alkotmány, ez tök jó lenne, ha ez így lenne, és akkor azt mondjam neki, hogy Pajtás, akkor eddig tartott, de egyébként a Mercedes megtartható sofőrrel még 3 évig, szóval ez azért olyan olcsó. Attól, mert majd esetleg fölmerül az, hogy legyen közvetlen nép által választott köztársasági elnök, annak a köztársasági elnöknek, akit a parlament széles társadalmi támogatottságtól övezve választ meg, nem kisebb a legitimációját. Úgyhogy szerintem itt nem kellene forrófejűen kapkodni. A köztársasági elnök az egy kicsit lassabb tempójú, konzervatívabb, hosszabb távra tervezett intézmény. Az nem biztos, hogy rögtön úgy kell csinálni, hogy akkor jön az új alkotmány, hopp, akkor te mész is a levesbe.
1: Önök az elmúlt egy órában Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját hallhatták. Még egyszer köszönöm, Miklós, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Viszont látásra, viszont hallásra.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 19 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy hónap alatt 8 ponttal nőtt az ipari bizalmi index, a GKI gazdaságkutató ZRT júliusban mért mutatója 4 éves csúcsra emelkedett. Az üzleti várakozások valamennyi ágazatban javultak, egyedül az építőiparban maradt visszafogott a bizakodás. Igaz, ez a szegmens is túl van már a mély ponton. Egyelőre kevés cég tervezi a foglalkoztatott létszám bővítését, és az árnyomás sem jelentős, vagyis számottevő áremelésre sem készülnek a vállalatok. Petsz Rajmundot, a GKI vezető kutatóját hallja.
3: Az ipari szektoron belül alapvetően a nagy vállalatok azok, akik az átlagosnál optimistább véleményeket fogalmaztak meg, illetve a gumi- és műanyagipar, fémfeldolgozás, illetve az elektronikai ipar és a gépgyártás járműipar nélküli része. Az építőiparban egy 2 pontos csökkenés következett be. Igazából ez az ágazat egyrészt vár a Európai Uniós források megérkezésére, másrészt pedig a befektetői klíma javulására, ami vállalati beruházásokat ösztönözhetné, és ugye a lakásépítés elindította az otthonstart, de ennek a jelei még nem látszanak.
2: A törvényi minimumra csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát, javadalmazásukat pedig radikálisan csökkentik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a bruttó 3,8 millió forint a plafon. Megtiltják, hogy politikai felsővezetők, miniszterek, államtitkárok díjazás fejében legyenek igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagok. Ez a parlamenti szakállamtitkárokra és miniszterekre fog vonatkozni. Ők így csak ingyenesen láthatnak el ilyen posztot. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, azonban ez nem fog a gyógyszergyártók zsebében kikötni, ezt közölte a miniszterelnök. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A kormányfő szerint vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás, árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet.
4: Tehát a gyógyszertár praktikusan nem döntett úgy, hogy önkényesen áremeléssel vagy egy magasabb áréssel magának megtartja a szeptember 1-től eltörölt áfát. Ez komoly védelmet nyújt és komoly segítséget fog hozni, mert ahogy mondtam, sok krónikus betegségek kezeléséről szolgáló és rendszeresen kiváltott vényköteles gyógyszer ebbe a körbe tartozik. 41 ezer készítmény van forgalomban az országban, és ebből több tízezer vényköteles. Ezekre mind vonatkozik a szeptember 1-től bevezetett áfacsökkentés.
2: Erősebb jogosítványokat kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal a vagyonosodási vizsgálatokhoz. A Magyar Péter szerint az eddigi vagyonnyilatkozatok nem alkalmasak arra, hogy átláthatóságot biztosítsanak. Nagyságrendileg 1000 emberre terjedhet majd ki a vizsgálat. Ezért a NAV erősebb jogosítványokat kap. Kockázatelemzéssel alkalmas lesz arra, hogy 20 évre visszamenőleg a családtagok adatait is vizsgálhassa, amire eddig nem volt lehetőség. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. A Budapest Sportiroda közölte, hogy a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most sem az átúszást. A jelenlegi állás szerint augusztus 1-én tartják meg az eseményt.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt. A vezető részvények árfolyama a MOL kivételével gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 1%-kal 4.448 forintra erősödött, az OTP 0,8%-kal csökkent 46.020 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal 2.614 forintra esett. A Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra. Rossz volt a hangulat Európában, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent. A párizsi CAC-on 1,8%, a milánói börze 2,8%-os mínuszban zárt. A spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
2: Késő estig napos idő várható gomoly felhőkkel, elszórtan alakulhat ki zápor. Éjszaka csökken a felhőzet, az eső a legtöbb helyen megszűnik. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. Késő este 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felén előfordulhat zápor. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.
6: Listen, I got something I want to tell you.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban. Nézd!

0: Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Adult only kikapcsolódás nem csak szülőknek. Kell, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor a pihenés valóban pihenés. Csendes reggelik, digitális zajtól mentes, nyugodt wellness, valamint megélt beszélgetős vacsorák. A felnőtt barát, azaz adult only turizmus éppen erre épít. Kikapcsolódás zavaró tényezők nélkül. A cél? Visszatalálni a párunkhoz, vagy épp önmagunkhoz, anélkül, hogy megoszlana a figyelmünk. Bár az adult only koncepciója Nyugat-Európában és a mediterrán országokban már régóta ismert, Magyarországon csupán az elmúlt évtizedben kezdett igazán teret nyerni. Az igény viszont kétségtelenül növekszik, egyre nagyobb a kereslet azon helyszínek és programok iránt, amelyek kizárólag felnőtteknek szólnak. Ma már nem csak elvonulásra, hanem gasztronómiai élményekre, tematikus programokra és zavartalan kikapcsolódásra is számíthatunk. Ez a szemlélet mára több hazai szálloda és vendéglátóhely filozófiájának középpontjába került. Az adult only nem csupán egy címke, hanem élmény ígéret, egy elegáns, minőségi utazás, amelynek eszenciáját nem pusztán a gyermekmentesség adja, hanem az, hogy a fókusz a felnőttek igényein van.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra Egportájt. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitik zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Nappy G. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 20 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy hónap alatt 8 ponttal nőtt az ipari bizalmi index, a GKI gazdaságkutató ZRT júliusban mért mutatója 4 éves csúcsra emelkedett. Az üzleti várakozások valamennyi ágazatban javultak, egyedül az építőiparban maradt visszafogott a bizakodás, igaz, ez a szegmens is túl van már a mély ponton. Egyelőre kevés cég tervezi a foglalkoztatott létszám bővítését, és az árnyomás sem jelentős, vagyis számottevő áremelésre sem készülnek a vállalatok. Petz Rajmundot, a GKI vezető kutatóját hallja.
2: Az ipari szektoron belül alapvetően a nagy vállalatok azok, akik az átlagosnál optimistább véleményeket fogalmaztak meg, illetve a gumi- és műanyagipar, fémfeldolgozás, illetve az elektronikai ipar és a gépgyártás járműipar nélküli része. Az építőiparban egy 2 pontos csökkenés következett be. Igazából ez az ágazat egyrészt vár a Európai Uniós források megérkezésére, másrészt pedig a befektetői klíma javulására, ami vállalati beruházásokat ösztönözhetné, és ugye a lakásépítés elindította az otthon start, de ennek a jelei még nem látszanak.
1: A törvényi minimumra csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát, javadalmazásukat pedig radikálisan csökkentik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a bruttó 3,8 millió forint a plafon. Megtiltják, hogy politikai felsővezetők, miniszterek, államtitkárok díjazás fejében legyenek igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagok. Ez a parlamenti szakállamtitkárokra és miniszterekre fog vonatkozni. Ők így csak ingyenesen láthatnak el ilyen posztot. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, azonban ez nem fog a gyógyszergyártók zsebében kikötni, ezt közölte a miniszterelnök. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A kormányfő szerint vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás, árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet.
3: Tehát a gyógyszertár praktikusan nem döntett úgy, hogy önkényesen áremeléssel vagy egy magasabb áréssel magának megtartja a szeptember 1-től eltörölt áfát. Ez komoly védelmet nyújt és komoly segítséget fog hozni, mert ahogy mondtam, sok krónikus betegségek kezeléséről szolgáló és rendszeresen kiváltott vényköteles gyógyszer ebbe a körbe tartozik. 41 ezer készítmény van forgalomban az országban, és ebből több tízezer vényköteles. Ezekre mind vonatkozik a szeptember 1-től bevezetett áfa csökkentés.
1: Erősebb jogosítványokat kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal a vagyonosodási vizsgálatokhoz. A Magyar Péter szerint az eddigi vagyonnyilatkozatok nem alkalmasak arra, hogy átláthatóságot biztosítsanak. Nagyságrendileg 1000 emberre terjedhet majd ki a vizsgálat. Ezért a NAV erősebb jogosítványokat kap. Kockázatelemzéssel alkalmas lesz arra, hogy 20 évre visszamenőleg a családtagok adatait is vizsgálhassa, amire eddig nem volt lehetőség. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. A Budapest Sportiroda közölte, hogy a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most sem az átúszást. A jelenlegi állás szerint augusztus 1-én tartják meg az eseményt.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt. A vezető részvények árfolyama a MOL kivételével gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 1%-kal 4.448 forintra erősödött, az OTP 0,8%-kal csökkent 46.020 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal 2.614 forintra esett. A Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra. Rossz volt a hangulat Európában, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent, a párizsi CAC-on 1,8%, a milánói börze 2,8%-os mínuszban zárt. A spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő estig napos idő várható gomoly felhőkkel, elszórtan alakulhat ki zápor. Éjszaka csökken a felhőzet, az eső a legtöbb helyen megszűnik. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. Késő este 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felén előfordulhat zápor. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.
1: Mikor már azt hittük, hogy fel kell a nap, s plédünk

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
0: Trend Night.
1: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.
3: What we're saying is not protesting, but giving the answers or some kind of solution.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 9 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Az NKA botrány 7. gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött a Kecskeméti járásbíróság. Az ügyészség a gyanúsított személyét nem árulta el, de a Telex úgy értesült, Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Koncos Nóráról van szó. Ő volt a feladója annak a kiszivárgott e-mailnek, amelyben Mága Zoltán 500 milliós támogatását kérte az NKA pályázatkezelő szervének vezetőjétől. 3 milliárd forintos azbeszt alapot hoz létre a kormány. Döntöttek a Szombathelyen található utak azbesztmentesítéséről és egyeztettek az érintett önkormányzatokkal. 667 helyen indult hatósági vizsgálat a szennyezéssel kapcsolatban, ebből 6 helyen korábban volt határérték feletti adat, mára már sehol nem mérnek határérték feletti értékeket. Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
2: A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldása, tehát ezt a 3 milliárdos azbeszt alap létrehozását jelenti, melyből az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik egyrészről azbeszt térképpel, valamint garanciát vállal arra, hogy folyamatosan véri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. Az önkormányzat a lakossági igények alapján fog döntést hozni. A települések nagy részén határérték alatti az azbeszttartalom, a levegőben mért azbeszttartalom, de vannak olyan területek tehát, ahol az azonnali beavatkozásra van szükség.
1: Elrendelték az állami számvevőszék teljes átvilágítását. A miniszterelnök elmondta, hogy a hivatal eddigi vezetése a pártfinanszírozások során kettős mércét alkalmazott. A Fidesz kampányköltéseivel elnézőek voltak, míg az aktuális ellenzékre 100 milliós bírságokat szabtak ki. Magyar Pétert hallják.
3: A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást. Több mint egy évtizedes az állami számvevőszékről szóló jogszabály. Meg kell néznünk azt, hogy jók-e a jelenlegi felügyeleti jogosítványok, érdemes-e őket tágítani, milyen fajta vezetési struktúrában lehet esetleg jobbá, hatékonyabbá tenni az állami számvevőszék működését. A célunk az, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjanak ellenőrizni.
1: Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, azonban ez nem fog a gyógyszergyártók zsebében kikötni. Ezt közölte a miniszterelnök. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A kormányfő szerint vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás. Árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet. Maximális pontszámot értek el kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. A kínai Red Note szerint a DotNote 3.0 nevű modelljük az IMO hivatalos értékelési eljárása szerint elsőként teljesítette hibátlanul a versenyfeladat sorát. Az MI rendszerek csak azt követően kapták meg a feladatokat, hogy a versenyzők befejezték a vizsgát, megoldásaikat pedig meghatározott időn belül kellett benyújtaniuk. A Red Note közlése szerint a teszt során emberi beavatkozás nem történt, a megoldásokat az olimpia szervezői értékelték.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt. A vezető részvények árfolyama a MOL kivételével gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 1%-kal 4.448 forintra erősödött, az OTP 0,8%-kal csökkent 46.020 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal 2.614 forintra esett. A Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra. Rossz volt a hangulat Európában, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent. A párizsi CAC-on 1,8%, a milánói börze 2,8%-os mínuszban zárt. A spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő estig napos idő várható gomoly felhőkkel, elszórtan alakulhat ki zápor. Éjszaka csökken a felhőzet, az eső a legtöbb helyen megszűnik. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. Késő este 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felén előfordulhat zápor. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 10 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Az NKA botrány 7. gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött a Kecskeméti járásbíróság. Az ügyészség a gyanúsított személyét nem árulta el, de a Telex úgy értesült, Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Koncos Nóráról van szó. Ő volt a feladója annak a kiszivárgott e-mailnek, amelyben Mága Zoltán 500 milliós támogatását kérte az NKA pályázatkezelő szervének vezetőjétől. 3 milliárd forintos aszbeszt alapot hoz létre a kormány. Döntöttek a Szombathelyen található utak aszbesztmentesítéséről és egyeztettek az érintett önkormányzatokkal. 667 helyen indult hatósági vizsgálat a szennyezéssel kapcsolatban, ebből 6 helyen korábban volt határérték feletti adat. Mára már sehol nem mérnek határérték feletti értékeket. Köböl Anit a kormány szóvivőt hallják.
2: A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldása, tehát ezt a 3 milliárdos aszbeszt alap létrehozását jelenti, melyből az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik egyrészről aszbeszt térképpel, valamint garanciát vállal arra, hogy folyamatosan véri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. Az önkormányzat a lakossági igények alapján fog döntést hozni. A települések nagy részén határérték alatti az aszbeszt tartalom, a levegőben mért aszbeszt tartalom, de vannak olyan területek tehát, ahol az azonnali beavatkozásra van szükség.
1: Elrendelték az állami számvevőszék teljes átvilágítását. A miniszterelnök elmondta, hogy a hivatal eddigi vezetése a pártfinanszírozások során kettős mércét alkalmazott. A Fidesz kampányköltéseivel elnézőek voltak, míg az aktuális ellenzékre 100 milliós bírságokat szabtak ki. Magyar Pétert hallják.
3: A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodás. Több mint egy évtizedes az állami számvevőszékről szóló jogszabály. Meg kell néznünk azt, hogy jók-e a jelenlegi felügyeleti jogosítványok, érdemes-e őket tágítani, milyen fajta vezetési struktúrában lehet esetleg jobbá, hatékonyabbá tenni az állami számvevőszék működését. A célunk az az, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjanak ellenőrizni.
1: Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, azonban ez nem fog a gyógyszergyártók zsebében kikötni. Ezt közölte a miniszterelnök. A döntés a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. A kormányfő szerint vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás. Árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet. Maximális pontszámot értek el kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. A kínai Red Note szerint a DotNote 3.0 nevű modelljük az IMO hivatalos értékelési eljárása szerint elsőként teljesítette hibátlanul a versenyfeladat sorát. Az MI rendszerek csak azt követően kapták meg a feladatokat, hogy a versenyzők befejezték a vizsgát, megoldásaikat pedig meghatározott időn belül kellett benyújtaniuk. A Red Note közlése szerint a teszt során emberi beavatkozás nem történt, a megoldásokat az olimpia szervezői értékelték.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 144.176 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt. A vezető részvények árfolyama a MOL kivételével gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 1%-kal 4.448 forintra erősödött, az OTP 0,8%-kal csökkent 46.020 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal 2.614 forintra esett. A Richter 7%-ot gyengült 11.650 forintra. Rossz volt a hangulat Európában, gyengültek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,8%-ot, a frankfurti DAX 1,7%-ot csökkent. A párizsi CAC-on 1,8%, a milánói börze 2,8%-os mínuszban zárt. A spanyol parkett 1,7%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő estig napos idő várható gomoly felhőkkel, elszórtan alakulhat ki zápor. Éjszaka csökken a felhőzet, az eső a legtöbb helyen megszűnik. Napközben a szél megélénkül, zivatarok közelében viharossá fokozódik. Késő este 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, azonban az ország északkeleti felén előfordulhat zápor. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Nights.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Onnodi Eszte gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

A különleges zenei válogatást hallgatják rendületlenül, köszönjük ezt! Itt a 94.2-n is egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző, hangszerelő producertől Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

hordés le a fejem, kérek szépen húz egy kicsit arrébb, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofort, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klubéletnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

hát nézd, még van baracka fán. Nézd, az álom még valóra vált. Gyere át hozzám, gyere át, megvár, gyere át, a hajnal itt talál.

gyere át a hajnalig talál. Öle szorosan, mint én, szemembe néző szintén, látom ám, szemed magába zár. Öle szorosan, mint

Még van baracka fám, nézd az álom, mint valóra vár. Gyere át hozzám, gyere át, megvár, gyere át, a hajnal itt talál. Gyere át hozzám, gyere át, megvár, gyere át, a hajnal itt talál.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
1: Trend Night.
2: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitik zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál prepa